Az Akvarell következik, melyben a hét legérdekesebb kulturális témáiból válogatunk. A szerkesztő Csút Judit, a műsorvezető Ungvári Judit. Az előttünk álló közel 50 percben beszélgetést hallhatnak egy olyan sikeres színművésszel, aki egy ponton úgy döntött, hogy a reflektorfény helyett a hegyeket, a természet csendjét és egy egészen más életutat választ. Majd figyelmükbe ajánljuk az augusztus 21-én kezdődő Pannonhalmi Arcus Temporum Fesztivált. Végül ismét virtuális sétára invitáljuk Önöket az Esztergomi Keresztény Múzeum új állandó kiállítására. Tartsanak velünk!

0: Hivatást váltani, sőt még nevet is váltani egyik sem könnyű döntés, hiszen mindkettő egy új élet kezdetét jelenti. Az ilyen fordulatok mögött mindig ott húzódik egy személyes történet, egy felismerés vagy egy régóta érlelődő vágy. Különösen ritka ez egy sikeres színművész életében, aki már elérte a szakmai elismerést és a közönség szeretetét. Csutka Istvánt, vagy ahogyan ma már sokan ismerik, Camino Steve-et, számos rangos díjjal ismerték el. Többek között 2005-ben a Magyar Köztársasági Aranyérdem keresztel is kitüntették. Ő azonban egy ponton úgy döntött, hogy a reflektorfény helyett a hegyeket, a természet csendjét és egy egészen más életutat választ. Mi vezetett ehhez a különleges döntéshez? Erről beszélgetett vele Kovács Éva Rebeka.
1: Sokan Camino Steve néven ismernek téged a közösségi oldalakról. Én még Csutka Istvánnak ismerlek, méghozzá a színművészeti főiskoláról, ahol az egyik legjobban táncoló és legjobban éneklő színész hallgató voltál. A színháztól a hosszú távú túráig milyen út vezetett?
2: Hosszú. De köszönöm szépen a kedves felvezetőt. Nehéz nekem erről beszélni, mert mégiscsak a színház volt az életem. És aztán bennem eltört a színház. Nem tudom másféleképpen kifejezni. Egyszerűen, ahogy a macskákban van egy ilyen sor, még szegény Hamon Péter énekelte pont színházi macskaként, hogy más ez a színház és modernebb, mint meg nem kell a legendás régi színész. Hál a jó Istennek megadatott számomra az, hogy olyan legendás művészekkel dolgozhattam együtt, Sinkovics Imrétől, Sík Ferencen, Agárdi Gábortól, Zente Feri bácsin keresztül, akár Debrecenből, Kóti Árpád, Kocsmár Senő, vagy épp az operénekes Tréfás György, vagy Bán Elemérik bezárólag, Rátonyi Róbert, és tényleg sokáig sorolhatnám, akiktől rengeteget tanult az ember, és rengeteget kaptam emberként. És itt tényleg a Madách Színházban is Bodor Tibi bácsi, Németi Feri bácsi, aki az édesapámat játszotta, a rabbit játszotta, a Hegedűs Áztetőn, hogy én voltam Mendula rabbi fia, és rengeteget beszélgettünk az előadások alatt. De Huszti Pétertől is annyi életre való gondolatot kaptam, ami nekem egyszerűen a mai színházból hiányzik. Nekem valahogy átalakult az életem a hosszú távú túrázás mellett a történetmesélésre. Én tényleg fontosnak tartom azt, hogy őrizzük meg a családi legendáriumokat, és adjuk tovább, mert mindannyiunknak vannak olyan történetei, amik képesek valakit megérinteni, annak a lelkét. Igazából a túrázás mellett megmaradta, inkább nem azt mondom, hogy a színház, hanem az előadó művészet az életemben, mert azok az előadások, amelyeket rendszeresen tartok, és az elmúlt 2 évadban, hát bízom benne, hogy majd az új évadban is folytathatom a Madách Színházban. Ugye minden hónapban egy teljesen más előadást tartottam, ezek van, amikor a különböző útjaimról mesélek, és van, amelyeken pedig inkább azt mondom, hogy szinte motivációs előadás, ahol azokról az életleckékről mesélek, amelyekre a természet, sőt a vadon tanított meg a hosszú hetek és hónapok során, amit kint töltöttem, és én mindegyik előadásra ugyanúgy készülök, mint annó színművészként készültem. Szóval valahogy így alakult át nekem, de persze volt az egy sarkalatos font, amikor egyszer csak felvettem a túracipőt.
1: Camino Steve, hogy alakult ki ez a név?
2: Vissza kell térnem gyermekkoromhoz, mert nekem édesapám mesélt esténként, és ő nem meséket, hanem vadászíróknak az elbeszéléseit, illetve kalandregényeket olvasott, Donászi Ferenctől a Buda őse és az őserdőkön tengereken, vagy Széchenyi Zsigmond, ahogy elkezdődött, Kittenberger Kálmánnak, Jim Corbettnek, Emberevő Leopárdok földjén, meg sorolhatnám ezeket a könyveket. Én például különben a Kármánynak ugye a Winnetou sorozatát, én az gimnazistaként olvastam. Először. És értem szerint az a mozi, amit néztem gyerekként, és elképzeltem magam afrikai vadásznak, meg teljesen mindegy, hogy cowboynak, vagy indiánnak, de hogy ez így, én így moziztam lelki szemeim előtt, ez átfordult oda, hogy tudok minél messzebb jutni a színházi pályámon. És én egyszerűen szépen ezeket az álmaimat és céljaimat félreraktam. És amikor ez a bizonyos törés történt bennem a színházzal kapcsolatban, amikor felálltam és eljöttem Debrecenből, és aztán a Madách Színházba is 30 év után, az az egy, ami megmaradt nekem, a macskák, azt még 19 éven át 1359 előadásban játszottam, 1350-et játszottam különben, csak a Covid alatt visszahívtak. Keletkezett egy űr az életemben, amivel nem nagyon tudtam mit kezdeni, és én a televízióban dolgoztam Debrecen után, és vezettem egy ilyen mély interjú sorozatot Ellenfényben címmel, és az egyiknek a vendége volt az Erős Zsolti. És az interjú alatt nem került szóba, de utána folyosan mi még beszélgettünk, és akkor mondtam neki, hogy annyira irigyellek, hogy jártál Kilimandzsáró, nekem ez 3 gyermekkori álma volt, ez volt a második. És azt mondta, hogy hát most megyek meg én. És én tényleg azonnal ráváltam, hogy ahogy én már magaddal. Csak mondta, hogy jó, de holnap hétfő van, és meg kell venni a repülőjegyet, meg aztán megyünk. És mondom, oké, de mi lesz a munkád? Mondom, felmondok. És tényleg igaz, hogy érett bennem, de hát valóra tudtam váltani életem 3 legelső álmából az egyiket úgy, hogy ráadásul tényleg a legnagyobb hazai hegymászónk, akire is egy fantasztikus embert ismertem benne, egy csodálatos előadó volt, remek fotós volt, remek humora volt, és azért mégis elmondhatom ma, hogy az első lépéseket, mert azért mindjárt 5895 méteren kezdtem, szóval nem apróztam el, azt azért az ő készfogása tanításai mellett tehettem meg. És ez nekem alapjaiban határozta meg a következő éveimet. Pont édesapám megélte, hogy álltam a Kilimandzsáró csúcsán, és amikor ő elhunyt, akkor én álmodtam vele később, 4 évvel később, egy éjszaka, és ez tényleg olyan volt, mint egy film. Én azt álmodtam, hogy vár engem a világvége oszlopnál, és ez annyira filmszerű volt, hogy reggel az volt az első, hogy fölkeltem, kinyitottam a notebookomat, beütöttem a Google keresőjébe, hogy világvége oszlop, és azonnal kiadott egy képet az oszlopról. Én soha életemben nem hallottam arról, hogy ilyen egyáltalán létezik. Ugye a gyomrom az mindjárt lett ilyen 0,5 milliméter, és persze, hogy rákattintottam, ilyen még nem történt velem. És kiderült, hogy valóban létezik egy ilyen. Spanyolországban, Galícia tartom, Fisztára nevű településtől 3,5 kilométerre ott a világított torony mellett, és ugye anno úgy tartották, hogy ott van a világ vége, onnantól már csak a tányér, azt a víz, és valahol ott lefolyik a tányér szélén. És akkor én tudtam, hogy nekem ide el kell mennem. És a fotón csak annyi volt a különbség, hogy nem állt mellette apu. És egyszer a végére akartam járni. Én akkor még nem tudtam, hogy ez az El Camino de Santiago zarándok útnak a végét jelző oszlop. Ahova megjegyzem, a zarándokoknak a 89%-a el se megy. Annak ellenére, hogy egy hónapon keresztül mindenki arról beszélt, hogy fú, majd ott Fisterrába, nem tudom, és aztán megállnak Santiago-ba. És akkor elmentem, hogy ennek a végére járjak, és közben meg lehetőséget adtam magamnak arra, hogy végig gondoljam az életemet úgy, hogy mit rontottam el, vagy miért lett egy ekkora üresség bennem. És azt kellett felismernem, hogy akármennyire sikeres volt a művészi pályámon, mert tényleg kitüntetésektől kezdve egy szavam nem lehet. Tényleg azt szoktam mondani, hogy Jóisten megérdemelni, hogy megbüntesse, hogyha nem lennék elégedett az életemmel. De az, amikor szembesül az ember azzal, az nehéz pillanat, hogy oké, rengetegen jártam a világban, de mi történt? Így szakértője lettem a színházaknak, a reptereknek, a koncerttermeknek, meg a hotelek, színháztermek, és ha maradt időm, akkor meg tudtam nézni a kötelezően megnézendő műemlékeket. És ma Camino Steve-ként nem viccelek, egy nap alatt a többszörösét élem meg, mint lehet, hogy akkor egy 3 hónapos turné során.
1: Szerinted mi lehet az emberekben, hogy ennyire mindenki először az El Camino-t akarja megjárni? És az utóbbi években szó szerint már divat El Camino-ra menni.
2: Hát már nem is az utóbbi években, ugye én 13-ban jártam ott, tehát 13 évvel ezelőtt, akkor 173 000 járták végig abban az évben. Tavaly túllépte a 500 000-t. És már akkor is volt olyan, hogy akkor még én könyvem volt, egy applikáció, meg alig volt egy-egy helyen wifi, szóval hogy ez itt tök jól el lehetett tűnni. Tehát az igazi zarándok lét, az ma már nehezebben működik, legalábbis kell hozzá egy másfajta fegyelem is, ami nehéz, hogy ne kapcsolódjon az ember, és próbálj meg offline állapotban valóban magára fókuszálni, és ne arra, hogy fú, most nem tudom, itt megyek, és akkor hány like jön rá, hogy én most zarándokolok. Az a fajta szabadság egyrészt elveszett belőle, már akkor is nehezen tudtam megérteni, hogy miért van az, hogy rengeteg ember nem megy be a templomokba. Én mindig templomban lehetőségem volt, bementem, megnéztem, ugye rengeteg fekete Krisztus ábrázolást lehet látni az úton, ugye a spanyoloknál sokkal erősebbek a helyi szentek. Ja, akkor, amikor az ember elindul és megkapja a zarándok igazolványát, akkor azt is el kell mondani, ugyanúgy, mint a végén, amikor megkapja érte az elismerést, az oklevelet, hogy milyen célból teljesítetted. Vallási célból, teljesítmény, tehát sport, vagy pedig spirituális. Én a vallásit írtam be.
1: Mondtad, hogy Erős Zsolt volt az, aki elindított ezen az úton. Ő inspirált téged először. De te is nagyon sok embernek adsz inspirációt. Volt-e ez alatt a hosszú út alatt, amikor neked volt szükséged inspirációra.
2: Hát ebben most nagyon betaláltál, tényleg nem beszéltünk arról, hogy mit fogsz kérdezni. Egyrészt 2 évvel ezelőtt van a Járatlan Utakon Fesztivál, ami a Független Világutazók Fesztiválja. A Szent Athosz volt nekem az első 17-ben, amikor én ott előadást tartottam, és azóta 1 év kivételével minden évben. És ugyanúgy hívtak a vándorbolyék, és mondtam, hogy nem megyek, nem szeretnék menni. Egyszerűen annyira bántott, hogy a közösségi médiában miket kaptam kommentekbe, ilyenekbe, hogy nem is kommunikáltam. Szerencsére addig győzködtek, míg végül elmentem. És amikor ott álltam, és az előadásom előtt is, de ráadásul az előadásom olyan szinten volt fullon, hogy a fal mellett álltak a legnagyobb teremben, és jöttek utána oda az emberek, elhozták azt, ami már nem kapható, csak e-book formájában a Camino útamról szóló könyvem egy álomnyomában, és hozták a könyvet, hogy írjam alá, vagy valaki mondta, hogy csak azért jött, hogy megköszönje, hogy én inspiráltam arra, hogy az országos kék körön végigmenjen, és az én podcastemet hallgatta. És egyszer rájöttem, hogy nem szabad azzal foglalkoznom, hogy van pár ember, aki nem tudom, frusztrált, vagy tényleg ebbe éli ki az életének a nehézségeit, és akkor most finoman fogalmaztam, hogyha egy embernek tudok segíteni, akkor sokkal fontosabb, hogy azzal foglalkozzam, és engedjem el a többit. Inkább nem szoktam senkit se tiltani, se törölni, én ezekbe bele szoktam állni. De ami most történt, én tavaly elég komoly egészségi problémákkal szenvedtem az elmúlt 1 évben. És igen, nekem is szükségem volt inspirációra, de amikor 3 teljesen egymástól független ember írt, hogy nekem köszönheti, hogy ő nem lett öngyilkos, a tartalmaimnak, amikor az ember ezekre nem is gondol, és nem is számít, akkor az nagyon sok erőt ad nekem is abból, hogy tovább menjek. Különben ugyanez volt az a Rándok úton is, hogy amikor azt éreztem, hogy elfáradtam, hogy rájöttem, hogy annyi ember követ, akik olvassák, azok velem zarándokolnak, tehát nem hagyhatom őket csehben, akkor az ő zarándoklatuknak is vége lesz. És valahogy kiderült, hogy amit írok, azáltal ők is tudják itthon járni az útjukat. Szóval igen, nekem is, mindenkinek szüksége van a motivációra.
0: Csutka István, vagy ahogyan ma már a túraösvényeken és a természet szerelmesei között ismerik, Camino Steve jelenleg is készül egy hosszabb túrára. Reményeink szerint ősszel ismét a Madách Színház színpadán mesél majd legfrissebb útjáról, élményeiről. Előadásainak időpontjairól a színház honlapján, valamint Camino Steve hivatalos oldalán és közösségi média felületein tájékozódhatnak. Az interjút Kovács Éva Rebeka készítette.

0: Idén 22. alkalommal rendezik meg az Arcus Temporum Művészeti Fesztivált Pannonhalmán. Az esemény idén az iskola témáját járja körül, a Bencés rend 1500 éves jubileuma felé vezető, 3 éves készületi folyamat első állomásaként. Szent Benedek gondolata nyomán az Úr szolgálatának iskolája. Erről is kezdett beszélgetni Dejcsics Konrád pannonhalmi szerzetessel, a fesztivál igazgatójával, Fazekas Gyöngyvér.
1: Konrád atyával nem először beszélgetünk az Arcus Temporum Fesztivál pannonhalmi főapátságban, ismét csak lesz nagyon érdekes és izgalmas kulturális, meg mondjuk így, hogy történettudományi, meg hát természetesen spirituális vetülete is a bencések lassan elkövetkező évfordulójának, és ez az idei év egy kicsit előkészület erre, már úton vagyunk az évfordulóhoz, és éppen ezért úton vagyunk az iskolához. Szent Benedek szavaival egy monostor út iskola az Úrhoz, és az Úr követésének iskolája magától értetődő tulajdonképpen, hogy Pannonhalmán iskola van, könnyedén nő ki egy iskola, egy folyton tanuló, folyton növekedő, folyton önmagát művelő közösségből, azt hiszem.
2: Idén a főapátságnak a kulturális és spirituális témáit az iskola fogalma határozza meg. Valóban Szent Benedek a regulájának rögtön az elején a prológusában azt mondja, hogy fel kell tehát állítanunk az Úr szolgálatának iskoláját. És annyira izgalmas ezen elgondolkodni, hogy az Úr szolgálatának iskolája, az eredeti latin kifejezés is rögtön két dolgot jelent. Egy olyan iskola, ahol azt tanuljuk, hogy hogyan szolgáljuk az Urat. Ugye Isten szolgálata, liturgia. De talán ennél fontosabb gondolat az, hogy nem csak az, hogy mi hogyan szolgáljuk az Urat, hanem azt is tanuljuk, hogy mi az a mód, ahogyan az Úr szolgál. És Jézus Krisztusnak, aki a szolgának az egész élete példája a szerzetes életének a testvérek szolgálatában. Szóval ezeket az aspektusokat keressük ebben az évben, és ez a kifejezés, hogy az Úr szolgálatának iskolája valóban egy 3 éves készületi folyamatot indított el, mert 2029-ben lesz 1500 éves a Bencés rend, Szent Benedek regulája és a Monte Cassinoi anyamonostor, és az egész Bencés rend a világon készül erre az évfordulóra, de a maga módján nem központi rendezvényekkel, hanem ott, helyben, minden monostorban. És a mi készületünk, ez a 3 éves készületünk az iskola évével kezdődik, a második év az a hivatás éve lesz, egyébként az egész katolikus egyházban idén, azaz, hogy jövőre 2027-ben a hivatás évétre figyelünk Magyarországon, és a harmadik év az pedig a szolgálat éve lesz, iskola, hivatás, szolgálat, ez vezet el bennünket majd a regula 1500. évfordulójára.
1: Ez a gondolat, ez a spiritualitás is megjelenik majd, például a lelkiségi programokban is, de hála Istennek nem csak azokban, hanem más programokban is. Nagyon sokféle módon megtapasztalhatjuk, megérinthetjük tulajdonképpen ezt a alázatosan tanuló lelkületet. És izgalmas az, hogy ez tulajdonképpen igaz minden időre, minden korszakra, két nagyon szignifikáns zeneszerző köré fog csoportosulni a zenei programoknak a nagy része. Az egyik egy hatalmas, elkerülhetetlen géniusz, Johann Sebastian Bach, és a másik is egy elképesztően izgalmas, a maga módján egészen másképpen zseniális alkotó, Kurták György. Van egyfajta első benyomása az embernek, ha nem ismeri mélyebben ezeket a zenei nyelveket, hogy hát mi köze lehet egy több száz éves szerzőnek egy kortárs alkotóhoz, és hogyha mégis rápillantunk ezekre a művekre, és majd arra, hogy a fellépő művészek hogyan fogják ezt a kettősséget magukkal hozni, akkor hirtelen feltárul az, hogy tulajdonképpen mindig csak ugyanazt a lelki, transzcendentális nyelvet tanuljuk újra és újra, Istennek a nyelvét és az embernek a nyelvét.
2: A fesztiválnak 4 pillére van, ahogy említettük, a zene, az irodalom, a képzőművészet és a spiritualitás. És a zene az azt jelenti, hogy 5 koncert van a fesztiválon, és a zenei művészeti vezetőnk Keller András valóban, ahogy a minden évben két meghatározó zeneszerzőnek, egy kortárs és egy klasszikus zeneszerzőnek a műveit állította egymás mellé. Idén, ahogy el is hangzott, a klasszikus zeneszerző Johann Sebastian Bach, kortárs zeneszerző pedig Kurták György. Kurták György idén 100 éves, és az egész világon játsszák, és talán a legnagyobb élő zeneszerzőnk, magyar zeneszerzőnk. Minden zeneszerző Bachnál járt iskolába, de gondolkodásmódjában, formavilágában Johann Sebastian Bach valóban konkrét mesterének tekinthető Kurták Györgynek. Az is nagyon érdekes, hogy Bach művein tanulnak a fiatalok zongorázni, és persze ezek az óriási, mondjuk a fuga művészete, vagy a Goldberg variációk, azok most el is hangzanak a fesztiválon, nagyon-nagyon kiemelkedő zenészek előadásában. A Goldberg variációkat egy fiatal művész, Berec Mihály fogja játszani a Boldogasszony kápolnában. Kurták György pedig kevesen tudják róla, de olyan ember, aki egész életét tanulással is töltötte, amellett egyébként, hogy kiemelkedő zenepedagógiai vénával bírt, ő egészen napjainkig hetente egyszer Gregoriánt énekel és latinul tanul. Ebben is példa, hogy az élethosszig tartó tanulást hogyan lehet akár még egy nagy művésztől is ellesni.
1: Ez az élethosszig tartó tanulás ez azért is érdekes, mert ugye, ahogy említette is, négy pilléren alapul a fesztivál, és a másik két művészetinek nevezhető pillér is nagyon erősen fókuszál tulajdonképpen erre a kialakulásra, felépítményre, képzésre, képződésre. A képi világ is, a képi, festészeti, képzőművészeti oldal is, és hát természetesen aztán majd az irodalmi is. De a képzőművészettel kapcsolatban jutott eszembe az, hogy ugye ez a felépítkezés, akár önmagunkat építjük föl, akár segítőként kísérünk például valakit, hogy fölépítse önmagát. Annyira szép vizuális kép, és olyan jól megragadható az, hogy tényleg hogy törekszünk az ég felé. Talán egy kicsit úgy, mint egy hegyre épült monostor, ami szintén valahogy próbál elemelkedni a földről, és törekszik az ég felé.
2: Annál is inkább, mert ezt az építkezés metaforát használjuk, akkor ugye Leó pápának most megjelent enciklikája, a Magnifica Humanitas kezdetű enciklika, amely a egyház és a társadalom kihívásai a mesterség és intelligencia korában, ugyancsak egy építkezés képével, két bibliai építkezés képével kezdődik, a Bábel tornyának az építésével, a Teremtés könyvéből, illetve Nehemiás könyvéből, a Jeruzsálemnek az újjáépítéséről. És ha ma az iskolának valami sajátos vagy egyedi küldetése van, vagy kulcsszava van, az talán az építkezés köré építhető, tudniillik a közösség építése, illetőleg az egyénre, az emberre való odafigyelés. És ezt próbáljuk bemutatni egyébként az időszaki kiállításon, aminek az a címe, hogy Iskola a láthatáron. A fesztiválon egy kurátori vezetés keretében ezt az időszaki kortárs kiállítást fogják a látogatók megnézni, ahol valójában a modern pedagógiáknak is, meg hát a keresztény oktatásnak egy alapelvét mutatjuk be, az pedig az embernevelés. Máshogy úgy mondhatnám, hogy gyermekközpontúság, emberközpontúság. Ha ma a katolikus egyház valamit a társadalomnak adhat, akkor az emberre figyelés, az előítélet nélkül a másik emberre való odafigyelés. Ez az előítélet nélküli odafordulás az, ami aztán megnyitja a bizalmat, meg az utat, és

0: a fejemben ugye ez a vezetés, a kísérése az embernek, az ember növekedésének. A másik meg most ugye aktuálisan Leó pápának az enciklikája, amelyik nagyon erősen kiáll az emberi szó és az emberi alkotás és az emberi gondolkodás súlya mellett. Nem keresztény ismerőseim is mondták, hogy számukra óriási hatással volt az a gondolat, hogy mennyire erősen érvel a Szent Atya amellett, hogy az ember központusága lényeg, az ember gondolata, szíve, érzése, kreativitása van a teremtésnek a hajtómotorjaként a világ növekedésében. Nyilván nem feleltkezünk meg Isten kísérő és óvó és teremtő gondoskodásáról, újra és újra teremtő gondoskodásáról, de nem felejthetjük el azt, hogy nem egy porszem vagyunk a gépezetben, hanem felelősségünk van ebben. És azt hiszem, hogy ez az iskola láthatáron is ezt fejezi ki, de ugyanígy ezt fejezhetik ki az irodalmi programok is, hogy a szónak, a kimondott szónak mekkora ereje van.
1: Idén az irodalmi programjainkban egy 10 éve eltávozott mesterre, Eszterházy Péterre figyelünk, aki igazán katolikus szerző volt, a piaristáknál járt iskolába, és gyakorlatilag nincsen olyan műve, ahol az ő katolikus örökségével ne dolgozott volna, vagy arra ne mutatott volna rá, és valóban egy megkerülhetetlen, és valójában nagyon hiányzó hang volt ő. Az ő művészete mellé Parti Nagy Lajos művészetét állítjuk. Ez egy diptihon, ahol Bazsányi Sándor Parti Nagy Lajossal beszélget költészetről, Eszterházy Péterről és az irodalomról, mint iskoláról, illetőleg Bánfalvi Eszter és Mácsai Pál egy felolvasó színházi előadás keretében Eszterházy Péter műveiből mutat be szerelvényeket, elsősorban a Hasnyálmirigy naplóra összpontosítanak, illetőleg az ott megjelenő egyéb Eszterházy művekből hallunk majd részleteket.
0: Izgalmas lesz ez is, és akkor kanyarodjunk vissza megint a lélekhez. Ugye a lelkiség is ugyanúgy megjelenik, lesznek beszélgetések, lesznek akár mozgó lelki utazások is, akár csak gondolhatunk arra is, hogy most már létezik az Arkus barátai kör, és az ő számukra is vezetnek programokat, Konrád atya is vezet programokat.
1: Nagyon örülök annak, hogy az Arkus Temporum Fesztivál az nem egy 3 napos fesztivál önmagában, augusztusban, hanem egész évben, hát nem csak dolgozunk rajta, hanem van egy olyan közösség, aki figyelemmel és támogatásával kíséri a munkánkat. Ez az emlegetett Arkus baráti kör. És az Arkus baráti kör tagjai számára különleges programokkal készülünk. Az egyik egy exkluzív séta a szerzetes közösségnek a barokk ebédlőjében. Nem olyan régen jelent meg Tóta Péter Benedek tollából egy nagyon komoly könyv a panahami barokk ebédlőnek a képi világáról, és Smohai András művészettörténésszel együtt ők ketten vezetnek egy sétát a barokk ebédlőben az Arkus barátok számára, én pedig a fesztivál vendégek számára tartok ugyancsak egy sétát a panahami felapátság orgonái, illetőleg a kortárs képzőművészeti gyűjteményünk alkotásai mentén.
0: Na hát akkor érdemes még egyszer átböngézni az Arkus Temporumnak a programjait, mert nagyon sok mindenre nem jutott időnk, hogy megemlítsük, rengeteg izgalmas művész fog érkezni, nemzetközi kiváló művészek is lesznek, fiatal előadók is lesznek, idősebb előadók is lesz, séta a kertben is. Tehát a Pannonhalmi Főapátság vár mindenkit ez alatt a 3 nap alatt, és én pedig köszönöm Konrád atyának, hogy a gondolatait megosztotta velünk, és egy kicsit kedvet csinált ahhoz, hogy újból ellátogassunk Pannonhalmára.
1: Szeretettel várjuk a Monostorba érkező vendégeket. Augusztus 21-e és 23-a között az Arkus Temporum Fesztivál keretében a Pannonhalmi Főapátságban.
2: Az elmúlt percekben Dejcsics Konrád pannonhalmi szerzetessel, a fesztivál igazgatójával, Fazekas Gyöngyvér beszélgetett.

0: Az Esztergomi Keresztény Múzeum felújítási munkálatok miatt tavaly ősztől június végéig zárva volt. Az újra nyílt intézményben, új elrendezésben és kiváló körülmények között csodálhatjuk meg a Simor János és Ipolyi Arnold főpapok által 150 évvel ezelőtt megálmodott és létrehozott gyűjteményt. Szerdahelyi Csongora közelmúltban teremről teremre járva tekintette meg a lenyűgöző alkotásokat Koncsek Ildikó művészettörténész igazgató társaságában. Két hete, július 28-án az első teremben a kora középkori anyaggal ismerkedett. Ezen a héten a korai reneszánsz műveit elénk táró második és az érett reneszánsz alkotásokat bemutató harmadik terembe indulhattunk virtuális sétára.
1: Haladjunk már a reneszánsz felé. Javaslom ezt a Mária gyermekével ábrázolást, ami szintén egy nagyon kedvelt kép.
2: Új, egy kismadár van a kezében a kis
1: Jézusnak.
2: Így van,
1: ettől különleges ez a kép. A Madonna, nagyon finoman megfestett Madonna hátterében egy gyönyörű vörös márvány fülkét láthatunk, ez hasonló, ez a vörös márvány a mi süttői vörös mészkő anyagunkhoz, ami a magyar reneszánszban is nagy karriert futott be. Ezen az ábrázoláson szomorú tekintetű szűzanyát láthatunk a gyermek Jézussal, aki a kezében valóban egy kis madárkát tart, ez a tengelic, amely az ő legendája szerint Jézus tövis koronáját is csipkette, hiszen ez az a madár, ami nagy szárasságok idején még a töviseket is elkezdi csipegetni, amikor már mást nemigen talál magának, és a hasán van egy kis vörös folt is, ami Jézus vérére utal, tehát a régi madártani ismereteket összekötötték a keresztény kultusszal nagy kedvel, és az ilyen ábrázolások igazából Jézus későbbi szenvedésére utalnak, tehát ha az anyát látjuk a gyermekével, akkor rögtön a későbbi történet kell, hogy eszünkbe jusson. Ebben a meditatív állapotban van ez a két figura, és azért nem egyszerűen csak annak örül az anya, hogy egy gyermeket tart a kezében, hanem mintha már előre látná azt a szomorú jövőt, amely majd őt és a gyermekét.
2: És hát ebből látszik, hogy reneszánsz, hogy az alkotót már ismerjük a nevét.
1: Igen, ez is egy attribúció, mert hogy Pezzelinónak vannak olyan művei, amit biztosan hozzá köthetünk, és hogyha a szakértők megállapítják, hogy ugyanazt a faanyagot használta, ugyanazt a festékanyagot, ez ugye technikai vizsgálat, a stílusa is ugyanaz, akkor összekötjük a festőt a festménnyel, és akkor ezt a tudomány jelenlegi állapota szerint úgy tartjuk, hogy Pezzelino alkotása.
2: Még egy képet innen, ez most itt állunk mellette, gyönyörű szép ez a Szent Jeromos és Páduai
1: Szent Antal, igen.
2: Páduai Szent Antalt ábrázolja, és Firenzét látjuk?
1: Ez hát, egy érdem. Firenze, és Firenze környékén nem egészen pontosan azonosítható az ábrázolás, hogy a kép felső részén Mária koronázását láthatjuk, ugye angyalok és Jézus és az Atyaisten társaságában, a földön pedig a két szent imádkozik, a háttérben pedig egy gyönyörű tájra látunk kitekintést, ahol nem csak dombokat, hegyeket, távoli hegyeket és egy folyót láthatunk, hanem egy várost is. Nem egyértelmű, hogy ez Firenze, de mindenképpen valami toszkánai darabról van szó. És ami az érdekesség a képnek, hogy a jobb alsó sarokban egy szerecsen, tehát egy fekete bőrszínű raszhoz tartozó figura is megjelenik, amely rejtélyes, nem tudjuk pontosan, hogy ki ő.
2: Szent Antal mellett áll, és Szent Jeromosra tekint,
1: igen. Vagy a donátor, vagy valamilyen szempontból mégiscsak fontos ez a személy. Ez most azért lesz nekünk érdekes, mert már most idén kérték Firenzébe, az Uffizibe ezt a képet kölcsön, ahogy sok más képet is időről időre kölcsönkérnek a Keresztény Múzeumtól, és ez pontosan az afrikaiak ábrázolásával kapcsolatban fogják rendezni, úgyhogy nagyon reméljük, hogy még többet meg fogunk tudni erről a képről, meg ezekről a személyekről, akik a reneszánsz idején, tehát a kora reneszánsz idején jelen voltak Firenzében, mi volt a szerepük, hogyan kerülnek a műalkotásokra, ilyen felvetésekkel kérik most tőlünk ezt a képet. Ha kölcsönzünk, az mindig azt jelenti, hogy utána többet tudunk a képről.
2: De ez azt is jelenti, hogy a Keresztény Múzeum gyűjteménye közismert nagyon rangos, hát hogy a világ egyik leggazdagabb múzeuma, a firenzei kér kölcsön alkotást, az jelzi azt, hogy számon vannak tartva, és számíthatnak a viszont kölcsönzésre is olykor majd.
1: Reméljük, hogy arra is sor kerülhet majd. Egyelőre ez még azért egyoldalú kölcsönzés, de ez nekünk mindig nagyon sokat jelent, hiszen ilyenkor egy kolléga kikísérheti a tárgyat, ugye figyelemmel kísérheti a kihelyezését, és ebből mi mindig tanulunk, ez egy szakmai kirándulás is a mi szempontunkból.
2: Menjünk a következő terembe, mert annyi csoda van itt is, hogy gondolom a következő terem is várat magát. Közben elég nagy a zsivaj, azt hittem, hogy csak tanévben jönnek gyerekseregek.
1: Nem, gyerekek, táborozó gyerekek azok egész nyáron jönnek, vannak hittantáborok, vannak tematikus táborok, meg egyszerűen csak turisták is, és a múzeum pedagógusunk most éppen egy foglalkozást tart. Ezek a foglalkozások általában úgy kezdődnek, hogy egy kicsit bemutatja a múzeumot, vagy csak egy-egy tárgyat, majd utána kreatív feladatokat ad a gyermekeknek, és ezeket hajtják. Végre.
2: A reneszánsz terembe jöttünk, de az előző is már átvezetett minket a reneszánszba.
1: Az volt a korai reneszánsz, itt már az érett reneszánsz alkotásait látjuk, átjutunk az átveneti manierizmuson egészen a barokkig. Rögtön szembe találkozunk egy szintén név szerint nem ismert, de egyéb műalkotásai alapján azonosítható Gian Pietrino nevű festő Mária gyermekével ábrázolásáig, rögtön feltűnik, hogy a kép nagyon hasonlít Leonardo da Vinci.
2: Bizony, a Mona Lisa tekintet köszön.
1: Simor János eredetileg azon a listán, amit a római...
2: A Mona Lisát akarta megvenni?
1: Ha nem is a Mona Lisát, hiszen az ismert képe volt már akkor is Leonardo da Vincinek, de ez egy hozzá kötött, akkor név szerint hozzá kötött alkotás volt, hiszen az eladási listán így nyilván egy drágább tételként szerepelt. Azóta a kutatók, sőt, rögtön igazából azután, hogy megérkezett Esztergomba, megállapították, hogy ez nem Leonardo alkotása, de egy nagyon közeli tanítvány munkája. A források ezt a bizonyos Gian Pietrinót úgy emlegetik, mint egy közeli tanítvány, és egy olyan tanítvány, akiről kevesek között dicsérőleg szólt a nagymester.
2: A Leonardo, igen.
1: A jellegzetes stílus elemeket láthatjuk, sötét háttér előtt egy erősen megvilágított nőalak, amely ilyen füstösen a kontúrjait elveszíti, ez az új technika, amit már olajjal végzett Leonardo da Vinci és az ő tanítványok.
2: Itt is két-három alkotásról szóljunk, amely nagyon kedves önnek.
1: A festő körből van több alkotásunk, amely Caravaggio nevével fémjezve, sajnos eredeti Caravaggio darabunk nincsen, de a Caravaggio követők széles köréből, Rómából, illetve különösen Nápolyból is vannak darabok. Például Luca Giordanótól két remete szentet láthatunk, egy Makarius nevű és egy Efrém nevű remetét, akik biztos, hogy saját kezű munkái a nagy mesternek. Vagy a Vanitas kép, ami közép Itáliában keletkezett, ez a mulandóság allegóriáját jeleníti meg egy fiatal hölgyel, aki ilyet tekintettel néz ki igazából a képből. Megmutatja ugyan a keblét, meg láttunk zeneszerszámokat a kezében, illetve illatszeresedényt, ékszereket, de a háttérben ott gomolyog Kronosz, a mitológia időisten, aki egy koponyát tart, a leggyorsabban hervadó virágot, a pipacsot, és mindez együtt inkább félelmet kelt. Utóbb kiderült, hogy a hölgy ábrázolásán egy emlődaganat is megjelenik, úgyhogy azóta már egészen különleges módon viszonyulunk ehhez a képhez.
2: Tehát orvostörténeti kutatásokra ad alkalmat?
1: Angliai onkológiai szaklap címlapjára is került már néhány évvel ezelőtt ez a kép.
2: Mindenesetre ez nem templom számára készült ez az alkotás.
1: Nagy valószínűséggel nem, valamiféle személyes élmény, személyes megrendelés lehetett az oka ennek. Van olyan kép, ahol például itt Lót megvendégeli a két angyalt, ez egy eleve ritkán ábrázolt kép, de egy a 17. században és a 18. század elején majd nagyon kedvelt ábrázolás típus láthatunk. Az asztalon egy gyönyörű csendélettel, hiszen az étkezésnek a korabeli eszközeit láthatjuk, gyönyörűen megfestett poharakat, edényeket, amelyek abban az időben divatosak voltak, és nagy kedvel megfestették. Sokszor a fő témáról még el is tereli a figyelmet, hiszen elkezdünk csodálkozni azon, hogy milyen szépen megterített ez az asztal, és milyen valósághűen tudja visszaadni a festő.
0: A megújult Esztergomi Keresztény Múzeumban Szerdahelyi Csongort, az intézmény igazgatója, Koncsek Ildikó művészettörténész kalauzolta. Az Akvarell válogató adása ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Varga Ramóna és a szerkesztő Csúcs Judit nevében is köszöni figyelmüket a műsorvezető Ungvári Judit.
3: Magyar Katolikus Rádió.
4: Örömhír mindenkinek.
0: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg Johann Sebastian Bach Ámol hegedű versenye fuvolás átiratának első, második és harmadik tételét Jean-Pierre Rampal és a Szárvidéki Rádió zenekarának előadásában.

Johann Sebastian Bach ámol hegedű versenye fuvolás átiratának első, második és harmadik tételét hallották Jean-Pierre Rampal és a Szárvidéki Rádió zenekarának előadásában.

0: Antonio Vivaldi C-dur szonátájának negyedik tételét a Romanesca együttes előadásában hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 3 óra. Következik a Blende.
3: Önök fotós magazinunkat, a Blendét hallják. Köszöntöm Önöket, Zsoldos Szilvia vagyok. 5 évente rendezik meg a Fotóművészeti Nemzeti Szalont. Az Utak és útkereszteződések címmel nyár elején nyílt kiállítás kurátora Bán András és Kincses Károly volt. Azoknak a fotográfusoknak a munkáit láthatjuk most a műcsarnokban, akik szerepelnek az idei ünnepi könyvhétre megjelent a Magyar Fotóművészet 300 alkotója című hiánypótló kötetben is. És mivel a hagyományos fotográfia nem csak az eddig használt eszközeit, anyagait veszti el rohamtempóban, hanem a digitális képalkotással és főleg a mesterséges intelligencia által generált képekkel a filozófiája is megváltozott, a kiállítás ezzel a kérdéssel is foglalkozik. Először azt kérdeztem Kincses Károlytól, aki a kötet egyik szerkesztője is, hogy mik voltak válogatásuk szempontjai.
4: 1000-nél több alkotó fotoművész van Magyarországon, tehát hogy eleve az első

0: A szelekció ott történik, hogy kit hívunk meg, mert ez meghívásos. Kézenfekvő volt, hogy az idei szalont kapcsoljuk össze a megjelenő 300 fényképész a Magyar Fotoművészetből könyvvel, amit a Bán Andrással és a munkatársainkkal 5 éve dolgozunk rajta, szerkesztjük és állítjuk össze, ami egy gigantikus vállalkozás abból a szempontból, hogy nem az utolsó 5 év dolgait kellett megmutatni, hanem az utolsó 160 évet, hogy mi minden változott a magyar fényképezésben, ki mit adott hozzá ahhoz, hogy ott tartsunk, ahol tartunk. Több száz nevet hoztam az első megbeszélésre, és hosszú-hosszú egyeztetések után lett belőle 300. És miután ezen a könyvön 5 évig dolgoztunk, és teljesen körbejártuk azt, hogy ki mindenki kerüljön bele ebbe a könyvbe a kortársak közül. Azt határoztuk el, hogy kiszedjük a 300 fényképész listájából azokat az alkotókat, akik még élnek, alkotnak, aktívak és dolgoznak, és kézenfekvő, hogy akkor az ő új munkáikból rakjuk össze ezt az idei szalont. 1000 fölött volt a beérkezett képek száma. Picit kétségbe voltunk esve, hogy itt a műcsarnok 1000 négyzetméterén több száz alkotó, több száz kép hogyan lehet fogyasztható formába tenni, és akkor jutott eszembe ez az utak és útkereszteződések, ami azt is jelenti elsődleges olvasatában, hogy a fotoművészet útja 2020-tól 2025 felé. Azt is jelenti, hogy vannak egyenes utak, és vannak elágazások, és vannak zsákutcák, és vannak körforgalmak, és vannak visszafordítók. Tehát mint a valóságban a művészet is leköveti ezt a mozgásformákat, és még akkor ehhez képest az volt az alapkoncepció, hogy ne a már idejét múlt művészettörténeti kategóriákat, ne a nagyon szubjektív, hanem hogy legyen valami, amivel mi kurátorok is üzenhetünk a nézőknek vagy a világnak, és ez lett az, hogy az alap választási szempont az alkotó a valósághoz való viszonyát néztük.
1: Tulajdonképpen ezek az utak a hagyományos technikától egészen elvezetnek a mai legújabb digitális és mesterséges intelligenciát használó technikáig. Tehát, hogy tulajdonképpen ezen az úton is végigvezeti a látogatót a kiállítás.
0: Nyilván sokféle értelmezése lehet az utaknak és útkereszteződéseknek, ez is az egyik, bár ez engem nagyon nem érdekel. A kép szóljon a falról, és ne az, hogy hozta létre, de a viszony az nagyon fontos, az alkotó szándéka. Az első teremben azok az alkotók vannak kiállítva, akiknek a világ úgy, ahogy van, témaként szerepel, abból a kettősből születnek képek, hogy ő hogy látta a világot. Itt, amelyikben vagyunk, ez a szubjektív dokumentarizmus, amelyik arról szól, hogy az alkotót nem érdekli az egész világ, meg a valóság, hanem csak egy-egy szegmense, és abban próbál meg érvényes képeket alkotni. Például itt vagyunk ez alatt a Balázs Zsolt képsorozat előtt, amelyiknek az a címe, hogy ami marad végül. Évekig járt az Alföldre, és nézte, hogy hogyan veszti el a víztartalékát, és hogyan sivatagosodik el az Alföld és a Kiskunság egy része. És hát ebből olyan képeket csinált, amelyek így a kiállító terem falán műalkotások, amúgy pedig mondandójukban arról az egyik legnagyobb problémáról szól, hogy mi lesz a Földdel, hogyha végképp tönkre tesszük. Tehát ezt nevezem szubjektív dokumentarizmusnak. Ez a képsor egy Erdélyben élő fotoművész alkotás sorozata, akinek az édesapja neves festő volt, és amikor meghalt, akkor a Fekete Zsolt megpróbálta gyászmunkaként valahogy megélni azt, hogy elvesztette azt, aki neki a legfontosabb volt, és ezért összeszedte a festőpapa akvareljeit, meg tájképeit, amiket a világban festett, de elsősorban Erdélyben, és visszavitte a festményeket arra a helyszínre, ahol készültek, és ott lefényképezte saját magát, ezzel hidat teremtve az apja és ő közte, a festmény és a fotó között, és létrehozva valamit, amitől az embernek egy kicsit elszorul a torka vagy a szíve, azért, hogy hogyan is van az, hogy élünk és meghalunk, és nem marad utánunk semmi. De ez

0: azért nagyon jól mutatja, hogy miért fontos nekünk az a fajta felosztás, hogy a valóságot szubjektív módon tálalja a néző felé.
1: És akkor egy kicsit menjünk tovább gondolatban.
0: A harmadik terem megint csak az alkotó és a valósághoz való viszony. A harmadik teremben már nem érdekli a valóság az ott kiállított alkotókat, hanem megpróbálják a saját víziójukat képekké formálni. Amin persze vannak valóságos elemek is, de semmi köze önmagában ahhoz a valósághoz, ami körbevez bennünket gömbformában. Ez is egy létező irányzat, képzőművészettel, videóművészettel, hanggal, installációval, minden egyébbel operálnak az ott kiállított alkotók. Onnan még egy teremmel beljebb menve a mostani technikától megcsömörlött alkotók képeit raktuk ki, akik úgy próbálnak tiltakozni a digitalizáció, a mesterséges intelligencia, az automatizálás és a szoftvermérnökök által a telefonokba, gépekbe beépített programok ellen, hogy visszatérnek abba a kézműves technikákhoz, ami a fényképezés 100-150 évvel ezelőtti technikáit eleveníti föl. Kézzel öntik az emúziót, saját maguk csinálják a fényképek alapját, saját maguk találják ki, hogy most fotogramként, exponált képként vagy másképpen hozzák létre a képeket, de minden esetre miközben itt az emberek a telefonjukkal egy század másodperc alatt létrehoznak egy képet, egy másik század másodpercben rányomnak és elküldik a világ bármelyik részére, ők egy napig, két napig, néha tovább is dolgoznak egyetlen egy képen, ami aztán megjelenik a falon. Én muzeológusként ezt is nagyon sokra értékelem, és amennyiben csak tudom, segítem őket.
1: Egyébként ez tömeges tendencia, hogy szeretnének visszafordulni a hagyományos technikákhoz, vagy ez inkább nagyon egyedi jelenség?
0: Az, hogy néhány száz alkotó Magyarországon magas színvonalon űzi ezt a technikát, az nekem pont jó. Festőket se számolnak meg, hogy hányan festenek olajjal, hányan akvarellel, hányan részkarccal. Aki amit választ, abban csináljon jó alkotást. Az archaikus teremben szemközpont az ellenkezője van, a mesterséges intelligenciával készült képek.
1: És ott érünk egyébként végére a kiállításnak.
0: Igen.
1: Azt mondta, hogy nem tud nagyon azonosulni ezzel a történettel.
0: Igen, de ameddig én múzeumigazgató voltam, addig ilyen kérdésekre azt mondtam, hogy egy állatkertigazgatótól se lehet megkérdezni, hogy melyik állat a kedvence. Ugyanúgy kell szeretni a skorpiót, mint a zsiráfot, szóval, hogy tagadhat hogy a fényképezés jövőjét a mesterséges intelligencia alaposan befolyásolni fogja. Ez már most is így van, de a későbbiekben még inkább így lesz. És hát ez egy nagyon-nagyon káros dolog akkor, hogyha túlsúlyba kerül, ha csak van, és csak annyi van, mint az archaikusból, csak annyi van, mint a dokumentus, akkor semmi baj, de eluralja a terepet, és innentől fogva már az embernek a mesterséges intelligenciát választó része nem akar kimenni a világba, nem akarja beszívni az erdő illatát, hogy lefényképezzen három fát, hanem beül egy sötét szobába, becsukja az ajtót, és a képernyőn kiválaszt egy olyan képet, ahol van három fa, és azt ő átalakítja a saját ízlése szerint. Lelke rajta, ki úgy rontja el az életét, ahogy akarja, de én ezt nem nagyon preferálnám, miközben nagyon jó alkotások is születnek.
1: A befogadása ennek a 700 képnek nem annyira egyszerű. Mit tanácsolna, hogy hogyan kezdjen neki a látogató a megtekintésének?
0: Miután jól láthatóan el vannak különítve egymástól a termek, olvassa el a plafon fölött lévő félméteres betűket, és döntse el, hogy őt a dokumentarizmus érdekli-e, a szubjektív dokumentarizmus, az archaikus, a mesterséges intelligencia, a médiahatárok, és azt a termet nézze meg jó alaposan. Olyan ember nincs, még az se, aki évente 100 000 képet néz meg, mint én hivatalból, hogy mindenből azonos. Ha az ember egy kiállításból 5 képet el tud magával vinni, akkor már megérte jegyet vennie. Tehát én ezt javaslom, hogy fusson át mindenen, és azokat a termeket nézze meg, de alaposan, amelyek az érdeklődésébe vágnak.

0: Bán András eredeti szakmám művészettörténész, inkább műkritikus, viszont nagyon hosszú ideig egy kulturális antropológia tanszéken tanítottam, és ez talán meghatározó.
1: A harmadik fotóművészeti nemzeti szalonhoz kapcsolódóan jelent meg a Magyar Fotóművészet 300 alkotója című album. Ennek ön az egyik szerkesztője. Mit tartalmaz ez a könyv, és mikor jelent meg?
0: Egy ekkora 300 fotóművész bemutató könyv létrehozása egy nagyon hosszú, egy kb. 3 éves folyamat eredménye. A Magyar Művészeti Akadémia kutatóintézete és kiadója vállalta, hogy ezt a terjedelmébe is, de hát anyagiakba is nagyon komoly vállalkozást menedzseli. Annál is inkább, mert ugye a könyv a címébe is azt mondja, hogy a magyar fotóművészet alkotói. És azt, hogy mi az, hogy fotoművészet, erről azóta van vita, mióta a fotoművészet létezik.
1: Másfél évszázada?
0: Franciaországban kitalálták, hogy az első Niepce fotótól kezdődően ünneplik a fotográfia történetét, és ez idén pont 200 éve volt, tehát a fotográfia eddig az 1839-es szabadalom bejelentéshez kötöttük, most ez korábbra ment, úgyhogy a fotográfia immáron 200 éves. Ennek a 200 évnek a visszatérő és nagyon gyakran elvaduló vitája az volt, hogy mi is az, hogy fotoművészet. A képkészítő szakma, képzőművészek, grafikusok kezdettől nagyon ambivalensen álltak hozzá a fotográfiához, de a nagy közönség is. Tehát a nagy közönség számára a fotó a vizuális kifejezés legtermészetesebb módja, a legalapvetőbb módja lett, de hogy ebből mi művészet? Ezt folyamatosan egy bizonytalanság vette körül, mi se akartuk definiálni, hanem azt mondtuk, hogy kiválasztjuk azt a 300 alkotót, aminek a képeit, ha végignézzük, akkor valami módon körülírtuk azt, hogy mi is az, hogy fotóművészet. Ráadásul a könyvben nagyon kérdés volt, hogy hogyan beszéljünk, a műfaj kérdése. Tehát fotótörténet nincs megírva, ezt így hirtelen pótolni nem is lehetett. Lexikont írni ma már majdnem, hogy fölösleges az internet árnyékában, bárhogy mennyire hiteles az így hozzáférhető anyag, igen, tudjuk, nem problémamentes. Tehát a műfajt kellett megtalálni, eszéket kértünk nagyon sok, több mint 120 szerzőtől, erről a 300 fotográfusról.
1: Tud mondani egy pár szerzőt?
0: Mi magunk is, tehát Kincses Károly, jó magam, meg néhány gyakorló fotótörténész, Csorba Csilla, Szarka Klára, számos eszét írtunk, de ezen túl szerzetestől természetfotósokkal foglalkozó, természetfotóra érzékeny szakemberen át, íróig, művészettörténészek természetesen, nagyon széles kör, akiket szerzőnek fölkértünk.
1: Konkrét képekhez kérték föl, hogy írjanak?
0: Az egy nagyon izgalmas út lett volna. Most úgy zajlott, hogy élőfotósok esetén a fotóssal való beszélgetés alapján azokat a szerzőket találtuk meg, akik jártasak az adott fotóművész életművében, tehát egy korábbi nagy-nagy ismeretanyag alapján fogalmazták meg a személyes észrevételeiket, az értelmezésüket, nagyon gyakran izgalmas, megvilágító mondataikat.
1: Tehát vannak benne az eszék, vannak benne az alkotók, ők hogyan jelennek meg?
0: Minden alkotó számára egy oldalpárt biztosítottunk, minden alkotó életművéből két képet választottunk ki, általában az egyiket nagyobbra méreteztük, a másikat kisebbre. Fő szabály az volt, hogy a nagyon közismert képét adtuk kisebb méretbe, és azt, amit kevésbé ismertnek, kevésbé látottnak, de az alkotóra jellemzőnek gondoltunk, azt méreteztük nagyobbra. Tehát mindenkinek van egy autonóm oldalpárja, és a 300 ember elrendezésében pedig úgy jártunk el, hogy nem ABC, nem időrend, hanem bizonyos nagy témaköröknél elkezdjük mindig az elején, tehát a könyv ilyen értelemben vagy 15-ször újra kezdődik, 15-ször visszamegyünk a 20. század elejére, és jutunk el egymással beszélgetésben lévő életművekkel, képekkel, általában a jelenig. Tehát a városértelmezés, vagy a portré problémája, a természet értelmezése, magának a médiumnak az értelmezése, és így tovább. Tehát vannak ilyen fejezetek, de más fejezetek például, mondjuk az egyik, aminek az a cím, hogy Kisvilágok, ahol olyan fotográfusok következnek egymás után, akik egy nagyon pici zárt világot rendeznek be a képekkel, vagy arra reflektálnak a képeikkel. Tehát ilyen témakörök szerint talán így mondhatnám, összerendeztük a fotográfusokat, és aztán egy-egy témán belül nagyjából időrendbe követik egymást, de a képek logikája sokszor erősebb volt, mint a naptár szerinti.
1: Ki lehet-e emelni neveket ebből a hatalmas anyagból, vagy ki érdemes-e emelni?
0: Én azt gondolom, hogy biztosan nem lehet, inkább fontos kérdéseket lehet kiemelni, hogy vajon André Kertész vagy Robert Kapa része a magyar fotoművészetnek, vagy sem. Nem akartunk elvi választ adni, beválogattuk. Ugyanígy nagy kérdés volt, hogy azok az alkotók, akik a trianoni határon túl születtek, vagy ha nem is, de hát ott jött létre az életművük nagyobb része, ezek részei a könyvnek, itt is, mint mindenhol megpróbáltunk inkább nem szűkkeblűek lenni, tehát a válasz igen volt. A kérdés ezek után persze az, hogy létezik-e ilyen, hogy nemzeti fotoművészet, általában létezik-e nemzeti művészet. A válasz itt is azt hiszem nagyon egyszerű, igen és nem. Igen, hiszen a kulturális meghatározottság, a képi hagyomány, a mentalitások nyilvánvalóan befolyásolják a képet, és nem, hiszen pont a fotográfia az a műfaj, ami minden értelemben olyan könnyen lép át határokat, és találja meg bárhol a világon a közönségét, amitől értelmetlen lenne határokat húzni vagy bezárkózni.
1: Egyébként van ilyen, hogy nemzeti fotóművészeti karakter. Tehát amiben beletartozik az összes magyar alkotó, akár határon túl, akár itthon, akár kivándorolt, életét máshol leélt emberről van szó.
0: Erre megint legalább két választ tudok adni. Az egyik, hogy 1920 után, amikor egy ország egy olyan helyzetbe találta magát, hogy megpróbálta újra meghatározni függetlenségét, a határait, a kulturális identitását, akkor úri amatőrök egy csoportja megpróbált kidolgozni egy ilyen nemzeti stílust. Ez nagyon-nagyon sikeres volt világszerte, tehát különféle fotós kiállításokon díjaik hatalmas tömegét gyűjtötték. Egy nagyon érdekes festői fotográfia, nagyon sajátos fényhasználatot dolgoztak ki, és igen, volt a képeikbe közös, vizuálisan is, meg hát tartalmiba is, tehát a ünnepi öltözetbe öltözött falusi menyecske, amint a földet műveli. Kicsit nonsens volt, mind képiségében, mind tartalmában ez a stílus nagyon sokáig. Utána ezt az egész úgynevezett magyaros stílust nagyon le is néztük. Ma már azért ennél érdekesebbnek tartjuk, de egy nagyon jellemző társadalmi reagálás volt. Tehát a dolog inkább, hogy úgy mondjam, egy társadalmi jelenség volt, semmint meghatározóan fotostílusbeli. Ugyanakkor viszont van ez a nagyon zavarba ejtő tapasztalat, hogyha a világ bármelyik nagy fotomúzeumába megy be, és megnézi, hogy kik a legnevesebb fotográfusok, ott óhatatlanul mindenhol ott talál néhány magyar nevet az első tízben. Tehát André Kertészt, Robert Kapát, Brassait, Munkácsi Mártont, és így tovább. De hát ehhez például Franciaországban még akár 10 további, ott nagyon fontossá vált magyar születésű nevet lehet tenni. Hogy ennek mi az oka? Nem egyszerűen csak az, hogy ezeknek az embereknek a nagy részét elűzte Magyarországról az antiszemitizmus, és hát így kénytelenek voltak világhírűvé válni, mert itthon nem boldogultak. Ez önmagában igaz, de kevés válasz, mert ez más országban is megtörtént, és valahogy mégse termelődött ki ennyi jó fotográfus. Ez egy véletlen, egy beesés, egy csoda.
1: Még egy kicsit a könyvre, hogy valahol le kellett zárniuk, aki ezután, vagy ami ezután következik, azzal mi lesz?
0: Lezárni viszonylag egyszerű volt, hiszen azt mondtuk, hogy szeretnénk minél több fiatalt beleválogatni, de hát olyat, akinek már van valamennyire életműve. Tehát a legfiatalabb fotós, amikor a könyvet összeraktuk, még 30 év alatti volt, de hát azért jellemző módon az élő fotósok közül az idősebb és a közép generáció került benne, tehát ilyen értelemben a lezárás egyértelmű volt. Abban az értelemben, hogy miért pont 300 és mi van a többi 300-akkal vagy 600-akkal, a lezárás már messze nem volt ilyen egyértelmű, és hogy mi lesz a következő generációval, mind a kettőre egy válaszunk van, hogy nagyon várjuk azt, hogy valakinek kilásson 5 év múlva múlva, 10 év múlva, és a következő ilyen könyvet megcsinálja, az elsők egyike lesz, aki azt megvásárolja. Mivel sajnos nincsenek egymással versengő, megírt fotótörténeti könyvek, és a nagy fotóalbumok megjelentetése is egyre nehezebb, akit egy kicsit is érdekel a fotográfia, az ebbe a könyvbe talán picit nagyzolóan fogalmazok, de mindent megtalál, amit a magyar fotóról érdemes tudni.
1: Kincses Károlyt és Bán Andrást, az Utak és útkereszteződések 3. fotóművészeti nemzeti szalon kurátorait, a Magyar Fotóművészet 300 alkotója kötet szerkesztőit hallották. A kiállítás szeptember 27-ig látogatható a Műcsarnokban. Kedves hallgatóink, ezzel a mai blende a végéhez ért. A zenei szerkesztő Varga Ramona és technikai munkatársam Urbán Péter nevében is megköszönöm figyelmüket. A szerkesztő riportert Zsoldos Szilviát hallották. Fotós magazinunkkal legközelebb 4 hét múlva jelentkezünk.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 3:30. Következik színházművészeti magazinunk, az olvasópróba.
3: Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. A mikrofonnál Fazekas István, az olvasópróba szerkesztője. Színházművészeti magazinunk 3. évadának 16. adását hallják. Hangos periódikánk célja, hogy a színház világához, a színház eredendő rendeltetéséhez közelebb vigyük a kedves rádióhallgatókat, és hogy együtt gondolkozzunk értékeinkről, az európai, ezen belül is leginkább a magyar valóságról. Mai témánk címe a könyvkiadás és a dráma. Beszélgető társam lesz dr. Vékhelyi Balázs irodalomtörténész, az Üveghegy kiadó igazgatója. Ha tehetik, tartsanak velünk!

dráma különös műfaj. Egyszerre akar megszületni a szóban és a testben, az olvasás csöndjében és a színház nyilvánosságában. A könyv és a színpad között ezért kezdettől fogva feszül egy láthatatlan húr, amelyet a színház történet újra meg újra megpendít. A dráma könyvé válása nem egyszerűen technikai vagy kereskedelmi esemény, hanem a mű létezés módjának megváltozása. A színpadon a dráma esemény, a könyvben lehetőség. A drámairodalom története valójában szorosan összefonódik a könyv történetével. Az antik színház nagy művei elsősorban előadásokhoz kapcsolódó szövegek voltak, amelyek fennmaradását későbbi lejegyzések, másolások, kommentárok tették lehetővé. A görög tragédiák esetében különösen világosan látható, hogy amit ma irodalmi műként olvasunk, eredetileg egy összetett színházi rítus részei voltak. A szöveghez zene, karének, maszk, mozgás, színpadi tér és közösségi jelenlét tartozott. A könyv később megőrizte a szöveget, ugyanakkor óhatatlanul leválasztotta annak egy részét arról a performatív közegről, amelyben eredetileg értelmet nyert. A nyomtatás megjelenése új korszakot nyitott. Shakespeare drámái például egyszerre tartoztak a színpad világához és a nyomtatott könyv kultúrájához. A First Folio 1623-as megjelenése óta Shakespeare szövegei nem pusztán előadások emlékei, hanem önállóan olvasható, tanulmányozható, kiadható művek is. Ez a kettős létállapot alapvetően meghatározta az európai dráma későbbi történetét. A könyvkiadás ezzel sajátos, második életet adott a színpadi műveknek. Egy előadás néhány este vagy néhány évad alatt eltűnhet, a könyv azonban évtizedeken, sőt évszázadokon át őrizheti a szöveg lehetőségét. A kiadott dráma bekerülhet a könyvtárakba, az iskolákba, az egyetemekre, színházi műhelyekbe, alkotók személyes könyvespolcaira, olyan helyekre is eljuthat tehát, ahol a színházi előadás fizikailag soha nem jelenhet meg. A könyv tehát nem pusztán dokumentálja a drámát, hanem kiterjeszti annak kulturális hatókörét. Ebből következik a dráma kiadás egyik legérdekesebb paradoxona, minél inkább könyvé válik a szöveg, annál inkább fennáll annak a veszélye, hogy megfeledkezzünk valóságos színházi természetéről. A dráma olvasása során a szereplők megszólalásai belső hangként szólalnak meg. A színpadi tér képzeletbeli térré válik, a testek helyére mentális képek kerülnek. Az időt pedig az olvasó saját ritmusa szervezi. A színház kollektív jelen ideje ekkor személyes olvasási idővé alakul. Ez a változás különösen izgalmas a modern és kortárs dráma esetében. A 20. század színházi avantgárdja, majd a posztdramatikus színház számos alkotója éppen a hagyományos drámai szöveg színházi elsődlegességét kérdőjelezte meg. A színpad egyre gyakrabban nem egy előre rögzített irodalmi mű megvalósításának helye, hanem önálló jelentésképző rendszer lett, amelyben a szöveg csak egyike a lehetséges színházi anyagoknak. Ez azonban nem jelenti a drámai könyv megszűnését. Inkább azt jelzi, hogy megváltozott a szöveg és az előadás viszonya. A könyvkiadás ilyen körülmények között különösen fontos szerepet tölthet be. Egy kortárs drámakötet nem feltétlenül egy kész előadás lenyomata. Lehet laboratórium, archívum, meghívás a színpadra. A nyomtatott dráma magában hordozza azokat a színpadi lehetőségeket, amelyeket egyetlen rendező sem tud egyszerre megvalósítani. Egy előadás szükségszerűen választások sorozata. Kijelöli a teret, arcot ad a szereplőknek, meghatározza a ritmust, a hanghordozást, a fényeket, a mozdulatokat. A könyv ezzel szemben nyitva hagyja ezeket a lehetőségeket, és éppen ezáltal őrzi meg a mű sokféleségét. A kiadás ugyanakkor
értelmezés is. Már az a döntés, hogy egy színházi szöveg megjelenik, kulturális állítás. A szerkesztő, a kiadó, a borító tervezője, az előszó szerzője, a fülszöveg írója mind hozzátesz valamit ahhoz a képhez, amelyet az olvasó a műről kialakít. Különösen érdekes ebből a szempontból a kortárs magyar dráma helyzete. Egy új magyar színmű sorsa gyakran attól függ, hogy létrejön-e belőle előadás, talál-e magának rendező társulatot, színházi közeget. A könyvként való megjelenés azonban akkor is megőrzi a mű jelenlétét, ha a színpad egy adott pillanatban nem kínál számára lehetőséget. A kiadott dráma várakozó mű. Ott van a könyvtárban, a polcon, az olvasó kezében, és időnként éppen egy ilyen csendes jelenlétből születik meg később egy színházi találkozás. Talán ezért érdemes a drámakönyvre nem úgy tekinteni, mint a színház maradványára. Sokkal inkább a színház egyik rejtett előszobája. A könyvben még nem lépett színpadra a szereplő, de már megszólalt, még nincs fény, még nincs díszlet, még nem hangzott el a nézőtér felől az első köhintés, a szöveg azonban már megteremtette a várakozás terét. Az olvasó képzelete ilyenkor saját színházat épít. És ebből a képzeletbeli színházból egyszer csak valódi színház lehet. A színház múlandósága és a könyv maradandósága így nem két egymással szemben álló világ, hanem ugyanannak a művészi létezésnek a két formája.

0: kedves hallgatóink, ez itt az Olvasó Próba, a mai témánk a könyvkiadás és a dráma. A beszélgető partnerem dr. Vékhelyi Balázs, irodalomtörténész, az Üveghegy Kiadó igazgatója. Kedves Balázs, kezdjük ezt a beszélgetést azzal, hogy a könyvkiadók általában hogyan viszonyulnak a drámához. Manapság mennyire gyakran jelennek meg színpadi művek, mennyire gyakran jelennek meg a klasszikusok, és milyen a viszony a ma élő szerzőkhöz?
1: Ezt részben az olvasók is le tudják mérni, ha bemennek egy könyvesboltba, és megnézik ott a kínálatot. Tehát általában külön polcon vannak a versek, nagyon sokszor egybe vonva a drámákkal, tehát egy blokként kezelik a terjesztők, a könyvterjesztők ezeket, és hát általában ez a kínálat elég csekélynek mondható. Persze vannak kiemelt könyvesboltok, ahol nagyobb kínálat jelenik meg, Budapesten is van egy-kettő, nagyobb városokban is van egy-kettő, de azért a legtöbb könyvesboltban, a legtöbb ismert terjesztő hálózatba tartozó könyvesboltban nem sok drámát találhatunk, nem sok drámai kiadványt találhatunk. Ez részben összefügg az olvasói szokásokkal is. Ugye elmondhatjuk, hogy van néhány nagyon nemes, a magyar irodalomban is kitüntetett irodalmi forma, műfaj, műnem, ami piaci szempontból nagyon nehezen eladható, nagyon nehezen értelmezhető. Ilyen a vers, sajnálatos módon, ilyen a novella, és ilyen a dráma is. Tehát, hogyha szép irodalomról van szó, ami a leginkább eladható, az a regény, illetve a mesekönyv. Drámát sajnos kevesebben vásárolnak, ugyanakkor azért van egy alapvető dráma kínálat. Tehát a legnagyobb klasszikusok drámái, akár a világirodalomból, akár a magyar irodalomból azért folyamatosan elérhetőek a könyvterjesztőknél, és időről időre megjelennek kortárs drámák is. Mindenki megtalálhatja szerintem azt, ami érdekli őt. Én fontosnak tartom könyvkiadóként és olvasóként is, hogy nyomtatásban is megjelenjenek a drámák, és olvasóként számomra teljesen másfajta élményt jelent, de a színházzal egyenrangú élményt egy drámai művet olvasni. Teljesen mást ad nekem, akár Shakespeare, akár Molière, akár kortárs szerzőket is mondhatnék, olvasva, mint a színházban. Ahogyan egy regény is más élményt ad olvasás közben, mint egy akármennyire jól sikerült filmes adaptációban.
0: Ha az Üveghegy Kiadó ki szeretne adni mondjuk egy kötelező olvasmányt, mondjuk a Rómeó és Júliát, lenne erre lehetősége?
1: Hát lehetőség természetesen lenne, tehát ennek semmi akadálya nincs, se szerzői jogilag se, semmilyen módon. Más kérdés, hogy lenne értelme, hiszen ugye ezek a klasszikusok, kötelező olvasmányok, ezek folyamatosan jelen vannak a legkisebb könyvesboltokban is, tehát nem lenne értelme egy újabb kiadást megjelentetni, szerintem. Úgyhogy inkább kortárs darabokat adunk ki olykor-olykor.
0: Ezt részben azért kérdeztem, mert kíváncsi vagyok arra is, hogy milyen a könyvterjesztőknek a viszonya a drámához. Te hogyan látod, hogy a könyvterjesztők hogyan viszonyulnak ahhoz, hogyha mondjuk egy-egy színdarabot egy könyvkiadó kiad?
1: Hát mivel most csak a magam nevében tudok nyilatkozni, de azért kapcsolatban vagyok más könyvkiadókkal is, mivel ugye szerződésben állunk ezekkel a nagyobb terjesztő cégekkel, természetesen mindig átvesznek bizományba bizonyos számú kiadványt, címet, drámából is, de azért azt meg kell mondanom őszintén, hogy ez a szám, amennyit kérni szoktak, ez igencsak csekély. És ugyanezt tudnám elmondani sajnos a verses kötetekre is. Tehát, hogyha versek vagy drámák szerepelnek a kínálatban, arra kisebb a terjesztői igény.
0: Az Üveghegy Kiadó évek óta ott van az ünnepi könyvhéten, és hát ugye egyre ismertebb, egyre elismertebb, egyre népszerűbb ez a kiadó. Ti milyen gyakran jelentettek meg drámát, és melyek azok a színpadi művek, amelyeket kiemelnél?
1: Mi úgy vagyunk a könyvkiadással, hogy mindenre nyitottak vagyunk, amiben értéket látunk. Elsősorban esztétikai szempontok befolyásolnak bennünket abban, hogy mit jelentetünk meg, illetve hát azért azt hozzá kell tenni, hogy mondjuk, hogyha drámai műről beszélünk, akkor azért valamiféle támogatásra szükség van, hiszen ezt piaci alapon nem lehet megjelentetni, és Többnyire az egész szép irodalmi blokkra ez vonatkozik. Kezdetek kezdetétől vannak drámai jellegű kiadványaink, hát ez elég vegyes. Van például Hangjáték, amit megjelentettünk, a Kovács műhely, ez CD mellékletet is tartalmaz. A Pilátus éjszakája című történelmi drámát is kiadtuk. Petrusák Jánostól is kiadtunk két kortárs drámát, tehát nem csak történelmi kiadványaink vannak, hanem kortárs problematikával, például a fiatal felnőttek gondjaival, mindennapjaival foglalkozó darabja a Kapunyítási pánikok címet viseli, vagy a Változókor, az is egy hasonló életszituációhoz kapcsolódó darab, vagy Gergely Tamásnak monológiait jelentettük meg, tehát nem párbeszédes jellegű drámát, hanem drámai monológot adtunk ki, vagy Vince Dezső, kitűnő szerző, kevesen ismerik, de érdemes olvasni őt. Tőle egy vegyes műfajú kötetet jelentettünk meg éppen az idei ünnepi könyvhétre, amiben vers, novella és dráma is szerepel. Az egyik például Jeszenyin emlékére született. És van egy-két olyan kiadványunk is, ami nem drámát tartalmaz, tehát nem drámai művet, hanem színpadi művekhez kapcsolódó elméleti munka. Ilyen például Adorján Viktornak a Szakralitás színháza és a Színház szakralitása, vagy utószó a Laboratóriumhoz című súlyos, mondhatnám terjedelme alapján is súlyos és komoly munkája, amely Grotowskynak, a híres lengyel rendezőnek a munkásságát értelmezi. Mondhatnánk azt is, hogy magyar nyelven ez a legalaposabb és a legfrissebb munka erről a kitűnő alkotóról. És hát én magam is elkövettem egy könyvet, Tarka színpadok a címe, ami a kabaré műfajához kapcsolódik. Ugyebár a kabaré is egy színpadi antológia, amiben drámai jellegű művek is vannak, meg lírai művek is, meg zene is, de alapvetően ez is a színházhoz kapcsolódik. Tehát mi nagyon-nagyon-nagyon szívesen jelentetünk meg drámákat, és a színházhoz, színpadi világhoz kapcsolódó elméleti munkákat is.
0: Adorján Viktornak ez a hatalmas monográfiája, azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen Közép-Európában egyedülálló, talán a legteljesebb Grotowsky monográfia, és azért is rendkívül fajsúlyos, hiszen a színház eredetéhez visz bennünket közel. Hogyan ismerkedtél meg Adorján Viktorral, hogyan alakult ennek a könyvnek a története, hogy éppen az Üvegek kiadó adta ki?
1: Szerencsére, és ennek én nagyon örülök, úgy alakult a mi elmúlt, most már több mint 10 éves kiadói működésünk, hogy egyik szerző ajánl a másiknak. Tehát van egy szerzőnk, aki verseket és meséket ír elsősorban, illetve a gyakorlatban foglalkozik a rituálpedagógiával. Tehát drámacsoportokat vezet, gyerekekkel foglalkozik, gyerek színjátszással foglalkozik, Punk Máriáról van szó, és ő ajánlotta Adorján Viktornak is, hogy keressen meg bennünket. És hát mi nagyon-nagyon örültünk ennek a komoly munkának, mert az első pillantásra is láttam, hogy ez egy nagyon alapos munka. Felszínesen ismertem csak, bevallom őszintén, Grotowsky munkásságát, de úgy érzem, hogy én is közelebb kerültem ezáltal, és sok mindent megérthetünk a dráma működéséről, a dráma eredetéről, hogyha ezt a könyvet olvassuk. Ajánlom mindenkinek ezt a könyvet, akit érdekel a színház világa, az belül is a 20. század színházának világa. 20. századot mondok, ugyanakkor Grotowsky szorosan kapcsolódik a korábbi idők színházához is. Ugye a szegény színház színjáték típusának gyökereit keresi, és ennek előképét találja meg a szakrális antik görög tragédiában, és mutatja ki nagyon alaposan és nagyon érzékletesen annak kapcsolatát a Grotowsky és társulata által kialakított modern színházi szertartással, tehát ő szertartásként értelmezi és írja le a színházat, és hát alapvetően ezzel egyet is érthetünk.
0: Kedves hallgatóink! Az Olvasó Próba című színházművészeti magazint hallották. Beszélgető partnerem volt dr. Vékei Balázs irodalomtörténész, az Üveghegy kiadó igazgatója. Búcsúzik önöktől a szerkesztő, Fazekas István. Isten áldja önöket, további szép napot kívánok!
2: Elhangzott az Olvasópróba. Színházművészeti magazinunk zenei szerkesztője Varga Ramóna volt.

0: Alekszandr Konstantinovics Glazunov D-dur koncert keringőjét a Moszkvai Szimfonikus Zenekar játszotta.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 4 óra. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. Mai összeállításunkban először Közélet című műsorunkat hallják Molnár András szerkesztésében. Mai adásunk elején az idei Szent János Bogár családi tábort látogatjuk meg a Fényi Gyula jezsuita gimnáziumban, ahol többek között Sajgó Szabolcs jezsuita atyával beszélgetünk. Majd Rostás László, Miskolcváros főépítésze, a Diósgyőri vár felelős tervezője, IBL és Pro Architektúra díjas építész lesz a vendégünk, akivel a Diósgyőri vár aktualitásairól beszélgetünk. Jó vételt, hasznos időtöltést kíván önöknek, a műsorvezető Berec Renáta.
4: Közélet. Délelőtti magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk elején az idei Szent János Bogár családi tábort látogatjuk meg a miskolci Fényi Gyula jezsuita gimnáziumban. Többek között Sajgó Szabolcs jezsuita atyával beszélgetünk, majd Rostás László, Miskolcváros volt főépítésze, a Diósgyőri vár felelős tervezője, IBL és Pro Architektúra díjas építész lesz a vendégünk, akivel a Diósgyőri vár aktualitásairól beszélgetünk. Tartsanak velünk, érdemes!

0: bemutatkozást kérnék, szervusz.
1: Dénes Albert vagyok, szervusz. Budaörsi lakos egyébként jelenleg, és 1990 óta bogarazom. Ezt így szoktuk mondani, tehát aki a Szent János Bogár közösség tagjaként valamilyen tevékenységben részt vesz, az bogarazik, vagy bogaras. És hát én beleszülettem a Szent János Bogár közösségben, a szüleim többek között megalkotói voltak ennek az egész közösségnek, elgondolásnak. 1990-es évek elejétől Dunakeszin, akkor ott éltünk. És most itt jelenleg Miskolcon vagyunk, családos táborban, mert hogy én is felnőttem közben, és a 6 éves Albertből lett egy idősebb ember, családos ember, úgyhogy most éppen a bogár táborok műfajából a családos műfaj keretein belül táborozunk itt Miskolcon a jezsuitáknál.
0: Miért is jó ehhez a közösséghez tartozni?
1: Ez egy jó kérdés. Van egy ilyen kvázi, szintén ilyen sajátos fogalom, az a, hát, hogy ilyen bogaras kereszténység, vagy bogaras, Szent János bogaras karakteren belül kereszténynek lenni, az, hogy is mondjam, egyfajta, legalábbis a 90-es években ez egy idézőjelben, tehát szabad ilyet mondanom, egy kicsit ilyen innovatívabb, ugye rendszerváltás követő ilyen felébredésből indult, és egy ilyen innovatívabb, emberközelibb, testvérközelibb, Jézusközelibb, nem tudom, egyház közelébb kereszténységet jelentett, a gyerekeknek és a szülőknek az értékeit megőrzendő céllal, ha szabad így mondani. Tehát a szülők azt ismerték fel, hogy kinyílt a világ, úgymond vannak mindenféle lehetőségek, de ugyanakkor vannak veszélyek is, és valamit kell azért tenni, hogy a fiatalokat, hogy úgy mondjam, a vágányon tartsuk, vagy a sineken egy megfelelő irányba, és végül is. Tehát ez egy nyíltan vállalt dolog, keresztény, Jézus közeli, azt is szoktuk mondani, hogy Jézus a főbogár, a legfőbb bogár, a Jézus. Mert ugye a táborokban mindig ugye vannak főbogarak, vezetők, tehát kialakult egy ilyen kicsit, mint a cserkészeknél, egyfajta ilyen hierarchia, bogárvezetőt, bogártáborvezető, stb. Na hát nekünk a Jézus a legfőbb Szent János bogár, akit követni kell. Ez egy ilyen etalon. És hát most például konkrétan a családos táborban, ez akkor született meg, amikor már valahogy az első generációk túl voltak a gyermekkori táborozásaikon, túl voltak az ifikori táborozásaikon, ezt követően túl lettek a vezetési tapasztalataikon, majd végül megszülettek, létrejöttek a párkapcsolataik, házasságaik is, megszülettek a saját gyerekeik, és most már nem tudnak vezetőként mások gyerekeire úgymond vigyázni, vagy táborban vezetni, de a saját gyerekeiknek, a saját közösségüknek a nyári tábor keretein belül megteremtik azt a fajta milliót, és egymás között azt a családok közti kapcsolatot, amiben, hogy mondjam, Krisztusban növekedhetünk, vagy egyszerűen megosztatjuk egymással a különböző nehézségeinket, gondjainkat, és így tovább.
0: Nagy ez a közösség?
1: Szerintem viszonylag nagy, ugye Pest környéken, Budapesten, agglomerációs településeken laknak többnyire fiatalok, fiatal családosok, ugye van, aki idősebb, tehát azért itt van 40-50 körüli emberek is, vannak olyanok, akik sokkal később találkoztak a Szent János Bogárral, tehát hogy mondjuk nagyobb gyerekük ment táborba, ő teljesen úgymond a civil szférából küldte a gyerekét táborra, hogy hú, de jó, itt egy nyári tábor, katolikus vagy keresztény tábor, akkor ide elküldi a gyerekét, és aztán végül elment családosba, mert mondjuk voltak még kisebb gyerekei, akikre jó, ha esetleg egy gyerekvigyázó egy picit vigyáz, amíg a szülők beszélgetnek értelemszerűen, tehát valaki így került be, de mindenki a kezdetektől fogva, és közösség létszáma jelenleg, hát most itt azt hiszem a táborban vagyunk ilyen, hát egy csoportban van 4 család, tehát 4 házaspár, és csoportból pedig hát elég sok van, talán 7, tehát az 28 pár, tehát az durván 30 körüli család, és családonként 2-3-4 gyerek, de például a 4 gyerekesek most itt nagyon magas számban vannak. Utána van sok hármas is, és többnyire fiatalok még, ahol mondjuk 2 gyerek van éppen.
0: Mi volt az idei tábor programja?
1: Az idei tábor programja, ez egy összetett program volt, nagyot akartunk, hogy mondjam, meríteni, úgyhogy azok, akik megírták ezt a kis programfüzetet, annak a, hát most a pontos címét, motóját nem fogom tudni idézni, de az alapvető az a bennünk lakó gyermek, Isten gyermek, bennünk lakó Isten gyermek, ugye Krisztus is mondja, hogy legyetek olyanok, mint a gyermekek az Isten országa. Bizony mondom nekek, aki nem válik gyermekké, vagy nem tud olyan lenni, az nem méltó a mennyek országára. Tehát itt az elég sok ilyen gyermekes mondat van az evangéliumokban. De, hogy ez ne legyen most ennyire közhelyesen, lehet, hogy hangzik, de ugye itt azért látni kell, hogy itt azért komoly pszichológiai mély bányászat zajlik a csoportokban. Azért is vannak kis csoportok, mert hogy legyen idő mindenkire, kis létszámban, tehát kis létszámú csoportok, tényleg négy házas pár beszélget, 8 fő gyakorlatilag. És hát a programblokkok, ezt így hívjuk, egy-egy napra kitalált programblokkok, azokban különböző irányokból közelítjük meg ezt a tematikát. Ehhez mondjuk akkor pár pontot tudok mondani, tehát gyerekkori sérüléseink, gyerekkori, akár szüleink okozta sebek, traumák, nehézségek, azokon való túljutás, szülőkkel való viszony, megbocsátás, a bennem lakó gyerek felismerése, a saját gyerekeimben való szembenézés önmagammal, Jézussal, és így tovább. Tehát ez a... Nagyjából így ez, most nem szeretném jobban kifejteni, de ez a téma. Tehát a gyermek, gyermeknek lenni, Isten gyermeknek, és azt a csomagot, amit az ember kapott, terhet, csomagot, nem szándékkal, de egyszerűen az élet ilyen, azzal valamit kezdeni.
0: Nagyon szépen köszönöm, és további jó táborozást kívánok.
1: Köszönöm szépen, nem is köszönjük.

0: Feketéné dr. Hegyi Kéri Ágnessel, a Szent János Bogár tábor helyi szervezőjével, táborvezetőjével beszélgetek. Szeretettel köszöntelek.
1: Szervusz.
0: Milyen az idei tábor?
1: Kezdeném onnan, hogy a családos táborban az a szokás, hogy minden család vállal egy táborvezetést, esetleg kettőt. Ez a 9. táborunk, és tavaly úgy gondoltuk, hogy megérett arra, hogy mi szervezzük, koordináljuk, vállaljuk ezt a szolgáltat, hogy összefogjuk a családokat és a programokat. Az első családos táborunkban, hogy mondtam, 9 évvel ezelőtt egy másik család hívott minket. Én 14 évesen kezdtem el Szent János bogarazni, akkor én még ifi táborba mentem el, és így kerültem bele. Utána fiatalként, egyetemistaként, fiatal felnőttként visszajártam és vezettem csoportokat az ifi táborban. Amikor pedig megszületett az első gyermekünk, egy éves lett, akkor mondták így az ifi táborban megismert, velem együtt bogarazó, kezdett bogarazni anyuka, mert akkor ő több gyermekes anyuka volt, hogy na, akkor most gyertek el, mert itt az ideje, hogy becsatlakozzatok a családos táborba. Mondhatni, hogy a gyerekeink így nőttek fel, tehát folyamatosan minden évben jelen voltunk, és így beleszülettek, belenőttek ebbe a táborba. Hogy mi is a Szent János Bogár, nehéz lenne megfogni, inkább csak, hogyha eszembe jutnak szavak, akkor mondhatom, hogy közösség, hit, vidámság, játék, szent lélek, kiszakadás a hétköznapokból, Isten országának a megtapasztalása, és ez vágy volt bennem, meg most is egy vágy, hogy megéljem a férjemmel azt, hogy közösségben, de mégis kettesben is tudjunk lenni, hogy lélekben Isten felé tudjunk fordulni, rá tudjunk koncentrálni, kiszakadjunk a hétköznapokból, de mivel családosok vagyunk, ezt nem tudjuk úgy megoldani, hogy most 5 napig akkor a gyerekeket otthon hagyjuk, vagy nagymamákra bízunk. Jönnek velünk a gyerekek, amikor mi blokkozunk, úgy hívjuk, hogy programokon vagyunk, akkor gyerekvigyázás van, délutánonként pedig a gyerekekkel együtt kirándulás van, különböző programok, családi vetélkedők, vagyunk együtt. Én azt látom most, a férjem, aki amúgy református, tehát nem katolikus, hogy ő is szó nélkül jön, nem kell biztatni rá, és a gyerekeink is nagyon élvezik ezt a tábort, és ez ilyenkor nekem egy nagyon nagy erőt ad arra, hogy jövőre is jöjjünk, és folytassuk ezt a dolgot.
0: A gyerekek és a gyermeki lét hozzáállás a tábor egyik mottója is, ugye?
1: Igen, ez a Szent János Bogárnak az egyik, hát, hogy mondhatjuk, hogy élménypedagógia, olyan értelemben játékpedagógia, hogy a játékok, az önfelett nevetés segít minket abban, hogy jobban megértsük önmagunkat, a társunkat, hogyan viselkedünk közösségben, mások hogyan viselkednek közösségben, és hogy megtapasztaljuk azt az Isten szeretetét az emberek által, amit a közösség által, az elfogadás, hogy ugye a Szent János Bogárban, hogy a fényünkkel világítsunk az Isten szeretetét, amit a szemünkbe ég Isten sugarait szórjuk szerte szét, de egy másik ilyen mottóban van, hogy a teljes elfogadás, a másik teljes elfogadás, hiszen ő is Isten teremtménye, én is Isten teremtménye vagyok, és hogy ketten egymást elfogadva tudunk töltekezni, fejlődni, növekedni Isten felé vezető úton.
0: A szervezésben mik voltak a legnagyobb kihívások?
1: Ez egy 120 fős tábor, ami a tavalyihoz képest kisebb, mert tavaly 150-160 fős volt, úgyhogy mondható, hogy kisebb volumenű volt. Most jelenleg 21 család van, de a 21 családnak 63-4 gyermeke van jelen a táborban, és ugye a gyerekvigyázókat megszervezni korosztályok alapján, de én azt gondolom, hogy ez egy szolgált, és mindenki beletette, tehát, hogy tényleg minden család hozzátette a részét, külön volt tímünk, a gyerek a programra, a gyerekvigyázók segítésére kidolgoztunk egy programot, a témát mindig egy tím dolgozza ki, önkéntes évek óta összeáll egy pár anyuka, apuka, és akkor kidolgoznak egy füzetet, egy program születik. Idén a Isten gyermekei vagyunk, volt a programunk, vagyis a blokkoknak, ezt jártuk körbe, és hát ez operatív szervezés, de minden programban én tényleg azt hiszem, hogy támaszkodtunk egymásra, és hát így születik meg a tábor, így lesz az, hogy közösen mindenki élvezi.
0: Hogy lehet valaki Szent János Bogár tag?
1: Hát ez nagyon egyszerű, jelentkezni kell a táborokba. Idén is a honlapon, a Szent János Bogár közösség honlapján megjelent a felhívás. Január februárban tette ki a iroda, hogy save the date, családos tábor, és Mezőkövest mellől egy család nézte a honlapot, rátalált a táborra, és ő az első táboruk így a családos közösségben. Illetve bele lehet nőni is ebbe a táborba, úgy, ahogy én már említettem, a gyerekként, és akkor fiatal családosként vágyik az ember ennek a megtapasztalására, ennek az élménynek is ezt a továbbadására a gyerekeknek, és úgy is van, hogy a gyerekek elmegy valaki egy gyerektáborba, és utána a szülők eljönnek, mert megtetszik nekik.
0: Úgy látom, mindenféle korosztályban vannak itt gyerekek is.
1: Igen, egészen pici baba is van, talán egy éves a legkisebb. Van olyan anyuka, aki következő hónapban fog szülni a harmadik gyermekét, és az a jó ebben a táborban, hogy a nagyobb gyerekeink már vigyáznak a kisebbekre, tehát 14-16 éves gyerekek már nem csak a tesóikra, hanem más táborozó gyerekekre is vigyáznak, úgyhogy tényleg mondhatom, hogy a családok így együtt tudnak lelkileg töltekezni.
0: A 90-es évek óta tart ez a táborsorozat, tehát mondhatjuk, hogy egy nagy-nagy baráti társaság is valahol, tehát hogy azért ezek a táborok összehozzák az embereket.
1: Én azt gondolom, hogy a baráti társaság meg a közösség között, katolikus közösség, vagy valamilyen vallási közösség között azért különbség van. Inkább azt mondanám, hogy a Szent János Bogár egy nagy közösség, egy nagy bogár család, és abban nyilvánvalóan születtek barátságok, születtek házasságok, születtek a házasságokból a gyermekek, de nem ez az elsődleges cél. És addig jó, amíg nem csak barátok jönnek el egy ilyen táborba, hanem az a cél, hogy Isten felé forduljunk, és a másikban felfedezzük Istent, és kiszeressük belőle a jót, akkor válik igazán jó táborra. De valóban az 1990-es évektől van ez a tábor. A gyerektábor, úgy tudom, hogy 5 gyerektábor van, mindig más helyszínen van az országban, 2 ifi tábor szokott lenni a nagyobbaknak, és annak idején, amikor én még fiatal felnőtt voltam, akkor Ősbogár néven futott a fiatal felnőtteknek való tábor, és a családos tábor, tehát így mondhatni, hogy a teljes korosztályt lefedik a Szent János Bogár táborban a résztvevők, vagy akik részt tudnak venni Szent János Bogár táborban. Biztatok mindenkit, hogy aki még nem volt, vagy a gyermekét szeretné elküldeni, próbálja ki, mert hatalmas élménnyel gazdagodnak a gyerekek is. Olyan megtapasztalásra a hitnek, ami nem mondom, hogy kézzelfogható, de hogy élményszerű, és egy életre szól, és tényleg nagyon sokat segít a hitben való fejlődésben.
0: Sajgó Szabolcs, atya, gondolatai közül mit viszel haza magaddal?
1: Inkább hogy mit viszek, ha lehet azt mondani, a programunkból, vagy amit, hogy a bennem élő gyermeket Isten nagyon szereti, és hogy ezzel szemmel nézzek magamra, a házastársamra, és a gyerekeimre is ezzel a szeretettel is. Hát Szabolcs atya szavaival mindig sokat jelentenek a prédikációi, a jelenléte, az, hogy a családok fordulhatnak hozzá, a gyerekek, a házaspárok, hogy beszélgethetünk, de ugye nem egyedül van jelen ebben a táborban, hanem 4 tábori papunk is van, ami egy nagyon szerencsés helyzet, hogy tehát rajta kívül szerencsére még 3 tábori papunk is van, Koronkai Zoltán jezsuita atya, Kutas Attila atya, illetve Papler Pál atya.
0: Hol lehet még több információt szerezni ezekről a táborokról?
1: A Szent János Bogár közösség a Facebookon is rajta van, ott is meg lehet találni, illetve a honlapjukon is, és a jezsuita, azt hiszem, havonta megjelenő szívújságban is rá lehet találni a Szent János Bogárra, ott is megjelennek a jelentkezési felhívás a honlapon is, és a Facebookon is közé teszik.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Nagyon szívesen.

0: Sajgó Szabolcs jezsuita atyát köszöntöm szeretettel, dicsértessék a Jézus
1: Krisztus. Én is szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit.
0: Milyen az idei tábor?
1: Nagyszerű. A jó Istennek a leleményessége, fantáziája minden helyzetre tud valami csodát felkínálni, csak mi legyünk rá nyitottak és készen befogadni.
0: Az idei téma Isten gyermekei vagyunk. Erről néhány szót egy kérnénk a hallgatóinknak.
1: Igen, ez egy családos tábor, tehát 22 család, összesen 120-an vagyunk a gyerekekkel, gyerekvigyázókkal együtt. És annak az ismerete, hogy mindannyiunkat nagyon meghatároz a gyermekkor, és ez sok esetben befolyásolja, hogy gondolkozunk a Jóistenről. Ugye ebben a témakörben van sokféle beszélgetés. Arra is kifuttatva, hogy tulajdonképpen mi vagyunk Isten képmásai, nem ő a mi képmásunk, tehát hogyha az élet így úgy torzítja bennünk az ő képét, a vele való kapcsolat tudja tisztítani, és egyben igazából közelebb hozni saját magunkat önmagunkhoz, és igazából azzal lenni, akik vagyunk az ő képmásaiként. Szóval ez is egy, aztán az is, hogy egy bennünk a gyermek. Persze az életet azt a szüleinken keresztül kaptuk, de minden élet forrása a mennyei atya, és hogy gyakorlatilag ezt is sem szabad elfelejteni, amikor visszagondolunk a gyerekkorunkra, hogy a szüleinkre a Jóisten bizalma, hogy rábízott bennünket új életet, hogy ők neveljenek bennünket, és hát nem tökéletesek, de ő nem adta föl akkor sem az igazi szülőségét, tehát az ő gyermekei vagyunk, tehát miközben gondolkozunk arról, hogy vajon milyen sebeket kaptunk a gyerekkorunkban, nem szabad elfeledkezni, hogy mindig ott volt mellettünk a mennyei atya, a teremtő, az igazi atyánk, akinek igazán a gyermekei vagyunk, és hogy mit is jelent ez a gyermek. Ez nem egy statikus, hanem egy végtelenül dinamikus kapcsolat a szülő-gyermek között, és hogy valahogy erre fókuszálni, mert akkor ez az összes sebünket és mindenfélét tud relativizálni, és felszabadulunk arra, hogy tényleg gyógyuljunk, és hogy a helyes irányba kezdjünk el növekedni, és tényleg elsősorban az Istentől kapott szabadságban tudjunk növekedni, és ne legyünk mindenféle rossz tapasztalatnak a fogjai. Ugye arról is mondhatjuk, hogy az arról ismerjük meg, hogy valóban a Jóistennel kerültünk kapcsolatba, ha imádkoztunk, hogyha az imádság során és az imádság után azt tapasztaljuk, hogy valahogy növekedett a szabadságunk, valahogy kiegyenesedett a gerincünk, valahogy jobban önmagunk tudunk lenni, na akkor a Jóistennel találkoztunk. Ha ez nincs, akkor csak valaki képzelt, valakivel találkoztunk, mert Isten, akinek nem csak azért teremtett a maga képére, hogy na hát egy végtelen lehetőséget nyisson meg, hanem hogy az ő életét ossza meg velünk, és az isteni életet élni Isten nélkül nem lehet, tehát azért annyira fontos mindenkinek az életében az imádság. Van, amikor beszélgetünk éppen Vienai Szent Jánosnak van az ünnepe, és az ő egyik mondása ugye Zsolozsmában is visszhangzik, hogy hát az embernek, aki Jézushoz társult, előbb-utóbb föl kell nyíljon a szeme arra, hogy az igazi hivatása az, hogy a földi életben imádkozzon és szeressen. Imádkozzon és szeressen, és hogy az ima nem más, mint az Istennel való egyesülésünknek az útja. És hát akkor nem is tud az ember más tenni, mint Isten szeretetével szeretni önmagát is, a környezetét is, a legnagyobb gazembert is, akiről szintén érvényes Jézus szava, akivel kapcsolatban, amikor mondja a kereszten, hogy hát atyám nem tudja, mit cselekszik, bocsássunk meg neki.
0: Mi lehet a titka és a sikere ennek a közösségnek ön szerint?
1: Kezdettől nagyon fontos az, hogy egy meghatározott módon igyekezzünk élni azt a kis játékos megfogalmazást, hogy ugye mi Szent János bogarak Isten fényét igyekszünk befogadni és továbbadni, de olyan módon vagyunk, tartozunk tehát össze, hogy együtt Isten felé, mi úgy hívjuk, hogy a főbogár felé, Jézus felé fordulunk, és hogy ezt nem csak úgy mondjuk, hanem hogy ezt próbáljuk a játékokban, beszélgetésekben, egész nap mindenféle éneklésben, összejövetelben, programokban, valahogy ez van mindenkiben, hogy együtt Jézus felé fordulva csináljuk azt, amit csinálunk, és most már 280 tábor volt körülbelül 1991 óta, és minden egyes táborban mindig volt pap, és mindig volt mindennapi szentmise, és én azt gondolom, hogy ez az a bizonyos igazi titka a keresztény életnek, hogy a rendszeres szentmisén ott történik, ugye a kenyér és bor, hisszük, hogy valóban Krisztus testévé és vérévé válik. A keresztség által mindannyian Krisztus titokzatos testének a tagjai vagyunk. Mindez Krisztusban, a föltámadottban, ő a fő, mi a tagok, és ami a kenyérrel és borral történik, vagyis, hogy valami ebből a világból itt és most úgy valósul meg, mint 2000 évvel ezelőtt, amikor a megtestesülés történt, hogy egy emberi lénynek, egy embernek a szíve alatt megfogant a Szentlélektől egy ember, és aki ugyanakkor Isten, egy Isten ember, tehát hogy ez a valóság maradéktalanul abban a kis csírában, aztán a növekvő emberben visszavonhatatlanul Isten és ember egyformán, és ez a folyamat minden szent misében történik, és mindaz, aki Krisztushoz tartozik, valamiféleképpen benne is, vele is történik, ő is gyarapszik ezzel, főleg akkor, hogy aztán áldozik is, és részesül ebben, és ezt tudatosan éli és befogadja. Szóval azt gondolom, hogy az a természetes emberi összetartozás, ami lehet jó, lehet rossz, de adott. Nem tudunk abból kibújni, hogy minden, ami létezik, összetartozik. És ugyanakkor, ami félrement, amit mérgez, rombol, háborúkkal pusztít, mindenféle módon az ember, nem az Isten, az ember. Isten ebbe beletestesül, hogy belülről tisztítsa meg és emelje meg, hogy ez az összetartozásunk, ez egy megtartó, az átistenülés útján segítő testvéri közösség legyen. És ugye azt gondolom, hogy ez az, ami a Szent János Bogárban olyan annyira

0: Egy személyes kérdésem, hogyha lehet, miért a jezsuita rendet választotta?
1: Én esztergomi egyházmegyés papként szolgáltam 74-től, tehát már 53. éve vagyok pap, 74-től egészen 81-ig, amikor is eltávoztam az országból, egy évet eltöltöttem Belgiumban azzal, hogy megpróbálom megtalálni, hogy ahogyan tovább, misszió, orvosi hivatás, sok minden volt ebben, és nem akartam előre eldönteni, hogy melyik szerzetes rendbe lépjek be, hanem hagytam, hogy... De történetesen ugye Belgiumban töltöttem az egy évet, és két jezsuitának a vezetése alatt lévő házban, a Löweni kollégiumban, és valahogy a Ignác korábban is már nagyon vonzott sok minden miatt, és akkor úgy éltem meg, hogy a magyar jezsuita provincia úgy él külföldön, hogy a hivatását teszi ott, ahol van, és vállalja a plusz hivatást Magyarország felé. Tehát a nemzeti identitás, vagy a magyarság, az nagyon fontos volt annak ellenére, hogy elmentem. És ez az egyik dolog. A másik dolog az volt, ami Loyalai Szent Ignácnak a szellemiségében, hogy az ember egész életében formálódjon és növekedjen. Van egy pont, amit ha elér, akkor teheti le a végső fogadalmát, és a többi, de ez nem jelenti azt, hogy vége az átistenülés csodálatos útjának, tehát továbbra is formálódni, növekedni, tanulni, és a többi. És ez nagyon passzolt azzal, ami bennem van, úgyhogy hát ez volt a másik dolog, és aztán persze egyre inkább magaménak éreztem mindazt, ami a rendben, a Jézus társaságában van. Talán még azt is fontos említeni, hogy valószínű kiimádkozta néhány jezsuita, mert a gyerekkoromban, és amikor készültem papnak, akkor is néhány magyar jezsuita, aki hivatalosan nem létezhetett, és nagyon nehéz körülmények között szép, hűséges tanúságtételt adott a hivatásáról, hogy egész biztos, hogy imádkoztak értem, voltak, akikkel ilyen komolyabb kapcsolatban voltam, de akkor nem gondoltam még, hogy én jezsuita legyek.
0: Nagyon szépen köszönöm, atya, a beszélgetést.
1: Nagyon szívesen, én is köszönöm, hogy elmondhattam ezeket.
0: Az elmúlt percekben Sajgó Szabolcs jezsuita atyával beszélgettünk.

0: A folytatásban Rostás Lászlót, Miskolcváros volt főépítészét, a Diós Győri Vár felelős tervezőjét, IBL és Pro Architektúra díjas építészt kérdezem. Nagyon sok szeretettel köszöntelek, László, itt a stúdióban. Szervusz!
1: Köszöntelek és köszöntöm én is a hallgatókat.
0: Mi az, amit fontos lehet elmondanunk a Diós Győri Várral kapcsolatban?
1: A Diós Győri Várral kapcsolatban, mint az elmúlt pár hónapban többször is, ugye hál' Istennek sikerült már egy kicsit a nyilvánosság elé jönni. El tudom mondani, hogy abszolút Isten kegyelméből, és ezt nagyon őszintén mondom, igenis épül, úgy épül, ami, és olyanná épül, mint amilyen volt. A magyar történelemben Diós Győr a keresztény identitásunknak egy olyan alapvető, meghatározó eleme, amire csak azt tudom mondani, amit nekem idáig mondtak a nagyok, és a nagyokat abszolút idézőjelbe téve, Bakai professzor, Prokop Mária professzorasszony művészettörténetben, történészetben, illetve az ELTE-nek a történész professzorai, vagy a műemléke szakmérnököknek, a továbbképző intézetnek a itt annak idején megjelent tagjai, de ugyanezt el tudom mondani a Művészeti Akadémiáról, el tudom mondani a Kossuth díjas művészeinkről, akik már idáig is látták, hogy mindenkinek nagyon tetszett, sőt, azt mondták, hogy itt volt az ideje.

0: És én úgy gondolom, hogy nem csak, hogy ők mondták, hanem van a levegőben egy olyan fantasztikus időkapu, ami azt jelenti, hogy volt egy 500 évünk, ami a pusztulásról szólt. Ugye 1526, az gyakorlatilag Diósgyőr vége. És ezt azért lehet kimondani, mert Diósgyőr, azt szoktuk mondani, hogy Lajostól Lajosig, tehát Nagy Lajostól II. Lajosig éli az anzsúkori fénykorát, és hát gyakorlatilag 1526-ban az országra rászakad Mohács, és hát mit áld Isten, eltelik pont 500 év, és 500 év után visszaadhatjuk ugyanazt a fényét, mint amit annak idején 1526-ban elveszített. És ezt bátran ki lehet mondani, hiszen minden, ami visszaépül, abszolút hitelesen igazolható. Szemben mindenféle egyéb dologgal, amit idáig rákentek a századok, hát nem mostuk a gyalázatot, hogy kicsit stílszerűen mondjam.
1: A nagy közönség mikor tekintheti meg, már néhány szerencsés személybe juthatott a kulisszák mögé, a vár belsejébe és a belső részeit is megtekintheti. Mikor lehet a nagy közönség részére megnyitni?
0: Úgy néz ki a helyzet, hogy jövő évben mindenképpen meg lesz nyitva. Én a mostani helyzetet látva tényleg azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon nagy készültségi fokban elkészült. Nem csak az úgynevezett építési része, ezt ugye már az arra járók látják, hogy már a három darubból már csak egy van fönt. Az is szerintem szeptember 1-én már lebontásra kerül, hogyha minden jól megy. Tehát ez jelzés azt, hogy tényleg jól állunk. Illetve a másik, ami nagyon fontos, hogy benne van a gépészet, benne van az elektromos hálózat, minden. Tehát azok a szakipari részek is megvannak, amik ugye mindig az időt el szokták húzni, de igazából ezek készen vannak. Ami még hátra van, ugye a fahídnak, tehát a beton, elbontott betonhíd helyén a fahídnak a visszaállítása, de hát ahogy egy építkezés mindig zajlik, hogy belülről kifelé haladunk, és akkor ez az utolsó elem, ami igazán a helyére kerül, és ez szerintem olyan szeptember közepe tájékára már nyugodtan jó állapotban lesz, viszont a közművekre, ami a használatba vételi engedélyhez szükséges, arra még kell egy kicsit várni, hiszen a törvényességet be kell tartani, és egy ilyen közbeszerzési eljárás lefolyása az mindig hosszabb időt vesz igénybe, és én ebből gondolom, hogy olyan körülbelül februárra talán elmondhatjuk, hogy meg lesz. Tehát azt tudom mondani, hogy az én jó reménységem szerint a környékben lakók készülhetnek arra, hogy tavasztól megjelenik nagyon-nagyon sok ember Diósgyőrbe, és végre be tud indulni az, aminek be kell indulnia.
1: Több civil szervezet is közvéleménykutatást tart azzal kapcsolatban, hogy mivel is, milyen tartalommal töltsék meg a várat, ezzel kapcsolatban mi a helyzet?
0: Itt megint vannak legendák. Ugye csak egy dolgot előre szeretnék bocsájtani, hogy sokszor fölteszik a kérdést, hogy miért hallgattam idáig. És ezt azért kell ide beillesszem, mert ugye ez a funkciótól kezdve minden egyébre vonatkozik. A hallgatásomnak az volt az oka, hogy amikor én 2019-ben az önkormányzattól leköszöntem, akkor velem aláírattak egy titoktartási nyilatkozatot, hogy amíg nincsen kész, addig ugye nem nyilatkozhatok erről. Viszont az utóbbi időnek volt egy-két szomorúsága is, például többek között a Szekér Gyuri barátom, aki társam volt, építésztársam és művészettörténész társam volt a várba, ő decemberben meghalt. Ezek a mindenféle zsurnalista és, hogy mondjam, megalázó és hasonló, abszolút igaztalan megjegyzések alapján az ő szíve nem bírta és fölmondta a szolgálatot. Én akkor azt mondtam, hogy innentől kezdve nincs miért hallgatnom. Tehát vissza erre a dologra, ugye többek között egy ilyen dolog volt ez a szálloda kérdés, hogy lesz-e benne szálloda, vagy nem lesz benne szálloda. Szálloda nem lesz benne, ez 2016-ban a magyar közleményben megjelent, tehát nem arról van szó, hogy időközben átpolitizált, a szakma helyett átpolitizált dologba gyorsan úgy döntöttünk, hogy ne legyen. Ez nem így van. Ennek megvan a szakmai válasza. Én az akadémián tartottam erről egy 2 órás előadást pár évvel ezelőtt, és akik ott voltak, mindenki ezt tudomásul vette, sőt, konstatálták. Viszont ami érdekes volt, hogy a politikai haszonszerzésből előnyöket kovácsoló újságírók, akiket abszolút nem érdekelt semmi ebből a dologból, hogy mi igaz, azok aztán mindent mondtak. Tehát olyan szintű rágalmazással és minden egyébbel, hogy egyszerűen a kollégáim egy része, hát csak egy dolgot hadd mondjak, a statikus kollégámnak az unokáját az iskolában megalázták azért, hogy milyen hülye az ő nagyapja, hogy nem tudja, hogy 700 éves a vár. Szóval ilyen szintig jutott el, és a vége pedig az, hogy ugye a Gyuri se bírta már elviselni lelkileg sem ezt a terhet. Tehát én végtelen sajnálom ezt a világot, mert legalább annyi megvolna bennük, azt el lehet mondani, hogy nem tetszik valami miatt, mert az egy szubjektív dolog. De az, hogy objektív dolgokat, hogy nézett ki ez a dolog, ezeket kétségbe vonni úgy, hogy oda lehet menni, meg lehet fogni, hogy ez tényleg ilyen volt. De a szakmai, úgynevezett szakmai tekintéllyel erre rá oktrojálni olyanokat, hogy ez sosem volt tér, meg minden egyéb, ez botrányos. Ebből egy nagyon érdekes dolog, ami itt azt hiszem, hogy a Szent István Rádiót is igazán érdekelheti, ez az északi toronypár kérdése. Ugye Cegléd Ilona a 60-as években, 50-es, 60-as években kiássa az északi toronypárat is, többek között az egész várat végigássa, és akkor bemutatja azt az alaprajzot mindenütt, hogy létezik a 4 belső torony, és létezik a külső várba további 8 torony. Na most ez a 8 torony, meg ez a 4 torony, ez összesen 12 torony. Mindenki tudja, hogy ha egy váron megjelenik a 12 torony számosságában, akkor az egyértelműleg a mennyei Jeruzsálem képletére kell, hogy rímeljen. És ugye ő annak idején, amikor ezt kiássa minden egyéb, megírja a kandidátusi dolgozatát, ezt a nagy alakú könyvet, amit bárki a Diósgyőri várról be tud szerezni. Abba gyakorlatilag Gerő László professzor megkérdezi, hogy kollégina honnan gondolja, hogy ott volt az északi oldalon torony. És elmondja, hogy a középkori világszemlélet ez erről szólt. Na most ehhez hozzá kell tenni még azt, ugye, hogy a magyar királyok címe II. Andrástól a Jeruzsálem királya is. Természetes módon ebbe benne van a király koronázásnál a 4 égtáj felé való kardvágás, és ezért van az többek között, hogy a Diósgyőri várnak 4 égtáj felé van 4 hídja a 4x2 torony között. És a várárok, amit most próbálnak úgymond mindenféle, megint zsurnalista, hogy mondjam, nyugodtan mondhatom, hogy aljassággal, mert ez már mindennek az alja, letörölni a színről, mintha nem is lett volna várárok, amiben víz volt. Hát várárok mindig is vízzel volt teli. És ezt próbálják azt mondani, hogy ez ne legyen, hiszen ez a várárok, ami körbevette a várat, ez volt a világ óceánjának a képlete. És annyit tudni kell, hogy a magyar királynak II. Andrástól számítva egészen a mai napig gyakorlatilag a Jeruzsálem királya az pontosan Antiókiai Anna kapcsán nem csak hogy rokoni, hanem közvetlen kapcsolatot is jelent ezzel a dologgal, és ez kijár, függetlenül attól, hogy mondjuk a királyság most létezik, vagy nem létezik. Ez egy örökös királyi cím. Na és ugye ezt próbálták annak idején kiszedni, hogy ez nem is létezett. Természetesen Cegléd Ilona próbálja védeni, elmondja, Gerő elfogadja, és ezek után rákényszerítik Ceglédit, illetve a Karlót, aki vele együtt egy építészként a rekonstrukciót 60-es években csinálja, hogy ezt az északi toronypárt próbálja meg elfelejteni. Tehát egy politikai nyomásra megpróbálják vele kitöröltetni. Erre gyártanak művészettörténészek különböző filozófiát egyéb. És amikor mi ezt elkezdtük tervezni, azzal kezdték, hogy nincs északi toronypán. Természetesen bebizonyítottuk, megtaláltuk a persejkövet, megtaláltunk mindent, falkutatása mindennel igazolható, de ettől függetlenül úgynevezett neves régészek, akik soha életükben sem ásatást nem végeztek, sem falkutatást nem végeztek Diósgyőrbe, ad akta kijelentik, hogy sosem volt. Most erre azt tudom mondani, hogy uraim, én ott voltam, én be tudom mutatni, megtaláltam, falkutatással igazolom mindennel, de őket ez nem érdekli. Na most ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ezt a fajta, és ez azért érdekes, mert gyakorlatilag az akkori középkori királyság, magyar királyság, és ugye ez egy nagyon fontos dolog, ugye amikor Európában investitúra háború folyik, addig Magyarországon a magyar királynak püspökállítási joga van. Tehát egyenrangú tetszik, nem tetszik Róma püspökével. És egy ilyen dolgot megkérdőjelezni, illetve ezekről nem beszélni, Én úgy gondolom, hogy bűn, mert igenis nekünk ez a múltunk, és ez benne van napjainkban. Ezt tőlünk senki nem vette el. A kollektív felejtésből meg ki kellene fordulni, és el kellene kezdeni ezzel foglalkozni. A másik dolog, ami nagyon izgalmas, és így Diós Győri várhoz. Egyébként csak annyit akarok még ehhez hozzátenni, hogy az összes többi érvük, amire azt mondják, hogy ilyen nem volt, az mind megkérdőjelezhető. Ugyanígy effektíve oda lehet menni, meg lehet fogni, meg lehet nézni. Tehát semmi nem igaz, amit idáig leírtak a zsurnaliszták. Egyike se volt szakember. Viszont ami ennél sokkal izgalmasabb dolog, ahogy szoktam mondani, hogy nekünk Diósgyőr vára ott kezdődik, amikor megjelennek a pálosok Diósgyőrbe, mert addig csak Győr a neve. És mikor ők megjönnek, onnantól kezdve Diósgyőr. Na mit ád Isten, megint ugye, amikor a szakralitást lehúzzuk az anyagi szintre, hát rögtön előjöttek azzal, hogy a dió, mert ugye Diósgyőr címerében ott van nagyasszonyunk, a kezébe pedig ott van valami kis gömböcske. Hát mi lehet az, mondják dió. Igen, nem csak azt pontosan tudni kell a középkorban, hogyha valami van a kézben, mint mondjuk az országalma, az sem csak egy aranygömböt jelent, hanem ennél többet. Na most a pálosok, mikor megjelennek, onnantól kezdve diosz. A diosz pedig Istent jelent. Tetszik, nem tetszik. Tehát az addigi gyűrű, ami avargyűrűként volt, tehát a hét ringnek, hét avargyűrűnek az egyik képviselője csak a Győr, onnantól kezdve isteni gyűrű a neve, és a pálosok adják meg a hangot neki, és ez viszont István Nádorhoz köthető egyértelműleg, illetve Ernyebán családjához. És ő az, aki elkezdi kiépíteni magát a diósgyőri várat. Ezt nagyon pontosan lehet megint igazolni. És ez azért izgalmas itt a pálosokkal, mert ugye Lajostól Lajosig vagyunk. Pontosan tudjuk, hogy Nagy Lajos a velencei békét a diósgyőri várba köti meg. Itt írják alá, de ennek van egy nagyon fontos feltétele, Magyarország védőszentjének tartott remete Szent Pál testének hazahozatalának a feltételét itt kötik ki. Tehát a testet innen a diósgyőri várból adott rendelkezés alapján. Természetesen mindig kell nekik aranyat is hozni. Én azt szoktam mondani, hogy föl kéne éleszteni ezt, és akkor adjanak tovább is ebből az aranyból még, mert jár nekünk Nagy Lajos után, nápolyi hadjárat után. Viszont a másik, hogy második Lajos, aki ugye 1526-ban végzi be, ő pedig hazahozza a Prágából remete Szent Pál fejerekéjét. Tehát amikor Buda melletti Szent Lőrincen a test egyesítése megtörténik, az úgy történik meg, hogy mind a kettő Diósgyőrhöz köthető, és így lesz remete Szent Pál teste, gyakorlatilag a magyarok védőszentje. Az egy más kérdés, hogy azt szokták mondani, hogy Trencsében elégett az egész. Hát bátran kimerem jelenteni, hogy vannak olyan vizitációs jegyzőkönyvek, én körülbelül olyan durván 40 éve foglalkozom a pálos rendtörténettel, ahol Alsó-Ausztriában megvan az a kolostor, ahol a vizitáció 1700-as években leírja, hogy remete Szent Pál fejerekéje ott van. Pont. És ez a trencséni égés után jóval később. Ezt a fiataloknak ajánlom, kutatási téma tényleg megvan. Csak megpróbálták osztrák sógoraink egy kicsit ezt elprivatizálni, mint ahogy sok mindent az elmúlt időszakban. Na szóval lényeg az, hogy nekünk ez egy nagyon fontos dolog. Ezért lesz az, hogy sikerült megegyezni a pálos, állandó pálos kiállításnak az idehozatáláról, aminek a helye szintén a diósgyőri vár északi szárnyának a tetőterébe lesz majd kialakítva, mennek az egyeztetések, és nagyon bízom benne, hogy egy állandó pálos kiállítás valóban itt megtörténik.
1: Műsoridőnk itt véget ért, nagyon sajnálom, viszont akit érdekel a téma további részlete is, az szombaton reggel 8 óra után tartson velünk, ugyanis folytatjuk ezt a beszélgetést a szombat reggeli beszélgetésben. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
0: Köszönöm szépen.
1: Az elmúlt percekben Rostás Lászlóval, Miskolcváros volt főépítészével, a diósgyőri vár felelős tervezőjével, IBL és Pro Architektúra díjas építésszel beszélgettünk.

ennyi fért mai műsorunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 50 percben. Előbb az idei Szent János Bogár családi tábort látogattuk meg a miskolci Fényi Gyula jezsuita gimnáziumban, majd Rostás László Miskolcváros volt főépítésze, a Diósgyőri vár felelős tervezője volt a vendégünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a mai adás szerkesztőjét, Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus. Elhangzott műsorunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült.

0: Mai összeállításunk munkatársai Molnár András és Vasvári Bernadett nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Berec Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: 5 óra. Következik a templom térkép.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Van egy pár olyan templom a római nagy ismert patinás templomok között, amelyeknek az előneve, vagy az egyik állandó jelző, hogy falakon kívüli. Hát 3 ilyet tudok. A falakon kívüli Szent Pál, azt mindenki ismeri. A Szent Lőrinc Bazilika, falakon kívüli Szent Lőrinc Bazilika. És ahol most vagyunk, a falakon kívüli Szent Ágnes Bazilika. Ez a Nomentana mellett, azt hiszem, hogy észak irányba van a városfallal bezárt Rómától, és egy tűnőményes oázis az előteremnek, a templomnak. Sok-sok nagyon ősi, gondolom, római kori romot látni a környéken, ami ezen a részen nem jellemző, bár katakombák vannak a föld alatt, de azt nem látni. Terdik Sebestyén a beszélgető társunk, 2 magyar zarándokház vezetője és idegenvezető, rutinos rómajáró ember, ő lesz a segítségünkre, hogy megosszuk a magyar hallgatókkal ezt a csoda együttest. Kedves Sebestyén, köszöntelek, és hát a Vatikánhoz, a pápákhoz, illetve az érsekekhez is kapcsolódik ennek a templomnak a tevékenysége.
4: Így van. Hát szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Talán kezdjük azzal, hogy is lehet ide kijutni, hiszen 2,5 kilométerre vagyunk a római városfalaktól. A Porta Pián keresztül gyalog is ki lehetne jönni egyébként a Nomentana, Via Nomentana, egy ókori útján Rómának. Legjobb talán, ha a városból busszal érkezik, valaki a 60-as és a 90-es buszok járnak itt fölött a bazilika előtt, illetve metróval is ki lehet.
3: Ez egy új dolog.
4: Így van, ez egy újdonság. A B metrónak van egy elágazása, és a B metrónak a Jónió felé tartó, hát hogy mondjam, nyomvonala, vagy szerelvénye, az itt megáll a bazilika alatt, a San Agnese bazilika megállónál leszállva, föl lehet sétálni itt egy kicsit a Nomentana irányába, és ugye fölsétálva már lehet látni hatalmas nagy 4. századi romokat, az első Szent Ágnes bazilikának a maradványait.
3: Akkor azt láttam, mi is metróval jöttünk, és láttam azokat a falakat.
4: Így van, oda majd felsétálunk, mert valójában a kultusz, nem a kultusz története, de az építés története ennek a térnek ott kezdődik. A Szent Ágnes Bazilika nevét ugye Rómának az egyik legfontosabb szentjéről, Szent Ágnestől kapja, akit ugye a Diocletianus üldözések alatt végeztek ki 305-ben.
3: Bent a Navona téren levő Szent Ágnes ugyanez a Szent Ágnes?
4: Pontosan a Navonán, a Piazza Navonán álló Szent Ágnes templomnak a hivatalos neve ugye az In Agonánban található, ugye a Navona a küzdőtéren található Szent Ágnes templom, mert a római legendák szerint az a Szent Ágnes templom, amit ugye Francesco Borromini tervezett, azon a helyen áll, ahol őt kivégezték. Minden esetre ő egy nagyon fontos keresztény családból származott, mivel megtagadta a római rendőrfőkapitány a prefektus fiával való házasságot, ezért ugye kiderítették, hogy ő keresztény, ezért halálra ítélték, és ugye nagyon brutálisan akarták előbb meggyalázni, aztán kivégezni. Valójában messzerendre vetkőztetve prostitúcióra akarták kényszeríteni, de hát ugye ez nem sikerült, mert csoda történt. Hirtelen úgy megnőtt Szent Ágnesnek a haja, az ő kérésére és imádságára, hogy ugye a kíváncsi férfiak semmit nem láttak a messzerenségéből, és amikor többen is megpróbálták megerőszakolni, az is meghiúsult, és aztán amikor tűzre akarták dobni, az is meghiúsult, nem kapott tűzre az összegyűjtött fának az anyaga, és ezért ugye a rómaiak csalódva és dühükben lefejezték Szent Ágnest, mint említettem, 305-ben. Nem a városfalakon belül, hanem a Nomentana mentén egy katakombába helyezték el a tetemét, és a jelenlegi kis Szent Ágnes bazilika, a kisebb Szent Ágnes bazilika, az valójában a sírja fölött áll.
3: Hol most vagyunk?
4: Igen, a bejárata ugye ennek a még mindig működő háromhajós bazilikának, ez egy 7. századi bazilika, amit első Honorius pápa építetett, már azzal a céllal, hogy Szent Ágnes sírja fölött lehessen végezni a szertartást. Ugyanis az első nagy bazilika, aminek a romjait majd fölsétálva láthatjuk, aminek az egyik kis mellékkápolnája, a Santa Costanza nevezetű mauzóleum, ahol Nagy Konstantinnak a lányát is eltemették. Valójában ott kezdődik ugye a ennek a hatalmas területnek a kiépítése. Oda építettek egy hatalmas, nagy, óriási, cirkuszra emlékeztető formájú bazilikát, ami ugye nem a Szent Teteme fölött helyezkedett el, de a katakomba mellett.
5: Az egy rotunda volt, ugye?
4: Nem igazán, az egy hatalmas, nagy, mint említettem, cirkuszra emlékeztető bazilika forma. Az azt jelenti, hogy belül háromhajós volt, egy hatalmas, majdnem 100 méter hosszúságú teret kell elképzelni, egy hatalmas tető alatt, ami ugye apszisban végződik.
5: Akkor mi az apszist láttuk le, ahogy jöttünk
4: fel. Így van, és érdekessége, hogy az apszis az valójában az oltártér mögött körbefutott. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy az apszis ugyanolyan szélességű, mint a mellékhajóknak a szélessége. Tehát egy óriási, hatalmas nagy csarnoktérről van szó, aminek a funkciója valószínűleg az volt, hogy fedett temetőként működött, azon előkelőbb vagy fontosabb keresztények számára, akik Szent Ágnes közelébe szerettek volna temetkezni. Mm. És ezek közül az egyik legfontosabb Nagy Konstantinnak a lánya, akinek a mauzóleuma mind a mai napig áll, 351-ben épült meg, ezt majd később megnézzük, erre majd nyitunk egy külön fejezetet, mert az érdemes belülről is megnézni. És így valójában őt magát is oda temették, tehát Nagy Konstantinnak a lánya. Viszont amikor ez a falakon kívül álló hatalmas nagy sírbazilika egyre romosabb lett, hiszen minden erre vándorló, hát barbár nép kirabolt ezeket a falakon kívül álló templomokat, a 7. században egy új bazilikát építettek, egy kicsit megbontva a Nomentánának a domboldalát, tehát a Via Nomentana alatt fekvő északi domboldalt, és a katakombát is egy picit elhordva Szent Ágnes sírjára állították fel ezt a rendkívül érdekes bazilikát, ami egy háromhajós bazilika, viszont az érdekessége, hogy azon kevés bazilikákhoz tartozik Rómában, amelyeknek az empórium, tehát a mellékhajója fölött kisebb kórusokat is láthatunk majd, matróneumokat. Az elnevezés onnan származik, hogy valamikor a keleti, valószínűleg a szír liturgiában alakul ki ez a furcsa térszerkezet, ugyanúgy, mint a zsidók zsinagógájában. A hölgyek nem vehettek részt ugyanabban a térben a szertartásokon, ezért számunkra és a gyerekek számára külön kórusokat létesítettek. Ez mondjuk ugye a keleti hagyományban erősen megvan, mind a mai napig jól ismerjük mondjuk az iszlám világából a nő és a férfi társadalomnak a szétválasztását. Nos, Rómában ez nem volt jellemző, de ez az építészeti forma a 7. században megjelenik Rómában is. Van még két ilyen templomunk, egyébként a San Lorenzónak van egy ilyen felső kórus struktúrája, illetve a Santissimi Quattro Coronae, tehát a négy koronás szentnek a bazilikája is ilyen szerkezet.
5: Ami a Kolosseum közelében,
4: így van. Ezért érdekes építészetileg is ez a belső tér, viszont a legnagyobb látványossága az, ha belépünk a térbe, az, hogy a 7. századból egy gyönyörű szép arany hátterű mozaik díszíti a bazilikát. Érdekessége, hogy ez az első római templom, ahol nem kereszt, vagy nem Krisztus, vagy nem mondjuk egy istenszülő, a gyermek Jézussal megjelenített személy, vagy szent díszíti az oltárteret, tehát az apszisnak az záródását, hanem maga a szent, Szent Ágnes van megjelenítve két nagy álló figura között. Az egyik a Honorius pápa, aki a kezében tartja a bazilikának a modelljét. A másikról vitatják, de valószínűleg nagy Szent Gergely pápáról van szó.
5: Mielőtt bemennék a templomba, erről a gyönyörű szép bejáratról, tehát ahogy a falakon kívül Szent Pál bazilikának is van egy nagyon szép előkertje, szinte a templom előcsarnoka, hát ennek is egy ilyen zárt, igazán intim fogadó helyisége van.
4: Igen, hát ugye ez jellemző.
5: Pálmafákkal, gyönyörű.
4: Jellemző ugye a római bazilikákra, amelyek ugye zöldövezetben helyezkednek el, hogy hatalmas nagy kertek veszik őket körül. Ugye a Szent Pál előtt is a gyönyörű belső udvar várja a látogatókat. Hát itt egy nagyobb kertről van szó, mert ugye az egész régészeti terület be van fásítva, ahol egyébként a parókiának, tehát az itt működő egyházközségnek a sportlétesítményeit is vendégül látja. Tehát ahol például a környéken lakó gyerekeket a szülők járó leparkolhatják ilyen nyári
5: ilyen távon. Oratóriumnak.
4: Így van, pontosan, ez igen. Az oratórium intézménye.
5: Még egy tekepályájuk is van, hogy itt hívják boccsa.
4: Így van, így van.
5: Meg bárocskájuk, Szent Ágnes bár.
4: Így van, és a nyugdíjasoknak is van itt egy találkozója. Tehát ez is szépen mutatja, hogy ez a falakon kívül álló bazilika a jelenlegi Rómában, ugye egy nagyon fontos városnegyedben, a Nomentánon, egy komoly lelkipásztori feladatot is ellát. Viszont ez a zöld övezet, amit körülveszi ezeket ezt a hatalmas ókori épület együttest, azért is fontos, mert egy kicsit betekintést enged, vagy megengedi nekünk, ugyanabban az élményben részesüljünk, mint a 18.-19. századi nagy európai utazók.
5: Goethe.
4: Például Goethe, amikor megjelentek Itáliában vagy Rómában, teljesen lenyűgözte őket ez a furcsa egyveleg a természetnek és a római romokra.
5: Szinte hanyattestek.
4: Így van. Ezért ugye, ha az ember nem tud kisétálni mondjuk a Via Piantica-ra, ahol ezt az élményt ugye teli tüdőbe kaphatja, ezért ezek a szigetek, akár mondjuk a Szent Pálnak a zöldövezete, vagy a Szent Ágnesnek ez a zöldövezete, nagyon szépen, hát hogy milyen közvetíti ezt a romantikus Róma élményt a 19. századból, amelyek ugye zöldövezetben romokat, vagy még működő ókeresztény bazilikákat rejt. Ez ugye a környékre már nem érvényes, hiszen beépítették a főleg a 20. század első, második felében ezt a környéket is, de nagyon fontos, hogy egyfajta zöld szigetként, akár egy lelkipásztori centrumként is, hát ugye egy komoly jelentőséggel bír ez a terület.
5: Mielőtt bemennénk, még a Vatikán, a Szentszék és a Szent Ágnes Bazilika közötti kapcsolat, azt hiszem január elején, vagy Péter Pál napján, inkább Péter Pál napján kapják meg a palliumot az érsekek.
4: Én mind a kettőben igazad van, mert ugye Szent Ágnesnek az ünnepe január 21-ére esik, és ugye az Ágnes név, az az Agnus, a bárány szóból ered, ezért itt nagyon hamar kialakult egy nagyon szép hagyománya Rómának, hogy Szent Ágnes ünnepén megáldanak két bárányt, fiatal báránykát, amelyet a Szent Pál kivégzésének a helyére épült kolostorból hoznak ide, a Trefontáne kolostorból, és ezeket a megáldott bárányokat nagy csütörtökön megnyírják. És valójában a gyapjúból, az így keletkezett gyapjúból a Santa Cecilia bencés nővérei szövik meg a híres liturgikus ruhadarabokat, amelyeket a katolikus egyházban csak a metropoliták viselhetnek. Az azt jelenti, hogy metropolitai joggal rendelkező érsekek ezt a ruhadarabot, vagy liturgikus ruhadarabot palliumnak hívjuk. Ez egy kör alakú stóla, elől és hátul egy hosszabb résszel keresztek díszítik, és ezt a liturgikus ruhadarabot a pápa jelenlétében a Szent Péter és Pál előesti vecsernyéjében, tehát a vesperás keretében június 28-án helyezik Péter apostolnak a sírjára. Így ezek érintési erekjék megáldatnak Péter sírján, másnap a pápa kiemeli őket Péter sírjáról, és szétosztja az újonnan kinevezett metropolita érsekek között. Magyarországon is van egy pár ilyen érsekünk, tehát metropolita érsekünk, ilyen ugye az esztergomi, a veszprémi, a kalocsai, az egri és a hajdudorogi metropolita.
5: Tehát öten vannak.
4: Pontosan ők viselhetik ezt a szimbólumot, ami azt jelenti, hogy jobban kötődnek Péter hagyományához. Tehát ők Pétertől kapnak egy érintés érekét, az azt jelenti, hogy Péter üdvösséget árasztó, hát mondjam, relikviájából ők is valamit viselnek magukon. Ez egy személyes tárgy, az azt jelenti, hogy ezzel temetik el őket. Tehát az utódjaik ezt automatikusan nem öröklik, ezt a pápa adja meg nekik, ugye Péter utódaként, Péter sírjának mondjuk úgy a jogutódjaként, vagy a relikviájának az őrzőjeként, ő ajándékozza ezt a személyes fölhatalmazást, aminek ugye van egy jogi következménye is, hiszen ezek a metropolita érsekek a saját területükön más egyházmegyének a hát, hogy milyen fegyelmi ügyeit is hát kötelesek ellátni.
5: És nem minden érsek metropolita. Például a gyulafehérvári érsek nem metropó. Nincsenek olyan egyházmegyék, amelyek alá tartoznának a saját egyházmegyén kívül, ezért pallium nem jár neki.
4: Így van, tehát nincsenek szufragánus egyházmegyéi, ezért nem tölti be a metropolitai funkciót. Hát ez egy nagy hiányosság, és sajnos a gyulafehérvári, vagy az erdélyi egyház szerkezetek, hát bízunk benne, hogy esetleg valamikor föl tud fejlődni
5: Gyulafehérvár. Hát ez 1990-ben első lépésként lépte meg a Szentszék, hogy érseki rangra emelte a Mártonáról még püspök volt, a jakubinyi már érsek volt, de ez a lépés, amit vártak az erdélyi magyarok, meg joggal, hogy a Nagyvárad Szatmárnémeti, meg Temesvár hozzátartozzon, meg Bukarest alá, ez akkor elmaradt.
4: Hát igen, a Vatikánnak az egyház politikája az egy más fejezet, arról most nem beszélünk, de hát ezt sajnos nem mindig tudjuk mi területről befolyásolni vagy szabályozni, hiszen egész más, ők az országokkal való diplomáciai kapcsolatot előnybe részesítik, a különböző kisebbségi ügyek fölé helyezik ezeket a kérdéseket.
6: No, vissza Szent Ágneshez. Belépünk a bazilikába, a háromhajós bazilikába. Mind a három ajtaja nyitva van, a középső ajtón megyünk be. Egyébként vasárnap négy szent mise is van, hirdeti itt a bejáratnál egy kis tábla. Több templomba jártunk itt a július végi hőségben, és meleg volt a templomba, szinte melegebb, mint kint. Itt hűvösebb van, hála Istennek.
4: Hát ez azért van, mert a templom félig meddig földben áll benne.
6: Meg talán árnyékban van a sok fától itt egy...
4: Hát igen, belépve a bazilikába ugye szépen lehet látni azt a térszerkezetet, azt az egyedi térszerkezetet, amit már mondtam odakint, tehát ez nem pusztán egy háromhajós bazilika, amelyiknek ugye az oszlopai gyönyörű szép újrahasznosított ókori oszlopok, általában korintoszi oszlopfőkkel, de az oszlopok látszik, hogy különbözőek, különböző magasságúak,
6: különböző színűek,
4: különböző formájúak és színűek, az azt jelenti, hogy ókori romokból hozták ide a 7. században, és újra hasznosították.
6: Tudták szimmetrikusan csinálni, így. Tehát a színek meg a formák párban vannak.
4: Így van, és a mellékhajók fölött egy kisebb oszlopsort is láthatunk. Tehát, mint említettem, a mellékhajóknak vannak ezek a folyosóra emlékeztető felső erkélyei.
6: Hölgyek számára.
4: Igen, matróneumok, amit ugye Rómában sose használtak így, de hogyha jobban megnézzük, a felső emeletet, tehát a felső empóriumokon vannak ajtók az utca felé, az azt jelenti, hogy fölülről is be lehetett jönni a bazilikába. Tehát, hogy ennek majdnem, mivel a szentély az bele van építve, a Via Nomentana dombocskájának a lejtőjébe, ezért a szentély mellett a felső szinten is be lehet lépni a bazilikába. Mm. Tehát ez egy valójában egy kicsit körfolyosó is, ami arról utal, hogy lehet, hogy az eredeti funkció inkább az volt, hogy az ide áramló zarándokok az utcáról könnyen úgy léphessenek be a bazilikába, hogy nem kellett lejönni az alsó bejárathoz, és így hát részt venni mondjuk az itt zajló imádságokon, vagy tisztelni, vagy egy imát elmondani Szent Ágnes sírjánál.
6: Panteonja a női szenteknek, úgy látom, mert azok a felsős, legalábbis a matrónelmum fölött csupa hölgy szentet látok.
4: Igen, az ablakok mellett ugye nagyon híres női szenteket láthatunk. Hát ugye a festészeti stílusból látszik, hogy azért ezek nem a Rómának a legfontosabb művészeti ciklusához tartoznak. Ezek 19. század végén, inkább 20. századi elejé freskók, amelyek ugye női szentekkel díszítik.
6: És mindegyik mártír természetesen.
4: Így van, hogyne. Tehát díszítik a bazilikának a felső részét. Mint viszont a bazilikának a legszebb
6: ékessége
4: az apszisa, ahol egy arany mozaikon, egy arany mozaik hátteren három figurát, három álló alakot lehet látni. A középső, hát ugye bizánci hercegnőként, vagy császárnőként öltöztetett koronás hölgyalak, ugye Szent Ágnesnek a figurája. A Szent Ágnesnek ez az álló alakja azért érdekes, mert mint említettem korábban, ez Rómának az első szent, ez az első olyan temploma, ahol a templom védőszentje van megjelenítve az apszisban.
6: Főalakként.
4: Főalakként.
6: Nagyon karcsú, szép hölgy.
4: Igen, egy bájos, nagyon egy kicsit görögösen, a görög klasszikus szobrokra emlékeztető testtartásban, tehát az a jobb lábát előre mozdították, illetve a kezei is mozgásban imára kulcsolja össze, illetve bocsánat, nem imára, hanem a kezében ugye Krisztus tanítását, az evangéliumnak a tekercsét tartja, és a két oldalán pedig két már nem szentet láthatunk, vagy még nem szentet láthatunk,
6: az azt jelenti, hogy
4: nincsenek glóriáik. Az első az biztos a nekünk balra eső, tehát a Szent Ágnestől jobbra álló figura, aki a kezében egy
6: makettet tart.
4: Az ugye a templomot alapító pápa.
6: Honorius.
4: Honorius pápa, első Honorius pápa. A másik pedig egy evangéliumos könyvet tart a kezében, áldást is ad a jobb kezével. Ő akár, ahogy mint említettem, lehetne Nagy Szent Gergely pápa is, itt még ugye nem szentként megjelenítve, de az értelmezése, vagy hát valaki Szimakosznak tulajdonítja ezt a figurát, aki egy 5. századi pápa volt, aki szintén nagy tisztelője volt Szent Ágnesnek a sírhelyét, ő is gazdagon díszítette. Nagyon érdekes, és ugye az ókorból megmaradt eredeti márvány burkolata van a Szent szentélynek, ez nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a gyönyörű szép szürke márványlapok porfűr csíkokkal megbontva egy nagyon elegáns, kicsit geometrikusan ható díszítőelemet biztosítanak a apszisnak, tehát ahol a klérus valamikor helyet foglalt. És ugye ennek van még egy gyönyörű szép pici kis párkánya is, egy csipkézett, faragott kőpárkánya, ami nagyon ritka Rómában, hogy ilyen jó állapotban megmaradt az eredeti szentély burkolata ennek az ókori bazilikának.
5: Márvány intarzia van a baldahín oldalán, meg az oltár menzája alatt, hogy csoda.
4: Hát igen, az oltár asztal azért az már újkori, olyan értelemben, hogy az a gyönyörű
5: későbbi munka.
4: Igen, későbbi munkáról van szó, ha nem tévedek, 19. századi magyar oltárasztalnak ez a gyönyörű szép márvány berakása, viszont az oltárasztal alatt található Szent Ágnesnek a kriptája, a két oldalt, illetve egész pontosan jobb oldalt lehet lemenni a kriptába, ahol egyébként nem csak Szent Ágnesnek, hanem a sírjánál kivégzett emerenciának egy másik, a negyedik század, kora negyedik századi szent hölgynek a erekét is őrzik.
5: A szentély jobb oldalán le lehet jönni Szent Ágnes sírjához, tehát a főoltár alatt valóban ott vannak Szent Ágnes erekjéi, és nagyon hűvös van ezen a részén a templomnak.
4: Itt a kriptában egy kis ovális rácsozott nyíláson keresztül lehet látni egy bronzkoporsót, amelyikben Szent Ágnesnek az erekjét őrzik, illetve az őt szorgalmasan követő Szent Emerenciának az erekjei is itt találhatóak. Emerencia a legendák szerint azt állította magáról, hogy Szent Ágnesnek a tejtestvére volt. Tehát az ő anyja szoptatta kicsi Ágnest, amikor megszületett, és ezért ő szorgalmasan követte, és a kereszténységben, sőt a mártíromságban is osztozott vele, mert amikor itt imádkozott a sírjánál, akkor elfogták, és itt helybe kivégezték, úgyhogy a Szent Ágnes bazilikának az erekjéi között nem csak Szent Ágnesnek, hanem a hűségesen őt tisztelő és követő, hát barátnőjének vagy tejtestvérének az erekjéi is, Szent Emerenciának az erekjéi is itt vannak kiállítva. A bazilikának az az érdekessége, ha valaki ide kilátogat, hogy a bazilikába belépve balra található a Szent Ágnes katakombának a bejárata is, ami általában délelőtt és délután is nyitva van.
5: Óránként vezetett túra indul, néztük 10-től.
4: Így van. Nem a leglátványosabb katakombája Rómának, de ha valaki csak ide tud kijutni, akkor mindenképpen érdemes megnézni, hogy egy katakomba élményben lehessen része.
5: Ennyi fért ebbe a műsorba, és a következő beszélgetésünkben egy gyönyörű szép lépcsővel kezdjük, amelyen fölmegyünk abba a kertbe, amiről már szóltunk, ami a templomhoz tartozik. Terdik Sebestyénnel tekintettük meg Rómában a falakon kívüli Szent Ágnes bazilikát. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
2: Elhangzott a templom térkép.

0: Johann Sebastian Bach F-dur brandenburgi versenyének negyedik tételét a Liszt Ferenc Kamarazenekar játszotta.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc. Híreket mondunk. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a mikrofonnál Ungvári Judit. Köszöntjük a hallgatókat. Elkezdődik a 80 méteres bárkák irányított elsüllyesztése Paksnál a dunai vízszint emelése érdekében, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán pénteken. A nap 24 órájában folyik a munka a honvédség, ipari búvárok, a vízügyesek, vállalkozók és a védelmi hivatal munkatársainak részvételével. Magyar Péter miniszterelnök szombat délelőtt 10 órára Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit, ahol a Duna vízszintjének emelése érdekében folytatott munkálatokról tájékoztatja őket. Az ellenzéki pártok távolmaradásukról tájékoztatták az MTI-t. A Fidesz, a KDNP nem vesz részt az eseményen. Torockai László, aki politikai színháznak nevezte az eseményt, jelezte, hogy Tóth Máté energiajogásznak, pártja energiaügyi főtanácsadójának adott meghatalmazást, hogy képviselje őt a találkozón. Az Európai Unió helyreállítási alapjából származó források teljes 10 milliárd eurót kitevő összegének hazahozataláról beszélt a közlekedési és beruházási miniszter pénteken Budapesten a kormány szóvivői tájékoztatón. Vitézy Dávid közölte, a helyreállítási tervben minden egyes beruházáshoz, projekthez, jogszabályalkotáshoz egy úgynevezett mérföldkő kötődik, amelyet augusztus 31-ig teljesíteni kell, és akkor jár érte a forrás. Halálos áldozata is van annak a nagy kiterjedésű erdőtűznek, amely csütörtök este keletkezett a dél-horvátországi Omis térségében, majd lakóházakra is átterjedt. A rendőrség péntek délután egy holttestet talált a leégett terület átvizsgálása közben. A Spliti kórházban 40 embert láttak el, közülük 7-en lélegeztetőgépre kerültek. 4 magyar állampolgár sérüléséről kapott jelzést a külügyminisztérium, a külképviselet közvetlenül intézkedett a segítségnyújtásról, írta a Tárca péntek kora délután a horvátországi erdőtűz fejleményeiről beszámoló Facebook bejegyzésében. A horvátországi Omis térségében a helyzet stabil, minden magyar jól van, senki sem igényelte a konzuli szolgálat segítségét a hazajutásban, közölte Orbán Anita külügyminiszter pénteken délután az MTI-vel. 2 tűzoltó repülőgép dolgozik a helyszínen, hogy megakadályozzák a tűz újbóli fellángolását. Közben a hatóságok megnyitották a forgalmat a korábban elzárt útszakaszokon. Az áramellátás még akadozik. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter leváltotta Láng Gézát, a Magyar Posta vezetőjét. Nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a Magyar Posta ZRT 2025-ben mintegy 21 ezer munkavállalót foglalkoztatott. A cég adózott nyeresége tavaly 16 milliárd forintot tett ki. 14. Leó pápa arra buzdítja az augusztus 11-e és 16-a között a csehországi Ostravában megrendezett országos ifjúsági találkozó résztvevőit, hogy forduljanak bizalommal Jézushoz, aki legyőzte a világot. A Szent Atya arra ösztönözte a fiatalokat, hogy tegyenek

tanúságot Isten szeretetéről, az élet és a társadalom minden területén, és apostoli áldását adta rájuk. Végül az időjárásról. Szombaton ismét hőségre számíthatunk, folytatódik a napos idő, csak kisebb körzetekben képződhet kevés, csapadékot nem adó gomoly felhő. A délire forduló szél megélénkül, délutára 30 és 35 fok közé melegszik fel a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Lukács könyvéből. Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. De hogyan lehet az, hogy uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendül köszöntésed szava, örvendezve felújjongott méhemben a magzat. Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Mária megszólalt: magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben, mert tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, lám ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék. Nagy dolgokat művelt velem a hatalmas, szentséges az ő neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra, akik félik őt. Nagyszerű dolgot tett karja ereje, széjjel szórta mind a gőgös szívűeket, lesöpörte trónjukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az alázatosakat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat elküldte üres kézzel. Felkarolta gyermekét, Izraelt, megemlékezve irgalmasságáról, amint atyáinknak megígérte, Ábrahámnak és utódainak mindörökre. Mária ott maradt még körülbelül 3 hónapig. Azután visszatért az otthonába. Ezek az evangélium igéi.

0: Antonio Vivaldi D-moll Viola d'Amore koncertójának második tételét Bársony László és a Liszt Ferenc kamarazenekar játszotta. 5 óra 40 perc. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából. Leó pápa levele a liturgikus képzésről folytatott oregoni tanácskozásra. Hűséges szolgálat. Az istentiszteleti és szentségfegyelmi dikasztérium sajtónyilatkozata az oregoni találkozóról. 14. Leó pénzügyi segítséget küldött Kolumbia földrengés sújtotta területeinek. 14. Leó új tagokat nevezett ki a gazdasági tanácsba, közöttük Németh László bíborost. 108 éves korában elhunyt a kínai Benedikt Chao atya, a világ legidősebb trapista szerzetese.
2: Leó pápa levele a liturgikus képzésről folytatott oregoni tanácskozásra. Hűséges szolgálat. A Szent Atya augusztus 14-én pénteken közzétett levelet küldött Arthur Roche bíborosnak, az Isten tiszteleti szentségfegyelmi dikasztérium prefektusának, aki az augusztus 14-e és 19-e közt az Egyesült Államok Oregon állama Mount Angel bentés apátságában tartott konferencián vesz részt. Leó pápa levele a szent liturgia végzésének bensőséges, áhítattal teli végzésére buzdít, mindig köteles engedelmességgel az évényes rendelkezések lelkiismeretes betartása iránt. Leó pápa szívélyes üdvözletét küldi Arthur Roche bíborosnak és mindazoknak, akik az oregoni Mount Angel apátságban összegyűltek, hogy Isten népe liturgikus képzésének fontos témájáról tárgyaljanak. Ferenc pápa a Desiderio Desideravi, vágyva vágytam kezdeti apostoli levelében, amelyben a liturgia teológiai és lelki mélységének szépségét írta le, hangsúlyozta mind a papság, mind a világi évek figyelmes és folyamatos képzésének szükségességét az egyetemes egyház liturgikus életének újjáélesztése érdekében. Ezt követően arra emlékeztetett minket, szó Leó pápa levele, hogy ez a fajta képzés nem néhány szakértő szak területe, hanem Isten egész népének belső készsége. Ezért Leó pápa arra buzdítja a tanácskozás tagjait, hogy Krisztus testének minden szintjén keressenek konkrét utakat a liturgikus képzéshez. Ugyanakkor nem zárhatják ki azok képzésének prioritását, akik az ordó, a papság szentsége által arra hivatottak, hogy misztagógák legyenek, vagyis hogy kézen fogva vezessék a híveket a szent misztériumok ismeretébe. A liturgikus képzés első konkrét lehetőségei abban a szokásban rejlenek, hogy minden vasárnap összegyűlünk az eukarisztia ünneplésére, szól a pápa levele. Ezek az ünneplések a liturgikus év éves ritmusába ágyazódnak, amelynek középpontjában a húsvéti misztérium áll. Ezért elengedhetetlen, hogy mélyen formatívak, alakító jellegűek is legyenek, elősegítve az Ars Celebrandi, a liturgia ünneplése művészetének egyre mélyebb megértését, amelyet nem csak a liturgiát ünneplők, hanem az egész közösség is kifejez. Így módon megfelelő képzés és állítatos Isten tisztelet révén a katolikusok felkészülnek a liturgiára, a liturgia által is. Továbbá a szent misztériumok méltóságteljes ünneplésének előmódítása érdekében Leó pápa kifejezetten hangsúlyozza a jóváhagyott szövegek és utasítások hűséges követésének szükségességét. A Szent Atya utal a II. Vatikáni Zsinat Sacrosanctum Concilium kezdetű liturgikus konstitúciójáról szóló katekézisére, amelyben felhívta a figyelmet arra a tiszteletre, amelyet mindazoknak, akik az isteni misztériumok ünneplésének előkészítésére hivatottak, különösen a papoknak, a Szent VI. Pál pápa és Szent II. János Pál pápa által kihirdetett szertartások iránt kell tanúsítaniuk. Lényeges, hogy ez a tisztelet az Isten iránti készséges rendelkezésre állás és bizalom belső magatartásából fakadjanak, alázatot mutatva Isten nagysága előtt és őszinte hűséget tanúsítva az egyházi közösség iránt. Leó pápa végül Máriára, a bölcsesség székére bízza a megfontolásaikat, és készséggel adja rájuk apostoli áldását mindazokra, akik jelen vannak ezen a találkozón, a bölcsesség és a béke zálogaként az Úrban. Kelt a Vatikánban 2026. június 29-én Szent Péter és Pál apostolok főünnepén. 14. Leó pápa. Az Isten tiszteleti és szentségfegyelmi dikasztérium sajtónyilatkozata az oregoni találkozóról. Ferenc pápa 2022. június 29-én Desiderio Desideravi kezdetű apostoli levelet tett közzé Isten népének liturgikus képzéséről, amelynek útmutatásával az Isten tiszteleti és szentségfegyelmi dikasztérium plenáris ülése 2024. február 6-ától 9-éig megvitatta a liturgikus képzés útjainak lehetőségét felszentett papok és világi évek számára. A dikasztérium e kezdeményezés jegyében folytatni kívánva a reflexiót, ezért találkozót szervezett 2026. augusztus 14-e és 19-e között az Egyesült Államokban az oregoni Mount Angel Bentis apátságban. A rendezvényre számos különböző hátterű és egyházi tapasztalattal rendelkező bíborost, püspököt és világi hívet hívtak meg közös emlékezésre azzal a céllal, hogy közös, konkrét és működőképes javaslatokat dolgozzanak ki. A bencés szerzetesi közösség választása kifejezi az imádságos környezetben való részvétel szándékát annak a lehetőségével, hogy a liturgia formáljon minket. A hatnapos találkozó nagy boldogasszony ünnepe táján több mint egy tanulmányi konferencia, inkább a liturgikus képzésről folytatott lelki megfontolás ideje lesz, hogy a II. Vatikáni Zsinat Sacrosanctum Concilium kezdetű liturgikus konstitúciója által kijelölt úton haladjanak. Szól a dikasztérium augusztus 14-én pénteken közzétett sajtónyilatkozata. A Szent Atya üzenetet küldött Rócse bíborosnak, az Isten tiszteleti és szentségfegyelmi dikasztérium prefektusának, amelyben gyümölcsöző munkát kíván a résztvevőknek, egyúttal hasznos témákat is kínál nekik a találkozó céljának eléréséhez.
1: 14. Leó pénzügyi segítséget küldött Kolumbia földrengés sújtotta területeinek. Leó pápa azonnal vízhelyzeti adományt nyújtott az augusztus 10-én 7,4-es erősségű földrengés által sújtott kolumbiai egyházmegyéknek. Leó pápa a szolidaritását fejezte ki Kolumbia népével, amelyet az ország nyugati részét sújtó erős 7,4-es erősségű földrengés rázott meg. Lelki közelségét a szerdai augusztus 12-i általános kihallgatáson is kifejezte, amikor megújította részvétét és imáit az áldozatokért, a mentő alakulatok munkatársaiért és az egész kolumbiai népért. 14. Leó szolidaritása kézzelfogható formát öltött a szeretett szolgálat dikasztériumán keresztül küldött első sürgős pénzügyi adomány révén is. Az összeget a földrengés sújtotta egyházmegyéknek szánják, és a dikasztérium prefektusa Luis Marín de San Martín érsek, az apostoli nunciatúra és a helyi püspöki konferencia közötti megbeszélések nyomán döntöttek róla.
3: Augusztus 11-én, miközben a polgári védelem csapatai és más mentőszolgálatok az összeomlott épületek és templomok romjai között kutattak, és kezdeti becsléseket adtak ki a halálos áldozatok számáról, amely a legfrissebb adatok szerint több mint 200, Leo pápa táviratot küldött Kolumbiába, amelyben kifejezte részvétét és szolidaritását az egész országgal. Augusztus 12-én szerdán az általános kihallgatáson 14. Leo ismét kifejezte szolidaritását kolumbiai testvéreinkkel és nővéreinkkel, akik a közelmúltbeli földrengés következményei miatt szenvednek, amely számos halálesetet és sérülést, valamint jelentős anyagi károkat okozott. Leo pápa imádkozott az Úrhoz, az elhunytak örök nyugalmáért, biztosította a híveket arról is, hogy imádkozik az áldozatokért és családjaikért, valamint mindazokért, akik mozgósítást végeztek a mentési és segélyakciókban. Ahogy Venezuela esetében tette, amelyet júniusban szintén erős földrengés sújtott, Leo pápa azonnal elküldte Kolumbiának első pénzügyi adományát a szolidaritás konkrét jeleként ebben a vészhelyzetben. A 100 000 eurós összeget közvetlenül a Szociális Lelki Gondozás Országos Titkárságának, a Caritas Kolumbiának küldték, amely az egyház központi koordinációs központjaként szolgál a segélyek gyűjtésében és elosztásában. A szervezet biztosítja, hogy a segély eljusson a földrengés által sújtott egyházmegyékhez. Az összegről a kedvezményezettekkel állapodtak meg, és ez az első hozzájárulás, amelynek célja a legsürgetőbb szükségletek kielégítése. További konkrét segítségnyújtás következik, amint a szükségleteket azonosítják, és haladéktalanul közlik a dikasztériummal. A katasztrófa utáni első órákban már megkezdődött a párbeszéd Luis Marín de San Martín érsek, apostoli fő alamizsnás, és a kolumbiai püspöki konferencia elnöke Francisco Javier Munera Correa bíboros között, aki tájékoztatta őt az érintett területeken uralkodó helyzetről. Eközben egy jelentés készül a legsürgetőbb szükségletek felmérésére, ismét a szeretetszolgálat dikasztériuma kezdeményezésére. Az egyház Isten családja, mondta a prefektus. Egy olyan egyház, amely figyel a szenvedésre és a szükségletekre, és testvériséggel és hatékonysággal válaszol rájuk. XIV. Leo új tagokat nevezett ki a gazdasági tanácsba, közöttük Németh László bíborost. Augusztus 11-én 14. Leo pápa új tagokat nevezett ki a gazdasági tanácsba, és megerősítette több személy pozícióját. A Szentatya kinevezte Grzegorz Ris bíborost, Krakó érsekét, Németh László bíborost, Belgrád érsekét, Jean-Paul Vesco bíborost, Algír érsekét, és Roberto Repole bíborost, Torino érsekét és Szúza püspökét a gazdasági tanácsba. Ugyanakkor Leo pápa kinevezett 4 világi tagot is a testületbe. Denis Duvent, a francia orvosi kutatási alapítvány felügyelőbizottságának elnökét, Gisela Lichtensteint, az ipari és pénzügyi vagyonkezelővállalat vezérigazgatóját, Paolo Nuzinert, a vatikáni kommunikációs dikasztérium általános ügyek igazgatóságának vezérigazgatóját, és Elena Wettstein principátot, a UBS Group AG európai nemzetközi értékesítési menedzsmentjének vezetőjét. Denis Duverne, aki 1953. október 31-én született Lyonban, a Párizsi Kereskedelmi Főiskolán és a Nemzeti Közigazgatási Iskolában végzett. 2007 és 2009 között a Europe Insurance CFO Fórum elnöke volt, amely csoport elősegíti az átlátható pénzügyi beszámolást. 2016 óta az AXA vezérigazgatója, 2017 óta pedig a francia Orvosi Kutatási Alapítvány felügyelőbizottságának elnöke is. Gisela Lichtensteini hercegnő, aki 1990. június 26-án született az ausztriai Feldkirchben, környezetmérnöki diplomát szerzett a Zürichi Egyetemen. Befektetési, banki és mérnöki területen dolgozott Londonban, Kanadában, Szingapurban és Svájcban, jelenleg pedig az ipari és pénzügyi vagyonkezelő vállalat vezérigazgatója. Paolo Nuziner, aki 1963. június 13-án született Bergamóban, Olaszországban, közgazdaságtan és üzleti diplomát szerzett a milánói Szent Szív Katolikus Egyetemen. Pályafutása során vezető pozíciókat töltött be ipari szektorokban, multinacionális vállalatoknál, katolikus kiadóknál, egyetemeken és az egészségügyben. 2015. júniusa óta a Kommunikációs Dikasztérium általános ügyek igazgatóságának főigazgatója. Elena Wettstein Principato, aki 1987-ben született Rómában, a Roma Tre Egyetemen szerzett közigazgatási mesterdiplomát számvitel és pénzügyi elemzés szakon. Miután nemzetközi tapasztalatokat szerzett a vagyonkezelés és a pénzügyi szolgáltatások területén, többek között Olaszországban, az Egyesült Államokban és Svájcban, jelenleg a UBS Group AG, egy svájci alapítású nemzetközi pénzügyi szolgáltató és befektetési bank európai nemzetközi értékesítési menedzsmentjének vezetőjeként dolgozik. A pápa megerősítette Reinhard Marx bíborost, München és Freising érsekét a gazdasági tanács koordinátoraként, valamint Charlotte Kreuter Kirchhoffot, a düsseldorfi Heinrich Heine Egyetem jogtudományi karának német és külföldi közjog, nemzetközi jog és európai jog professzorát alelnökként. További tagok Odilo Pedro Scherer bíboros, a brazíliai São Paulo érseke, a kanadai Gerald Cyprien Lacroix bíboros, Quebec érseke, a 10. Pius világi intézet tagja, és az amerikai Joseph William Tobin bíboros Newark érseke. Tagként megerősítette Leslie Jane Ferrart, a Westminsteri főegyházmegye vagyonkezelőjét, és Alberto Minalit, a Revo biztosító vezérigazgatóját, valamint az ausztrál Brian Edwin Ferme prelátust titkárként.
2: Száznyolc éves korában elhunyt a kínai Benedikt Chao atya, a világ legidősebb trappista szerzetese. A Kínában született 108 éves trappista atya a megpróbáltatások idején is tanúbizonyságot tett az evangélium iránti hűségéről. Benedikt Chao atya a hongkongi Lantau szigetén található Öröm-Szizanya apátság kínai trappista szerzetese július 31-én hunyt el, 108 éves korában. Temetését augusztus 14-én nagyboldogasszony ünnepe vigíliáján tartották Hongkongban. Az 1918-ban Hebei tartománybeli Chengtingben született Chao atya 1941-ben 23 éves korában lépett be az Öröm-Szizanya apátság trappista közösségébe. 1947-ben tette le ünnepélyes fogadalmait, 49-ben szentelték pappá. 1974 és 1998 között az apátság példjeleként szolgált. Chao atya fontos és fájdalmas időszakokat élt át szerzetesi közösségében, mindig bátran tanúságot téve az evangélium és az egyház iránti hűségéről. 1937-ben a kolostort japán megszálló erők foglalták el, 1949-ben pedig a kolostort az új kínai kommunista hatóságok lebontották. Sok szerzetes letartóztattak, deportáltak vagy megöltek. Chao atya néhány rendtestvérével Kína más régióiba, majd Kanadába és az Egyesült Államokba menekült. Itt egy utahi apátságban tanulta meg a sajtkészítés technikáját. Az 1950-es években Hongkongba költözött, és 1956-ban más szerzetesekkel együtt apátságot épített Lantau szigeten, amelyet később az Öröm-Szizanyának neveztek el Chengtingi kolostor emlékére. Az 1980-as években trappista tejgazdaságot alapított. Megpróbáltatások, csend, ima és munka révén Chao atya állandó tanúságtétel marad az Isten kezére való teljes ráhagyatkozásról és a közösségben megélt testvéri szeretetről. 79 évig élt szerzetesként és 77 évig papként. Ő volt a világ legidősebb trappista szerzetese.
1: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
0: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását. Dicsértessék a Jézus Krisztus! 6 óra van.

6 óra 1 perc. Híreket mondunk. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a mikrofonnál Ungvári Judit. Köszöntjük a hallgatókat. Elkezdődik a 80 méteres bárkák irányított elsüllyesztése Paksnál a dunai vízszint emelése érdekében, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán pénteken. A nap 24 órájában folyik a munka a honvédség, ipari búvárok, a vízügyesek, vállalkozók és a védelmi hivatal munkatársainak részvételével. Magyar Péter miniszterelnök szombat délelőtt 10 órára Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit, ahol a Duna vízszintjének emelése érdekében folytatott munkálatokról tájékoztatja őket. Az ellenzéki pártok távolmaradásukról tájékoztatták az MTI-t. A Fidesz, a KDNP nem vesz részt az eseményen. Torockai László, aki politikai színháznak nevezte az eseményt, jelezte, hogy Tóth Máté energiajogásznak, pártja energiaügyi főtanácsadójának adott meghatalmazást, hogy képviselje őt a találkozón. Az Európai Unió helyreállítási alapjából származó források teljes 10 milliárd eurót kitevő összegének hazahozataláról beszélt a közlekedési és beruházási miniszter pénteken Budapesten a kormány szóvivői tájékoztatón. Vitézi Dávid közölte, a helyreállítási tervben minden egyes beruházáshoz, projekthez, jogszabályalkotáshoz egy úgynevezett mérföldkő kötődik, amelyet augusztus 31-ig teljesíteni kell, és akkor jár érte a forrás. Halálos áldozata is van annak a nagy kiterjedésű erdőtűznek, amely csütörtök este keletkezett a dél-horvátországi Omis térségében, majd lakóházakra is átterjedt. A rendőrség péntek délután egy holttestet talált a leégett terület átvizsgálása közben. A Spliti kórházban 40 embert láttak el, közülük 7-en lélegeztetőgépre kerültek. 4 magyar állampolgár sérüléséről kapott jelzést a külügyminisztérium, a külképviselet közvetlenül intézkedett a segítségnyújtásról, írta a tárca péntek kora délután a horvátországi erdőtűz fejleményeiről beszámoló Facebook bejegyzésében. A horvátországi Omis térségében a helyzet stabil, minden magyar jól van, senki sem igényelte a konzuli szolgálat segítségét a hazajutásban, közölte Orbán Anita külügyminiszter pénteken délután az MTI-vel. 2 tűzoltó repülőgép dolgozik a helyszínen, hogy megakadályozzák a tűz újbóli fellángolását. Közben a hatóságok megnyitották a forgalmat a korábban elzárt útszakaszokon. Az áramellátás még akadozik. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter leváltotta Láng Gézát, a Magyar Posta vezetőjét. Nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a Magyar Posta ZRT 2025-ben mintegy 21 000 munkavállalót foglalkoztatott. A cég adózott nyeresége tavaly 16 milliárd forintot tett ki. 14. Leó pápa arra buzdítja az augusztus 11-e és 16-a között a csehországi Ostravában megrendezett országos ifjúsági találkozó résztvevőit, hogy forduljanak bizalommal Jézushoz, aki legyőzte a világot. A Szent Atya arra ösztönözte a fiatalokat, hogy tegyenek tanúságot Isten szeretetéről, az élet és a társadalom minden területén, és apostoli áldását adta rájuk. Végül az időjárásról. Szombaton ismét hőségre számíthatunk, folytatódik a napos idő, csak kisebb körzetekben képződhet kevés, csapadékot nem adó gomoly felhő. A délire forduló szél megélénkül, délutára 30 és 35 fok közé melegszik fel a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket!

Kenny G felvételeit hallották. 6 óra 15 perc. Anselm Grün és Linda Jaros Élda mi vagy, a nő útja önmagához című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

Debora példája megmutatja, hogy hogyan kezelheti a nő a férfi félelmét. Debora észleli, hogy a férfi fél, de nem kezdi el még ő is gyengíteni. A férfi vállalhatja előtte a félelmét, nem válik nevetségessé. Hozzáállása bizalmat teremt. Azonban azt is érzi, hogy a férfi nem ragadhat le a félelménél, hanem tennie kell, hogy megváltozzon a helyzet, különben mások fognak cselekedni helyette, hatalmukba kerítve őt. Debora felnyitja a férfi szemét a veszélyre, ami cselekvésre indítja. Kihívást ad a férfinak, hogy emelkedjen felül a félelmein. Segíti, hogy a férfi újra tudjon bízni a saját erejében, hogy végre férfiként viselkedjen. Debora tudja, hogy a férfinak az a rendeltetése, hogy férfi legyen. Amikor apám 60 évesen nehéz helyzetbe került a cégével, édesanyám volt az, aki szembeszállt a tehetetlenséggel és lemondással. Talpra állította apámat, rávezetvén arra, hogy átgondoltan, de lépnie kell. Bátorította, hogy ne adja fel. Önnön erejéhez vezette el, amelynek segítségével aztán apám meg tudott küzdeni a helyzettel. Természetes, hogy a férfi nem tud mindig teljes erővel küzdeni, cselekedni. Ugyanúgy ismeri a félelmet és a lemondást, mint a nő, hisz ezek az érzések mélyen emberiek. A férfinak is szüksége van támaszra, akiben kapaszkodhat, aki újra és újra rámutat saját erejére. A nő néha azt tapasztalja, hogy férje gyenge a főnökével szemben, vagy az anyjával, apjával való viszonyában. Érzi, hogy férje visszafogja férfiúi erejét, és hagyja, hogy a másik mutatkozzon erősebbnek. Amennyiben a férfi azt élte meg kisfiú korában, hogy szülei szeretett megvonással vagy becsmérlően reagáltak az ő erejének megnyilvánulására, akkor egy korai tapasztalat felnőtt korában is megakadályozhatja abban, hogy vállalja a konfrontációt. A főnökével szemben talán attól fél, hogy elveszti a munkahelyét. A szüleivel kapcsolatban pedig attól, hogy elveszíti szeretetüket. Ilyenkor a nő, más szemszögből látva a helyzetet, beszélhet vele arról, hogy valóban reális-e a félelme, vagy csak korábbi tapasztalatából fakad, amelyen reakciót váltja ki belőle. Rávilágíthat arra, hogy az, ha nem cselekszik, mit jelent önmaga, a családja vagy mások számára. Ez az új nézőpont megmutathatja a férfinak, hogy milyen negatív következményei lehetnek gyengeségének, és arra indíthatja, hogy a sarkára álljon és változtasson a helyzeten. Debora a bíró, találó kép a nőre, hiszen egy édesanyának állandóan bírónak kell lennie a családban. Ha összevesznek a gyerekek, neki kell igazságot tennie. Egyiküknek sem fogja a pártját, mindenkit meghallgat, hogy kiderüljön, mi történt. Ha azt látja, hogy valamelyiküket igazságtalanság érte, bátorítja. A gyengébb oldalára áll, hogy igazságot szerezzen neki. Ennek az anyai bíráskodásnak semmi köze sincs ahhoz a szofisztikához, amely napjainkban sajnos gyakran jellemzi a jogvilágát. A nő megérzi, hogy mi az igazság, hogy mi lenne igazságos. E bírói képesség nem csak az édesanyák sajátja, a gyerekekkel való foglalkozásból adódóan, hanem a nő természetéből fakad. Vitás helyzetekben megérzik, hogy mi a helyes. Segít az igazságérzékük, de nem az fontos számukra, hogy kinek van igaza, ki veszít vagy nyer, sokkal inkább azt szeretnék, hogy igazságosan mindenki azt kapja, ami megilleti, amire szüksége van. Ám ilyen helyzetekben néha elvakítják őket a férfiak érvei. Bízva a bírói képességükben, ki kell mondaniuk a megérzésüket. Ez olyan megoldáshoz vezet, amely mindenkinek javára van. Két embert, két felet érintő kérdésben a bírónő mindig harmadik személy. Nem ítélkezik, nem mondja, hogy ez téves, az pedig helyes, hanem felismeri, hogy az adott helyzetben melyik fél akar több jogot érvényesíteni a maga számára. Aki többet követel magának, az a másik fölé helyezi magát. Nem tiszteli, nem adja meg neki ugyanazt a jogot az életre, mint önmagának. És ez megszólítja a bennünk lévő bírónőt. Amikor egy kerekasztal beszélgetésnél vagy baráti körben valaki kifejti a véleményét egy témával kapcsolatban, és egy másik személy nem ért egyet vele, közbevág, mondván ez nem igaz, a bírónő közbelép. Nem hallgat, mint sokan mások. Nem engedi, hogy valaki elvegye a másik ember abbéli jogát, hogy saját véleménye lehessen. A bírónő nem ítélkezik, hanem enged szóhoz jutni, mert alaphozzáállása, hogy tiszteli a másikat, a másik embernek az élethez való jogát.
Érzi, hogy ki a gyengébbik fél, és támogatja, hogy egyensúly helyzet jöjjön létre. A nők sokszor úgy élik meg, hogy jogtalanul járnak el velük szemben, hogy nem tudják érvényesíteni az igényeiket. A Lukács evangélium 18. fejezetében Jézus is egy ilyen nőt mutat be az özvegyről és az istentelen bíróról szóló példabeszédében. Az özvegy bíróhoz fordul, hogy az igazságot szolgáltasson neki ellenfelével szemben. A bírónak azonban eszeágában sincs kiállni az özvegy mellett. Az asszony magára marad, támasz nélkül, kiszolgáltatott helyzetben, ám annyira makacs, hogy újra és újra elmegy a bíróhoz. A hatalmas bíró végül elkezd félni tőle, mondván a végén még neki megy és megveri őt az asszony, ezért inkább enged és igazságot szolgáltat neki. Jézus az imádkozó ember képeként mutatja be a bátor özvegyet. Az imában azt tapasztaljuk, hogy van jogunk élni. Isten az, aki a jogfosztott nők számára is igazságot szolgáltat. Az imában tapasztalja meg elidegeníthetetlen méltóságát a nő, és azt a belső teret, ahol joga van az élethez, ahol senki sem sebezheti meg. Még ha kívülről nézve úgy tűnik is, hogy nincs semmi esélye, az imádságban olyan erőre tesz szert, amelynek segítségével e felülemelkedik önmagán. Nem engedi, hogy legyőzzék. Érzi magában azt a teret, ahol Isten lakozik benne. Ott érinthetetlen és sérthetetlen. A nőknek jó érzékük van ahhoz, hogy hogyan lehet igazságot szolgáltatni a gyengébbeknek. A gyereknevelés során megtanulták. Vezetői pozícióban pedig egy cég vagy egy egész közösség javára tudják fordítani ezt a képességet. A nők észreveszik a társadalom peremére szorulókat, az érvényben lévő jogrendszer és az uralkodó normák által háttérbe szorított embereket. Ezért oly fontos, hogy napjainkban a nők a politikában is kamatoztassák el sajátos adottságukat. Hogy miként Debóra jó bírónővé legyenek. Akkor őket is illeti a dicséret, amely a Bibliában Debórának szól, aki felkelt a szegények érdekében, és ezért Izrael anyjaként éneklik nevét.

0: Edward Elgar émol vonós szerenádjának második tételét a Mendelssohn kamarazenekar játszotta. Vezényelt Roy Wells.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Ungvári Judit, a technikai munkatárs Urbán Péter, a szerkesztő Reichlin Krisztina. Köszöntjük Önöket. Főbb híreink először röviden. Súlyos erdőtűz pusztít Horvátországban, magyarok is megsérültek. Magyar Péter szombat délelőtt 10 órára Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit, az ellenzéki pártok visszautasították részvételüket. Vitézi Dávid az Európai Unió helyreállítási alapjából származó források teljes összegének hazahozataláról beszélt a pénteki kormány szóvivői tájékoztatón. Kánikula lesz a hétvégén. Súlyos erdőtűz pusztít Omis térségében, csak nem 40-en megsérültek, a tűznek magyar sérültjei is vannak. Reichlin Krisztinát hallják.
3: 36 ember megsérült, közülük 7-en életveszélyes állapotban vannak annak a nagy kiterjedésű erdőtűznek következtében, amely csütörtök este ütött ki a dél-horvátországi Omis közelében. A térségből mintegy 1000 embert kellett kimenekíteni. A tűz csütörtök este 8 óra után keletkezett Lokvár-Rozgonyica településen, az Adriai tengerpartján végig húzódó főút közelében. A lángok az erős szél miatt gyorsan tovább terjedtek a száraz növényzetben és a fenyőerdőben, elérték a lakóépületeket, az éjszaka folyamán pedig Omis területére is átterjedtek. Több ház, gépkocsi és más vagyontárgy is a tűz martalékává vált. A Spliti kórház péntek reggeli közlése szerint összesen 36 ember szorult orvosi ellátásra, közülük 14-et kórházban tartottak, 7 sérült állapota életveszélyes. A sérültek többsége égési sérüléseket szenvedett, másokat füstmérgezés miatt kellett ellátni. Közel 300 tűzoltó és 93 jármű vesz részt az oltásban. Hajnalban 4 tűzoltó repülőgépet is a térségbe vezényeltek. A horvát haditengerészet egyik hajóját ugyancsak készenlétbe helyezték. A hatóságok Omisban, Dugirádban, Makarszkában és Splitben befogadó központokat nyitottak. Az éjszaka folyamán a legveszélyeztetettebb területekről szárazföldön és hajókkal menekítették ki az embereket. Az omisi sportcsarnokban az éjszaka folyamán mintegy 1000 ember kapott menedéket. A tűz miatt lezárták a Jadranszka magisztrál érintett szakaszát, valamint az omisi elkerülő út Makarszka felé vezető részét. A lezárások és a turisták tömeges távozása miatt a térségben jelentős torlódások alakultak ki, Omis város egyes részei pedig áram nélkül maradtak.
0: 4 magyar állampolgár sérüléséről kapott jelzést a külügyminisztérium. A külképviselet közvetlenül intézkedett a segítségnyújtásról, írta a tárca péntek kora délután a horvátországi erdőtűz fejleményeiről beszámolva. 2 főt közülük kórházban ápolnak, őket a jelenlegi információk szerint még pénteken hazaengedhetik. Magyar Péter miniszterelnök szombat délelőtt 10 órára Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit, ahol a Duna vízszintjének emelése érdekében folytatott munkálatokról tájékoztatja őket. A Fidesz nem vesz részt a találkozón, közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója az MTI megkeresésére. Havasi Bertalan úgy fogalmazott, Paks nem kampányszínpad, a pártelnökök nem Magyar Péter politikai biodíszletei, tájékoztatni pedig az országgyűlést kell. Politikusok helyett szakemberek konzultáljanak a paksi atomerőművel kapcsolatos teendőkről, javasolta az X oldalán a Mi Hazánk mozgalom elnöke, frakcióvezetője. Torockai László, aki politikai színháznak nevezte az eseményt, jelezte, hogy nem

0: vesz részt a Magyar Péter által kezdeményezett szombat délelőtti paksi találkozón, és Tóth Máté energiajogásznak, pártja energiaügyi főtanácsadójának adott meghatalmazást, hogy képviselje őt a találkozón. A KDNP sem vesz részt a paksi találkozón, írja az MTI. Szondi Vanda kormány szóvivő szerint ütemterv szerint halad a paksi beruházás, a bárkák beállítása és a fenékküszöb építésének előkészítése, amelyek alacsony vízállás mellett is segíthetnek megtartani az erőmű termelését. Az Európai Unió helyreállítási alapjából származó források teljes 10 milliárd eurót kitevő összegének hazahozataláról beszélt a közlekedési és beruházási miniszter pénteken a kormány szóvivői tájékoztatón. Vitézi Dávid közölte, a helyreállítási tervben minden egyes beruházáshoz, projekthez, jogszabályalkotáshoz egy úgynevezett mérföldkő kötődik, amelyet augusztus 31-ig teljesíteni kell, és akkor jár érte a forrás. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el néhány hete a kormány a mostani energiaválság tanulságaira is válaszolva. A koncepció az energiatároló kapacitások bővítéséről, a villamos energia hálózat korszerűsítéséről, valamint a szélenergia és geotermikus beruházások elindításáról szól. A professzorok Battyányi körének energia munkacsoportja nevében Szarka László Csaba geofizikus professzor véleményezi az energiapolitikai irányt.
1: Úgy látjuk, hogy az Európai Uniónak a gazdaságpolitika az maga a tragédia. Főleg az energia és a klímapolitika miatt túlságosan bíznak azokban a zöld energiákban, napenergiában és a szélenergiában, amelyek egyrészt változékony és időszakos áramforrások, változékony, mert az intenzitásuk változik, és időszakos, mert hát kimaradások is vannak közötte, ez különösen a szélre igaz. És erre alapozni az Európai Uniónak az ipar működését egyszerűen lehetetlen. Tehát egy dezindustrializációnak vagyunk tanulni, egy ipartalanodásnak, és hogyha mi ráállunk erre az útra, akkor Magyarország is visszaesik. Hát látjuk most már a paksi krízis kapcsán, hogy egyes vállalatokat is arra fognak késztetni, hogy fogják vissza a termelésüket, ennek viszont óriási jelentősége van. Megfontolásra ajánljuk, hogy gondolják végig azt, hogy melyek a legmegbízhatóbb energiaforrások a hatékonyság szempontjából, hogy egy adott helyen mennyit lehet előállítani, vagy egy adott energiabefektetéssel mekkora energiát lehet visszakapni, és ebben magasan az atomenergia az első. A második a vízenergia, ott körülbelül 50-szeres a nyereség, hát azért ilyen jó ez a hatékonyság, mert hát viszonylag egyszerű nagy területű, de egyszerű gátak építésére van szükség, és utána pedig jönnek nem sokkal lemaradva, jön a szénenergia, és jönnek a szénhidrogének, a kőolaj, és a földgáz. És azt kell tudni, hogy a világ energia ellátásának, most 2025-ös adatok szerint a primer energia ellátásnak a 86%-át a szén és a szénhidrogének adták. Mindegyiknek megvannak a lehetőségei, és az energia mixel így kellene gazdálkodni, és nem kellene a hangsúlyt annyira a változékony és időszakos energiákra fordítani, mert ott meg kell oldani rögtön a tárolásnak a kérdését, ami pedig nincs megoldva. Tehát sem elméletileg, sem gyakorlatilag.
0: Szarka László Csaba geofizikus professzorral, bővebben a szombaton 20 óra 4 perckor kezdődő A héten történt című műsorunkban beszélget Pécsi Krisztina. Megnyerte a körzetében tartott választást Nigel Farage, a Reform UK jobboldali rendszerkritikus vezetőjét nagy fölénnyel választották meg újra parlamenti képviselőnek Nagy-Britanniában. Kövér Tamást hallják.
2: Nagy különbséggel. A szavazatok 63%-át besöpörve nyerte meg a pénteki összesítés szerint az időközi választást Nigel Farage, a brit szuverenista jobboldali párta Reform UK vezére, jelentette mindenről a BBC. A dél-kelet-angliai Clacton választó körzetében tartott megméretésen az ismert politikai troll John Harvey volt a fő ellenfele, aki szemetes kukának költözve kampányolt, és kukafej grófként, azaz Count Bineface néven szerepelt. A voksolást Farage kezdeményezte, hogy megerősítse pozícióját a pénzügyi szabálytalanságokkal kapcsolatos ellene szóló vádakkal szemben. A nagypártok, a munkáspárt, a konzervatívok vagy a liberális demokraták ki sem álltak Farage-el szemben a clactoni körzetben, amelyet már a 2024-es választásokon is nagy fölénnyel nyert meg. Erről a mandátumról mondott le az őt ért támadások miatt, és egyúttal újból indult is érte. A szuverenista Reform UK a közelmúltig az Egyesült Királyság legnépszerűbb pártja volt, részben a tömeges bevándorlással, az egymást követő konzervatív, majd munkáspárti kormányok politikájával, és a britek uniós kilépése a Brexit egyes utóhatásaival kapcsolatos elégedetlenség miatt. Más források hozzátették, a brit parlamenti szabályozás szerint, ha Farage-t újra választják, az ellene indított parlamenti vizsgálatok is kötelezően újra kezdődnek. Farage pártja a legtöbb közvéleménykutatás szerint vezet a brit politikai pártok támogatottsági versengésében. Amennyiben Farage az időközi választás hivatalos eredményének ismertetését követően mégis veszítene, és nem kerülne vissza az alsóházba, akkor nem tölthetné be pártja miniszterelnök jelölti tisztségét, mivel a törvény erejű brit politikai szokásjog szerint kormányzati posztra csak parlamenti tagok pályázhatnak.
0: A 14. Leó pápa arra buzdítja az augusztus 11-e és 16-a között a csehországi Ostravában megrendezett országos ifjúsági találkozó résztvevőit, hogy forduljanak bizalommal Jézushoz, aki legyőzte a világot. A Szent Atya arra ösztönözte a fiatalokat, hogy tegyenek tanúságot Isten szeretetéről az élet és a társadalom minden területén, és apostoli áldását adta rájuk. A korábbi időkapszulákban talált dokumentumok másolatait és új, a jövőnek szóló üzenetet is elhelyeztek a csíksomlyói kegytemplom új torony gombjaiban. Ebben a kegyhely felújítási munkálatairól és az erdélyi ferences rendtartomány előtt álló kihívásokról is beszámolnak, tájékoztatott az MTI. A kegytemplom két tornyának új toronygombjait csütörtökön helyezték fel a helyükre. Az ezekbe tett dokumentumok a kegytemplom és a kolostor jelenlegi állapotát, az elmúlt évek felújításait, a ferences közösség életét és az erdélyi ferences rendtartomány helyzetét örökítik meg, és kitérnek arra is, hogy augusztus 20-án ünneplik a kegytemplom felszentelésének 150. évfordulóját. Romániában a napelem parkok akkumulátoraiból csak nem annyi áram érkezett, amennyi a leállított atomreaktor teljesítménye. Gáspár Sándor tudósít.
3: Meglepetéssel tapasztalták, hogy a romániai energiaellátásból ugyan kiesett 680 megawatt áram a csernovodai 2-es reaktor leállításával, de érkezett 630 megawatt áram a napelem parkok akkumulátoraiból. Vagyis a kieső árammennyiséget csak nem teljes egészében pótolni tudták belső forrásokból. Nem csoda, hogy elégedetten nyilatkozott Eugenia Gusilov, a Románia Energy Center igazgatója, hogy felhívásuk, amelyet a Proszumérek Egyesülete továbbított, ugyancsak eredményes volt. Ugyanis kérésüknek megfelelően a napelemparkok és szélerőművek működtetői közül sokan, bár nem mindenki, akiknek különben van tárolókapacitásuk is, magyarán akkumulátoraik, úgy állították be rendszerüket, hogy amit termel, azt este 19 és 22 óra között juttassák az országos energetikai rendszerbe. Gusilov hangsúlyozta, hogy ezt egyértelműen szolidaritási gesztusnak kell tekinteni, mert az a pénz, amit az elektrika fizet, messze elmarad attól az összegtől, amit elvárnak a termelők. Még úgy is, hogy most a rendkívüli helyzetben az elektrikát további 40 banit, mint egy 30 forintot fizet kilovattóránként a csúcsidőszakban szállított áramért. Eugenia Gosirov is figyelmeztet, hogy valószínűleg nem állandósítható ez a teljesítmény, mert nagy mértékben függ az időjárástól is, napsütéstől és széljárástól. A hatóságok továbbra is kérik a fogyasztás önkéntes csökkentését, és fenntartják, hogy szükség esetén nagy fogyasztókat lekapcsolnak, hogy a lakosság ellátása folyamatos maradhasson. Az eddigi adatokból nem tudni, hogy a házi termelőfogyasztók hozzájárulása mennyi volt, hiszen Románia szerte vannak jelentős napelemparkok és szélturbina telepek is, amelyek nem házi fogyasztásra, hanem az országos hálózat táplálására termelnek. Ám összességükben bizonyosan sokat jelentenek, mert az atomreaktor kieső áramtermelését helyettesítő alternatív megoldások között eddig csak az áramimport szerepelt, és néhány régi lignit széntüzelésű erőmű újraindítása. A napelemparkok fontossága viszont most egy csapásra igazolódott.
0: Közlekedési hírek következnek.
4: A fővárosban, a második kerületben, a Budakeszi úton, a városhatár közelében, a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket javítanak. A Korányi Frigyes útról csak balra, Budakeszi felé tudnak kikanyarodni. Az M3-as metró a határútállomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya, Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3-a pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Az Erzsébet királyné útján befelé a Róna utca és az Uzsaki utca között a forgalmat a parkolósávba terelik elektromos közműjavítás miatt. A 3-as villamos a Nagy Lajos király útja, Szobor utca és a Mexikói út között nem közlekedik, a járattal Újpalota erdők. A 3-as villamos a Nagy Lajos király útja, Szobor utca és a Mexikói út között nem közlekedik, a járattal Újpalota erdőkerülő utca és a Gubacsi út határút között utazhatnak. 3-as pótlóbusz jár a Mexikói út és a Bosnyák tér között, a 69-es villamos nem közlekedik a teljes vonalon. Manapközben sávlezárásra készüljenek a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert-Irsay út csomópontban elektromos közműjavítása miatt. A Fogarasi úton befelé, a Kerepesi úton kifelé, valamint az Albert-Irsay úton a Kerepesi út előtt. Németh Luca, BKK Info.
0: Az időjárásról. Szombaton ismét hőségre számíthatunk, folytatódik a napos idő, csak kisebb körzetekben képződhet kevés csapadékot nem adó gomoly felhő, a délire forduló szél megélénkül, délutánra 30 és 35 fok közé melegszik fel a levegő. Végül főbb híreink még egyszer röviden. Súlyos erdőtűz pusztít Horvátországban, magyarok is megsérültek. Magyar Péter szombat délelőtt 10 órára Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit, az ellenzéki pártok visszautasították részvételüket. Vitézi Dávid az Európai Unió helyreállítási alapjából származó források teljes 10 milliárd eurót kitevő összegének hazahozataláról beszélt a pénteki kormányszóvivői tájékoztatón. Kánikula lesz a hétvégén. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör, a szerkesztő Reichlin Krisztina, a technikai munkatárs Urbán Péter, a bemondó Ungvári Judit volt. Köszönjük figyelmüket! Multidéző, Szikora Józsefet hallják.
5: 2026. augusztus 15-e szombat van, Mária mennybevételének ünnepe. Mi, magyarok, Szent István királyunk felajánlása révén hazánk égi patronáját, azaz nagyboldogasszonyt ünnepeljük augusztus 15-én. Isten éltesen évnapjuk alkalmából Mária Assunta és Tarzícius nevű hallgatóinkat. Szűz Mária mennybevételének dogmáját, amit egyházunk mindig is vallott, s amely szerint Jézus anyja a földi létből testben és lélekben egyenesen a mennyei boldogságba jutott, 1950-ben hirdette ki 12. Pius pápa. Magyarországon Szent István király avatta ünneppé augusztus 15-ét, nagy boldogasszony napját. Szűz Máriának boldogasszonyként való elnevezése egyedülálló magyar nyelvi remeklés, amely az ősi magyar hitvilágból is táplálkozhatott. Államalapító királyunk erre a napra hívta össze Fehérvárra a királyi tanácsot, és tartott törvénykezést. Élete végéhez közeledve ezen a napon ajánlotta fel az országot Szűz Máriának, majd 1038-ban ő maga is augusztus 15-én halt meg. A páratlan felajánlás nyomán a közjogban is érvényesült a magyar történelem folyamán a Regnum Marianum eszme, amely szerint Magyarország Mária országa. A hagyomány szerint 1015-ben alapította Szent István király a mai budavári Nagyboldogasszony templom a Mátyás templom elődjét, a Mária templomot. Az első fennmaradt írásos dokumentum a templom létezéséről 1247-re datálható. A sok viszontagságot átért templomot Ferenc József 1873-ban kelt határozata alapján reprezentatív koronázó főtemplommá építették át Sulek Frigyes vezetésével. Ekkor alakították ki az épület mai, az eredeti gótikus formákat visszaállító képét. Az újjászületett épületet 130 éve 1896. augusztus 15-én Nagyboldogasszony ünnepén szentelte fel Vaszary Kolos hercegprímás. 1771. augusztus 15-én született Sir Walter Scott, skót költő és író, a romantikus történeti regény legnagyobb mestere. Pályája kezdetén a skót népköltészet hatását mutató romantikus elbeszélő költeményeket írt. Az 1814-től írt történeti regényei új műfajt teremtettek. Hatásuk igen jelentős volt a 19. század regényirodalmára. Walter Scott regényei máig népszerűek. Szinte mindegyiket megfilmesítették, sokat színpadra vittek, és opera is készült belőlük. Walter Scott a Lammermoor-i Nász című regényéből Donizetti írt operát Lammermoor-i Lucia címmel. 1856. augusztus 15-én született Bókai Árpád, belgyógyász, farmakológus, egyetemi tanár, akadémikus. A budapesti Belklinikán és Kolozsvárot dolgozott. Egyik alapítója és szerkesztője volt a Magyar Orvosi Archívum című folyóiratnak. 1966. augusztus 15-én halt meg Ján Kipura, lengyel származású amerikai operaénekes. Olasz operák tenorszerepeinek előadójaként, valamint operett szerepeivel vált világszerte népszerűvé. Ján Kipura felesége a magyar származású Eggert Márta volt. 1971-ben e napon halt meg Lukács Pál, magyar születésű Oscar és Golden Globe díjas amerikai színész, filmszínész, az egyetlen Oscar díjas magyar színész. 5 éve távozott e világból Lovas Ilona, Kossuth és Ferenczi Noémi díjas textil és képzőművész, érdemes művész. Tevékenységének középpontjában az életelemek és az ember kapcsolatrendszerének tönkretétele elleni tiltakozás állt. Ugyancsak 2021. augusztus 15-én halt meg Gerd Müller, világ- és Európa-bajnok aranylabdás német labdarúgó. 1608. augusztus 15-én Báthori Gábor Atnamét kapott a török szultántól. Muszlim felfogás szerint a birodalomnak behódoló vazallus államok az iszlám világ részévé váltak. A szultáni udvar és a vazallusok viszonyát szerződés, azaz Atnámé szabályozta. 1865. augusztus 15-én mutatták be Pesten Liszt Ferenc Szent Erzsébet legendája című oratóriumát. 1886. augusztus 15-én nyitották meg a Török világ Magyarországon című kiállítást Budavár visszavételének 200. évfordulója alkalmából. 1985. augusztus 15-én ötös erősségű földrengés rázta meg Magyarországot.
0: A multidézőt Szikora József készítette.
6: Szívből kérlek, Istenem, ma egész nap légy velem. Segíts meg, hogy jó legyek, mindenkivel jót tegyek. Ha rám nézel e napon, öröm legyen arcodon. Amen.

Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy ma Szűz Mária mennybevételének ünnepén 10 óra 4 perckor közvetítünk Szentmisét Budapestről a Rákosligeti Magyarok Nagyasszonya plébánia templomból. 7 óra van. Következik az értékmentő.
3: Történeteink generációk nőttek fel. Kamaszok nyári szüneti álmodozásait színesítették azoknak a nemes lelkű hősöknek a kalandjai, akik egzotikus utakra indultak, és mindenféle technikai újítások vagy felfedezések könnyítették életüket. Jules Verne, vagy Verne Gyula, szinte tiszteletbeli magyarrá vált. Molnár Ferenc megidézte, Karinthy Frigyes parodizálta, és filmek készültek könyveiből. A francia íróról, Pár Ádám történésszel, a Méltányosság Politika Nemzőközpont elemzőjével beszélgettem. Mi magyarok Verne Gyulaként is emlegetjük az írót. Ennek az lehet az oka, hogy több magyar tárgyú regénye is volt, vagy egyszerűen annyira megszerette a magyar társadalom, hogy egyszerűbb volt magyarosítani, tiszteletbeli magyarrá avatni?
4: Jules Verne, mert ez az ő eredeti neve. A népszerűsége az Magyarországon korszaktól, aktuális politikai rendszertől, divatáramlattól független volt. Kimutatható, hogy az 1980-as évek végéig benne szerepelt a legolvasottabb külföldi íróknak a csoportjában, és azt gondolom, hogy ez nem csak amiatt alakult így, hogy magyar tárgyú regényei is voltak, bár például a Sándor Mátyás című műv, amelyik az egyik legromantikusabb, ha nem a legromantikusabb Verne regény, az különösen közel állhat a szívünkhöz, hanem amiatt is, hogy gyakorlatilag az ő munkáit idehaza, de Franciaországban is, mint ifjúsági könyveket olvasták és vásárolták. Azért tudni kell Verne megítéléséről, hogy ez a saját hazájában sem volt egyöntetően pozitív abban az értelemben, hogy nem feltétlenül sorolták az ő regényeit a magas irodalomnak a körébe. Leginkább az ifjúság falta ezeket a könyveket, és Magyarországon is elsősorban az ifjúságot kívánták felcsigázni az 1900-as évektől kezdve, de hát persze már jóval korábban kiadták az ő könyveit. Ezek ifjúsági irodalomként kerültek be a magyar és a nemzetközi könyvkiadásnak a véráramába, és hát azt tudjuk nagyon jól, hogy ezeket rongyosra olvasták minden egyes évtizedben a magyar fiatalok. Ha csak arra gondolunk, hogy a Pál utcai fiúkban is megemlítik a Lángokban álló Szigettengert című regényét, ahogy felnőttek az újabb meg újabb generációk, ugyanazokat a Verne műveket továbbadták a náluk is fiatalabbaknak, és kialakult egy ilyen láncolat.
3: Maga Jules Verne az írásba tulajdonképpen a kalandvágy vitte bele?
4: Először is azt fontos megemlíteni, hogy ő Nantes városában született 1828-ban. Nantes Nyugat-Franciaországban fekszik, a Loire folyó mentén 50 kilométerre az Atlanti-óceántól, tehát a tenger közelsége meghatározó volt Verne szocializációjában. A családjáról azt kell tudni, hogy mind a két ágon jómódú polgárok voltak a felmenői. Édesapja Île-de-France-ból érkezett ebbe a bretagne-i régióba, Nantes városába, amelyik ma egyébként Loire Atlantic Department néven egy közigazgatási egység mai Franciaországban. Ebben a bretagne-i térségben az ő édesapja Pierre Verne bevándorló volt, ha úgy tetszik. Az édesanyja pedig jómódú a gyarmati kereskedelemből meggazdagodott polgároknak a leszármazottja. A családi legendárium szerint skót felmenőkkel is rendelkezett. Verne családjában a kereskedelem, a hajózás, a tenger, az mindvégig fontos szocializációs tényezőként szerepelt. Ráadásul fiatal korában egy olyan iskolába járt, amelynek a tanítónője és egyúttal igazgató nője egy messzi tengereken eltűnt tengerésznek volt a felesége, vagy hát özvegye, nem tudjuk, hogy mi lett az ő férjével, 30 éven keresztül várta, hogy visszatérjen ilyen volt a tengerész feleségeknek az élete abban az időben, meg hát nyilván ma is, csak ma már azért biztonságosabb talán a hajózás is. Vernre ez a szeretett tanítónő is nagy hatást gyakorolt, az elveszett, eltűnt hozzátartozónak a történetét, aztán persze nagyon sok regényében megírta, a Grand Kapitány gyermekeiben, az Orinokon fölfelé című regényében, a Barzak expedíció különös történetében, a Hőslelkű Brennikenné című regényében, tehát az elveszett, eltűnt fiúk, fivérek, apák minden mennyiségben szerepeltek nála. Ilyen hatást gyakorolt rá ez a Madame Sambé nevű tanítónő, illetve az ő története, és még azt is tudni kell, hogy Verne-ben nagyon erős volt ez a bretonnyi öntudat, annak ellenére, hogy az ő családja már teljes mértékben franciául beszélt, és a francia kultúrához kötődött, de ez a breton lokál patriotizmus nagyon meghatározó volt, és ez Vernnek a mind a kelta identitású rokon népekhez, az írekhez, skótokhoz való viszonyára kihatott, mint pedig a politikai nézeteire, hiszen ez az alsó-bretonnyi régió, ez a francia forradalom idején a huhogók felkelésének volt a szintere, és persze Verne magába szívta ezt a konzervatív, katolikus, királypárti identitást, szentelt is regényt a huhogók felkelésének, Chantelain grófja címen. Ezt a témát Balzac realisztikusabban megírta a huhogókban, de Verne is ugye egy darabig kacérkodott a történelmi regények gondolatával. Tehát ez a millió, ez nagy mértékben meghatározta. Arról nem is beszélve, hogy a breton öntudat idézte elő azt, hogy a regényeiben mindig meleg szeretet és rokonszenv hangján szólt a kelta identitású rokon népekről, a senki fiában, az írekről és a Grand Kapitány gyermekeiben a skótokról. Tehát a tenger, a családi kötődés, a tájnak a meghatározó jellege az mind befolyásolta az ő pályáját. 11 éves korában el is szökött hazulról, pontosabban el akart szökni. Az egyik unoka nővérébe szerelmes volt, és megígérte neki, hogy a déltengerekről hoz neki egy koralláncot. Pierre Verne, az édesapja, az nagy nehezen megtalálta az egyik hajónak a fedélzetén, és ott helyben jól elverte a legénység szeme láttára, és mindenki szeme láttára a romantikus kisfiút. Ugye a tengerészeket különösképpen nem nagyon érdekelte, hogy egy 11 éves gyerek fölkapaszkodik a hajójukra, mert ebben az időben bizony kötéllel fogták a tengerészeket a veszélyek miatt, tehát mindig kellett az új ember, viszont valószínűleg a kis Jules Gabriel Verne jobban járt, hogy csak képzeletében utazott a tengereken. Tehát oda haza megfogadta a szüleinek, hogy ő mostantól fogva csak a képzeletében fog utazásokat tenni. Valóban képzeletében be is utazta az egész világot, sőt a tengerek mélyét és a föld középpontját és a világűrt is. Aztán, mikor idős korában egy jaktot vásárolt, akkor tett hosszabb utazásokat a földközi tenger térségébe, meg Norvégiába is.
3: Elvégezte a jogot, Párizsba került, tőzsdeügynök volt, aki nem mellesleg opera librettókat írt, és az idősebb Dumas is felfigyelt rá. Mi volt az, ami megragadta a figyelmét a nagy francia mesemondónál?
4: Pierre Verne küldte a fiát Párizsba, elsősorban a jogi tanulmányok elvégzése véget, de hát Jules Verne a szíve a színház felé vonzotta. Az 1840-es években élte a virágkorát a francia romantika, és minden valamire való francia fiatal ember, meg fiatal hölgy, az Victor Hugo, Lamartine, Alexandre Dumas kultuszában, George Sand kultuszában élt. Úgyhogy pont egy nagyon izgalmas időszakban, a forradalom előestén 1847-ben érkezik Párizsba a 20 éves Jules Gabriel Verne, és rögtön fejest ugrik a színházak meg a szalonok világába. Találkozik Victor Hugo-val és Alexandre Dumas-val. Most a Dumas élménye az nagyon meghatározó, mert azt látja, hogy egy írónak nem feltétlenül kell égkoppot nyelnie és nedves padlásszobákban házi urakkal perelnie, hiszen Dumas egy kacsalábon forgó kastélyszerű házban lakott, ahol gyakran vendégül látta Vernet, és ugye le volt nyűgözve ez a vidéki fiatalember, hogy hát így is lehet élni, egy író így is meg tud élni a könyveiből, és Verne az első zsengéit szépen elküldte Dumasnak, aki javítgatta őket. Ekkor még Verne valóban színpadi művekről, meg a nemzeti történelmű tárgyú írásokról álmodozott, de hát persze történelmi regényt 1001-en írtak ekkor már. Ugyanakkor volt egy olyan jelenség, ami teljes mértékben hiányzott az akkori irodalomból, nevezetesen a természettudományok témája, és Verne nagyon hamar felismerte, hogy ez lehet az a terület, ahová be tud törni. Közben még elvállalt Dumasnál egy színházi titkári állást, ugyanis Dumas fénykorában színházat alapított, az úgynevezett történeti színházat, ahol leginkább az ő műveit mutatták be. Ez a színház aztán csődbe ment, és harmadik Napóleon idejében hát Dumasnak egy rövid időre Belgiumba kellett menekülni a hitelezői elől, viszont Verne-nek sikerült egy kapcsolati hálót kiépítenie, megismerkedett Pierre Michel François Chevalier-val, a Családi Múzeum című folyóiratnak a szerkesztőjével, amelyik olyan műveket várt, amelyeket oda lehet adni akár kislányoknak a kezébe, tehát a 5-6 éves gyerekektől kezdve az aggastyánokig mindenkit lebilincselő és szórakoztató írásokat vártak, és Verne itt írta meg az első két, hát félig meddig már a természettudománnyal kapcsolatos elbeszélését, a Mexikói Flotta első hajói című írását, és a Dráma a levegőben című elbeszélését. Na most ugye ez a léghajózásról szólt ez az utóbbi elbeszélés, és tudni kell, hogy Verne-nek talán még Dumasnál is mélyebb kapcsolata volt Nadarral, a korszak egyik, hát mondhatni, hogy bohém fene gyerekével. Ez a Nadar, ez egy felvett név volt, ő nagyon sok mindent csinált, újságíró, író, léghajós, grafikus volt, és a Dráma a levegőben című elbeszélését Verne kifejezetten Nadar egyik kalandjáról írta, ugyanis felszálltak a léghajóval a Mars mezőn, egy nagyobb társaságban, ott volt Nadar felesége is, és hát napokig nem kaptak róluk hírt, kiderült, hogy keresztül vitte őket a szél egész Franciaországon, és valahol német területen napokkal később értek földet, pontosabban nem is földet, hanem egy fa lombkoronáját, fennakadtak a léghajóval egy fának a tetején, amiben még Nadarnak a felesége is megsérült, és aztán tudni kell még erről az úriemberről, hogy az 1870-es porosz-francia háború idején a francia kormány felállított egy léghajós alakulatot, és ennek persze Nadar lett a parancsnoka, állítólag az Alpokon átkelve találkozott porosz léghajókkal is, és egymásra tüzeltek. Hát ha ez igaz, akkor ez volt a világtörténelem első igazi légi csatája. Tehát Nadarnak a léghajózás iránti szenvedélye az átragadt Verne-re, meg egyébként a kor több más írójára, tehát Nadarnak a léghajózási társaságába olyanok léptek be, és jegyeztek elő részfényt, mint Dumas, Victor Hugo, ugye Victor Hugo, és még ódát is írt a léghajó csavarról, hát Nadar, illetve Vern is ugye nagyon előre látta a jövőt, amikor azt mondták, hogy a léghajónak, mint közlekedési eszköznek hosszú távon befellegzik, és a levegőnél nehezebb kormányozható fából, meg acélból készült szerkezeteké a jövő, a Hódító Robur című regényében. Ugye a légi közlekedésnek az ilyen változását Vern előre prognosztizálta, és hát valóban, amikor ugye ő már nagyon idős, 1903-ban, akkor a Wright fivérek pontosan a kormányozható és levegőnél nehezebb repülő szerkezetükkel a levegőbe emelkednek. Úgyhogy Nadárnak ez a léghajós és légiutazásos tevékenysége nagy mértékben hatott Vern fantáziájára.
3: Az érdekes, hogy hogy lehet írni természettudományos felfedezésekről, vagy éppen természettudományos eseményekről úgy, hogy ez valóban lekösse a kamaszok figyelmét. Hát ez egy igazán nagy teljesítmény. Amúgy meg úgy érzem, hogy valahol a 19. század közepe az ilyen eléggé optimista időszak volt. Tehát volt egyfajta gazdasági fellendülés, egyre másra jöttek a rendkívül izgalmas találmányok. Tehát, hogy benne volt a levegőben, hogy az emberiség valami csodálatos előtt áll.
4: Épp pontosan, és ahogy említettem, Victor Hugo és mások is optimistán tekintettek a jövőbe, és volt is okuk még erre az optimizmusra, tehát a csillagászat, a matematika, a fizika, a kémia, a közlekedésnek a fejlődése mind afelé mutatott, hogy egy jobb világ készülődik. Gondoljuk meg, hogy Vern még meg sem születik, amikor már a gőzgépet használják a szénbányászatban. 2 éves, mikor megnyílik Manchester és Liverpool között az első személyszállító vasútvonal, 20 éves, amikor már 1900 kilométer vasút húzódik Franciaországban, amikor pedig meghal, akkor Európa egészét keresztül kasul hálózzák a vasútvonalak. Tehát minden jel arra mutatott, hogy a technika fejlődése az jobbá és hatékonyabbá teszi a társadalmat, és hogy említettük, ezt a témát nem sokan írták meg Vernt megelőzően.
3: Hát a kor és az író megtalálta önmagát.
4: Így van, így van. Ugye, ha Vernnek a regényeit kell kategorizálni, akkor azt mondhatjuk, hogy Vern írt utazásos kalandregényeket, mint a Grand Kapitány gyermekei, a Nemo kapitány, az 5 hét léghajón. Írt Robinsonádokat, mint a 2 évi vakáció, tudományos fantasztikus regényeket, ezek besorolhatók az utazásos kalandregények alá, mint az Utazás a Holdba, vagy a Hector Servadák, és írt történelmi regényeket, bűnügyi regényeket, mint a 2 kiptestvér, vagy a Dráma Livóniában címűt, illetve karriertörténeteket, mint a Senki fia. Na most igazából a történelmi regényei és a bűnügyi tárgyú könyvei azért nem lettek nagyon ismertek és elterjedtek, mert ezekben a műfajokban 1001-en írtak rajta kívül, talán sokkal jobb színvonalon és logikusabban. Viszont a tudomány és az utazások témáját messze menően Vern aknázta ki leginkább, tehát a századfordulón igazából 3 utazásos regényíró kalandjait olvasták fiatalok és idősek, a francia Jules Verne-t, a német Karl Mayt, illetve az olasz Emilio Salgarit, Sandokán történetek íróját. Mind a 3-an távoli tájakra kalauzolták el az olvasókat, de az erényeik azok nem egyformán oszlottak meg. Karl Maynál nagyon erős volt a vallásosság, Salgarinál pedig az akció jelenetek, Vern pedig kifejezetten a tudományos ismeretterjesztésre is törekedett. És hogy honnan szerezte ezeket a tudományos ismereteket? Hát a hajózási ismereteket döntően az öccse Paul Vern szolgáltatta. Paul Vern képzett gyakorló tengerész kapitány, hajós kapitány volt. A léghajózással kapcsolatos ismereteit Nadártól szerezte, a természettudományokban a csillagász Camille Flammarion és a természettudós Elizé Reclus voltak a forrásai. Az osztrák-magyar monarchia földrajzával és nemzetiségi viszonyaival Lajos Szalvátor főherceg a Baleárok néprajzának a leírója ismertette.
3: Egyesek szerint ő volt az előalakja Sándor Mátyásnak.
4: Igen. Hát többeket vélnek. Többek között Krüsanel herceget is, aki anyai ágon Árpádházi leszármazott volt. Hát valószínűleg, mint legtöbb esetben itt is több személy, több Vern szívének kedves személyisége együttesen alkotta a modellt. Vern döntő részben a hozzá közel álló barátoktól, ismerősöktől, természettudósoktól szerezte az ismereteit. Ő maga nem nagyon mozdult ki, főleg időskorában már hazulról az Amieni házából, de amikor látogatást tettek nála újságírók, akkor megdöbbenve látták, hogy egy hatalmas térkép van a falon, és színes vonalak jelzik Lord Glenarvan, Grand Kapitány, Nemo, Robur, Strogoff Mihály, Sándor Mátyás és a többi hősnek az útjait. Tehát és az idők során bizony-bizony egyre sűrűbbek lettek azok a vonalak azon a nagy világtérképen.
3: Az elmúlt percekben Jules Verne-ről Pár Ádám történésszel, a Méltányosság Politika Nemzőközpont elemzőjével beszélgettem. Köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Pál Amanda.
2: Elhangzott az értékmentő.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek! Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
2: 7 óra 30 perc. Híreket mondunk. A szerkesztő Reichling Krisztina, a mikrofonnál Ungvári Judit. Köszöntjük a hallgatókat! Elkezdődik a 80 méteres bárkák irányított elsüllyesztése Paksnál a dunai vízszint emelése érdekében, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán pénteken. A nap 24 órájában folyik a munka a honvédség, ipari búvárok, a vízügyesek, vállalkozók és a védelmi hivatal munkatársainak részvételével. Magyar Péter miniszterelnök szombat délelőtt 10 órára Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit, ahol a Duna vízszintjének emelése érdekében folytatott munkálatokról tájékoztatja őket. Az ellenzéki pártok távolmaradásukról tájékoztatták az MTI-t. A Fidesz, a KDNP nem vesz részt az eseményen. Torockai László, aki politikai színháznak nevezte az eseményt, jelezte, hogy Tóth Máté energiajogásznak, pártja energiaügyi főtanácsadójának adott meghatalmazást, hogy képviselje őt a találkozón. Az Európai Unió helyreállítási alapjából származó források teljes 10 milliárd eurót kitevő összegének hazahozataláról beszélt a közlekedési és beruházási miniszter pénteken Budapesten a kormány szóvivői tájékoztatón. Vitézi Dávid közölte, a helyreállítási tervben minden egyes beruházáshoz, projekthez, jogszabályalkotáshoz egy úgynevezett mérföldkő kötődik, amelyet augusztus 31-ig teljesíteni kell, és akkor jár érte a forrás. Halálos áldozata is van annak a nagy kiterjedésű erdőtűznek, amely csütörtök este keletkezett a dél-horvátországi Omis térségében, majd lakóházakra is átterjedt. A rendőrség péntek délután egy holttestet talált a leégett terület átvizsgálása közben. A Spliti kórházban 40 embert láttak el, közülük 7-en lélegeztetőgépre kerültek. 4 magyar állampolgár sérüléséről kapott jelzést a külügyminisztérium, a külképviselet közvetlenül intézkedett a segítségnyújtásról, írta a tárca péntek kora délután a horvátországi erdőtűz fejleményeiről beszámoló Facebook bejegyzésében. A horvátországi Omis térségében a helyzet stabil, minden magyar jól van, senki sem igényelte a konzuli szolgálat segítségét a hazajutásban, közölte Orbán Anita külügyminiszter pénteken délután az MTI-vel. 2 tűzoltó repülőgép dolgozik a helyszínen, hogy megakadályozzák a tűz újbóli fellángolását. Közben a hatóságok megnyitották a forgalmat a korábban elzárt útszakaszokon. Az áramellátás még akadozik. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter leváltotta Láng Gézát, a Magyar Posta vezetőjét. Nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a Magyar Posta ZRT 2025-ben mintegy 21 ezer munkavállalót foglalkoztatott. A cég adózott nyeresége tavaly 16 milliárd forintot tett ki. 14. Leó pápa arra buzdítja az augusztus 11-e és 16-a között a csehországi Ostravában megrendezett országos ifjúsági találkozó résztvevőit, hogy forduljanak bizalommal Jézushoz, aki legyőzte a világot. A Szentatya arra ösztönözte a fiatalokat, hogy tegyenek tanúságot Isten szeretetéről, az élet és a társadalom minden területén, és apostoli áldását adta rájuk. Végül az időjárásról. Szombaton ismét hőségre számíthatunk, folytatódik a napos idő, csak kisebb körzetekben képződhet kevés, csapadékot nem adó gomoly felhő. A délire forduló szél megélénkül, délutára 30 és 35 fok közé melegszik fel a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket!
3: 8 óra 34 perc. Közlekedési hírek következnek.
4: A fővárosban, a második kerületben, a Budakeszi úton, a városhatár közelében, a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket javítanak. A Korányi Frigyes útról csak balra, Budakeszi felé tudnak kikanyarodni. Az M3-as metró a határútállomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya, Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3 pótló busz közlekedik Újpest központ felé. Az Erzsébet királyné útján befelé a Róna utca és az Uzsaki utca között

0: A forgalmat a parkolósávba terelik elektromos közműjavítás miatt. A 3-as villamos a Nagylajos Király útja, Szobor utca és a Mexikói út között nem közlekedik, a járattal Újpalota erdők. A 3-as villamos a Nagylajos Király útja, Szobor utca és a Mexikói út között nem közlekedik, a járattal Újpalota erdőkerülő utca és a Gubacsi út határút között utazhatnak. 3-as pótlóbusz jár a Mexikói út és a Bosnyák tér között, a 69-es villamos nem közlekedik a teljes vonalon. Németh Luca, BKK Info.
1: Lapszemle következik. Sorra ajánlják felszolgálataikat a magyar cégek a paksi fenékküszöbhöz, írja a Mandiner. Magyar Péter miniszterelnök egy csütörtöki sajtótájékoztatón arról beszélt, míg számos kisebb cég, továbbá az osztrák Strabag és a magyar Kész ZRT ingyenes technológiával, alapanyaggal és szállítással támogatja a paksi beruházást, a legjelentősebb hazai nagyvállalkozók eddig nem vettek részt a segítségnyújtásban. Beszédében név szerint is megemlítette Szíj Lászlót, Mészáros Lőrincet és Garancsi Istvánt. Erre reagálva a Garancsi István érdekeltségébe tartozó marketépítő ZRT még csütörtök este közleményben jelezte, hogy 10 000 tonna követ és annak helyszínre szállítását biztosítja a védekezési munkálatokhoz. Míg a Bayer Construct térítésmentesen biztosít 25-30 000 tonna azonnal rendelkezésre álló kavicsot a Kiskunlacházi bányájából. A Mészáros csoport pedig már a miniszterelnök felhívása előtt ott volt Paksnál, hajókkal és szakemberekkel segítik a vízügyet. Az ügyészség visszaadta a Fidesz szervereit, de nem használhatják, írja a Magyar Nemzet. Havasi Bertalan közlése szerint ezzel a lépéssel az eljáró ügyészi szerv nyíltan szembe megy a legfelsőbb ügyészség minapi határozatával, amely törvénytelennek nevezte a lefoglalást, többek között amiatt, hogy a szerver gazda számára aránytalan hátránnyal jár a teljes adatpark lefoglalása, mivel nem folytathatja bűncselekményhez egyébként semmiben sem köthető tevékenységét. Szerdán komoly fordulat történt a Nemzeti Kulturális Alap mintegy 17 milliárd forintnyi támogatása miatt indult büntető eljárásban. A legfőbb ügyészség helyt adott a Fidesz lefoglalásokkal szembeni panaszainak, és arra kötelezte a nyomozást végző Bács-Kiskun vármegyei főügyészséget, hogy ismételje meg az eljárási cselekményeket. A másodfokon eljáró ügyészség szerint ugyanis a megvalósított lefoglalások adathalászatnak minősültek. Ez pedig mind az uniós, mind a magyar jogban törvénysértő gyakorlatnak számít. Büntető jogi lépéseket fontol a Fidesz a felháborító hatalmi visszaélés miatt. A lapszemlét Reichlin Krisztina állította össze. Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy holnap Szűz Mária mennybevételének ünnepén délelőtt 10 óra 4 perckor közvetítünk Szentmisét Budapestről a Rákosligeti Magyarok Nagyasszonya plébánia templomból.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

0: Perikópa.
1: Az évközi 20. vasárnap következik. A Szentmise szentleckéjét Szent Pál apostol rómaiakhoz írt leveléből olvassuk. Az ige szakaszt magyarázza Alpeh Gergely, a Budapest újlipótvárosi Árpádházi Szent Margit templom káplánja. Testvéreim, a pogányoknak azt mondom, mint a pogányok apostola nagyra tartom szolgálatomat, sőt, szeretném vetélkedésre serkenteni véreimet, hogy elvezessem néhányukat az üdvösségre. Ha ugyanis az ő elvettetésük által kiáradt a megbékélés a világra, mi más lesz újrafelvételük, ha nem élet a halálból? Isten ugyanis nem bánja meg kegyelmi adományait és meghívását. Amint egykor ti sem engedelmeskedtetek Istennek, de most az ő engedetlenségük következtében irgalomra találtatok, úgy ők most hitetlenek lettek az irántatok tanúsított irgalmasság miatt, hogy egykor ők is irgalomra találjanak. Isten ugyanis kiszolgáltatott mindenkit az engedetlenségnek, hogy mindenkin megkönyörüljön. Ez az Isten igéje.
2: Vannak helyzetek, amikor meggondoljuk magunkat, visszavonjuk elhatározásunkat, vagy megmásítjuk gondolkodásunkat bizonyos kérdésekben. És néha lehet, hogy úgy tekintünk Istenre is, aki megmásítja, visszavonja mindazt, amit számunkra adott, vagy megváltozik a véleménye rólunk. Azonban Szent Pál apostol nagyon konkrétan kiáll Isten mellett, aki visszavonhatatlanul szereti az embert. Isten nem bánja meg kegyelmi adományait és meghívását. Vagyis Isten ajándékai és meghívása visszavonhatatlan. Az eredeti helyzet, amiben vagyunk, az a nép. A nép is úgy gondolkodott, hogy hát biztos megfordult Istennek a gondolkodása a szövetségkötéssel kapcsolatban. De vegyük végig. Ott volt például Ábrahám, akivel tudjuk jól, hogy Isten szövetséget kötött, ígéreteket adott a népnek, és ezeket látjuk jól, hogy nem törölte el azért, mert az emberek hűtlenek lettek. Isten tehát sokkal hűségesebb, mint mi emberek. Ő a végsőkig kitart mellettünk, és megpróbálja a szövetséget újra és újra megkötni minden egyes emberrel. Van azonban még egy érdekes mondat ebben a rövid szövegrészletben. Isten ugyanis kiszolgáltatott mindenkit az engedetlenségnek, hogy mindenkin megkönyörüljön. Úgy tűnhet, minthogyha Isten lenne az, aki bűnre kényszeríti az embert, hogy meg tudjon rajta könyörülni. Vagy mintha Isten lenne az, aki engedni azt, hogy mi engedetlenek legyünk. Mindig volt idő, amikor az emberek akár csoportosan, akár egyénileg távol kerültek Istentől. De minden nép és minden ember érzékelheti azt, hogy szüksége van az Istenre. Isten nélkül nem tud élni. És éppen ezért mutatja meg Isten a végtelen irgalmát és szeretetét. Hogy még az engedetlen embernek is Isten képes irgalmat adni, képes megbocsátani. Vagyis újra vissza tudunk térni ő hozzá. Fontos, hogy amiből kiindultunk, hogy hogyan is változik meg a véleményünk, a gondolkodásunk a mindennapokban, elsősorban ne a jót fordítsuk meg, ne a jó ellent tegyünk, ne arról változzon meg a véleményünk és a gondolkodásunk, hanem éppen ellenkezőleg. Ha engedetlenek vagyunk az Istenhez, vagy nem mutatunk kellő szeretetet, tiszteletet felé, akkor ebből próbáljunk meg kilépni, és engedelmeskedni újra az Istennek, hogy ebből az engedelmességből engedelmessé válunk, újra tapasztaljuk Istennek az irgalmát. Arra vagyunk meghívva, hogy ezt az engedelmességet mi tanúsítsuk az Isten felé, és akkor állandóan fogjuk tudni tapasztalni azt, amivel ő felénk közeledik. Ő soha nem bánja meg, és soha nem vonja vissza mindazt, amit az embernek adni szeretne.
0: A vasárnapi Szentmise Szentleckéjéről Alpegh Gergely atya elmélkedését hallották.

0: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
5: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
3: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
6: 8 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó reggelt kívánok! Tegyenek tanúságot Krisztus szeretetéről a családban és a társadalomban. Erre hívta a cseh fiatalokat 14. Leó pápa a prágai ifjúsági találkozó résztvevőihez intézett üzenetében. A Vatikán News beszámolója szerint az egyházfő bátorította az augusztus 11-e és 16-a között a csehországi Ostravában összegyűlt több mint 3000 14 és 26 év közötti fiatalt, hogy bizalommal forduljon az Úr Jézushoz, aki legyőzte a világot, mert a megváltó továbbra is vezeti minden tanítványát az útjukon, reményt, örömet és békét adva nekik. Közel 100 rászoruló gyermek már kapott tanszercsomagot a Katolikus Karitász idei Legyen öröm az iskola kezdés programjában. A segélyszervezet július végén indult országos gyűjtése a családok iskola kezdési terheinek csökkentésében segít. Az Esztergom budapesti főegyházmegye Szent Erzsébet Karitász központjának szervezésében közel 100 gyermek kapott taneszközöket augusztus 13-án a Budapest Óbudai Szent Péter és Szent Pál főplébánián. A helyzet stabil a horvátországi Omis térségében, minden magyar jól van, közölte a külügyminiszter pénteken az MTI-vel. Orbán Anita azt mondta, információik szerint mindenki, akivel kapcsolatba léptek, rendben van, senki nem igényelte a konzuli szolgálat segítségét a hazajutásban. Összesen 4000 megawattnyi szélenergia kapacitásra ír ki pályázatot a kormányzat 2030 végéig, mondta az MTI beszámolója szerint Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a kormány szóvivői tájékoztatón. A tárcavezető szerint hamarosan megjelenik egy kormányrendelet a pályáztatás részleteiről. Kijelölik az úgynevezett 25 könnyített térséget is, és augusztus 31-éig kiírják azt a pályázatot, amelyen 700 megawattnyi új szélerőmű telepítésére kaphatnak forrást a vállalkozások. Kockázatokat hordoz a jelenlegi balatoni tóhasználat a szakemberek szerint, derült ki a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet pénteki rendezvényén, ahol érintett szakemberek, döntéshozók, civil szervezetek képviselői tartottak előadásokat. A résztvevők megállapították, a Balaton szektorokon átnyúló cselekvést igényel, a jelenlegi menedzsment és tóhasználat folytatása fenntarthatatlan. A Duna alacsony vízállása mellett is kifogástalan a budapesti ivóvíz minősége, közölte a fővárosi vízművek pénteken a honlapján. Azt írták, a Duna tartósan alacsony vízállása számos kihívás elé állítja a víztermelést, a fogyasztási pontokon szolgáltatott ivóvíz minőségét azonban nem befolyásolja. Hozzátették ugyanakkor, hogy továbbra is kulcsfontosságú a felelős és mértékletes ivóvíz használat. Újabb erdőtűz pusztított pénteken Franciaország délnyugati részén, a hosszantartó hőhullámok által kiszárított landi fenyőerdőben délig 1100 hektár leégett, és több mint 500 embert kitelepítettek. Anyagi károkról nem érkezett jelentés, ugyanebben az országrészben július végén egy óriás tűz több mint 40 ezer hektárt pusztított el. Az időjárásról. Túlnyomóan felhőtlen időre számíthatunk, napközben is csak a keleti, észak-keleti tájakon képződhet átmenetileg kevés gomoly felhő, csapadék kizárt. A délire forduló szél főleg a délalföldön, illetve az Észak-Dunántúlon élénkül meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 32 és 35 fok között alakul. Késő este 16 és 28 fok közötti értékek valószínűek. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 9 órakor jelentkezünk. Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy ma Szűz Mária mennybevételének ünnepén 10 óra 4 perckor közvetítünk Szentmisét Budapestről a Rákosligeti Magyarok Nagyasszonya plébánia templomból.
3: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: 8 óra 8 perc. A történelmi Magyarország területén közel 200 olyan templom található, amelynek Nagy Boldogasszony a titulusa. Több székesegyház, köztük az esztergomi bazilika, és számos templom tartja ezen a napon búcsúnapját. Szent István király olyan fontosnak tartotta Mária égi születésnapját, hogy ezen a napon ajánlotta Magyarországot Szűz Mária oltalmába. Ezért nevezzük őt Magyarország égi pártfogójának, vagyis Patrona Hungariénak. Szent István is 1038-ban Nagy Boldogasszony napján hunyt el. A máig élő Nagy Boldogasszony tiszteletről Pest legrégebbi temploma az Erzsébet híd pesti hídfőjénél található Budapest belvárosi Nagy Boldogasszony templom plébánosától, Osztia Zoltántól Hámori Kinga érdeklődött.
1: A tény, a kiinduló pont nyilván mindig. Tehát a keresztény életünk és hitünk az történeti eseményekhez, Istennek a történelemben végbe vitt csodatetteihez kapcsolódik. Tehát Máriát, a Szent Háromság, egy Isten fölvette a mennybe. Tehát ő emberségében is bekapcsolódott halálában a Szent Háromság szeretett közösségében. Ez a tény az, amihez kapcsolódik minden más. Ezt nagyon szeretném kihangsúlyozni, hogy pontosan a keresztény apostoli hit és keresztény közösség nem valami kieszelt mesékre alapoz, ahogy írja Szent Péter apostol, hanem Istennek a történelemben végbe vitt csodatetteihez kapcsolódik. Ez objektivitást, egy objektív alapot ad a mi hitünk és vallásos életünk számára. Ez az egyik. A másik, hogy a magyar nemzet történelme, akár akarjuk, vagy akár nem, akár akarják, vagy akár nem, a legszorosabban összekapcsolódik a boldogságos szűzanyával, hiszen az keresztény ország alapító királyunk, Szent István király, megint akár akarják, akár nem, Máriának ajánlva föl az országot, királynővé tette őt. Ez egy jogi esemény is volt, tehát koronás, fő, királynő a magyar nemzet számára a boldogságos Szűz Mária. Ez megint egy olyan kapocs, amit nem lehet elszakítani, és amit nem mi találtunk ki a későbbi keresztények itt, akár a Kárpát-medencében, vagy a Dunapartján, hanem ezt örökül kaptuk. Ez hozzárendel bennünket, mint egy a Nagy Boldogasszonyhoz, a boldogságos szűzanyához, és ettől kezdve mindörökkön örökké egybe tartozunk. Királynőnk, és nem lehet minket szétszakítani és szétválasztani. Ez azért is nagyon fontos, mert ma a három identitás pillér őrzése az a jövő szempontjából kulcs. Ez pedig az Isten, haza és család. Minek utána pedig a haza sorsa hozzákapcsolódik a királynőnk sorsához és támogatásához, pártfogásához, a jövőnk záloga is, az egyik fontos záloga, a boldogságos szűzanya oltalma, segítsége és a mi hozzávaló hűségünk, fiúi ragaszkodásunk. És hát van még egy nagyon fontos, ami az oltárképünkön is megjelenik. A boldogságos szűzanyát Molnár C. Pál, aki 75 évvel ezelőtt alkotta meg ezt az oltárképet, és szentelte föl 75 évvel ezelőtt Meszlényi Zoltán vértanú püspök, tehát az ő személye is ilyen módon kapcsolódik a templomhoz. Egy gyönyörű fiatal lány alakként ábrázolja a boldogságos szűzanyát az ő mennybevételével. Ez nagyon fontos számunkra, hogy az egyház él, az egyház fiatal, az Isten fiatal, és az ő terve az örökké aktuális marad, és hát a mi jövőnknek az áloga. Ilyen fiatalok szeretnénk mi maradni lélekben, és hát egyben szemléljük így a fiatal, boldogságos szűzanya alakján keresztül azt a jövőt is, amelyik a reménységünknek az áloga, hiszen benne, aki az egyház ikonja, képe, szemléljük egyben az egyház jövőjét is, és szemléljük a saját üdvösségünknek is a reményét és a lehetőségét. Ma, amikor a világban annyi sok szenvedés, háborús veszély, megpróbáltatás, félelmet keltő esemény vesz körül bennünket, és szorongatja a szíveket meg a torkokat, a reménység, a keresztény reménység az erőforrás. És Nagy Boldogasszony ünnepe ezt megjeleníti.
2: Jó erre így gondolni, tehát, hogy Máriára, mint a reményre, hiszen ő az első Jézus követő keresztény, és sokszor kerülhetünk olyan élethelyzetben, amikor valóban nincs más, kapaszkodunk, az ő útja lesz a példaképünk. És gondolom, első Szent István királyunk is ezt élhette meg ott a halálának az órájában, ami nagyon-nagyon kapcsolódik. Ugye olyan misztikusan is együtt áll ez a két időpont.
1: A válságos történelmi időszakot élte át a mi országalapító királyunk, és hát ez a válság, ez most is jelen van. Amit mindig föl szoktam idézni a Szent István király alakjával és uralkodásával kapcsolatban, az Prohászka Ottokárnak a mondata, és ebben is üzenet van. És hát Máriára is vonatkozik egyébként, hogy Szent István király nem azáltal lett szent, mert nagy király volt, hanem fordítva. Mert szent volt, ezért válhatott nagy királlyá és országalapító uralkodóvá. És ez így van a boldogságos szűzanyával kapcsolatban is, és az ő mennybevételével, megdicsőülésével kapcsolatban, hogy a szűzanya nem az ő emberi teljesítménye, vagy az ő emberi természetének a minősége miatt tisztelt és mennybe fölvett nagyasszonyunk, hanem azért, mert Isten akaratából kiválasztott Isten hordozó, Isten szülő szent szűz, ezért vált ikonjává, vagy példájává, példaképévé a keresztény hívő embernek.
2: Sokszor beszélgetek keresztényekkel a Mária képükről, és számomra mindig érdekes ugye nőkkel és a férfiakkal is beszélni erről. Itt a közösségben hogy látja ezt plébánosként, hogy nagy boldogasszony titulusú templomban mennyire kapaszkodnak férfiak is és nők is Máriának az élet példájába?
1: Tovább él az a hagyomány, amit a mi Üdvözlégy Mária imádságunk tükröz. Ugyanis csak mi vagyunk magyarok, akik azt mondjuk, hogy asszonyunk Szűz Mária. Az összes idegen nyelvben Sancta Maria Mater Dei, tehát Szent Mária. Így szerepel, és nem csak a latin nyelven, az összes nyugati nyelveken is. Mi mondjuk csak magyarok az Üdvözlégy Máriában, hogy asszonyunk Szűz Mária. Ez egy óriási jelentőségű történelmi bizonyíték annak, hogy mi az a lelkület, ami minket oda kapcsol hozzá. Ez él tovább. Talán nem is tudatos ez, egyszerűen él ez a lelkület, ez a kapcsolódás a szűzanyához, ő a mi nagyasszonyunk. Azt gondolom, hogy ez a lelkület, ez a bizalom, ez a gyermeki odafordulás, ráhagyatkozás az, ami ma is él. Minden nemzedékben egyébként, ugyanúgy az idősben, mint a fiatalban, és ugyanúgy a férfi vagy a női mi voltunkat is hordozva, ugyanez a bizalom él bennünk.
0: A mai ünnep Nagyboldogasszony Mária mennybevétele kapcsán a Budapest belvárosi Nagyboldogasszony templom plébánosával, Osztie Zoltánnal Hámori Kinga beszélgetett. A templom ünnepi búcsúi szentmiséjét este 6 órakor Kovács Zoltán esperes mutatja be.

0: 8 óra 22 perc. Következik az egyházi lapszemle. A héten megjelenő egyházi lapokból Iványi Balázs válogatott. A 65 éve pappá szentelt vasmiséjére készülő Csóka Gáspár bencés szerzetes életútját mutatja be az Új ember portré interjúja. A bencés szerzetes 6 évtizeden át tanított Pannonhalmán és Győrben, volt prefektus, igazgató, perjel, levéltáros és egyháztörténész. Miközben mindig fontosnak tartotta, hogy a diákokat ne csak tanítsa, hanem személyesen is kísérje. Az izgalmas beszélgetésben Csóka Gáspár felidézi a szerzetesi hivatás születését az 50-es években, az államszocializmus alatti egyházi oktatás nehézségeit, valamint azt is, mi adott erőt a szolgálatához. Mint mondja, ma is imádsággal kíséri egykori tanítványai életét, akik közül többen később papok, orvosok és egyetemi oktatók lettek. A teljes interjú az Új ember legfrissebb számában olvasható. Ugyancsak az Új ember részletes riportban kalauzol el a Budapest-Zugligeti Szent Család plébánia Révfülöpi családos táborába, ahol idén 265 résztvevő néhány hónapos csecsemőktől egészen a 93 éves korosztályig töltött együtt 4 napot. A Szülessetek újjá mottóval szervezett tábor egyik legfontosabb célja, hogy a különböző generációk ne csupán egymás mellett, hanem egymásért éljenek. Mindenki vállal feladatot, a családok segítik egymást, és a közös imádság, játék, beszélgetés és szolgálat erősíti a közösséget. A riport bemutatja a több évtizedes tábori hagyományt, a kis csoportok megtartó erejét, és azt is, hogy anyagi vagy egyéb nehézségek miatt senkinek nem kell kimaradnia a közösségi életből. Külön színes eleme a beszámolónak, ahogy a nagyszülők meséléssel kapcsolódnak a gyerekekhez, a fiatalabb generáció pedig már szervezőként és csoportvezetőként ad vissza valamit abból, amit korábban kapott. Kavalec Imre számára augusztus 20-a Szent István napja az egyik legszebb egyházi ünnep. Megtiszteltetésnek tartja, hogy több mint 36 éve a budapesti Szent István bazilikában végezheti az oltárszolgálatot, és minisztránsként vehet részt a Szent Jobb körmeneten. Ha a Szent Misén felolvas, hangja ismerős lehet. A MÁV Inform munkatársaként 1984-től több mint 4 évtizeden át a Magyar Rádió, majd a Magyar Katolikus Rádió műsorai is rendszeresen közölte a vasúti híreket. Gyermekkorát az abaúji Szikszón töltötte. Ezekről az évekről is ír első, rövidesen megjelenő könyvében. Kavalec Imre életútjáról, egyházi szolgálatáról és új könyvéről a Keresztény Élet augusztus 16-ai dupla lapszámában olvashatunk. A Magyar Szentek templomának 30 éves évfordulója alkalmából közöl interjút Balázs Mihály Ybl és Kossuth Díjas építésszel a mértékadó. A Török Ferenccel közösen tervezett, eredetileg a Bécs-Budapest világkiállítás vatikáni pavilonjának szánt épület történetéről és sajátos építészeti koncepciójáról is szó esik a beszélgetésben, amelyben Balázs Mihály azt is felidézi, hogyan alakult át a pavilon terve templommá, és mit jelent számára a szakrális tér. Úgy véli, a szakralitás nem a térben van, hanem bennünk, az építészet pedig csupán segíthet előhívni ezt az érzést. A beszélgetés személyes emlékeket is felidéz a templomhoz kötődő alkotókról és az épülethez fűződő 3 évtizedes kapcsolatáról. Az Erdélyi Református Egyházkerület Ifjúsági Szövetségének Zetevárajai Válcs Irányt fesztiváljáról olvashatunk riportot a Reformátusok lapjában. A rendezvényen csaknem 1000 fiatal kereste a választ az élet nehézségeire, a hit és az öröklét kérdéseire. Az idei Élhetsz örökké motto köré épülő találkozón a lelki programok mellett a lelki gondozói beszélgetések, imaösvény, láthatatlan színház, közös éneklés és örömzene is lehetőséget adott arra, hogy megosszák terheiket és kérdéseiket. A riport külön figyelmet szentel a Várlak lelki gondozói szolgálatnak, amely iránt az elmúlt években egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik. A fiatalok többek között identitáskeresésről, megfelelési kényszerről, családi kapcsolatokról és lelki sebeikről beszélnek a segítőkkel. A fesztivál egyik fontos üzenete, hogy a hit közösségben, személyes kapcsolatokban és az őszinte önfeltárásban is megélhető, miközben az örömnek és a felszabadult együttlétnek ugyanúgy helye van benne. Emellett a Reformátusok lapja a negyedik alkalommal megrendezett protestáns sokadalom kapcsán arról beszélget a rendezvény főszervezőjével, miért fontos, hogy a baptista, evangélikus, metodista és református közösségek jobban megismerjék egymást. Szávai László szerint a sokadalom közös teret teremt a felekezetek szolgálatainak, örömeinek és kihívásainak megismerésére, miközben az előadások és beszélgetések közös gondolkodásra is lehetőséget adnak. Az idei programban többek között kerekasztal beszélgetések, egyházzenei koncertek, kiállítások, gyermekprogramok és a protestáns gályarabok történetét feldolgozó oratórium is szerepel. Szávai László szerint a négy protestáns felekezetnek a hétköznapokban is többet kellene tudnia egymásról és egymás szolgálatairól, hiszen egyre inkább szükségük van egymásra. Önök az Egyházi Lapszemlét hallották Ungvári Judittól.
1: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.

Füstös nehezen viselte el a láncot. Sokat sírt, panaszkodott miatta. Az étel is soványabb volt a megszokottnál, de ha éhes volt, megette. A gazda a maga módján szerette, de ha útjában volt, vagy nem fogadott azonnal szót, hamar oda csapott az ostorral. Lacit szerette legjobban, mert emlékeztette Józsikára. Gazdit és asszonykát azonban senki sem helyettesítette ebben az új otthonban. És hiányzott a kert, és a kert lakói, a sok madár és mindenféle állat, melyeket már olyan jól ismert és szeretett. Éjszakánként felfelvonított, siránkozott az elvesztett otthon után. Errefelé más madarat nem látott, csak verebet és fecskét. Az udvar elég sivár gazdasági udvar volt, sehol egy darabka zöld fű, amiben olyan jó ízűen lehetett hemperegni. Ez a sivár udvar volt az egész világa, mert a lánc nem engedte tovább. A nyitott kapun kilátott az utcára, de csak egy kis darabkájára, és néha egy-egy járókelőt figyelhetett meg. A gazda és a gazdasszony keveset volt otthon, a földeken dolgoztak, a gyerekek pedig két nap óta eltűntek. Biztosan elutaztak valahová. Róla néha teljesen megfeledkeztek. A vízes edénye üres, ételt se hagytak más, csak egy kis kenyeret, amit még reggel megevett. Estig nem is látja őket. Sivárság és unalom vette körül, és majd megőrült ebben a csöndben és az egyedül létben. Ezért sokszor egészen ok nélkül vadul ugatni kezdett, olyan vadul, hogy az már vonításnak is beillett, de senki sem figyelt rá, mert a szomszédok sem voltak otthon. Most hát teljesült a vágya. Eljött hazúról, hogy lásson, tapasztaljon. Lát is, tapasztal is, de nincs benne köszönet. Senki sincs itt. A disznókat még hajnalban kihajtották a kondával. A libák is elmentek valahová, biztosan valamilyen vízre. Csak néhány tyúk kapirgálott hátul, ahova ő már nem tud elmenni a lánc miatt. Na meg egy átkozott macska van itt, amely még gonoszabb, mint amilyen cini volt. Ide ül, egészen közel az orra elé, de nem lehet elérni a lánc miatt. Szemét félig behunja, és negédes pofával úgy tesz, mintha szúnyókálna. Legszívesebben belé harapna, de a lánc nem engedi. S ezt tudja a nyavajás, csak azért ül ide, hogy keservesebbé tegye a rabságát. Na megállj, csak egyszer sikerüljön ezt a láncot lerázni, csak egyetlen egyszer, s mindent kamatostól visszakapsz. Füstösben gyűlt, gyülekezett a harag és a gyűlölet minden és mindenki iránt. Hová tűnt a jókedvű pajkos kiskutya, amely annyit bolondozott és mindenből játékot űzött? Olyan gyűlölködő és keserület, hogy gazdi nem is ismerne rá. Gazdi és asszonyka. Hová lettek? Miért nem keresik meg? Miért nem jönnek érte? Bánatában vonítva felüvöltött. Cici-cici! Cice-cice! Hát neked mi bajod, te kutya? Szólalt meg egy ezüstös hangocska. Miért sírsz olyan bánatosan? Füstösnek nagyot dobbant a szíve, kerekre tágult szemmel nézett a hang irányába. Milyen régen volt, amikor utoljára hallotta ezt a kedves hangocskát. Cinege, cinege, hogy kerülsz ide? Hol vagy? Nem látlak? Mutasd magad, hadd gyönyörködjen benned. Sírt, zokogott Füstös, és kutatva tekingetett mindenfelé. Itt vagyok a kerítésnél, a futóbab szárán. Nem mehetek közelebb, mert a macska még elkapna. De talán így is érted a szavamat, nem? Értem, értem. Ismersz engem? Hazúról jöttél? Engem keresel? Azt hiszem, téged kereslek. Te vagy Füstös, aki eltűnt hazúról? Én! Kiáltotta Füstös olyan harsányan, hogy a macska az orra elől ész nélkül menekült fel a padlás lépcsőre. Hát, ha te vagy, akkor örülök, hogy én találtalak meg. A nagy kertben lakó cinege kománk eltűnésed után összetrombitált bennünket, rokonait, és elmondta, hogy eltűntél. Nyom nélkül eltűntél. Megbízott bennünket, hogy kutassunk fel téged, és a távolabb lakó rokonságot is küldjük keresésedre. Pontosan leírta, milyen a külsőt, hogy rád ismerjünk. Aranyos cinegém, aranyos barátaim, mondta Füstös szinte sírva a meghatottságtól. Milyen jók vagytok hozzám. Mondd meg nekik, hogy itt kilódom, szenvedek ebben a pusztaságban. Egy tolvaj elfogott és eladott az itt lakó gazdának. Láncon tartanak és alig törődnek velem. Éppen csak éhen nem halok. Senkim sincs, aki szeretne. A házbeli gyerekek jók voltak hozzám, de elmentek, elutaztak, és most olyan vagyok, mint a szám kivetett. De sajnállak,

0: De rossz lehet neked, szólt a cinege. A kert összes madarai és állatai üdvözletüket küldik. Nagyon hiányzol nekik, és nagyon bánkódnak utánad, hiszen annyiszor kimutattad, milyen jó barátunk vagy. Majd megviszem a hírt, hogy megtaláltalak, és mindent elmesélek rólad. Aranyos cínegém, most még jobban fáj nekem, hogy nem tudok mozdulni a lánc miatt, és azt sem tudom, milyen messzire vagyok hazóról. Zsákba kötve hoztak ide, és útközben majd elpusztultam a tűző napon. Ezért azt sem tudom, hogy mennyi ideig jöttek ide velem kocsival. Szegény füstös, mennyit szenvedtél? De ne búsulj, megviszem a hírt a nagykert lakóinak, és valamit ki kell találnunk, hogy megszabadítsunk téged. Elég messze vagy hazóról, de egy éjszaka alatt meg tudnád járni, ha elszakíthatnád a láncodat. Hiszen ez a baj, hogy nem tudom elszakítani, kiáltott fel kétségbe esetten füstös. És azt nem próbáltad, kérdezte a cinege, hogy a nyakörvből kibújjál? Nem fogytál le mostanában? Én nem tudom megállapítani, mert személyesen nem ismertelek. Hogy kibújjak a nyakörvből? Gondolkodott el füstös. Megpróbálhatom. Lehet, hogy lefogytam, hiszen nem kapok mást enni, csak reggel és este kenyeret. A gazdáik maguknak sem főznek, s nekem nem fognak szalonnát meg sonkát adni. Még a bürkét is a macska eszi meg. Mindjárt meg is próbálom, ki tudom-e húzni a nyakam.
1: Most ne!
0: Te! Figyelmeztette a cinege. Még utóbb valaki meglátja, és akkor újra elfognak. Várj vele egy kicsit. Arra is gondolnunk kell, hogy valaki eléd jöjjön, és hazavezessen, mert nem találod meg az utat. Most azonnal elröpülök, és továbbadom a hírt. Micsoda öröm lesz a nagy kertben! Aranyos cinegém, csak annyit mondj meg, melyik irányba kell mennem, aztán csak hazavergődöm. Igazad van, nem fogom most megpróbálni, hogy kibújjak a nyakörvből, mert valaki megláthatja és beárul a gazdának, hanem majd éjszaka. Nos, mutasd meg, melyik irányban lakunk, merre menjek? Jól van, megmutatom. Figyelj ide, merre repülök. Ha azt az irányt be tudod tartani, meglátod, egy éjszaka alatt hazaérhetsz. Várj még, ne menj el! Olyan boldog vagyok, hogy reményt öntöttél belém. Csak azt mondd még meg, asszonyka és gazdi nem haragusznak rám. Tulajdonképpen én vagyok az oka, hogy ide jutottam, mert el akartam menni a kis patakhoz fürödni. Mit csinál gazdi és asszonyka? Mesélj róluk! Sokat nem mondhatok róluk, mert én sem ismerem őket. Nekem a nagy kertben lakó cinege adta az utasítást, hogy keresselek meg. De annyit mondhatok, hogy a sintérnél már jártak, de nem voltál ott, és nem tudtak rólad. Aranyos cinegém, mondd meg az én barátomnak, a te rokonodnak, hogy mindenkit tisztelek, és köszönöm, hogy gondoltak rám. Ha te nem jössz, bánatomban elpusztulok. Most hát mutasd meg, merre kell mennem, hogy hazaérjek. Figyelj hát jól! Ha reggelre nem érkezel meg, újból fölkereslek, és valami más találunk majd ki. A viszontlátásra! Cici-ci! A cinege felröppent a babszárok közül, és elrepült. Füstös figyelmesen nézte, merre megy, és mikor eltűnt a szeme elől, fölkelt, és idegesen sétált ide-oda. Szívét elöntötte a szeretet és hála barátai iránt, és újjongó jóket fogta el. A gyűlölködés és keserűség kiröppent belőle, és újból pajkos és mindenre vállalkozó kutya lett, mint amilyen azelőtt is volt.

Ólom lábon járt az idő, pedig Füstös alig várta, hogy este legyen. Nem volt sem vize, sem étele, de most egyáltalában nem törődött vele. Talán, ha tele fazék étel áll előtte, akkor sem ette volna meg, hogy minél soványabb legyen. Vajon ki tudja-e húzni fejét a nyakörvből? E körül forogtak a gondolatai, mert hiszen ettől függött szabadulása. Szerette volna megpróbálni, de az az átkozott macska még mindig ott ült a padlás lépcsőn, és félig lehuny szemhéja mögül állandóan leskelődött. Még utóbb valamiképpen elárulná a gazdának, hogy Füstös mire készül. Leheveredett a földre, és félig elfordult a macskától. Úgy tett, mintha csupán vakaróznék, de közben körmeivel fölfelé tologatta a nyakörvet. Mindig följebb, mindig följebb. Érezte, hogy egészen könnyen csúszik, és már a fél fejét átcsúsztatta rajta. Átlesett a macskára. Az kerekre tágult szemmel figyelte minden mozdulatát. Erre gyorsan visszacsúsztatta a nyakörvet eredeti helyére, és mintha semmi sem történt volna, abba hagyta a vakarózást. Szívét diadalmas öröm töltötte el. Egészen könnyen le tudja húzni a nyakörvet, hogy ez előbb nem jutott az eszébe. Milyen okosak ezek a csöpmadarak. Mivel az időt megállítani nem lehet, lassan-lassan késő délután lett, és megélénkült az utca. Először a libák tértek haza nagy gágogással, és szép sorjában bevonultak az udvarra. A gazdasszony már itthon volt, és kukoricát szórt eléjük, amit hangos hápogással felkapkodtak. Most meg a konda érkezett. Ostorpattogás és iszonyú porfelhő jelezte jöttüket. Éles sivalkodással igyekezett mindegyik otthona felé, és a gazdáék négy süldője is befordult a kapun. A moslék már a vájukba öntve várt rájuk. Berohantak az ólba, és éhesen habzsolni kezdtek. Legutoljára a gulya érkezett haza. Méltóság teljesen lépkedtek a tehenek, egyik-másik mellett kis borja fickándozott, elelbődültek, és a nagy porban gázolva, hol az egyik, hol a másik fordult be egy-egy kapun, meleg tejszagot hozva magával. Gazdáék két tehene is most lépett be az udvarra, és az istáló felé tartott. Már várta őket a jászolba készített abrak és a rácson a lucerna. Füstös tudta, hogy nem sokára közeledik a fejés. Még soha nem látta, hogyan történik ez, csak a meleg tejszagot érezte, amikor a gazdasszony bevitte a tejet a konyhába. Neki nem adtak belőle, csak a macskának. Milyen régen volt az, amikor annyi tejet kapott a szép fehér tányérjára, hogy Sűn barátját is megkínálhatta vele? Szomorúság és öröm hullámzott benne. Felfelugrott helyéről, de aztán újból lefeküdt, és közönyösen nézett maga elé. Vigyáznia kell, nehogy meglássák rajta az izgalmat, és kitalálják, mit forgat a fejében. Ha Laci és a kislány nem utazott volna el, nem lenne ilyen zavartalan az öröme, mert csupán őket sajnálja, más senkit és semmit. A gazdasszony és a gazda már minden állatot ellátott, a lovakat is, melyek hazahozták őket a mezőről, de neki még mindig nem adtak vizet, pedig egész nap szomjazott. A kutyának nincs nagy becsülete náluk, az csak éppen azért van, hogy valami ugasson is. De hogy a kutyának is vannak különböző vágyai és szükségletei, az nem érdekli őket. Lassan-lassan alkonyodott. A konyhában valami gyors vacsorát készített a gazdasszony kettőjüknek. Füstösnek csak a szagok jutnak, mert úgy is tudja, hogy csak pár darab kenyeret kap, más semmit. Nem kényeztetik finom falatokkal. Nincs Józsika és Kati, akik még a süteményüket is megosztották vele. Leszállt az este. A házban kigyulladt a fény. Füstös megkapta a kenyérdarabokat, meg a vizet, s a gazdasszony most odabent tesz-vesz, mosogat, rakosgat. Füstös egyre idegesebb lesz. Alig tudja kivárni az időt, hogy minden elcsendesedjen, pedig lassan ez is elkövetkezik. Gazdáéknál és a szomszédoknál is sorra kihuny a fény, és aludni térnek, hogy hajnalban újra kezdjék a mezei munkát. Na most, gondolta Füstös szívdobogva, olyan messzire megy, amennyire a lánc engedi, és mikor megfeszül és húzza a nyakörvét, hátrafelé lépegetve próbál kibújni belőle. Az egyik füle már átcsúszott, a másik még nem. Most nagyot ránt a fejével, és hangos csörömpöléssel lehúr róla a nyakörv a lánccal együtt. Ijedten fülel. Vajon nem hallotta-e meg a gazda? De semmi sem mozdul, csak a kutyák ugatnak távolról. Végre!
Végre szabadon mozoghat. Most csak minél előbb ki innen. A kaput becsukták éjszakára, nem lehet kimenni rajta, de hátulról a szomszédék felé lyukas a kerítés. Óvatosan végig sompolyog a kerítés mellett, és átleselkedik a szomszédba. Egyik helyen mély gödröt kapart valamilyen állat, talán tyúk. A kerítés alatt kényelmesen át lehet bújni. De kérdés, nem támadja-e meg a szomszéd kutyája. Az nagy zajjal járna, és észrevennék, hogy szökni akar. Újból visszatért, és az utca felé szeretett volna kimenni, hogy el ne tévessze az irányt, amit a cinege mutatott. De ezen az oldalon sehol sem talált résre, ahol kifért volna. Reszketett az izgalomtól és a türelmetlenségtől. Ide-oda járkált, szimatolt, keresett, kutatott, hol lehetne kijutni. Sehol semmi nyílás vagy rés. Végül leült, és figyelmesen nézte a kerítést. Léckerítés volt, de díszbabbal futtatták be. Nem volt túl magas, hát ha át tudja ugrani. Gondolkodott, mérlegelt. Hirtelen fölpattant, nekifutamodott, és nagy lendülettel szinte felkúszott a kerítésre, a másik oldalon leugrott. Olyan jól sikerült az ugrás, hogy maga is csodálkozott rajta. Csak az egyik hátsó lába akadt bele a babszárba, és egy jó darabot kiszakított belőle. De ezzel nem törődött. Fontos, hogy már az utcán volt. Most, ha fel is ébred a gazda, nem futhat utána. Csak kifelé a házak közül. Végig rohant az utcán olyan sebesen, mintha üldöznék. Amerre elvágtatott a kutyák, mindenütt veszettül megugatták. Csak ki innen, minél gyorsabban. Nem sokára elmaradtak a házak, s szántóföldek között vitt el az út. Holdfény nem világított, csak csillagfény derengett, de amellett mindent nagyon jól lehetett látni. A poros kocsi úton baktatott, de egészen a szélére húzódva, nehogy valamilyen elkésett járműről észrevegyék. Kerülni akart embert, állatot egyaránt. Mióta a tolvajjal ilyen csúnyán megjárta, bizalmatlan lett, és mindenkiben ellenséget látott. Az út egyik oldalán learatott és felszántott föld terült el, a másik oldalon pedig kukoricás. A kukoricás oldalán haladt, hogy szükség esetén, ha netán megtámadja valami, belevethesse magát a magas szárak közé.

Csuka Edit, Kiskutya a nagyvilágban. A 20. részt hallották. Elmondta Nagy Kálózi Eszter. A műsort Horváth János, Liszkai Károly, Dévény Mária és E. Román Kata készítette.

Réges-régen élt egyszer egy fiú, aki nagyon szeretett volna a társaival játszani. Ám azok kigúnyolták, mert ügyetlen volt. Minél inkább szeretett volna nekik megfelelni, annál többet gúnyolták. Szomorúságában, amikor bántották, kint a határban, az erdő szélén, egy szép Mária szobor mögé bújt a többiek elől. Ott mindig megvigasztalódott. Hálából virágkoszorút font, és azzal díszítette a szűzanya szobrát. Télen még a hó és a jég alól is kikapart valami zöldet, amivel kedveskedhetett Máriának. Természetes dolog volt, hogy később kolostorba vonult. Jámbor buzgósággal élt együtt a többi szerzetessel. Amint egy napon éppen imádkozott, feltűnt neki a kolostor kertjében lévő Madonna szobor. Ekkor rémülten az jutott eszébe, hogy már hosszú ideje nem vitt virágot az ő régi Mária szobrának. Nagyon vágyakozott a hajdani erdők és mezők után, és a szobor után is. Már azon gondolkodott, hogy megszökik. Mikor egy öreg barát észrevette a szomorúságát, félrevonta egy sarokba, és kikérdezte bánata felől. Végül azt tanácsolta neki, hogy a kötelező zsolozsmákon kívül minden nap mondjon el egy teljes rózsafűzért. Akkor teljesíti régi fogadalmát, mert olyan koszorút von a szűzanyának, ami sohasem hervad el, és ezt a szent szűz jobban szereti minden rózsa vagy lilium koszorúnál. Az ifjú szerzetes így is tett. Éveken keresztül mondta a rózsafűzér imádságot. Történt pedig egyszer nyáron, hogy előjárója parancsára a szerzetesnek messzire kellett utaznia. Mikor egy erdőn ment keresztül, újból megfogta a szívét a természet szépsége, a fák formái, a vadvirágok színei és a madarak éneke. Arra gondolt, hogy a természet a legszebb templom. Leugrott a lováról, bement az árnyékos erdőbe, és elimádkozta a rózsafűzért. Két úton álló lopakodott utána, akik el akarták lopni a lovát. Mikor közelebb értek hozzá, és meglesték, mit művel, egyszerre csak megpillantották a boldogságos szüzet angyalai kíséretében. Csillagos és virágos bársony volt a ruhája, szépségétől káprázott a szemük. Olyan gyönyörűséges látvány volt, hogy nem is tudták levenni róla a tekintetüket. A Mária kíséretében lévő angyal odalépett a baráthoz. Egy aranykarikát tartott a kezében, olyat, mint amire a koszorúkat szokták rákötni. Ahányszor a barát elmondott egy üdvözlégy Máriát, az ima azonnal rózsává változott az ajkán. Az angyal elvette az egyiket a másik után, és ráfonta egy ezüst dróttal az aranykarikára. Mire a barát az egész rózsafűzért elmondta, teljes lett a koszorú. Ekkor azt az angyal a szűzanya fejére tette. A rablók látták mindezt, de hamar eltűnt szemük elől a mennyei jelenés. A barát is befejezte az imádkozást, és folytatni akarta az útját. Ekkor az úton állók ott termettek, és követelték tőle a köpenyét, a ruháját és a lovát. Ráförmettek, hogy azonnal mondja meg, ki volt az az asszony, akinek a fejére tették azt a rózsakoszorút az angyalok. A barát állította, hogy nem érti őket, és nem is látott semmiféle asszonyt meg angyalt. De amikor a rablók elmondták, hogy 50 rózsából kötött koszorút láttak egy szépséges asszony fején, a barát rájött, hogy ez csak is a szűzanya lehetett. Látjátok? Én nem is láttam őt, csak ti, mondta a barát. Ez azért történhetett, hogy magatokba szálljatok, jó útra térjetek, és abba hagyjátok ezt a förtelmes mesterséget. Ekkor a rablók elszégyelték magukat. Magukba szálltak, és elkullogtak. A barát meg folytathatta az útját szép mezőkön és erdőkön keresztül.

Titkos értelmű rózsa. Mária legenda. Átdolgozta Sinkó Veronika. Felolvasta Szemerédi Bernadett. Hangmérnök Liszkai Károly. Zenei szerkesztő Elek Judit Sára. Rendezte Sáros Pataki Zsuzsanna. A varázsdobozt hallották.

0: a Kolompos Együttes felvételét hallották.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Érték a médiában. Eligazodási pont a Mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
2: Reklámot hallottak.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 9 óra. Híreket mondunk. A mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Szolidaritását fejezte ki Kolumbia népével Leo pápa, miután az ország nyugati részét erős 7,4-es erősségű földrengés rázta meg. A vatikáni média közlése szerint az egyházfő azonnali vészhelyzeti adományt nyújtott a földrengés által sújtott kolumbiai egyházmegyéknek. A latin-amerikai országban 281 ember vesztette életét a természeti katasztrófa következtében. Közel 4000 a sérültek és 379 az eltűntek száma. Több mint 10000 lakás dőlt romba és 65000 otthon rongálódott meg. A pápa 100000 eurós összeget küldött a Caritas Colombianának. Új a jövőnek szóló üzenetet is elhelyeztek a csíksomlyói kegytemplom új toronygombjaiban. Tájékoztatták az MT-t pénteken a székelyföldi Szűz Mária kegyhely működtetői. A kegytemplom két tornyának keresztjeit és új toronygombjait csütörtökön helyezték fel a helyükre. Az ezekbe tett dokumentumokban a kegyhely felújítási munkálatairól és az erdélyi ferences rendtartomány előtt álló kihívásokról is beszámolnak. A levélben kitértek arra is, hogy augusztus 20-án ünneplik a kegytemplom felszentelésének 150. évfordulóját, amelyen két ferences szerzetes teszi le első fogadalmát. Bodajkra az Esztergom budapesti főegyházmegye ifjúsági táborába látogatott Erdő Péter bíboros. A rendezvényt 7 év után szervezték meg újra, és 14-19 éves fiatalok vettek részt rajta. A bíboros augusztus 14-én találkozott a táborozókkal, akik lelki programokon és közösségi beszélgetéseken vettek részt. A fiatalokkal az Isten kapcsolat elmélyítéséről is beszélgetett a bíboros. Mobil MR egység érkezett az Országos Kórházi Főigazgatóság közreműködésével a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei Hetényi Géza Kórház rendelőintézetbe, közölte az intézmény pénteken az MT-vel. Erre azért volt szükség, mert többször meghibásodott a kórház készüléke, emiatt jelentősen nőtt a vizsgálatra váró betegek száma. Már szombattól forgalomkorlátozásokra kell számítani az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények előkészítése miatt a fővárosban. Egészen augusztus 25-éig várhatók lezárások, közölte a Budapest rendőrfőkapitánysága a polisz.hu oldalon pénteken. A közlemény szerint szombaton részlegesen lezárják egyebek mellett a Műegyetem rakpartot, valamint a pesti és a budai alsó rakpart több szakaszát. Vasárnap reggel lezárják a Lánchidat, este pedig a Margit híd egy sávját is. Újabb nagy tűz ütött ki Horvátországban, a lángokat egyelőre nem sikerült megfékezni. A szárazföldről további tűzoltókat vezényeltek a Dugi Otokon szigetre, közölte a horvát sajtó szombatra virradóra. A tűz péntek este keletkezett Horvátország egyik legnagyobb szigetén. A Zadar megyei tűzoltóság közölte, a lángok főként a sűrű bozótost, az aljnövényzetet és az erdőt érintik. A nehezen megközelíthető terep viszont jelentősen nehezíti az oltást. Végül az időjárásról. Túlnyomóan felhőtlen időre számíthatunk, napközben is csak a keleti, észak-keleti tájakon képződhet átmenetileg kevés gomoly felhő, csapadék kizárt. A délire forduló szél főleg a délalföldön, illetve az Észak-Dunántúlon élénkül meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 32 és 35 fok között alakul. Késő este 16 és 28 fok közötti értékek valószínűek. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 10 órakor jelentkezünk. Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy ma Szűz Mária mennybevételének ünnepén 10 óra 4 perckor közvetítünk Szentmisét Budapestről a Rákosligeti Magyarok Nagyasszonya plébánia templomból. 9 óra 4 perc. Következik a kép a tükörben.
4: Pannonia Szentvegyén vagyunk, Pannonhalmán, Szent Márton hegyén, így is lehet mondani. A Pannonhalmi Bencés gimnázium egyik hűs termében, ebben a szörnyű kánikulában vendéglátónk Barca István igazgató helyettes úr. Így mondtam, hogy Pannonhalmi Bencés gimnázium, mert amikor én jártam ide, ez volt a neve. Igazgató helyettes úr, mi a neve most a Pannonhalmi gimnáziumnak?
5: Hát ugyanez, ez a rövidített neve valójában, így szoktuk hívni magunk között, de hivatalosan Pannonhalmi Bencés gimnázium és szakkollégium.
4: Szakkollégium? Ez mit jelent?
5: Ez egy jogi terminus technicus, nem olyan régen került bele a törvénybe, hogy van egy ilyen titulusú intézmény is. Azt hiszem, hogy nem sok van az iskola a hazánkban még, de valójában azt jelenti a szakkollégium működésünk, hogy ugyanazt csináljuk, amit már több mint 80 éve, hogy különböző speciális szolgáltatásaink vannak, szakkörök nagy számban, de hogy speciális kollégiumi ellátást biztosítunk itt a fiúknak.
4: Hát ez így volt már akkor is, amikor én érettségiztem, meg hát amikor te, hogyha feltételezem, hogy te is ugyanilyen körülmények között jártál Pannonhalmára.
5: Igen, bár mi is más iskolában jártunk ketten, meg hát nyilván a maiak is más iskolában járnak, mint mi annak idején, mert hogy évről évre megújul, évtizedről évtizedre, kicsit más azért az iskola, miközben az alapok azok nyilván ugyanazok.
4: Figyeli-e a saját korát a Pannonhalmi Bencés gimnázium, mert hogyha 996-ot tekintjük a Szent Márton Bonostora alapítási évének, és elfogadjuk azt, hogy akkor már volt itt szerzetesi iskola, akkor 1030 éves lenne ez az intézmény.
5: És mit kérdezel pontosan?
4: Hát az a kérdés, hogy figyeli-e a saját korát a Pannonhalmi Bencés gimnázium?
5: Igyekszünk napra készek lenni, és friss tudást adni a fiúknak. Mi is próbálunk mindenféle továbbképzéseken részt venni, Erasmus kurzusra járnak a tanáraink. Szóval napi friss információkkal és mesterséges intelligenciával dúsított oktatást szeretnénk adni nekik.
4: Arra irányult a kérdésem, hogy hány éve van ez? Tehát ugye a 30-as években jött létre ez az intézmény, amelyben most beszélgetünk, már a 20. század 30-as éveinek második felében.
5: Hát 39-ben indult el a mostani gimnáziumunk, és az az épület, ahol most beszélgetünk, az még akkor nem is állt, mert akkor elétleg meg a főmonostor különböző termében folyt az oktatás, hogy 42-43 óta vagyunk ebben az épületben, azóta folyik az oktatás Pannonhalmán.
4: És ugye azért sok különlegessége van az említetteken kívül, például a mai világban, a mai magyar világban is egészen ritka, hogy szombaton is például tanítás van.
5: Igen, hatnapos munkahéten dolgozunk, továbbra is tanítunk hétvégén szombaton, mert valahogy az a filozófiánk, hogy nem úgy működünk, mint egy hagyományos kollégium, hogy pénteken délután mindenki hazamegy, és akkor vasárnap este visszatér, hanem igyekszünk hosszabb időt együtt ölteni a diákjainkkal, az osztályi közösséget erősítik így, és ennek megfelelően hétvégén is tudunk programokat biztosítani nekik, meg mindenféle délutáni programokkal kínáljuk meg őket.
4: Ennek a, talán nem is tudom, hogy milyen szót mondjak, nehézségeivel is összefügg az, hogy a hatosztályos gimnázium kivezetődik, ha jól hallottam.
5: Igen, az idei év az már egy átmeneti év volt, idén már nem volt hetedikes osztályunk, csak nyolcadikos, és szeptembertől feláll az a régi kétszer négy évfolyamos gimnázium, ahova mi is jártunk annak idején. Ez összefügg azzal, hogy nyilván nehezebben engedik el a fiatalabbakat ma már a szülők ilyen kollégiumi környezetbe. Ugye alapításkor ne felejtsük, hogy még 8 évfolyamos gimnázium volt, tehát 10 éves gyerekeket küldtek ide Pannonhalmára. Aztán utána a államosítás 48-50-et követően akkor 4 évfolyamos lett a gimnázium, és 93-tól 6 évfolyamos is lett, és most akkor 2026-tól megint 4 évfolyamos gimnázium leszünk. Úgy látjuk, hogy ez az a közösség, ez az a korosztály, amely elsősorban megtalálja egy ilyen kollégiumi környezetben a helyét, és mi meg tudjuk őket szólítani. A szülők bizalommal engedik el őket egy ilyen helyzetbe, úgyhogy ez is szerepet játszott abból, hogy átálltunk erre a 4 év folyamos képzésre.
4: Mi minden emlékezetes volt a mögöttünk levő tanévben?
5: Nagyon sok minden történt idén, kezdve azzal, hogy szeptember 1-én volt Antal atya 80 éves, aki hát hűséges tanára szolgálja ennek az iskolának. Tipikusan olyan iskolai polgár, aki szeptember 1-én született meg, amikor egy rendes tanéven indul. Ezzel kezdtük az évet, és tényleg nem fejeztük be a 12-binek az érettségével. Nagyon sok eredmény, jó eredmény született, hogyha most így az oktatással kezdem, akkor 13 OKTV döntős eredményünk volt, 11 diák részéről. Mi nagyon elégedettek vagyunk ez az eredménye, mert kisiskolának számítunk, és ahhoz képest ez egy nagyon magas szám, hogy 13-an is bejutottak a legrangosabb versenyek döntőibe. Aztán mi történt még? A sportban is jeleskedtek a diákjaink. Rengeteg diákolimpiai aranyérmet és különböző érmeket hoztak el vívásból, mezei futásban, kosárlabdázóink bronzérmet nyertek el idén. Zenében is rengeteg kimagasló eredmény született. Most egyik diákunk például a konziba fogja folytatni a zongora tanulmányait. Úgyhogy számos kiránduláson vettek részt. Volt, aki Lengyelországon kirándult, volt, aki Olaszországban, Velencébe jutott el, ilyen közösségépítő kirándulások keretében, úgyhogy számtalan élmény érte a diákjainkat ebben az évben is.
4: És a jövő évi tervek közül lehet-e már elmondani valamit a következő tanév tervei közül?
5: Hát azt éppen most farigcsáltuk, hogy is legyen ez a tanév. Annyi biztos, hogy egy érdekes, új struktúra alakul ki akkor megint, mert most akkor 2x4 évfolyam lesz, ahogy már mondtam, és most próbálunk egy olyan tanévet kialakítani, ahol viszonylag hasonló az év, mint eddig volt, ugyanúgy majd hosszabb időt töltenek együtt a diákok a gimnáziumban, a kollégiumban, de próbáljuk most a prefektusok, itt tanító kollégák szempontjait is figyelembe venni, hogy ne legyenek a nagyon-nagyon hosszú időszakok, amikor munkaterhel növelik az ő életüket, úgyhogy egy kicsit más lesz a struktúra, 3-4 hetente lesz hazajárás, és különben pedig szokásos ritmusban fogjuk élni az életünket.
4: Úgy érzem néha, hogy szinte divat arról beszélni, hogy ne terheljük túl a gyereket. Ez tényleg lehet, hogy divat, vagy valóság?
5: Hát nagyon sok órát kell a fiúknak a padban tölteniük. Én azt gondolom, hogy itt Pannonhalmán, amiatt, hogy 6 napos munkahétben gondolkodunk, és abban dolgozunk, amiatt nekik nem kell mondjuk napi 8 órában az iskolapadban ülniük, hanem tényleg csak 6 órát kell együtt töltenünk, és ahogy a mi időnkben is 2 óráig tart az iskola, és az a ritmus, hogy utána tudnak 2 órát pihenni, kötelező séta van, ugyanúgy délután 3 óra a stúdium, mint eddig. Tehát ez a fajta ilyen többletterhelés így nem jelentkezik a mi időnkhöz képest. A prefektusoknál kell azt gondolom, hogy figyelni, mert a tanári többletterhelés annyiban jelentkezik, hogy valahogy más a világ már, mások vagyunk mi, még a bencések is mások, mint a mi időnkben voltak. Ma már elképzelhetetlen az, ami a mi bencés osztályfőnökeink részéről még akkor elképzelhető volt, hogy egy héten 168 órát töltöttek velünk. Ma, hogyha ezt kimondom, akkor tényleg elképzelhetetlennek tűnik, hogy ezt hogyan bírták ezt a munkaterhet. Ez ma már nem vállalható, sem bencéseket nem akarunk ezzel terhelni, és a civilek, akik pedig ugyanezt a prefektusi munkát látják el, ők pedig 2-3-an tudják egy osztály mellett eltölteni felelősen az ő idejüket. Úgyhogy van valami alap abban, hogy nagyok a munkaterhek, ezért figyelnünk kell a beosztásokkal.
4: A zenéről is esett szó. Ez viszonylag, hát már nem új, de hogy mondjam, korábban évtizedekig Pannonhalmán nem dicsekedett azzal, hogy zenei képzést is ad a gyerekeknek, most pedig igen.
5: Mi most már dicsekszünk valóban, tehát mi büszkék vagyunk arra, hogy most ebből a 260 valahány diákból 180-an tanulnak valamilyen hangszeren. Ez egy nagyon nagy szám, Ez azt jelenti, hogy mondjuk ez a 3/5 része, 60%-a egy osztálynak tanul valamilyen hangszeren. Szóval ez nagyon, nagyon nagy eredmény, és ami még újdonság, rengeteg hangszert lehet tanulni, majdnem, most nem akarok itt hasonlítani, de talán 10 fajta hangszert lehet tanulni. Van big bandünk, van egy olyan zenei műhely, amely kifejezetten az improvizációra alapoz, az improvizációs műhely, és van egy olyan, azáltal, hogy most megint vannak jó, van jó pár éve diákban Pannonhalmán, elértük azt, hát nem törekedtünk rá, de kitermelte maga a rendszer, hogy minden évben van egy zenekar, amely a végzősökből áll össze, és ők zenélnek, ők muzsikálnak talpalá valót a diákbálon. Innen a Csőtörés nevű zenekar játszotta, és aztán utána a győri gimnáziumba is meghívták őket, és ott is a bálban ők muzsikáltak. Úgyhogy büszkék vagyunk rájuk.
4: Van egy barátom, aki ugyan hát nem bencés volt, hanem piarista diák volt, de ez bocsánatos bűn, vízépítő mérnök lett, és van egy szabadalma, ami arra szolgál, hogy megállapítsák, hogy hol van a csőtörés. Meghívnátok őt Pannonhalmára?
5: Hogy megállapítsa, hogy hol van a csőtörés? Hát a csőtörés az itt van, és a zenekart észre fogja venni, hogy itt játszik, és hát hogyha ő meg tudja állapítani, hogy a csőtörés zenekar játszik, akkor persze, hajrá.
4: Futbolista egyébként. Most kimondtuk ezt a szót, hogy dicsekvés. A közelmúltban egy oktatás politikussal volt szerencsém pár szót beszélgetni, és nagyon határozottan azt mondta, hogy a katolikus iskola az nem elitképző. De azért lehetünk mégis büszkék az eredményeinkre?
5: Hát ez egy ilyen dupla fenekű kérdés azért, mert hogy nagyon büszkék vagyunk természetesen a mi eredményeinkre. Elitképzőnek nem akarunk annyira elitképzők lenni. Igyekszünk azokat a gyerekeket minden téren elérni, akik jelentkeznek hozzánk, és akiket felelősen fel is vettünk. Nagyon széles az olló, ahogy az egész országban, szerintem minden iskolában az. Azt hiszem, hogy szélesebb, mint a mi időnkben volt annak idején, és valakit ebben kell segíteni, korrepetáljuk, felzárkóztatjuk valakit pedig abban, hogy a tehetségét mind jobban kibontakoztassuk, és az a legszebb, hogy valaki valamiben tehetséges, de másban pedig felzárkózásra szorul, és nekünk az egészet, egész spektrumot el kell tudnunk érni. Ez nagy kihívás tanárként különben, és azért annyiban viszont örülök, hogy ez a feladatunk, hogy azt látom, hogy nagyon nagy hozzáadott értékkel tudjuk támogatni a mi diákjainkat, és akik mondjuk nem olyan nagyon magas eredménnyel kerülnek be a gimnáziumba, aztán mégis magas eredménnyel kerülnek ki innen. Úgyhogy ilyen értelemben nem vagyunk elitképzők, de hogy nagyot tudunk lendíteni az itteni gyerekeknek a sorsán.
4: Ez lesz a záró kérdés, amit most fölteszek. A zenéről jutott eszembe a liturgia, arról pedig a vallásosság, vagy nem is tudom, a hitbeli növekedés. Ezzel hogy áll Pannonhalma?
5: Ugye ez az egyik pillére az itteni képzésnek, hogy a személyes hitet növeljük a gyerekekben. Ez nehezen mérhető, hogy ezzel hogy állunk, mert hogy hát azt nem tudjuk megmérni, kinek mekkora a hit, erre nincsen ilyen mérőműszerünk, bizonyítványban nem szerepel. De meg emlékezetes számomra, hogy többen is beszámoltak az idei végzős osztályból a Karácsonyváró közös éneklésen, hogy spontán módon osztályokban kialakultak ilyen 8-10 fős körök, ahol összejöttek esténként az esti ima mellett, után még imádkoztak, és ezzel is növelték az ő személyes hitüket. Azt hiszem, hogy ez egy nagy eredmény, mert hogy nyilván nekünk rengeteg olyan felületünk van, ahol megpróbáljuk megszólítani a gyerekeket a vasárnapi liturgia mellett, az esti imák mellett a csendes órákon keresztül, de mégiscsak ez az alulra jövő belső igény az, ami azt mutatja, hogy van erre táptalaj ma Pannonhalmán.
4: Köszönöm szépen Barca István tanár úrnak, igazgatóhelyettes úrnak, a Pannonhalmi Bencés Gimnázium egyik igazgatóhelyettesének.
5: Én is köszönöm szépen.

elhangzott a Kép a tükörben. A beszélgetést vasárnap hajnali 1 órakor megismételjük. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a katolikusradio.hu oldalon, valamint a Spotify-on. Új műsorral legközelebb 2 hét múlva, szombaton délelőtt jelentkezünk.

clearly in me.

jó ez így, hogy egyszer lehúz, aztán felrepít egy érzés, amit szerelemnek hív.

és hát csalódás kell még, hogy minden úgy legyen, ahogy jó neked s neked, hálac nélkül, kedvesen,

Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, ige naptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 9 óra 30 perc. Kárpáti apró rovatunkban Nyíri Kata összeállítását hallják.
3: Példás összefogás valósult meg Tisza Keresztúrban, ahová a KMK szakciójának köszönhetően 12 mezőgecsei mesterember érkezett segíteni a kármentésben. A Mester András önkormányzati titkár által megkérdetett kezdeményezéshez a helyi református gyülekezetek tagjai is csatlakoztak. A szakemberekből álló csapat egyetlen nap alatt 3 megdongálódott lakóház tetőszerkezetét javította ki, professzionálisan, megelőzve a további beázásokat. A helyreállítási munkák a kistérség többi településén is gőzerődnek. Erővel folytatódnak, a szervezők továbbra is várják a segítőkezeket. Tisza Keresztúrban a napok óta tartó kármentés során a helyi munkaerőtartalékok szinte teljesen kimerültek. A KMKS felhívására mezőgecséből érkezett szakképzett segítség. Egy tucatnyi mesterember fogott össze, hogy szerkezetkészre javítsa a megrongálódott lakóházak tetejét. Mester András, mezőgecsei önkormányzat előjárója, a KMKS titkára.
4: Nem mindig az 100, 200 vagy 500 grémnyi legnagyobb segítség, hanem

0: Ennek lettek volna a közelgő esőzésekkel szemben. Szoboszlai Katalin, Tisza keresztúr.
1: Nekem nagyon jót, és én nagyon örülök neki, hogy tetszenek segíteni. Nekem van még egy fiam, az 31 éves. Hát ő nem jövett haza emiatt a katonaság miatt, már majdnem 5 éve, hogy kint van. Túl az a háború is, úgyhogy nekem csak a nyány segít.
0: A mezőgecsei összefogáshoz a helyi református és evangélikus református gyülekezet tagjai is csatlakoztak, akik a fizikai segítségnyújtás mellett anyagi támogatással is hozzájárultak a munkálatokhoz. Kopasz Gyula, a mezőgecsei evangélikus református gyülekezet lelkésze.
2: Napi igeként a Tituszhoz írott levelet olvastuk, tehát a múlt héten, és a Tituszhoz írott levélben többször is előfordul az, hogy igyekezzünk ott segíteni, ahol sürgő segítségre van szükség. És vasárnap is ez volt az Isten tisztelten az alapigénk, hogy igyekezzünk ott segíteni, ahol sürgő segítségre van szükség, és úgy felbuzdultak a férfiak, akik tudtak jönni, akik itthon vannak, hogy mi is szeretnénk jönni és segíteni, és jöttünk fizikai segítségnyújtással is, meg jöttünk anyagi segítségnyújtással is.
0: Petrás Kujlona viharkáros volt.
3: Nagyon szépen megköszönöm, hogy az idejüket ide szánták, mert nem találtunk szakembert. A cserépdarabok, mint az üvegszilánkok úgy repkedtek szanaszét, hogy úgy tombolt a vihar. És a terményeink is oda learadtunk nagy nehezen, és az is beázott volna, hogyha nem kerül vissza a tető a helyére.
0: A KMKS járási szervezetének elnöke hangsúlyozta, a segítségnyújtás nem áll meg Tisza keresztúron. A szakemberek jelenlétére a kistérség több településén is égető szükség van. Dobsa István, a KMKS nagyszőlősi járási középszintű szervezetének elnöke.
4: Kárpátalját mindig jellemezte az összefogás, egymás felé való fordulás. Felhívással fordulok most azon személyek felé, mesteremberek felé, akik tudnak segíteni, el tudnak látogatni ezekre a helyszínekre, hiszen még nagyon sok ház fedetlen. Én azt remélem, hogy ha a Tisza keresztúron rendezni tudjuk a sorainkat, akkor mi is tudunk segíteni más településeken, hiszen azt hiszem, hogy most talán ez a kulcs. Míg nem válik újra esőssé az idő, addig a lehető legtöbb családi házon segíteni kell, hogy azok ne ázzanak be.
0: A mezőgecsei önkéntesek példája jól mutatja, hogy a közösségi összefogás és a gyors cselekvés a legnehezebb időkben is képes reményt nyújtani a bajba jutott családoknak. A csapat a napokban ismét visszatér majd, hogy minél több helyen tudjanak majd segíteni, nem csak Tisza keresztúron, de Karácsfalván és Tiszaújhelyen is. A KMKS pedig a továbbiakban is folytatja azt a gyűjtést, amivel a rászorulókat kívánja a későbbiekben támogatni.

0: Folytatódott a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség szervezésében zajló 24. Kárpátaljai Nyári Kölcsei Pedagógus Akadémia a 2. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A 4 napos szakmai fórum második felében a résztvevő tanárok és szakemberek az anyanyelvi oktatás jogi lehetőségei, a nyelvi akadálymentesítés és a vizuális nevelés mellett az élmény és a mozgás alapú pedagógiai módszertanokat is górcső alá vették. A képzésen Balatoni Katalin előadásában kiemelt szerepet kapott az Így tedd rá program, amely a népi játékok és a ritmus segítségével kínál korszerű fejlesztési lehetőségeket a gyermekek számára. A Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség által szervezett rendezvény célja, hogy a vidékünkön dolgozó pedagógusok felkészülten és korszerű módszertani tudással várhassák a következő tanévet. Orosz Ildikó a KMPSZ elnöke.
1: Alapjában véve az akadémia már majdnem 30 éves, sőt 30 éves, hiszen akkor, amikor a Pál Lajos családdal közösen a Pedagógus Szövetség elindította a Tiszapéterfalvai Népzenei Néptánc tábort, ahová Lajosék hozták a szakembereket Magyarországról, mi pedig a gyermektáboroztatással foglalkoztunk, és a midiá

0: barátjaink voltak a nevelők, akkor már mindig volt egy csoport, ahova a pedagógusok jöhettek. Tehát ők már 5 éven keresztül tanulták a néptáncokat, népdalokat, ezek óvónénik, tanítónénik vagy énekzenetanárok voltak. Tehát mondhatnám úgy is, hogy már akkor elkezdődött ez a nyári pedagógus akadémia, de 5 év múlva gondoltuk azt, hogy ezt ki kell bővíteni, és akkor választottuk a Kölcsei nevet, és innét kezdve már nem csak énekzene néptánc, az is része maradt, hanem magyar nyelvirodalom szakmai alapon működtek az egészek. Hogy egyszer láttuk, hogy ez a szakmai alap ez egy kicsit utánozza az államilag előírt dolgokat, és a népeket már nem lehet rendesen lekötni vele, és szabad akadémiává nyilvánítottuk, ami azt jelenti, mindenki számára biztosítunk egy nagyon széles sávban lehetőséget, szemergéljenek a tudományterületekből, és ezzel bővítjük a látókörüket, és nem szakbarbárok lesznek a pedagógusok.
1: Az akadémia során kiemelt figyelmet fordítottak az anyanyelvi oktatás jogi kereteire és a nyelvi akadálymentesítésre a kisebbségi oktatásban. Csernicskó István, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem rektora.
2: Először is fontosnak tartom azt, hogy ezeket a rendezvényeken részt vegyünk, hiszen az egyetemnek és a Pedagógus Szövetségnek szoros kapcsolata van az intézmény alapítása óta, az egyik alapítónk a Pedagógus Szövetség. Másrészt mi is pedagógusokat, vagy részben pedagógusokat is képzünk. Itt tehát a visszacsatolás, a közvetlen kapcsolat mindkét fél számára hasznos. Amiről ma szó lesz ebben az előadásban, az az, hogy milyen jogi teret nyitnak különböző államok, különböző nemzetközi egyezmények és szervezetek a kisebbségek anyanyelvi oktatása számára. Arról az tehát szó, egy összehasonlító, integrált nyelvpolitikai modell keretében, hogy megvizsgáljuk azt, hogy milyen lehetőségei vannak az anyanyelvű oktatásnak ebben a régióban, milyen lehetőségei voltak a múltban, és milyenek lehetnek a jövőben, és a mi felelősségünkről is szó esik majd, tehát arról a felelősségünkről, hogy a jogainkkal hogyan tudunk, vagy éppen nem tudunk élni. Hogy mi a mi feladatunk, pedagógusoké, intézményvezetőké, oktatásszervezőké.
1: A szakmai programban az elméleti kérdések mellett nagy hangsúlyt kaptak az élmény alapú, mozgással egybekötött fejlesztő módszerek is, amelyek közvetlenül beépíthetők a mindennapi oktatási gyakorlatba. Balatoni Katalin, az Így tedd rá program alapítója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanszékvezetője.
3: Szerettem volna egy olyan képet adni a hallgatóságnak, a pedagógusoknak, hogy hogyan tudják alkalmazni a magyar kultúrát. Azt látom évről évre ide visszatérve, hogy fantasztikus az a munka, amit a hagyományőrzésben folytatnak, és abban szeretnék segítséget adni, hogy a hagyományőrzésen túl tudatos pedagógiai eszközként hogyan tudják a magyar kultúra elemeit, gondolok itt mondókákra, dalokra, játékokra vagy táncokra alkalmazni mind az óvodában, mind pedig az iskolai mindennapokban. Az elméleti előadásnak a gyakorlatát szeretnék megmutatni. Egyrésztről új tartalmakat mutatni, hogy újakat tanítani, mert ezek új eszközök, ezzel mindig színesíteni lehet a mindennapi munkát. Másrésztről pedig pont ezt a pedagógiai tudatosságot szeretnénk még megmutatni, és együtt egy kicsit elkezdeni kibontogatni, hogy utánunk is ez működőképes legyen a mindennapjaikban. Pedagógusként egyébként is példát mutatunk, példát adunk, és azzal, hogy együtt tudunk tanulni, együtt tudunk fejlődni, együtt tudjuk bővíteni a tudásunkat, vagy mélyebbre menni az ismereteinkbe, az a jövő generációjának egy hatalmas löketet tud abba adni, hogy lássák azt, hogy igen, ez nem ér véget egyszer csak az, hogy tanulni kell, hogy minél jobban bővíteni kell a tudásunkat, és az, hogy azonnal tudjuk látni majd az eredményeket, és tényleg itt generációk együtt tudnak gondolkodni, és a magyar kultúra által élményeket szerezni, azt gondolom, hogy ez maradandó élmény lesz.
1: A továbbképzés keretében a vizuális nevelés és a művészetek közösségépítő személyiségfejlesztő szerepét is áttekintették a résztvevők, amiben Kulin Ágnes, a Révész Imre Társaság elnöke adott hasznos tippeket.
4: Az előadáson kapcsán több ilyen témát is érintettünk. Az egyik első az volt, hogy az iskola környezetben milyen szemléltető módszereket, eszközöket használhatunk, hogy közelebb hozzuk magát a műélvezetet, a műértést és a műértelmezést. A továbbiakban pedig inkább a gyakorlati tevékenységekről volt szó. Volt ugye pedagógusi szempontból is egy ilyen rész, ami a diagram, a táblázat, az infográf ábra és plakát készítési folyamatok fontosságáról szólt, és hogy abba, hogy a kézzel a készített skiccelésnek a folyamatát, az ötletelésnek a folyamatát hogyan veszi át most ugye az AI és a generatív képalkotási folyamat, és hogy ezzel milyen fejlesztési tevékenységek, lépések azok, amelyek nem alakulnak ki úgymond a diákoknál, miért fontos kézzel tervezniük mondjuk egy táblázatot, egy diagramot, erre próbáltam felhívni a figyelmet. Későbbiekben pedig magát a gyerekeknek szóló képi információ, az illusztrációkról beszéltünk, és a megfelelő gyermekkönyv választásra, a gyermekkönyv illusztrációk minőségének, esztétikai tartalmi minőségének a miértjéről, mi adhat nekünk segítséget abban, hogy szülőként, tanárként, rokonként a számunkra kedves és fontos gyerekeknek megfelelő illusztrációs anyagokat, tartalmakat válaszunk. Maga az illusztrációs tevékenység miért fontos a gyermekek számára, és hogy a kreatív alkotó tevékenységben hogyan segíthet, vagy hogyan gátolhatja ezt a folyamatot végül is a mesterséges intelligencia, mivel a mesterséges intelligencia nagyon gyorsan sikerélményt ad a gyerekeknek, és erre nagyon vevő, főleg a mostani generáció. Nem fognak bele saját illusztráció vagy képi elem tervezésében, mert úgy érzik, hogy nem jól rajzolnak, hanem helyette megelégeznek, sőt büszkék arra, hogyha egy prompt beírásával egy programon generálnak egy illusztrációt, falsul úgy érzik, hogy az az ő alkotásuk is, inkább arra büszkék, amelyet egy, hát ugye végül is ezek a programok összemontázsolnak már élő illusztrátorok rajzaiból, és hogy ez a fajta tendencia nagyon veszélyes, talmi jutalom, mert valójában nem a gyermeknek az eredménye az, ami így generálódik.
1: A 24. Kárpátaljai Nyári Kölcsei Pedagógus Akadémia zárásaként a jelenlévők értékelték a megszerzett tapasztalatokat, amelyeket a szeptemberben induló új tanévben építenek majd be oktatói-nevelői munkájukba.

0: Valami régi, valami új, valami örök. Ennek a mottónak a jegyében szervezte meg hagyományos Krisz hetét a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet a Nagyberegi Református Líceumban. A többnapos találkozó arra irányította a figyelmet, hogy a gyorsan változó világban is vannak maradandó értékek és örök igazságok, amelyek ma is biztos támpontot jelenthetnek a fiatalok számára. A kezdeményezés évről évre lehetőséget teremt arra, hogy a jelenlévők elmélyüljenek hitükben, új ismerettségeket kössenek és olyan közösség részesei legyenek, ahol őszintén beszélhetnek az őket foglalkoztató kérdésekről. Kardos Ágnes, a Krisz hét vezető lelkipásztora.
1: Egy Krisz hetet mindig azzal a céllal szervezünk meg, hogy a Krisztusról szóló örömhírt vigyük a fiataloknak. Nyilván elsősorban megtérésre hívjuk a fiatalokat, de az elmúlt évek tapasztalatai alapján nagyon sok megtért is jön a Krisz hétre, úgyhogy ezt a hetet is úgy építettük fel, hogy azok a fiatalok is, akiknek már átadott élete van, meg tudjanak erősödni az ő hitükben. Nagyon sokszor azt érezzük, hogy egy ilyen Krisz hét az tényleg olyan feltöltődést ad, hogy szinte hónapokig ebből élnek a fiatalok, és szinte várják már a ránk következő évben. És így olyan kérdésekre próbálunk választ adni, amit talán otthon nem jönnek rá maguktól, nem kapnak rá vezetést, ami új modernkori kihívás lehet a fiataloknak, így ezeket is most idén figyelembe vettük.
0: A Krisz hétre minden évben visszatérő, valamint új résztvevők egyaránt érkeznek. Idén Kárpátalja számos településéről több mint 100 fiatal kapcsolódott be a programba. Van, akit a lelki feltöltődés lehetősége vonz, másokat a barátságok, vagy az a támogató közeg, ahol őszintén megosztatják a gondolataikat és tapasztalataikat. Cibla Tibor, Mezőkecse.
2: Elsősorban a lelki feltöltődés, ami miatt jöttem, a társaság, jöttek a barátaim is, ezt meg is kaptam a lelki feltöltődést, és időt töltöttem a barátaimmal, megszerezhettem újakat. Úgymond a jelmondat, vagy ami köré épül, valami régi, valami új, valami örök, ez ugye az emberről is szólhat, hogy megváltozunk, régi és új életről van szó, illetve hogy mi az örök élet, amit az Úrtól kapunk. Szerintem fontos, mert a közösségben jobban meg lehet élni a hitéletet, és erősítjük egymás hitét is, van alkalmunk bizonyságtevésre, épülésre, szóval szerintem ezek fontosak. Szerintem a Krisz munkássága nagyon hasznos, mivel összehozza a fiatalokat, és a kárpátai fiatalságnak ezt a lelki közösségét egyben tartja.
0: Bíró Adrien Eszter, Dercen.
3: Tavaly voltam először Krisz héten, és olyan érzéseket tapasztaltam, amit addig soha. Itt tapasztaltam meg először azt a közösséget, ahol igazán úgymond kinyilváníthatom a hitemet, hogy én mit érzek Isten iránt, és hogy ezt teljesen megélhetem, mert nem kell szégyelnem, nem kell azt éreznem, hogy kirekesztett vagyok azért, mert megtért vagyok. Dicsőítések, az előadások mind-mind segítettek abban, hogy elmélyítessem a hitemet, hogy olyan fiatalokat ismerhessek meg, akikről ugyanúgy beszélhetek, és megosztatok olyan témákat, amelyek engem érdekelnek, viszont más baráti köreimmel nem oszthattam ezt meg azelőtt.
0: A szervezők idén is arra törekedtek, hogy a rendezvény tartalmas és sokszínű legyen. A táborozók előadásokon és kiscsoportos foglalkozásokon gondolkodhattak együtt a felvetett témákról, a programot pedig közös dicsőítések, játékok és szabadidős tevékenységek egészítették ki. Nagy István, a Krisz alelnöke.
4: Az idei Krisz hét az előző évekhez hasonlóan már nagyjából van mindig egy alapkoncepció, meg egy program, ami gyakorlatilag csak át kell venni a következő hetekre. Az idei hét is úgy épült fel, hogy reggel állítattal indítunk, aztán pedig van egy délelőtti előadás. Az előadás után közvetlenül egy kis csoportos beszélgetés, amik úgy vannak felosztva, hogy korcsoportok szerint, tehát a legfiatalabbaktól egészen a legidősebbekig, és körülbelül ilyen 10-15 fős csoportokat kell elképzelni. A délután folyamán pedig ebéd után van szabadidő. A szabadidőt is igyekeztünk úgy kitölteni, hogy különböző programokon vehessenek részt. Itt volt a héten vizes nap, jazz dance, különböző sportokat kipróbálhattak, fociztak, röplabdáztak, ezek többnyire ilyen vetélkedőik voltak, ahol versenyezhettek, pingpongoztak, szkanderverseny volt, csocsó, de lehetett egész héten végig kézműveskedni is. Délután pedig 6 órakor vacsorával folytattuk, 6 óra után pedig 3-4 héttől indult az evangelizáció. Evangelizáció után pedig általában ugye a programok között mindig volt egy ilyen 20 perc, hogy kifújhassák magukat, aztán pedig evangelizáció után mindig volt valami esti program. Kedden imaséta volt, hétfőn jazz dance, de mindegyik estére jutott valami program. Tegnap például ilyen csoportos bemutató volt, feleségem. Itt volt színdarab, videót készítettek, tehát teljesen rájuk volt bízva az ő kreativitásukra. Szerdán pedig Krisz Faktor, ahogy mi nevezzük, ahol bemutathatták a különleges tehetségeiket. Ez is rendkívül nagy siker szokott lenni. Ma pedig így utolsó estére még egy evangelizációnk van, aztán pedig egy tábortűz lesz, ahol akit indít az Isten szent lelke, azt tehet bizonyságot is a hitéről. Tehát összességében a kötelező és kötötte programok azok az áhítat, a délelőtti előadás és az evangelizáció volt.
0: A Krisz hét ezúttal is segítette a fiatalokat abban, hogy a különféle alkalmak mellett olyan lelki útravalót kapjanak, amely a hétköznapokban is iránt mutathat számukra.

Nyíri Kata összeállítását hallották. Kárpáti apró rovatunkkal legközelebb egy hét múlva, szombaton 9:30 perckor jelentkezünk.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 10 óra. Híreket mondunk. A mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Megkezdték az előkészületeket Krisztus megkeresztelkedésének 2030-ban esedékes 2000. jubileumára Jordániában, közölte a vatikáni média. A zarándok helyett a Jordán folyó melletti keresztség helyszínét várhatóan nagyszabású fejlesztésekkel teszik még befogadóbbá. Az Urunk megkeresztelkedése tiszteletére emelt új templomot 2025. januárjában szentelte fel Ferenc pápa képviselőjeként Pietro Parolin bíboros államtitkár. Jelenleg ez Jordánia legnagyobb katolikus temploma. A jubileumi évre több nemzetközi egyházi és kulturális programot tervez a jordán kormány, hogy méltó módon ünnepeljék az eseményt. 108 éves korában elhunyt a kínai Benedikt Csau atya, a világ legidősebb trappista szerzetese, számolt be a Magyar Kurír. A Kínában született 108 éves trappista szerzetes a megpróbáltatások idején is tanúbizonyságot tett az evangélium iránti hűségéről. Az 1950-es években más testvéreivel együtt trappista apátságot épített Lantau szigetén, amelyet később a Szűz Mária az örömanyja tiszteletére szenteltek fel. Csau atya 79 évig élt szerzetesként és 77 évig papként. Szolidaritásra hív a Kolumbiát sújtó 7,4-es erősségű földrengés áldozataiért a katolikus Karitász, írja a Magyar Kurír. A természeti katasztrófa több mint 350 települést érintett, a legutóbbi jelentések szerint már több mint 2500 sérültje és 224 halálos áldozata van a csapásnak, közel 200-an eltűntek. A helyi egyház és a Caritas Colombiana sürgősségi segélyprogramot indított, amelyhez a Magyar Katolikus Caritas is csatlakozik. A szervezet imára, együttérzésre és lehetőség szerint adományozásra is kéri a magyarokat. Rövidesen megkezdődik a bárkák irányított süllyesztése Paksnál a dunai vízszint emelése érdekében, írta Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán szombaton reggel. A két 80 méteres bárka a kijelölt helyre beállítva, rögzítve, a süllyesztésre felkészítve. Szivattyúk indítással készen, péntek este az üzemi próba megtörtént, írta a miniszterelnök. Közös javaslatcsomaggal erősíteni a magyar turizmus versenyképességét 5 meghatározó turisztikai szakmai szervezet jelentették be az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményükben. A szervezetek egyebek között kiszámíthatóbb szabályozást, rugalmasabb foglalkoztatást, versenyképesebb adózási környezetet szorgalmaznak, valamint a turisztikai infrastruktúra fejlesztését kívánják a Magyar Turisztikai Ügynökség számára készített dokumentumban. Plusz jogokat kapnak a hegybírók az aranyszínű sárgaság fitoplazma miatt, jelentette be Szondi Vanda kormányszóvivő pénteken Budapesten a kabinet szerdai ülésének döntéseit ismertetve. Az MTI tudósítása szerint a kormányszóvivő azt mondta, a hegybíró nem csupán a nyilvántartott ültetvények, hanem minden a betegség terjedése szempontjából jelentős kockázatot jelentő szőlő művelését ellenőrizheti. A hegybíró egyből elrendelheti a közérdekű kivágást is. Végül az időjárásról. Túlnyomóan felhőtlen időre számíthatunk napközben, és csak a keleti észak-keleti tájakon képződhet átmenetileg kevés gomoly felhő, csapadék kizárt. A délire forduló szél, főleg a délalföldön, illetve az Észak-Dunántúlon élénkül meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 32 és 35 fok között alakul. Késő este 16 és 28 fok közötti értékek valószínűek. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 11 órakor jelentkezünk. Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítünk a Budapest Rákosligeti Magyarok Nagyasszonya templomból. A szentmisét bemutatja Molnár Miklós plébániai kormányzó. Orgonán kísér Bolyosné Pető Ildikó kántor.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, s a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a felelkekkel.
0: Kedves testvérek, ezt a szentmisét elhunyt István lelki üdvért ajánljuk föl a mindenható Istennek. Nagy boldogasszony fő ünnepe van, az Úr fölvette a szűzanyát a mennybe, testestől, lelkestől, megmutatva az egyháznak is, vagyis az emberiségnek a sorsát, mindannyiunkat meghívott az örök életre, hogy testestől, lelkestől az Isten országában éljünk. Szeretettel köszöntjük külön ebben a szentmisében a Katolikus Rádió hallgatóit is, akik most távolról kapcsolódhatnak be az itteni ünneplésbe. Szentmisénk elején vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy alkalmasak lehessünk a szent titkok ünneplésére. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, megbocsájtván bűneinket, vezessen el az örök életre.

Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, te a szeplőtelen Szűz Máriát, fiad édesanyját, testével, lelkével az örök dicsőségbe emelted. Add, hogy mindenkor az odafönt valókra törekedjünk, és egykor vele együtt részesei lehessünk dicsőségednek. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten

Olvasmány a Jelenések könyvéből. Én, János, láttam, hogy az égben feltárult az Isten temploma, és láthatóvá vált a szövetség ládája. Az égen nagy jel tűnt fel. Egy asszony, kinek öltözete a nap volt, lába alatt a hold, fején pedig 12 csillagból álló korona. Áldott állapotban volt, kiáltozott gyötrelmében és szülési fájdalmában. Majd egy másik jel tűnt fel az égen, egy nagy vörös sárkány. 7 feje volt és 10 szarva, és mindegyik fején korona. Farkával lesöpörte és a földre szórta az ég csillagainak 1/3-át. Azután a sárkány odaállt a szülőasszony elé, hogy mihelyt megszül, elnyelje a gyermekét. Az asszony fiút szült. Fiú gyermeket, aki majd vaspálcával kormányozza az összes nemzetet. A gyermeket elragadták, és Isten trónja elé tették, az asszony pedig a pusztába menekült, ahol az Isten helyet készített számára. Ekkor harsány hangot hallottam az égben. Eljött Istenünk üdvössége, ereje és országa. Eljött az ő fölkentjének uralma. Ez az Isten igéje.

Szent Lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, Krisztus feltámadt a halálból, elsőként a holtak közül. Egy ember által jött a halál, és egy ember által jön a holtak feltámadása is. Amint ugyanis Ádámban mindenki meghalt, úgy Krisztusban mindenki életre kell. Mindenki akkor támad fel, amikor sorra kerül. Először Krisztus, majd amikor ő eljön, azok is mindannyian, akik Krisztushoz tartoznak. Azután következik a vég, amikor Krisztus átadja az Istennek, az Atyának az uralmat, miután minden felsőbbséget, hatalmat és erőt megsemmisített. Addig kell ugyanis uralkodnia, amíg ellenségeit mind lába alá nem veti. Ez az Isten igéje.

Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé, Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. De hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felújongott méhemben a magzat. Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Mária megszólalt: magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben, mert tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, lám ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék. Nagy dolgokat művelt velem a hatalmas, szentséges az ő neve. Érgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra, akik félik őt. Nagyszerű dolgot tett karja ereje, széjjel szórta mind a gőgös szívűeket, lesöpörte trónjukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az alázatosakat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat elküldte üres kézzel. Felkarolta gyermekét, Izraelt, megemlékezve irgalmasságáról, amint atyáinknak megígérte, Ábrahámnak és utódainak mindörökre. Mária ott maradt még körülbelül 3 hónapig, azután visszatért az otthonába. Ez

Krisztusban, szeretett testvéreim, a jelenések könyve látomása, mint ahogy közismert, keveredett jelképeket használ, részben a szűzanyáról szól, részben pedig az egyház valóságáról. Sok mindenből tudjuk, de hogy egy-egy példát idehozzak, azt, hogy a szűzanyáról szól, abból is tudjuk, hogy fiú gyermeket szül, aki vaspálcával uralkodik. Nyilván ez a messiásra utal, már csak a protoevangélium alapján is, ahol a gyermek eltapossa a kígyót, a kígyónak a fejét, legyőzi a sárkányt, és uralomra jut Isten országa benne, vagy éppen a napba öltözöttségből, amely ugyanaz, mint az angyali üdvözletkor, hogy az Úr van veled, vagyis hogy őt teljesen betölti az Isten, hiszen nincsen áteredő bűne, nem hatott rá az áteredő bűn, és a személyes bűnétől is mentes volt. De ugyanakkor az egyházról is szól, hiszen például az is kiderül, hogy ez az asszony vajúdik, fáj neki a szülés, ami tudjuk, hogy az áteredő bűn következménye, ami pedig a szűzanyára nem igaz. De az egyházra nagyon is igaz, hogy küzdelemmel, fájdalommal tudja csak sokszor továbbadni az örömhírt, hogy új és új gyermekeket szüljön. Ez a kevert kép, amely itt föltárul előttünk, ez a látomás, nagyon sok mindent elárul nekünk, amit érdemes átgondolnunk magunkban. Az egyik ilyen, hogy rögtön így kezdődik, föltárult az ég, és láthatóvá vált a szentek szentje, láthatóvá vált a frigyláda is tulajdonképpen. Miért van eltakarva az Isten templomában a szövetség ládája? Miért nem mutatkozik meg a választott népnek Isten dicsősége ilyen nyíltan, mint ahogy itt a látomásban föltárul? Azért, mert az Isten jóságával való szembesülés a megváltás nélkül eléggé kárunkra lehetne. Az önpusztító belső szomorúság és gyötrődés, amelyből nincsen kiút, nem javát szolgálja az embernek, hanem sokszor csak egyszerűen tönkreteszi, elveszi a lelkesedését, az életét ezen a világon. A bűnök miatt marad takarva az Isten ládája, a szövetség ládája a választott nép elől. Amikor a Hóreb hegyénél Isten dicsőség először megnyilvánul a választott nép előtt, ők félnek és megrettennek ezelől a dicsőség elől, mert úgy érzik, hogy ellenük van ez a hatalom, amivel szembesülnek. Úgy érzik, hogy ők is elpusztulhatnak az Isten közelében. De ugyanakkor viszont, amikor már Jézusban kiderül, hogy ez a hatalom értünk van, hogy minket föl akar szabadítani, hogy igazából azért jött, hogy minket megmentsen, akkor ez a lepel, ez eltűnhet az emberiség elől, hogy tisztán láthassuk Isten szeretetének dicsőségét, mert akkor ez már nem pusztít bennünket, hanem épít, sőt fölemelés megvált bennünket. Nagyon sokszor tapasztaljuk a világban, hogy amikor valaki mindent elveszít, és ezt esetleg a saját bűnei miatt éli át, akkor egyetlen kapaszkodója szokott ilyenkor maradni, hogy de az erkölcsi győzelem, az erkölcsi igazság az az én oldalamon van. Ezt akkor is szokták igen bűnben elmerült emberek hangsúlyozni, hogyha világos kívülről nézve, hogy ez nem igaz, hogy az erkölcsi igazság nem náluk van. Viszont ez azért szükséges az embernek, az ebbe való kapaszkodás, hogy neki van igaza, hogy el ne pusztuljon, hogy ne kelljen az utolsó kapaszkodóját is elveszítenie. Nagyon érdekes, hogy amikor Jézus megvált bennünket, akkor mi még bűnben vagyunk. Így írja a Szentírás, hogy Isten még akkor fogott minket össze, amikor mi még bűnben voltunk. Miért? Mert az Isten előbb meg akarja mutatni az ő szeretetét, föl akarja tárni előttünk, hogy mennyire fontosak vagyunk számára, hogy aztán el tudjuk engedni a saját vélt igazságunkat, amit a bűnben őrizgetünk, mint utolsó mencsvárunkat, hogy aztán ezt elengedhessük végre a szeretet fölismerése által, hogy fölismerjük, hogy Isten szeretete már akkor is velünk volt, amikor mi még bűnben voltunk.
És ezért, amikor föltárul az Isten ládája, föltárul a szövetség ládája, és benne Isten dicsősége, akkor már nyilvánvalóvá lesz, hogy mi bűnösök voltunk, és nem nekünk volt igazunk, hogy semmi nem volt a kezünkben, csupán Isten szeretete, amely fölemel bennünket, hogy az igazságnak megfelelően tudjunk élni. Itt kapcsolódik be, úgymond a szűzanya a történetbe, hiszen rajta keresztül indul el, amikor megmutatkozik Isten szeretete, mert Jézus megtestesülésében már láthatóvá válik, hogy Isten mennyire szeret bennünket, az önmagát kiüresítő második isteni személy emberré lesz, köztünk él, és ezzel már megkezdi a megváltás művét. A ferences teológia, ami most talán ebben az évben különösen is kiemelt, hiszen 800 éve hunyt el, vagy hát lépett át Isten dicsőségébe, Assisi Szent Ferenc, éppen erre hívja föl a figyelmünket, nagyon markánsan, nagyon kiemelten, hogy már a megtestesülés titkában elkezdődik a megváltás. És tulajdonképpen Mária hálaadó éneke, amelyet az evangéliumban hallottunk, és ami tulajdonképpen a szűzanya legnagyobb megnyilatkozása az evangéliumban, ennél hosszabban sehol nem beszél, és itt igen tiszta kinyilatkoztatást ad számunkra. A szűzanya hálaadó énekében is ugyanerről hallunk, hiszen még nem történt meg a kereszthalál és a feltámadás, mégis már múlt időben beszél arról, hogy beteljesedett Isten igazsága, megvalósult mindaz, amit ígért az Isten. És nagyon izgalmas, hogyha az egyes részleteit megnéznénk újra, hogy kiderülne, hogy miközben egymás után előkerülnek ilyen igazságszolgáltatások az Isten részéről, amiket megvalósított itt a Földön, Krisztusban, ugyanakkor viszont egyszer az irgalom is megmutatkozik, hogy az elesetteket, a félretetteket fölemeli az Isten. Egyszerre jelenik meg az igazság és az irgalom, amely csak a megváltás után tud összebékíthetővé válni. Mert mielőtt Jézus meghalt volna, ezt a kettőt, az Isten irgalmát és az igazságosságot itt a Földön nem lehetett összebékíteni. Ugyanakkor azt mondja, a szűzanya így indítja az ő hálaadó énekét, hogy szívem újjong megváltó Istenemben. Hát a megváltó Istene, őnek is Jézus, mint ahogy mindannyiunknak. Nagyon izgalmas az, ahogyan az ő szíve már az ő fiában újjong föl, a megváltó Istenében, már itt van vele a megváltás. És a szűzanya így lesz az, akin keresztül láthatóvá válik Isten Fridládája, aki hordozza Isten dicsőségét, hiszen nem ő maga az Isten dicsősége, hanem rajta vagy fölötte drónol ilyen értelemben az Isten, az ő méhében ott van a király, aki majd megváltja a világot, és akiben valóban összebékíthetővé válik az Isten érgalma és igazságossága. Amikor föltárul ez a dicsőséges asszony, akkor ő már teljesen napba van öltözve, 12 csillagból álló korona van a fején, és minden változatosságot, vagyis a holdat a lába alatt tartja, már nem változik, nem hullámzik az ő hozzáállása mindenhez, hanem hűségesen kitart az Istenben, az Isten igazságaiban. És a szűzanyában teljesedik be ez a szó legszorosabb értelmében,

0: Krisztusban egészen új emberré legyünk. És ez az alkalom, ez a nap meghív bennünket is arra, ahogyan Szent István királyunk is ezen a napon ajánlotta fel a koronát a szűzanyának, hogy mi is a nemzetünket, a hazánkat is, a ránk bízott embereket is Istenhez vezessük, hiszen arra kaptuk az Istentől a karizmáinkat, az ajándékainkat, hogy másokat gazdagítsunk. Mint ahogy a szűzanya is azért kapta ezt a kiválóságát, hogy az emberiség javára legyen vele. Mi is erre kaptuk a magunk karizmáit, a magunk ajándékait Istentől, hogy bennünk is Isten meg tudjon dicsőülni, és Isten országa váljon nyilvánvalóvá, amikor az emberek között Isten igazságát és irgalmát egyszerre tudjuk gyakorolni. Kérjük a szűzanyának a közbenjárását, hogy ő, aki Istennél van már, és aki mindannyiunk édesanyja is, segítsen bennünket a földi élet küzdelmei közepette, hogy minden változandóságnak, mármint az ilyen gyenge emberi természetből való hullámzásnak is ellen tudjunk állni, mindig hűségesek tudjunk maradni Isten igazságához és irgalmához, és így Isten megdicsőjön bennünk is ebben a világban. Amen. Valljuk meg hitünket, hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőiben, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alá, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül. Mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtokat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az életet. Köszöntsük testvéreim örvendező szívvel a testben és lélekben megdicsőült Szent Szűzet, és kérjük, hogy Jézus közvetlen közelségében támogassa kéréseinket.
1: Hogy a világ felismerje a nagy jelet, a mi dicsőséges asszonyunkat és az ő szent fiát, Jézus Krisztust. Téged, hallgass meg minket! Hogy az egyház szüntelenül érezze a megdicsőült Szent Szűz anyai gondoskodását. Kérünk téged, hallgass meg minket! Hogy a mennyország királynőjének közbenjárására minden nép elnyerje a béke ajándékát. Kérünk téged, hallgass meg minket! Hogy a gyengék és a betegek erőt és reményt merítsenek a boldogságos Szent Szűz test szerinti megdicsőléséből. Kérünk téged, hallgass meg minket, hogy elhunyt testvéreink társaságában egykor mi is boldogan köszönthessük a mennybe felvett szűzanyát. Kérünk téged,
0: hallgass. Istenünk, te páratlanul csodás dolgot műveltél, amikor a boldogságos szűz testét és lelkét a mennybe fölvetted. Add, hogy megdicsült szentanyánk pártfogásával, gyarlóságunk ellenére is eljussunk hozzád a boldog örökké valóságba, Krisztus a mi Urunk által. Amen.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, jussanak eléd hódoló adományaink,

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal. Elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgáltat Leó pápánkat és Péter püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, von magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általárasztod el minden jóval a világot.

0: Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért mondjuk bizalommal. Mi atyán, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és nem minket kísérjünk, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnnek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással, legyen békesség köztünk.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

Krisztus lelke, szent hely legyen, Krisztus felső, üdvözítsen, Krisztus élet, hívesen.

Könyörögjünk! Urunk Istenünk, magunkhoz vettük üdvösségszerző szentségedet, add kérünk, hogy a mennybe fölvett boldogasszony közben

Köszönjük a Katolikus Rádiónak is a közvetítést, és azoknak, akik az éteren keresztül velünk tartottak, hogy együtt ünnepelhettünk, és hát a Szűzanya kísérje nemzetünket, életünket és családjainkat is. Fogadjátok az Úr áldásán. Az Úr legyen veletek! Isten, aki a boldogságos szűz már

0: és mindenütt a Szent Szű segítő oltalmát, hiszen ő általa kaptátok meg az élet szerzőjét.
1: Amen.
0: Ma pedig, amikor az ő ünneplésére áhítatos lélekkel összegyűltetek, vigyétek haza otthonotokba a lelki örömök és a kegyelmi javak ajándékát.
1: Amen.
0: És a mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon le rá.

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk a Budapest Rákosligeti Magyarok Nagyasszonya templomból. A szentmisét bemutatta Molnár Miklós plébániai kormányzó, orgonán kísért Bojosné Pető Ildikó kántor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Fogadják köszönetünket anyagi támogatásukért, mely hozzájárult a mai ünnepi liturgia közvetítéséhez. Örömhír mindenkinek! Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! A kegyelem és a megbékélés ideje lesz Leó pápa perui látogatása. Jelentette ki vatikáni beszámolók szerint Carlos García Camader, a Lurini egyházmegye főpásztora, a latin-amerikai ország püspöki konferenciájának elnöke. 14. Leó pápa novemberben apostoli utat tesz Peruba, ahol korábban több mint 2 évtizeden át szolgált misszióban, majd püspökként is. A perui egyház elsődleges vágya, hogy a pápa látogatása hozzájáruljon a nemzeti egység megerősítéséhez és a valódi megbékélés útjának előmozdításához. Adománygyűjtést indította a kolumbiai földrengés túlélőinek megsegítése érdekében a Baptista Szeretett Szolgálat. A szervezet pénteken megkezdte a helyszíni segítségnyújtás megszervezését is. A helyszíni segítségnyújtást egy magyar-amerikai humanitárius csapat kezdte meg, szoros együttműködésben helyi partnerekkel és a Baptista Világsegéllyel, írták, hozzátéve, hogy ugyanez a csapat nyújtott segítséget a júniusi venezuelai földrengés károsultjainak is. Egy hét alatt új alapokra helyezték a turizmus irányítás több fontos területét, közölte a gazdasági és energetikai miniszter pénteken este a Facebook oldalán. Kapitány István kiemelte azt is, hogy átláthatóbbá és hatékonyabbá teszik a turisztikai támogatás kezelést és a turisztikai hitelezést, azzal a céllal, hogy segítsék az ágazat fejlődését. Tartós fürdőzési tilalmat rendelt el a Fejérvár megyei kormányhivatal a Velencei tó rendkívül alacsony vízállása miatt a Gárdonyi Tini strandra idénre, közölte a Fejérvár megyei városa a Facebook oldalán. Azt írták, a csütörtöktől érvényes döntés oka, hogy a fürdőhelyen a vízmélység már nem éri el az előírt minimumot, ezért a kötelező fürdővíz mintavétel és vízminőség ellenőrzés nem végezhető el. A magyarok túlnyomó többsége autóval egyénileg utazik Horvátországba, nem utazási irodán keresztül foglal szállást, ezért a Magyar Utazási Irodák Szövetségének nincs pontos adata az ott tartózkodókról, mondta a szövetség szóvivője az MTI érdeklődésére pénteken a heves horvátországi erdőtüzekkel kapcsolatban. Bakó Balázs szerint ez a tűzeset is jól mutatja, mennyire fontos a teljes körű utasbiztosítás. 37%-kal csökkent tavalyhoz képest az illegális határátlépések száma az év első 7 hónapjában az EU külső határain. Csak a földközi tenger nyugati medencéjében kialakult útvonalon jegyeztek fel emelkedést, közölte a Frontex pénteken. A varsói székhelyű uniós ügynökség szerint január eleje és július vége között mintegy 61 ezer illegális határátlépést jegyeztek fel. Megjegyezték, az adatok nem tartalmazzák a Ceután július végén bekövetkezett kivételes eseményeket, melyek során mintegy 80 ezer ember jutott be jogosulatlanul a spanyol exklávéba. Végül az időjárásról. Túlnyomóan felhőtlen időre számíthatunk, napközben is csak a keleti, észak-keleti tájakon képződhet átmenetileg kevés gomoly felhő, csapadék kizárt. A délire forduló szél főleg a délalföldön, illetve az Észak-Dunántúlon élénkül meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 32 és 35 fok között alakul. Késő este 16 és 28 fok közötti értékek valószínűek. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb a déli imádság után jelentkezünk. Magvetés, hitéletünk krónikája.

0: Augusztus 15-e Nagyboldogasszony Szűz Mária mennybevételének főünnepe. Az egyház hittel vallja és ünnepli, hogy Mária földi életének beteljesedésekor testével és lelkével együtt részesült a mennyei dicsőségben. Mária mennybevételének titka nem csupán Máriáról szól. Az egyház ezen a napon Krisztus feltámadásának fényében az ember végső hivatására is tekint, a reményre, hogy Isten bennünket is az örök élet teljességére hív. Ezen a napon különösen is közel kerül egymáshoz ég és föld, múlandóság és örökké valóság. Mária személye pedig egyszerre mutat Krisztusra és arra az útra, amelyen minden hívő embernek járnia kell. Mit jelent számunkra Mária mennybevételének titka? Miért fogalmazta meg és hirdették ki 1950-ben dogmaként ezt a hitigazságot? Mit tanít nekünk ma Mária a hitről, a reményről, az engedelmességről és az Istenbe vetett bizalomról? Hitéletünk krónikájának külön kiadásában Nagyboldogasszony ünnepének titkáról és Mária alakjának örök üzenetéről beszél Kovács Zoltán mariológus, a riporter Tóth Kata.
1: Nagyboldogasszony ünnepe Boldogságos Szűz Mária megdicsüléséről szól, testestől lelkestől való mennybevételéről, földi életét miután befejezte, a fiú így dicsőíti meg, hogy ne részesüljön a romlásból, testestől lelkestől a mennyei dicsőségbe veszi. Tulajdonképpen végső távlatunkra is rámutat ez az ünnep. Most már innentől nem változik ez az állapot. Szűz anyának látjuk az életét a Szentírásban, ez már megadja neki a végső állapotát, és biztosít bennünket az ő élő anyai jelenlétéről.
2: Mit jelent Mária mennybevételének hit titka vagy dogmája? Miért ilyen fontos ez az ünnep az egyház életében? Hogyan foglalná össze ezt azoknak, akik kevésbé ismerik a katolikus tanítást?
1: Valahol megláthatjuk benne azt, hogy az Isten megbecsüli a szentet. Nem csak a szent személyeket, vagy a szent tárgyakat, hanem különösen is azokat, akik közel állnak hozzá. Szóval a Szűz anyát különösen is megbecsüli, hiszen nem akárki. Ő az Isten szülő. Őt már megóvta élet első pillanatától fogva, a bűn minden szennyétől, testestül, lelkestül, szeplőtelenként áll előttünk, éppen azért, hogy előkészítse őt az Isten anyaságra. A kegyelem kíséri őt egész életének útján, és be is teljesíti az ő életét ilyen módon. Tehát Isten megbecsüli azt, ami szent, és számunkra ez egy motiváció, hogy akarjunk kegyelemmel egyre inkább teljesekké lenni, egyre inkább szentekké lenni.
2: Miben különbözik más Mária ünnepektől ez az ünnep?
1: Szűz anyának vannak fő ünnepei, az Isten anyaság, ilyen örök szüzességet külön nem ünnepeljük, hanem az Isten anyasággal együtt, de ilyen a szeplőtelen fogantatás is. Ezek fő ünnepként állnak előttünk. Valójában miben különbözik? Abban különbözik mindenképpen, hogy van egy ősisége, tehát az egyház már szinte kezdetektől fogva rátapint arra a valóságra, hogy a Szűz anya oda át van, mi még ugye ide át, van közünk egymáshoz, van dolgunk egymással, és mégiscsak nagyon-nagyon mélyen érint bennünket, hiszen a mi végső távlatunkra is rámutat. Arra a reményre, hogy mi vár bennünket, miért kell tennünk, hogyan kell befogadnunk a kegyelmet, hogy mi magunk is megdicsüljünk majdan földéletünk után.
2: Hogyan kapcsolódik ez az ünnep az üdvtörténet egészéhez?
1: Az ősbűnnel egy törés fészkeli be magát az emberi természetbe. Halálként értelmezzük és éljük meg, legyint bennünket a nem létbe való fordulásnak a kísértése. Noha tudjuk, hogy az ember lelke halhatatlan, hitünk tanításából tudjuk, hogy a testünk föltámad. Mégis, mint egy semmibeugrást úgy tapasztaljuk, életünk legfrusztrálóbb tényezőjeként éljük meg a földi élet végét. Éppen erre mutat rá a mai ünnep, hogy milyennek kellett volna lennie az ős eredeti állapotnak, milyennek alkotta meg, álmodta meg az Isten az embert, hogyha egyszer befejezi a földi életét, annak a természetes ívét, akkor az folytatódjék testestül, lelkestül való megdicsülésben. Ugye az üttörténetben Istennek nem egy kudarca ez, hiszen nem hagyja annyiban. Rögtön az ősbűn után, a bukás után már megígéri, hogy elküldi a üdvözítőt, az az ellenkezés, ami az asszony és az ügyadéka, meg a sátán ivadéka között van, az nem a sátán győzelmével végződik, hanem az asszony ivadékának, vagyis a messiásnak a győzelmével.
2: Ön mariológiával foglalkozik. Mi az, ami személy szerint leginkább lenyűgözi és megragadta Szűz Mária személyében?
1: Hát több dolgot is felsorolhatnék, de ha egyet kellene megnevezni, azt mondanám, hogy a Szentlélek temploma. Tehát, hogy a maga egyszerűségében, maga egyszerű emberi mi voltában is kegyelemmel teljes, ami nem teszi őt félistenné vagy istennővé, Isten szülővé teszi. De a kegyelem ott dolgozik benne, tehát ilyen értelemben esély számunkra is, hogy mi sem vagyunk isteni személyek, emberi személyek vagyunk, de a kegyelmet engedjük, a Szent Lelket engedjük dolgozni, akkor is nagy dolgokat tud művelni velünk és bennünk.
2: Volt-e olyan felismerés, tanulmány, vagy esetleg kutatás, amely különösen közel vitte önt Máriához? Miért tartja ma is aktuálisnak a Mária tiszteletet?
1: Hát valójában annak idején a tanulmányaimat 2004-ben, tehát 22 éve kezdtem meg a Mariánumban. Tanulmányok során folyamatosan, a kutatás során folyamatosan, tanítás során folyamatosan csodálkoztam rá dolgokra. Igazából minden egyes készülés, minden egyes megnyilvánulás engem is gyarapított eddig. Ami különösen közel vitt, nem tudnék egy-egy kiemelt területet mondani. Leginkább két fontosabbat neveznék meg, amely nagy terület, maga a szisztematikus része, a dogmák, illetve a kultusz történet. Mondhatni az elmélet meg a gyakorlat. Ez a kettő kiegészíti egymást a mariológiában, és mindig bőven adnak lehetőséget arra, hogy az ember megerősítse a hitét, és közelebb vigye őt a szűzanyához.
2: Tud-e olyat kiemelni, hogy hogyan formálta ez a papi szolgálatát?
1: Valójában kölcsönösen hatottak egymásra, tehát egy kicsit én úgy érzem, most talán nem akarok fellengzős lenni, de talán így fejezhetném ki, hogy a mariológia nálam olyan hivatás a hivatásban. Tehát a papságra támaszkodik, anélkül ugye el se tudnám képzelni, viszont kihatnak egymásra kölcsönösen. Tehát erősítik egymást, formálják egymást, támogatják egymást, megadja azt a sajátos ízt a papi szolgálatnak, a papi életnek, amelyről bátran merek tanúságot tenni, hogy igen, szűzanyával egy kicsit másabb a keresztény élet, másabb a papi élet.
2: Sokszor halljuk, hogy Mária az egyház édesanyja. Mit jelent ez a mindennapi hívő számára? Hogyan tapasztalhatjuk meg ezt a lelki anyaságot?
1: Valójában, hogyha anyja Jézusnak, a szűzanya, tehát a főnek, az egyház fejének, akkor lélekben anyja a test tagjainak is, hiszen mi beletestesültünk Krisztusba a keresztségünk révén. Ez nyilván nem szülőanyaság ilyen relációban, hanem lelki anyaság. Tehát az Isten anyja az egyház anyja is.
2: Mit jelent Máriára bízni az életünket? Mária mennybevétele milyen reményt adhat a mai embernek?
1: Valójában már az üldözött keresztények megtapasztalták ezt, amikor megfogalmazták azt a számunkra is ismert imát, hogy oltalmad alá futunk Istennek szent szülője. Tapasztalni az ő közben járó erejét, tapasztalni az ő jelenlétét, az ő gyöngédségét, az, hogy van tovább, van odát egy édesanyánk, biztos pontot nyerünk a bizonytalanságban, anyánk van az elanyátlanodásban. És látjuk, hogy a Szentlélek hogyan formálta őt azzá, aki minket is ugyanaz a Szentlélek formál, és ebben a szűzanya is segít, nem csak példával, mert az túl statikus, túl távoli volna, hanem élő jelenléttel, élő közbenjárással, élő személyes kapcsolat által.
2: Ha tekinthetünk erre az ünnepre, a feltámadás reményeként, akkor miért mondhatnánk ezt így?
1: Krisztus Urunk húsvétja, húsvéti győzelme konkretizálódik. Aktuálisá válik az ő édesanyjának a személyében. Ahogy a mi reményünk is arra mutat, hogy a mi személyünkben is konkrétá válik, konkrét valóságá válik. Tehát az, hogy föltámadás, az, hogy a test föltámadása, az, hogy a lélek amúgy is halhatatlan, és hogy a kettő együtt, tehát a teljes személyünk van üdvösségre hívva, ez nem valami hittétel csupán. Ez egy kézzelfogható, úgymond természetfölötti módon kézzelfogható valóságá válik a szűzanya személyében. Ahogy olaszok mondják, és hívják ezt az ünnepet, hogy Pasqua delle State, a nyár húsvétja. Ez is rámutat arra, hogy hát nyilván húsvétot ünnepeljük valamikor tavasszal, itt a nyáron pedig rámutat a szűzanyának a megdicsülése arra, hogy Krisztus Urunk húsvétjának ez is gyümölcse, és a mi életünkben is gyümölcsévé érik majd. Régebben egyes vidékeken volt olyan szokás, hogy az ünnep előestén, Nagy Boldogasszony ünnepének előestén a nép kiment a temetőbe, és ott virágokból egy koporsót készítettek, úgymond a szűzanyának, egy virágkoporsót, belehelyezték a szűzanya szobrát, gyakorlatilag virrasztottak, imádkoztak, megszentelte a pap ugye ezeket a virágokat, növényeket, és a végén szétbontották a koporsót, mint egy kis föltámadást megéltek, hazavitték, mint ahogy a szentelt barkát hazavisszük virágvasárnap, ennek a szálait hazavitték, őrizték otthon, tulajdonképpen már átfordult másnapra, egyfajta föltámadási atmoszférába, egy örömünnepbe az, amit a temetőben kezdtek, tehát hogy nem a haláli az utolsó szó, hanem Krisztus győzelmé, és az a szűzanyában különösen is szépen megmutatkozik.
2: A mennybevétel dogmáját 1950-ben hirdették ki. Önbe, ha belegondolunk, nincs 100 éve, hogy ez ki lett hirdetve, holott az egyházunk 2000 éves. Miért csak ekkor vált hivatalos hittétellé?
1: Amikor az egyház dogmát határoz meg, nem azt jelenti, hogy ott helyben találja ki. Tehát ez már régen érlelődik, sőt a kinyilatkoztatás része. Mint hogy magzatból is kifejlődik az emberi lény, hát még magzat állapotában, szedercsíra állapotban, embrió állapotban még meg nem mondjuk, ember formája sincs. Meg nem mondjuk, hogy ebből milyen ember fog kifejlődni, hogyan fognak működni az egyes szervei. A kinyilatkoztatás is ilyen, hogy egészében átadja Krisztus az apostolainak, történetesen 2000 éve bontogatjuk ezt a dobozt. És amikor megérik rá a pillanat, hogy az egyház hivatalosan és tévedhetetlenül, visszavonhatatlanul nyilatkozzon egy mindenkire, minden katolikusra érvényes hittételről, akkor megesik, hogy dogmaként határozzon meg azt. Meg kellett ennek is érnie, sőt, mint tudjuk, a 19. század közepén dogmaként lett kihirdetve, ugye Mária szeplőtelen fogantatása. Ez túl azon, hogy mennyi pozitív fejleményt hozott a hitéletbe, azért egyfajta egyensúlyvesztésre is vezetett itt ott, tehát Máriát egyesek elkezdték egy kicsit túldimenzionálni az üdvösség művében, kvázi mint egy megváltó párként tekinteni. Tulajdonképpen a mennybevétel dogmája kiegyensúlyoz, tehát rámutat, hogy a szűzanya is megváltott ember, nyilván nem akárki, az Isten szülő, de hogy neki is szüksége volt a megváltásra, tehát kiegyensúlyozó jellegű is, hogy ne csak a kezdeti pillanatot tekintsük, hogy hogyan lesz kegyelemmel teljesi a szűzanya, hogyan kíséri az életét és teszi egészen szenté, tartja meg a távolságban a bűnöktől, hanem a hazaérkezés pillanatát is mutatja, hogyan dicsőül meg, hogyan teljesedik be az ő léte. Tulajdonképpen még egy dolog megérett, 1950-re a második világháború után vagyunk, ami rengeteg áldozatot kívánt, és 12. Pius pápa nem véletlenül érzi már annak a súlyát, hogy ideje lenne most már tévedhetetlenül is nyilatkozni arról, hogy ezzel a dogmával tulajdonképpen azt is kimondjuk, hogy van tovább, van égben édesanyánk, és kísér bennünket, segít bennünket, ez egy biztos pont, a reménynek a biztos jele az életünk számára. Tulajdonképpen a Jelenések könyvében látunk egy rövid részt, amely a mennyben lévő szövetségládára utal, az égben föltűnő nagy jelben a szűzanyát látjuk meg, az ősegyház bizonyos tranzitus történetekkel már kapizsgált ezt az igazságot, illetve még amikor egy gyermek nem tudja megfogalmazni, hogy mit gondol, de ugyanilyen hasonlóan ezt mondja, hogy illet, hogy a Damaszkuszi Szent Jánosnál látunk ilyen elemeket. Tulajdonképpen ugye Jézus volt a lényeg. A kezdetekben az Isten Máriáról azt tudtuk, hogy Isten szülő, de a népi hit már nagyon-nagyon hamar rámutat ennek a valóságára. Mint már említettem, az oltalmad alá futunk kezdetű antifónát is, még nincs kihirdetve messze-messze dogmaként a 3.-4. században, mégis az üldözött keresztények megérzik, és a lélek rávezeti őket arra, hogy Mária oda át van, és amit az ő kezébe adunk, a magunk élete, biztonsága az jó kezekben lesz nála, az ő közbenjárása hatékony.
2: Magyarországot első királyunk, Szent István király, Szűz Mária oltalmába ajánlotta. Így gyakran nevezik hazánkat Mária országának. Mit jelent ön szerint ez a hagyomány?
1: 1038-ban, amikor Szent István király meghal, ugye a Hartwig legenda leírja ennek az eseményét, hogy előtte összehívja ugye az övéit, és a szűzanya oltalmába ajánl bennünket. Ezt valószínűleg nem ott találja ki helybe, egyrészt a Szentlélek vezeti rá, másrészt pedig azért a személyes Mária tisztelete korábban is ott volt, tehát nem újdonság az ő részéről ez az aktus. Így tekinthetünk, ahogy régen mondták, védasszonyunkra, pátronánkra, a szűzanyára, királynőnkre.
2: Meg tudnánk ezt fogalmazni, hogy miért ajánlotta Szent István király az országot a szűzanya oltalmába?
1: Túl azon, hogy van ebben nyilván egy személyes devóció, egy személyes Mária tisztelet, egy nagyon kiélezett helyzetben vagyunk, hiszen tudjuk, hogy Imre herceg meghalt, gyakorlatilag nincs törvényes örököse István királynak. És mit tesz ilyenkor? Látja, hogy szorongatott a helyzet, a természet fölöttihez kiállt. És ő is tudja, és kifejezi akár csak az üldözött keresztények a 3.-4. században az imájukkal, hogy amit a szűzanya kezébe teszünk, az ott jó helyen lesz. Nyilvánvalóan nem tudhatja a konkrét folytatást. Lesz megpróbáltatás, lesznek nehézségek a történelem során, de megteszi ezzel a gesztussal azt, hogy a szűzanya legyen úgymond az állam főnké. Ő legyen az, aki vezet bennünket. Ő legyen az, aki a földi élet zarándokútját végigjárva hathatósan tudja kiemelt szeretettel, figyelemmel kísérni a neki szentelt népet.
2: Mit jelent ma a magyarok nagyasszonya tisztelet? És ez milyen felelősséget hordoz a keresztények számára?
1: Hát sajnos egyre kevesebbet, azt kell mondjam, mert egy oldalúan hangsúlyozni azt, hogy milyen büszkék vagyunk az eleinknek a Mária tiszteletére, de gyakorlatilag semmit nem tenni érte, az oda vezet, hogy nem lesz mit továbbadnunk a jövő generációnak. Tehát most a fiatalokat meghallgatva az, hogy Szent Istváni ország felajánlás, azt, hogy magyarok nagyasszonya, hát jó esetben valamicskét általában tudnak mondani. De hogy ez fontos legyen számomra, a szívem közepébe legyen írva, hát ebből azért egy hiányt tapasztalunk. Nyilvánvalóan nehéz megmondani, hogy hogyan lehet egy kultuszformát megújítani. Valójában a hitünk tartalma ugyanaz. Tehát a hitünknek kell valahol megújulnia. A másik pedig az, hogy hát hozzáigazítani azért a mai lelki igényekhez a dolgot, tehát fölismerni azt, hogy a szűzanya mondjuk ugye régen egy törökverőként szerepelt, most nem biztos, hogy az a legvonzóbb, ha csak egy példát akarok mondani, legvonzóbb vonása, hogy most fölvarjuk az ásztóra, aztán kit akarunk pofonvágni a nevében, hanem azt, hogy mondjuk békekirálynője, ami világszerte, most különösen Medjugorjéban nagyon nagy hangsúlyt kap. Tehát, hogy fölismerik, hogy a magyarok nagyasszonya nem csak egy harcos karakterként volt jelen a történelemben, hanem nagyon is a béke királynőjéket is, és így aktualitás nyer. Most csak egy példát mondtam, de lehetne még a húsvét örömét sokkal jobban beengedni az életünkbe, sokkal inkább meglátni azt, hogy odafelé tartunk, polgárai vagyunk egy földi hazának, és polgárai vagyunk a mennyekországának egyaránt. Tehát különképpen ilyenekben lehetne tovább is adni, mert nem elég az, hogy hangsúlyozzuk, hogy milyen volt a dicső múltja egy kultusznak, vagy kultusztörténetnek. Hogyan adom tovább? Hogyha fölismerem, hogy erőforrás számomra is, nyilvánvaló nem végletekbe esve, tehát nem a magyar identitást jobban kiemelve, mint a hitünk titkait, mert a végén oda jutunk még, hogy a szűzanya is magyar volt, tehát ezt nem szabad ilyen végleteknek engedni, hanem a helyén kezelve, egyensúlyban látva, tapasztalni azt, hogy ő tulajdonképpen ugye nem is kisajátítva. Tehát Magyarország királynője, magyarok magyasszonya, rendben, de hát, hogy Ferenc pápa is hangsúlyozta a Laudato Si enciklikában, ő az egész teremtés király, az egész kozmosznak a királynője, és ezen belül különösen is gondot visel ránk, figyelmet fordítja a neki szentelt népnek. Szép kiegyensúlyozással meg lehet élni, hogy micsoda erőforrás számunkra, és erről tanúságot téve akár, elvezetve mondjuk fiatalokat is egy-egy kegyhelyre, nem is kell feltétlenül összemosva a generációkat, mert az esetleg zavart is okozhat, hanem mondjuk csak nekik szervezve ezt vagy azt, hadd táruljon fel ennek a kincses tára. Tulajdonképpen mindenféle túlmagyarázás nélkül hadd dolgozzon a kegyelem, az majd kellő iránymutatással megsegítve megtermi a gyümölcsét a lelkekben.

0: Sokan attól tartanak, hogy a Mária tisztelet elvonja a figyelmet Krisztusról. Mit mond erre a katolikus tanítás?
1: A túldimenzionálikus üzenet is helytelen, a Mária tiszteletünk a koperszel is vonhatja. Katolikus tanítás ugye azt mondja, a II. Vatikáni zsinat is szépen kifejti azt, hogy még Istennek, tehát a Szent Háromság személyeinek jár egyedül az imádat, és senki és semmi másra nem mondhatjuk így, addig a szenteket tisztelet illeti, dülelje, a szűzanyát pedig hiperdülelje, vagyis kiemelt tisztelet illeti a szentek sorában. Tehát nem fél Istenő, nem fél úton van az Istennek járó imádat és a szenteknek járó tisztelet között, hanem emberként, megdicsült emberként, szentként tisztelet, de kiemelkedő tisztelet. Tulajdonképpen, ha kánai mennyegzőt veszük példaként, Mária nem akar istennőként föltűnni, mert nem az. Isten szülő. És a tanítványok sem kezdik őt isteníteni, hanem látják az ő közbenjárását, hogy anyai szemmel, anyai érzékkel észreveszi a dagadó botrányt, észreveszi még csiráljában a problémát, közben jár Jézusnál, jelzi azt, és utána a dolognak a happy endje ugye nem az, hogy maga a szűzanyát kezdjük el jobban ünnepelni magát a szűzanyát, mint Jézust, nem is feltétlen az, hogy most borrá vált a víz, hanem az, hogy mi a vége a történetnek. Tanítványai hittek benne, hittek Jézusban, hitet ébresztett. Ez minden közbenjárás célja Mária részéről is.
0: Hogyan vezet, vagy hogyan jár közben, értünk Mária Jézusnál?
1: Máshogy járt közben Kánában, hogyha már ott azt említettem, és földi életében az apostolokért, a tanítványokért, és máshogy jár közben most megdicsült mi voltában, hiszen tér és időt már nem köti. De ennek ellenére ezzel együtt, ami térben, időben zajló földi életünkbe meg tudja mutatni az ő anyai gondviselő szeretetét. Valójában gyermekeiként tekint ránk, imádkozik értünk, anyai gyöngétségét, jelenlétét tapasztalhatjuk. És ez sokszor elég. Sokszor nem is nekünk kell igazából keresni őt, hanem megtapasztalni azt, hogy milyen, amikor ő keres bennünket, ő hív bennünket valamire, akár egy együttes imádkozás. Amikor rózsafüzért imádkozunk, mondjuk akkor is tapasztaljuk azt, hogy nem csupán Márián keresztül kérünk valamit, a Máriával együtt vagyunk úton, összegyűlünk ott, mint az emeleti teremben az apostolok pünkösd előtt, és a válasz meg lesz a mennyből, a Szentlélek érkezése. Minden imának ez az igazi eredménye.
0: Mit jelent ön szerint ez a mondás, hogy Márián keresztül Jézushoz?
1: Ez nagyon nem új, de önmagában igaz, azonban egy picit, hogyha csak így hagyjuk, keveset mond. Tehát Márián keresztül Jézushoz, Mária utat mutat az úthoz, Krisztushoz, aki magát nevezi útnak, igazságnak és életnek. Tehát egyfajta út, egyfajta segítség, hogy útra találjunk, az útra, Krisztusra. Nagyon sok segítséget nyerhetünk az ő közbenjárásával, az ő példája által. Viszont érdemes kiegészíteni azzal, amire már igazából nem a II. Vatikáni zsinat kezdett rámutatni, hanem az ősegyház is, hogy Mária az egyháznak az ős mintája, hogy a szűzanyával együtt is vagyunk úton, tehát nem csak rajta keresztül, őt nem beültetjük egy köztes elemnek, amin keresztül vagy akin keresztül mi üzenünk Krisztusnak, és Krisztus pedig adja a csomagot számunkra, hanem tulajdonképpen ugye Szent Bernardinnál látunk olyan képet, hogy a nyak az egyház, mint a fő, Krisztus teste az egyház, kettő között, mint a nyak, hát ez eléggé lealacsonyítani és funkcionálissá tenni az ő szerepét, eszközzé tenni, lélektelen közvetítő elemmé, ő nem ilyen. Ő élő személy, vele együtt is vagyunk úton. Tehát igaz a mondás, Mária által Jézushoz jutunk, de Máriával együtt is vagyunk úton, a földi élet zarándok útján.
0: A mai ember gyakran rohanó életet él. Mit taníthat nekünk Mária a 21. században?
1: Hát ha csak a biblikus alapokon nyugvó tényeket vesszük, amikor, hát ő is tudott sietni, sietve útra kelt, megkereste Erzsébetet, nála időzött, együtt voltak. A Magnifikátban, az ő hálai nekében láthatjuk az ő lelkületét, amelyet kész rá csodálkozni mindenre, nem fut el a megtapasztalás mellett, mert mi sokszor azt a természetes ülepítési időt se hagyjuk meg magunknak, hogy mondjuk ott hagyom a munkahelyemet, felszállok a villamosra, míg utazom, csak ülepítem a történteket, nézek ki a fejemből, gondolkodom, elmélkedek, nézem az embereket, és szépen ráállok a közeledő valóságra, hogy hazatérek, vagy esetleg mit kéne még bevásárolni útközben, hanem bombázzuk az agyunkat éjjel-nappal, mindennel, egy szabad pillanat nincs, mert már kezünkbe kell, hogy vegyük a mobiltelefont. Na mindegy, nem is akarok ebbe elmélyedni, a lényeg az, hogy szűzanya rámutat, hogy rácsodálkozni Isten nagy tetteire, nagy dolgot művelt velem, hatalmas, szent az ő neve, engedjük a Szentléleknek, hogy működjön, engedjük, hogy megérlelje bennünk az ő nagy tetteit. Leginkább most ezt emelném ki.
0: Lelkipásztori tapasztalataiból kiindulva, melyik evangéliumi tulajdonsága a legidőszerűbb szűzanyának?
1: Hát kiemelhetném az ő alázatát, kiemelhetném az ő tanulékonyságát, nyitottságát a Szentlélek felé, de éppen ezért én mégis inkább arra kanyarodnék, amiről már beszéltem is, hogy a Szentlélek temploma. Tehát, hogy mint egyszerű ember engedi, hogy a lélek dolgozzon benne, a lélek érlelje meg benne az erényeket, a lélek vezesse őt, a lélek adjon neki világosságot. Ő neki se kell magára maradnia, neki se kell egyedül boldogulnia. Nekünk sem. A Szentlélek ugyanaz, ugyanúgy vezet bennünket. Ha ezt megcsodáljuk a Szűzanya szemében, úgy gondolom, hogy már egy nagyon nagy példát nyerünk az ő életéből.
0: Az elején említettük a hétköznapi rohanásokat. Mégis tudnánk-e kiemelni olyan tevékenységeket, tapasztalatokat, tulajdonságokat, amit tanulhatnak tőle a fiatalok, a családok vagy az idősek?
1: Tulajdonképpen jó is, hogy így külön szedte ezt a három kategóriát, mert mindegyikre próbálok valamit mondani. A fiatalok. Ugye Máriának ez a készsége, nem csak az, hogy sietve útra kelt és Erzsébetet meglátogattam korábban is, tud mérlegelni és tud dönteni. Íme az úrszolgáló lánya, legyen nekem a te igéd szerint. De ez nem azt jelenti, hogy hebehúgya módon bármibe bele kell ugrani. De azért az se követendő példa, hogy na én még csak 50-60 éves vagyok, én még ráérek bármire. Tehát időben eldönteni dolgokat, merni, belevágni, merni a hivatásunkat megkeresni és megtalálni, merni azt, hogy vezessen bennünket a Szentlélek, és igen tudjunk mondani, kellő megérlelt igen, de a kellő időben. Családok számára. Hát itt ugye azt látjuk, hogy ő is családot alkot Szent Józseffel és gyermek Jézussal együtt. Tehát, hogy a nőnek mi a női anyai szerepe, a férfinek mi a férfi apai szerepe. Tulajdonképpen a család is egy küzdő valóság. A Szent Családot is sokszor ábrázoljuk ilyen idilli képként, ami jól el is távolít tőlünk, mert egy szakadékot szül, hiszen látjuk, hogy nekik milyen szép és jó és kegyelemmel teli az életünk, bezzeg az enyém, milyen küzdelmekkel teli. Hát ez pont nem igaz. Ha kinyitjuk a Szentírást, látjuk, hogy egyrészt hát a miénk is tud szép lenni a küzdelmeivel együtt, megszentelt, másrészt a Szent Családnak is bőven voltak küzdelmei. És ha valós küzdelmeikbe tekintjük őket a Szentírásban, hát azért volt nekik ott bőven, akkor tud hiteles erőforrás lenni a mai küzdő családok számára. Idősek felé. Ugye az időskorról keveset tudunk. Igazából azt tudjuk, hogy Mária olyan 50 körül van lehet, amikor Jézus keresztre feszítik, és hát mi történik ott? Egyik végrendelkezése Jézusnak, hogy rábízza nem csak Máriára Jánost, hogy vezesse be a házába, hanem tulajdonképpen fordítva is. Máriát is Jánosra. Máriát Jánosra, Jánost Máriára. Tehát, hogy házába fogadta őt a tanítvány egyfelől, másfelől Mária szívében is otthonra talál a szeretett tanítvány, mint hogy a mai szeretett tanítványok mi is. Tehát, hogy Máriának az időskora milyen lehetett erről, ugye nem tudunk sokat, de tudjuk, hogy János kap egy kiemelt feladatot, tanulhatunk tőle azt is, hogy a Szűzanya elfogadja tulajdonképpen ennek az embernek, ennek a fiatal legénynek a vezetését, a házát, az életét, és a saját élet terévé is teszi, és tudja a dolgát, hogy segítse az apostolt, segítse a többi apostolt, Jézus tanítványait, még itt a földi életben.
0: Milyen szerepet töltenek be a Mária kegyhelyek és a zarándoklatok nagy boldogasszony ünnepén?
1: Ugye ez az ünnep a mennyország felé irányítja a tekintetünket, mégis azért tapasztalunk egyfajta távolságot, hogy hát mi azért mégiscsak ide át vagyunk, itt küzdünk, ők pedig már oda át. A kegyhelyek tipikusan azok a helyek, amelyeken, ha szabad így mondani, összeér az ég és a föld. Intenzívebben tapasztaljuk a kegyelemnek a működését. Mikor Mária kegyhelyre betérünk, az anyai háznak a melegét, az atmoszféráját, az örömét, a békét tudjuk átélni, és ez vezeti be a szívünket, ez hangolja rá a szívünket az atyai háznak a végső boldogságára.
0: Miért indulnak útnak sokan ezekben a napokban? És miért fontosak ennyire a hívő keresztény számára a Mária kegyhelyek?
1: Tulajdonképpen ez a zarándokút mindig leképezi a földi létnek az úton levését, cél felé tartását, zarándok létét, amelyben az ember azért sokszor elfárad, elbizonytalanodik, kísértések halmozzák el, el is tévedhet, néha föl is adhatja az utat, ugyanakkor hívást érez arra, hogy nem egyedül vagyok úton, társakkal vagyok úton, szentek közösségével együtt egy nagy családot alkotunk, és ez megerősít bennünket, hogyha fölkeresünk egy kegyhelyet, már maga az odafelé tartó mozgás, az ott való megpihenés, föltöltekezés, szentségekkel való találkozás általuk Krisztus

0: Más, egy Mária kegyhelyen megélt ünnep, és milyen lelki gyümölcsöket tapasztalhatnak az zarándoklaton?
1: Mivel a Mária kegyhely az nem a szűzanyát kizárólagosítja az életünkben, hanem a szűzanya által visz közelebb Krisztushoz. Valahol mégis egy hazaérkezésnek örömét, atmoszféráját adja és oltja a szívünkbe, és egyszerűen itt nem is érdemes túl sokat beszélni róla, ezt tapasztalni kell, elmenni oda egy kellő nyitottsággal. Ez nem azt jelenti, hogy ezen bebe nem lehetnek kérdések, vagy kérdőjelek, vagy homályos foltok, de legalább ne ellenségesen menjek, ne abszolút pozitív kételkedésen menjek, hogy ez úgy is rossz, úgy se jó számomra, úgy se valósul meg semmi, hanem oda menni egy kellő nyitottsággal, és majd a kegyelem intézi a többit.
0: Ha Mária kegyhelyekről tettünk említést, van-e olyan kegyhely, ami különösen közel áll önhöz, illetve mely Mária kegyhelyeken járt már?
1: Ugye nem csak Mária kegyhelyek vannak, hanem mondjuk a Bátai Szentvér kegyhely is nagyon-nagyon jelentőségteli. Hát hozzám azért mégiscsak közel állnak nem véletlenül a Mária kegyhelyek. Kegyhelynek minősül a római szemináriumban, a saját formációm számára is nagyon jelentőségteli bizalom édesanyja kápolna, Madre della Fiducia, az hivatalosan kegyhelynek is minősül, hát minden napjaink teltek ott, és manapság is, amikor mondjuk körülbelül évente egyszer sikerül mondjuk Rómába visszatérnem, fölkeresni a Alma Matert, akkor oda visszatérni, itt megrohan egy béke, megrohan egy mélység, egy nagy öröm, mennyei öröm, tényleg mint egy anyai ölelés éri az ember, de szívesen járok vissza akár Mátra Verebé Szentkútra is. Vagy hát nem minősül még hivatalosan kegyhelynek, de ugye Medjugorje is azért olyan hely, ahol nagyon bár még egy ferences plébániának számít jelenleg, de tapasztalni a kegyelemnek a működését. Vagy éppen nem minősül kimondottan kegyhelynek, de kegyképként a tápláló szűzanya kegykép, ami mondjuk a pesti ferenceseknél is megtalálható belépve balra, most lett nemrég fölújítva, megtisztítva. Sok ima meghallgatásom van ott személyesen, sok bátorítást kaptam ott a szűzanyától.
0: Hogyan készülhetünk lélekben a Nagy Boldogasszony főünnepére?
1: Szerintem a legjobban úgy készülhetünk, hogyha nem engedjük, hogy meglepjen minket. Jó, valahol mégis meglepetés az, ha kegyelem valamit ajándékoz nekünk, persze. De úgy meglepjen minket, hogy ma egyébként úgy Nagy Boldogasszony ünnepe volt, hát ha még elcsípek egy késő esti misét, valamit még kéne kezdeni ezzel, mert jaj, hát ez így nem jó. Igazából nem kell túl sokat tenni, ez amit a só a levesbe, egy keveset teszek bele, és már is megízesíti az egészet. Egy picit, ha készülök rá, egy kicsit, hogyha hétközben mondjuk elolvasom az evangéliumát, vagy elolvasom az ünnepnek az olvasmányát, ez nem sok, ez egy-két perc. És már is tettem érte, már is nem idegenül fog csengeni, amikor hallom először ott a misén. Vagy leginkább azzal, hogy készüljek rá, hogy legyen fontos ennek az ünnepnek a megszentelése. Ugye keleten bőjtel készülnek, a kéthetes bőjtel. Nyugat ezt kicsit így elhanyagolja. Már az, ha az ünnep maga fontos számomra, nem kipipálni akarom, ha meg akarom szentelni, ha más nem előestével is, ha fontos az, hogy misére menjek, még hogyha nyaralási időszakra is esik, vagy ha éppen most töltöm a szabadságomat, hát akkor is gondolok rá, hogy na most gondoskodjak arról, hogy meg legyen szentelve az a nap. Nem kell sokat tenni érte. Sokszor ennyi, a válasz majd megérkezik a mennyből.
0: Van-e olyan evangéliumi rész, vagy imádság, amelyet különösen ajánlana a felkészülésre?
1: Ugye az evangéliumi rész azért nehéz, mert bármelyik Máriás rész segít, viszont kimondottan az evangélium nem beszél Mária mennybevételéről, mint olyanról. Az Erzsébetnél tett látogatást, illetve a magnifikátot hozza az evangélium aznap, akár ezt elolvasva föl lehet készülni az ünnepre. De mondjuk, ha nem is evangélium, ide helyezném a Jelenések könyve 11-et, amelyben az égi látomást látjuk a mennybe megdicsőült szövetségládáról, illetve a nagy jelnek a képét, amelyben a szűzanyát ismerhetjük föl. Hát imádság, ha valakinek van kapacitása, energiája, figyelme, az akátisztos szépen akár végig hallgatni, végig imádkozni, vagy mondjuk különös szeretettel imádkozni ezekben a napokban a dicsőséges rózsafűzért, abból is mondjuk a negyedik, ötödik titkot, aki téged Szent Szűzön mennybe fölvett, mennyben megkoronázott. Ezek ráhangolnak minket lélekben még jobban a közelgő ünnepre.
0: A liturgiában mire érdemes figyelni, illetve hogyan lehet az ünnepet a családban is megélni?
1: Hát a liturgiában azt mondom, hogy legyen maga liturgia. Anyaszent Egyházunk előírja számunkra parancsolt ünnepként, vegyem komolyan. mert az üzenye is komolyan vesz engem. Vegyem komolyan, akár egy előestével is mondtam, legyen megszentelve, ne elsuhanjon fölöttem, ne meggyónni kelljen, hogy ja, hát kifelejtettem, vagy tulajdonképpen félig tehettem volna érte, de csak lustaságból nem mentem el. Nem, legyen az megszentelve. Még ha népi jámborságnak nincsenek is már annyira nagyon előttünk álló vonásai, amelyek segítenének föntartani ennek az atmoszférát,

0: említettem régen a temetőbe menésnek a szokását bizonyos helyeken, vagy éppen volt szerencsém egy körülbelül 10 éve akkor Tapolcán járni, Balaton felvidéken, ugye, és ott egy kicsit éppen ezt fölújítandó, az akkori plébános atya egy gyógynövény megáldást foganatosított, tehát az ünnepi misére fölkért, hogy legyek főcelebráns a szónoka, és jó illat volt ott végig, mert gyógynövényekkel teletették az oltár előtti teret. És tulajdonképpen azokat megáldottam ott a végén, és azokat el lehetett vinni. Tehát egy kicsit ez a füveknek a megszentelése visszavezetett erre a régi szokásra. De hát ha nincsenek is kimondottan ilyen dolgok, vagy mondjuk egy zarándoklat, vagy ha az hiányzik, a szentmise legyen meg, maga a liturgia beszéljen, és akkor az már a szívünkbe fogja írni az ünnep tartalmát.
1: Ha egyetlen üzenetet küldhetne a hallgatóknak Nagy Boldogasszony főünnepére, mit vigyenek magukkal ebből az ünnepből?
0: Talán már az is, amit megválaszoltam az előbb, szenteljék meg. Szenteljék meg az ünnepet, ne hagyjuk figyelmen kívül. Legyen a legszebb ajándék a szűzanyának ez, ahogy gondolunk egy édesanyára a születése évfordulóján, netán az elköltözése évfordulóján. Ugye a szűzanyának ez az elköltözése a földi életből, ez a mennyei hazába való érkezése. Gondoljunk rá szeretettel, nyilván nem gyásszal, nem volna létjogosultsága ennek ebben az esetben. A föltámadás örömével, a mennybetekintő remény örömével, hogy erősítse a mi hitünket és a mi reményünket is, szenteljük meg. És akkor majd az megszentel bennünket.

0: Mi az a remény, amelyet Mária mennybevétele üzen a mai embernek a hétköznapokra?
1: 16. Benedek pápát tudnám idézni. Talán már sokszor is idéztem itt-ott. És az ő válaszában, az ő szavaiban szinte benne most van a válasz. Ismerjük fel, hogy az a mennyország nem egy tőlünk idegen és távoli valóság. A mennyben van egy édesanyánk, az ég nyitva áll, a mennyországnak szíve van.
0: Van olyan Mária ábrázolás vagy kegykép, amely különösen közel áll önhöz?
1: Említettem az imént a bizalom édesanyját. Számomra sokat adott a papi formáció idején is, illetve fölismerve az, hogy majd szeretnék mariológiával foglalkozni, specializáció égisze alatt. Az a kegykép, amely a római szeminárium kápolnájában van. Tulajdonképpen egy egyszerű dologra kell gondolni, egy egyszerű képre, ahol a szűzanya fogja a gyermek Jézust. Annyiban mégis rendhagyó, hogy nem Mária gyakorolja ott élesben az útmutató szerepét és mutat rá Jézusra, hanem pont fordítva. Jézus a kis ujjával mutat az ő édesanyjára, és ezzel hangsúlyozza annak a fontosságát, hogy bízzunk az ő édesanyjában, bízzunk rá mindent, ő is ott van, természetesen a lényeg ő, de ne hanyagoljuk előtt, hiszen ő is anyai szeretettel nyújtja felénk Krisztust és segít bennünket.
0: Hogyan változott az ön Mária képe a papi hivatása során?
1: Bevallom őszintén, egy viszonylag középszerű Mária tisztelettel kezdtem a szemináriumot, és mint említettem, ez segített nekem nagyon a szemináriumi évek alatt. A Mariánum, illetve a Mária tisztelettel való foglalkozás, mariológiával való foglalkozás még jobban csiszolta és tisztította ezt a Mária képet. Igazából a kép valahol egy veszélyes szó, mert egy statikusságot sugall. Nem is annyira Mária kép, hanem egy valóság, egy dinamikus élő kapcsolat vele. Az, hogy fölismerjem, hogy mennyire jelen van az életemben, fölismerjem, hogy neki mennyire jó szeme van sok mindenre, mint Kánában. Az a női, az az anyai jelenlét, ami kiszúr bizonyos problémákat időben, és időben szól Jézusnak, időben emel szót, időben közben jár. Az, hogy jobb vele járni, mint nélküle. Jó vele járni a földi zarándok útját, mert nyerek egy plusz segítséget, és nem egy lelki utilitarizmusba kell, hogy forduljon ez, hanem egyszerűen az a jelenlét, az a tudat, az az, hogy egy édesanyai segítség van a mennyből, segít minket, itt van mellettünk, vele vagyunk úton. Egy köldökzsinórunk van a mennybe, a rózsafűzér által. Valahogy ezeket jó megtapasztalni.
0: Mit jelent önnek személyesen Nagy Boldogasszony ünnepe?
1: Valahogy olyan örömteli mozzanatot, olyan föllélegzést, olyan fölfele tekintést. Szent István király felé is egy fontos szál, és a magyar katolikus hit felé is egy fontos szál ez. Az történetírás elmondja, hogy pont ezen az ünnepen hal meg Szent István király, és erre készülve ajánlja föl az országot. Most éppen kiemelném én a Nagy Boldogasszony ünnepének a záró könyörgését az áldozás után, mert nagyon fontos, hogy beletesz egy kimondottan magyar szálat is a magyar liturgikus szöveg. Azt mondja, Urunk Istenünk, magunkhoz vettük üdvösség szerző szentségedet. Ott kérünk, hogy a mennybe fölvett boldogasszony közbenjárására a föltámadás dicsőségébe jussunk Krisztus a mi Urunk által. Tehát nem csupán fölfelé tekint, nem csupán az egyházat hívja és invitálja, hogy emelje föl a szívét, emelje föl a tekintetét, mint közösség is, hiszen odaát sem magánzárkákba leszünk el izoláltan elszállásolva, hanem nagy közösségként, szentek megdicsőt közösségeként, hanem belerejti azt a szót, hogy a boldogasszony. Hát más nemzet nem hívja így kimondotta, mi hívjuk így, Nagy Boldogasszonyként. Nem csak az ünnepnek a népi neve, hanem legyen benne az is, hogy a magyar vonatkozás, ugye sokáig nem ünnepeltük különfő ünnepel magyarok nagyasszonyát, ezzel 13. Leó pápa ajándékozott meg bennünket a millennium évében. Többször utazott ez az ünnep, ma október 8-án ünnepeljük, na még annak lehetne egy új jelentőséget adni, mert sokszor ugye elsikadunk fölötte. De régebben azelőtt kimondottan ezt a tényt, hogy a szűzanya mi nagyasszonyunk, tulajdonképpen Nagy Boldogasszony ünnepén ünnepeltük meg a maga teljes fényében. Jó most is megemlékezni róla, hát nyilván jó nem túl növelni, hiszen arra ott van a magyarok nagyasszonya ünnepe, hanem most itt magát a tényt vegyük alapul, hogy Mária megdicsült mennyben van, oda át van, és tesz értünk, és segít bennünket, de azért mégis megemlíteni nagyon jó ezt a szállat, és ez engem nagyon, nagyon fölvillanyoz, és úgy rákészít mindig augusztus 20-ának a közelgő ünnepére.
0: Mit gondol, miért van az, hogy Mária alakja 2000 év után is ennyire megszólítja az embereket? Hogyan segíthet Mária példája a bizonytalanságokkal teli világban?
1: Igen, jó fogalmazott, hogy bizonytalanságokkal teli világban pont egy biztos pont. Biztos pontot nyerünk, mert nem attól biztos, hogy az Isten bebetonozta őt, és nem volt volna szabad akarata akár rosszul is dönteni. Tehát ő nem elvette a szabadságát, a kegyelem nem elveszi a szabadságot, hanem kiteljesíti. kegyelemmel teljes, a szabadságban is teljes, tud mindig jól dönteni, amire mi ugye nem igazán vagyunk képesek. Ő mindig tud jól dönteni. Tehát biztos pont, nem a saját erejéből, kell hozzá az ő együttműködés, az ő igénye is, de a kegyelem erejéből. Együttműködik a kegyelemmel. És ezért biztos pont tovább egy anyai gyengétség, anyai gyengét szeretet, hiszen ma azért, bár szeretünk úgymond érzékenyek lenni, érzékenyíteni sok mindenbe, de azért nagyon-nagyon durvák is tudunk lenni, sokszor egymással. És azért egy gyengétségre mindenki vágyik. Még a férfi emberben sem a férfiatlanságnak a jele, hanem pont az érettségnek a jele, hogy jól tudja kezelni azt az igényt, hogy igen, jó egy anyai kéz, jó egy női jelenlét az életében. Tehát a mi életünkben is ott van a szűzanya ilyen értelemben, és látjuk, hogy nem vagyunk egyedül. Van édesanyánk, hogy a zarándokének is mondja, nem vagyunk árvák, van édesanyánk. A ma emberének ezek hiánytünetek, hiánybetegségek. Ha ebben fölismerünk egy, nem egy lelketlen pótlékot, hanem valahogy hitünk igazságáival, hitünk tartalmával megszentelt valóságot, akkor tapasztaljuk meg, hogy mennyire jó nekünk a szűzanyával úton lenni.
0: Beszélgetésünk végéhez érve, mit üzenne azoknak, akik szeretnének közelebb kerülni Máriához, viszont nem tudják, hogyan induljanak el ezen az úton?
1: Nagy vonalakban azt tudnám javasolni, hogy először is engedjék, hogy rájuk találjon a szűzanya. Mert az egyik legnagyobb meglepetés az, akár mondjuk egy párkapcsolatban, egy szerelmi kapcsolatban is, amikor valakit úgy veszek észre, hogy észreveszem, hogy ő már sokkal hamarabb észrevett engem. Hogy ő már sokkal régebb óta szeret engem, csak diszkréten tartja magában, nem rohan levele, de én már ott vagyok az ő szívébe. És most kezd ő is az én életemben megjelenni. Tehát egy kicsit jó ennek terepet adni, teret adni, hogy észrevegyem, hogy ő már sokkal régebb óta kísér engem, figyel engem, szeret engem. Valójában jó letenni a görcsöket, és a túlszisztematikus közelítés, hogy most én itt valamit termelni akarok, produkálni akarok, kihozni az egészből valamit. Egy egyszerű megszólítás, egy kis, még ha banálisnak vagy gyermeteknek is tűnő, de fohász, szeretetteljes rágondolás. Néha ő sokat tud adni, a kezébe adva valamit. Hogy szűzanyám, lehet, hogy veled nem voltam közeli kapcsolatban eddig, de most van egy dilemmám, van egy döntéshelyzet, van egy probléma. Te is dobd be magad, segítsél, mutasd meg az erődet, be akarlak avatni téged is ebbe az egészbe. Jár közben értem, meg fogunk tapasztalni sok mindent. Voltak nyilván nehéz körök az én életemben is. Az a gyermeki egyszerűségű ima, hogy most segíts meg, Mária. Már papként, mariológusként tanultam meg, hogy mennyit ad. És hogyha sokszor csak ennyit engedünk, ennyi esélyt engedünk a mennyországnak, akkor az dolgozni fog. Vagy mindenféle csodavárás nélkül. Csak elutazni egy-egy kegyhelyre. Csak ott időzni, ott lenni, szólni hozzá. Egy picit a csöndben hallgatni, hogy mit üzen a szívünk mélyén. Nyilván elsősorban a Krisztusunk. De a szűzanyának az anyai hangját is meg fogjuk hallani, az ő anyai útmutatását is meg fogjuk érezni. Egyszerűen csak próbálni kell, csinálni kell, belemerészkedni. Meg fogjuk érezni a vonzó erejét. Ő mutatja meg, hogy hogyan tovább.

Nagy boldogasszony ünnepének csendjében talán mi is újra meghallhatjuk azt az üzenetet, amelyet az egyház évszázadokon át őriz. Az ember élete nem a múlandóságba tart, hanem Isten felé. Mária mennybevétele Krisztus feltámadásának fényében a keresztény remény egyik legszebb jele. Tanúsága, hogy Isten hűsége nem ér véget a földi élet határánál, az ő szeretetébe kapaszkodva van hová tekintenünk, akkor is, amikor az út nehéznek tűnik. Mária egész élete Istenre mutatott. Az ő igenje, hűsége és csendes szolgálata ma is tanít bennünket, hogy merjük életünket bizalommal Isten kezébe helyezni. Nagy boldogasszony ünnepének örömhíréről beszélt Kovács Zoltán mariológus, a riporter Tóth Kata, a szerkesztő Kékes Jenikő volt. A boldogságos Szűz Mária közbenjárása kísérje mindannyiunk életét, és adjon erőt, hitet és reményt a mindennapokban. Elhangzott a magvetés.

Carl Philipp Emanuel Bach B-dur szonátáját Máté János előadásában hallották. Kedves hallgatóink, a harangszó után déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk!

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadás Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Íme az Úrnak szolgáló leánya. Legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. És az ige testélőn, és mi köztünk lakozék. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Imádkozzál érettünk, Istennek Szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen.

12 óra 3 perc. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Eddig 209 tankönyvi nyilvánítási kérelem érkezett a június elején közzétett nyilvános felhívás alapján kiválasztott kiegészítő kiadványokra. Közülük 145 esetében az eljárás már sikeresen be is fejeződött, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter szombaton a Facebook oldalán. Lannert Judit azt írta, az oktatási hivatal tankönyv jegyzéke folyamatosan frissül. Az iskolák fenntartói és igazgatói augusztus 24-e és szeptember 15-e között pótrendeléssel kérhetik azokat a kiadványokat, amelyek tankönyvi nyilvánítási eljárása addigra sikeresen lezárul. Önkéntes tartalékosoknak írt ki pályázatot tanulmányi ösztöndíjra a Honvéd vezérkar. A pályázatokat szeptember 1-e és 30-a között lehet benyújtani. A kormány.hu-n megjelent felhívás szerint az önkéntes tartalékos tanulmányi ösztöndíjra azok a felsőoktatásban vagy szakképzésben tanuló diákok pályázhatnak, akik önkéntes tartalékos szolgálatot vállalnak a Magyar Honvédségnél. Az ösztöndíj mértéke a felsőoktatásban tanulók esetében havi 160 ezer forint, a szakképzésben tanulóknak havi 110 ezer forint. Eddig 770 ezer hektáron jelentettek be aszálykárt 31 ezer bejelentés alapján, közölte a kormány szóvivő kérdésre válaszolva pénteken budapesti sajtótájékoztatóján. Szondi Vanda felhívta a figyelmet arra, hogy ez nem a végleges adat, a károk bejelentésének határidejét az Agrártárca pénteken meghosszabbította augusztus 31-éig. Tovább erősödik a parlagfű pollen szórása, hétvégén a pollen koncentráció helyenként már a magas szintet is elérheti, olvasható a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ napi jelentésében. A parlagfű pollen koncentrációja országosan elérte a tüneteket okozó közepes szintet, a következő napokban a pollen koncentráció fokozatosan emelkedik. Hozzátették, hétfőn a megerősödő szél nagy mennyiségű port és pollent kavarhat fel, ezért felhívják az allergiások figyelmét, hogy száraz, szeles időben tartsák csukva az ablakokat. Alkotmányellenes a közösségi hálózatok használatának általános tiltása a 15 év alatti fiataloknak Franciaországban, írja az MTI. A francia alkotmánytanács pénteken megsemmisítette a közösségi hálózatok használatának általános tilalmáról szóló júliusban elfogadott törvény a 15 év alattiakra vonatkozó cikkeit, mivel úgy ítélte meg, hogy az aránytalan sérelmet okoz a fiatalok szólásszabadságában. Kibertámadás érte a francia adóhatóság információs rendszerét június végén, aminek következtében magánszemélyek és szakemberek adataihoz fértek hozzá, tudatta közleményében a gazdasági tárca. A France 2 közszolgálati televízió pénteki híradója szerint a hacker csaknem 700 ezer adózó adataihoz fért hozzá. Végül az időjárásról. Túlnyomóan felhőtlen időre számíthatunk napközben is, csak a keleti, észak-keleti tájakon képződhet átmenetileg kevés gomoly felhő. Csapadék kizárt. A délire forduló szél, főleg a délalföldön, illetve az Észak-Dunántúlon élénkül meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 32 és 35 fok között alakul. Késő este 16 és 28 fok közötti értékek valószínűek. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 13 órakor jelentkezünk.

Evangélium Szent Lukács könyvéből. Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. De hogyan lehet az, hogy uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendül köszöntésed szava, örvendezve felújongott méhemben a magzat. Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Mária megszólalt: magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben, mert tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, lám ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék. Nagy dolgokat művelt velem a hatalmas, szentséges az ő neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra, akik félik őt. Nagyszerű dolgot tett karja ereje, széjjel szórta mind a gőgös szívűeket, lesöpörte trónjukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az alázatosakat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat elküldte üres kézzel. Felkarolta gyermekét, Izraelt, megemlékezve irgalmasságáról, amint atyáinknak megígérte, Ábrahámnak és utódainak mindörökre. Mária ott maradt még körülbelül 3 hónapig, azután visszatért az otthonába. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Lukács evangéliumának első fejezetéből a 39-től az 56. versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 12 óra 10 perc. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából. Leó pápa levele a liturgikus képzésről folytatott oregoni tanácskozásra. Hűséges szolgálat. Az istentiszteleti és szentségfegyelmi dikasztérium sajtónyilatkozata az oregoni találkozóról. 14. Leó pénzügyi segítséget küldött Kolumbia földrengés sújtotta területeinek. 14. Leó új tagokat nevezett ki a gazdasági tanácsba, közöttük Németh László bíborost. 108 éves korában elhunyt a kínai Benedikt Chao atya, a világ legidősebb trappista szerzetese.
2: Leó pápa levele a liturgikus képzésről folytatott oregoni tanácskozásra. Hűséges szolgálat. A Szentatya augusztus 14-én pénteken közzétett levelet küldött Arthur Roche bíborosnak, az Isten tiszteleti szentségfegyelmi dikasztérium prefektusának, aki az augusztus 14-e és 19-e közt az Egyesült Államok Oregon állama Mount Angel bentés apátságában tartott konferencián vesz részt. Leó pápa levele a szent liturgia végzésének bensőséges, áhítattal teli végzésére buzdít, mindig köteles engedelmességgel az évényes rendelkezések lelkiismeretes betartása iránt. Leó pápa szívélyes üdvözletét küldi Arthur Roche bíborosnak és mindazoknak, akik az oregoni Mount Angel apátságban összegyűltek, hogy Isten népe liturgikus képzésének fontos témájáról tárgyaljanak. Ferenc pápa a Desiderio Desideravi, vágyva vágytam kezdeti apostoli levelében, amelyben a liturgia teológiai és lelki mélységének szépségét írta le, hangsúlyozta mind a papság, mind a világi évek figyelmes és folyamatos képzésének szükségességét az egyetemes egyház liturgikus életének újjáélesztése érdekében. Ezt követően arra emlékeztetett minket, szól Leó pápa levele, hogy ez a fajta képzés nem néhány szakértő szakterülete, hanem Isten egész népének belső készsége. Ezért Leó pápa arra buzdítja a tanácskozás tagjait, hogy Krisztus testének minden szintjén keressenek konkrét utakat a liturgikus képzéshez. Ugyanakkor nem zárhatják ki azok képzésének prioritását, akik az ordó a papság szentsége által arra hivatottak, hogy misztagógák legyenek, vagyis hogy kézen fogva vezessék a híveket a szent misztériumok ismeretébe. A liturgikus képzés első konkrét lehetőségei abban a szokásban rejlenek, hogy minden vasárnap összegyűlünk az eukarisztia ünneplésére, szól a pápa levele. Ezek az ünneplések a liturgikus év éves ritmusába ágyazódnak, amelynek középpontjában a húsvéti misztérium áll. Ezért elengedhetetlen, hogy mélyen formatívak, alakító jellegűek is legyenek, elősegítve az Ars Celebrandi, a liturgia ünneplése művészetének egyre mélyebb megértését, amelyet nem csak a liturgiát ünneplők, hanem az egész közösség is kifejez. Így módon megfelelő képzés és állítatos Isten tisztelet révén a katolikusok felkészülnek a liturgiára, a liturgia által is. Továbbá a szent misztériumok méltóságteljes ünneplésének előmódítása érdekében Leó pápa kifejezetten hangsúlyozza a jóváhagyott szövegek és utasítások hűséges követésének szükségességét. A Szent Atya utal a II. Vatikáni Zsinat Sacrosanctum Concilium kezdetű liturgikus konstitúciójáról szóló katekézisére, amelyben felhívta a figyelmet arra a tiszteletre, amelyet mindazoknak, akik az isteni misztériumok ünneplésének előkészítésére hivatottak, különösen a papoknak, a Szent VI. Pál pápa és Szent II. János Pál pápa által kiirdetett szertartások iránt kell tanúsítaniuk. Lényeges, hogy ez a tisztelet az Isten iránti készséges rendelkezésre állás és bizalom belső magatartásából fakadjanak, alázatot mutatva Isten nagysága előtt és őszinte hűséget tanúsítva az egyházi közösség iránt. Leó pápa végül Máriára, a bölcsesség székére bízza a megfontolásaikat, és készséggel adja rájuk apostoli áldását mindazokra, akik jelen vannak ezen a találkozón, a bölcsesség és a béke zálogaként az Úrban. Kelt a Vatikánban 2026. június 29-én Szent Péter és Pál apostolok főünnepén. 14. Leó pápa. Az Isten tiszteleti és szentségfegyelmi dikasztérium sajtónyilatkozata az oregoni találkozóról. Ferenc pápa 2022. június 29-én Desiderio Desideravi kezdetű apostoli levelet tett közzé Isten népének liturgikus képzéséről, amelynek útmutatásával az Isten tiszteleti és szentségfegyelmi dikasztérium plenáris ülése 2024. február 6-ától 9-éig megvitatta a liturgikus képzés útjainak lehetőségét felszentett papok és világi évek számára. A dikasztérium e kezdeményezés jegyében folytatni kívánva a reflexiót, ezért találkozót szervezett 2026. augusztus 14-e és 19-e között az Egyesült Államokban az oregoni Mount Angel bentis apátságban. A rendezvényre számos különböző hátterű és egyházi tapasztalattal rendelkező bíborost, püspököt és világi hívet hívtak meg közös emlékezésre azzal a céllal, hogy közös, konkrét és működőképes javaslatokat dolgozzanak ki. A bencés szerzetesi közösség választása kifejezi az imádságos környezetben való részvétel szándékát annak a lehetőségével, hogy a liturgia formáljon minket. A hatnapos találkozó nagy boldogasszony ünnepe táján több mint egy tanulmányi konferencia, inkább a liturgikus képzésről folytatott lelki megfontolás ideje lesz, hogy a II. Vatikáni Zsinat Sacrosanctum Concilium kezdetű liturgikus konstitúciója által kijelölt úton haladjanak. Szól a dikasztérium augusztus 14-én pénteken közzétett sajtónyilatkozata. A Szent Atya üzenetet küldött Rócse bíborosnak, az Isten tiszteleti és szentségfegyelmi dikasztérium prefektusának, amelyben gyümölcsöző munkát kíván a résztvevőknek, egyúttal hasznos témákat is kínál nekik a találkozó céljának eléréséhez.
1: 14. Leó pénzügyi segítséget küldött Kolumbia, földrengés sújtotta területeinek. Leó pápa azonnal vízhelyzeti adományt nyújtott, az augusztus 10-én 7,4-es erősségű földrengés által sújtott kolumbiai egyházmegyéknek. Leó pápa a szolidaritását fejezte ki Kolumbia népével, amelyet az ország nyugati részét sújtó erős 7,4-es erősségű földrengés rázott meg. Lelki közelségét a szerdai augusztus 12-i általános kihallgatáson is kifejezte, amikor megújította részvétét és imáit az áldozatokért, a mentő alakulatok munkatársaiért és az egész kolumbiai népért. 14. Leó szolidaritása kézzelfogható formát öltött a szeretett szolgálat dikasztériumán keresztül küldött első sürgős pénzügyi adomány révén is. Az összeget a földrengés sújtotta egyházmegyéknek szánják, és a dikasztérium prefektusa Luis Marín de San Martín érsek, az apostoli nunciatúra és a helyi püspöki konferencia közötti megbeszélések nyomán döntöttek róla. Augusztus 11-én, miközben a polgári védelem csapatai és más mentőszolgálatok az összeomlott épületek és templomok romjai között kutattak, és kezdeti becsléseket adtak ki a halálos áldozatok számáról, amely a legfrissebb adatok szerint több mint 200, Leo pápa táviratot küldött Kolumbiába, amelyben kifejezte részvétét és szolidaritását az egész országgal. Augusztus 12-én szerdán az általános kihallgatáson 14. Leo ismét kifejezte szolidaritását kolumbiai testvéreinkkel és nővéreinkkel, akik a közelmúltbeli földrengés következményei miatt szenvednek, amely számos halálesetet és sérülést, valamint jelentős anyagi károkat okozott. Leo pápa imádkozott az Úrhoz, az elhunytak örök nyugalmáért, biztosította a híveket arról is, hogy imádkozik az áldozatokért és családjaikért, valamint mindazokért, akik mozgósítást végeztek a mentési és segélyakciókban. Ahogy Venezuela esetében tette, amelyet júniusban szintén erős földrengés sújtott, Leo pápa azonnal elküldte Kolumbiának első pénzügyi adományát a szolidaritás konkrét jeleként ebben a vészhelyzetben. A 100 ezer eurós összeget közvetlenül a Szociális Lelki Gondozás Országos Titkárságának, a Caritas Kolumbiának küldték, amely az egyház központi koordinációs központjaként szolgál a segélyek gyűjtésében és elosztásában. A szervezet biztosítja, hogy a segély eljusson a földrengés által sújtott egyházmegyékhez. Az összegről a kedvezményezettekkel állapodtak meg, és ez az első hozzájárulás, amelynek célja a legsürgetőbb szükségletek kielégítése. További konkrét segítségnyújtás következik, amint a szükségleteket azonosítják, és haladéktalanul közlik a dikasztériummal. A katasztrófa utáni első órákban már megkezdődött a párbeszéd Luis Marín de San Martín érsek, apostoli fő alamizsnás, és a kolumbiai püspöki konferencia elnöke Francisco Javier Munera Correa bíboros között, aki tájékoztatta őt az érintett területeken uralkodó helyzetről. Eközben egy jelentés készül a legsürgetőbb szükségletek felmérésére, ismét a szeretetszolgálat dikasztériuma kezdeményezésére. Az egyház Isten családja, mondta a prefektus, egy olyan egyház, amely figyel a szenvedésre és a szükségletekre, és testvériséggel és hatékonysággal válaszol rájuk. XIV. Leo új tagokat nevezett ki a gazdasági tanácsba, közöttük Németh László bíborost. Augusztus 11-én 14. Leo pápa új tagokat nevezett ki a gazdasági tanácsba, és megerősítette több személy pozícióját. A Szentatya kinevezte Grzegorz Risz bíborost, Krakó érsekét, Németh László bíborost, Belgrád érsekét, Jean-Paul Vesco bíborost, Algír érsekét, és Roberto Repole bíborost, Torino érsekét és Szúza püspökét a gazdasági tanácsba. Ugyanakkor Leo pápa kinevezett 4 világi tagot is a testületbe. Denis Duvent, a francia orvosi kutatási alapítvány felügyelőbizottságának elnökét, Gisela Lichtensteint, az ipari és pénzügyi vagyonkezelővállalat vezérigazgatóját, Paolo Nuzinert, a vatikáni kommunikációs dikasztérium általános ügyek igazgatóságának vezérigazgatóját, és Elena Wettstein principátot, a UBS Group AG európai nemzetközi értékesítési menedzsmentjének vezetőjét. Denis Duvern, aki 1953. október 31-én született Lyonban, a Párizsi Kereskedelmi Főiskolán és a Nemzeti Közigazgatási Iskolában végzett. 2007 és 2009 között a Europe Insurance CFO Fórum elnöke volt, amely csoport elősegíti az átlátható pénzügyi beszámolást. 2016 óta az AXA vezérigazgatója, 2017 óta pedig a francia Orvosi Kutatási Alapítvány felügyelőbizottságának elnöke is. Gisela lichtensteini hercegnő, aki 1990. június 26-án született az ausztriai Feldkirchben, környezetmérnöki diplomát szerzett a Zürichi Egyetemen. Befektetési, banki és mérnöki területen dolgozott Londonban, Kanadában, Szingapurban és Svájcban, jelenleg pedig az ipari és pénzügyi vagyonkezelő vállalat vezérigazgatója. Paolo Nuziner, aki 1963. június 13-án született Bergamóban, Olaszországban, közgazdaságtan és üzleti diplomát szerzett a milánói Szent Szív Katolikus Egyetemen. Pályafutása során vezető pozíciókat töltött be ipari szektorokban, multinacionális vállalatoknál, katolikus kiadóknál, egyetemeken és az egészségügyben. 2015. júniusa óta a Kommunikációs Dikasztérium általános ügyek igazgatóságának főigazgatója. Elena Wettstein Principato, aki 1987-ben született Rómában, a Roma Tre Egyetemen szerzett közigazgatási mesterdiplomát számvitel és pénzügyi elemzés szakon. Miután nemzetközi tapasztalatokat szerzett a vagyonkezelés és a pénzügyi szolgáltatások területén, többek között Olaszországban, az Egyesült Államokban és Svájcban, jelenleg a UBS Group AG, egy svájci alapítású nemzetközi pénzügyi szolgáltató és befektetési bank európai nemzetközi értékesítési menedzsmentjének vezetőjeként dolgozik. A pápa megerősítette Reinhard Marx bíborost, München és Freising érsekét a gazdasági tanács koordinátoraként, valamint Charlotte Kreuter Kirchhoffot, a düsseldorfi Heinrich Heine Egyetem jogtudományi karának német és külföldi közjog, nemzetközi jog és európai jog professzorát alelnökként. További tagok Odilo Pedro Scherer bíboros, a brazíliai São Paulo érseke, a kanadai Gerald Cyprien Lacroix bíboros, Quebec érseke, a 10. Pius világi intézet tagja, és az amerikai Joseph William Tobin bíboros New York érseke. Tagként megerősítette Leslie Jane Ferrart, a Westminsteri főegyházmegye vagyonkezelőjét, és Alberto Minalit, a Revo biztosító vezérigazgatóját, valamint az ausztrál Brian Edwin Ferme prelátust titkárként.
2: Száznyolc éves korában elhunyt a kínai Benedikt Chao atya, a világ legidősebb trappista szerzetese. A Kínában született 108 éves trappista atya a megpróbáltatások idején is tanúbizonyságot tett az evangélium iránti hűségéről. Benedikt Chao atya a hongkongi Lantau szigetén található Örömszizanya apátság kínai trappista szerzetese július 31-én hunyt el, 108 éves korában. Temetését augusztus 14-én nagyboldogasszony ünnepe vigíliáján tartották Hongkongban. Az 1918-ban Hebei tartománybeli Chengtingben született Chao atya 1941-ben 23 éves korában lépett be az Örömszűzanya apátság trappista közösségébe. 1947-ben tette le ünnepélyes fogadalmait, 49-ben szentelték pappá. 1974 és 1998 között az apátság perjeleként szolgált. Chao atya fontos és fájdalmas időszakokat élt át szerzetesi közösségében, mindig bátran tanúságot téve az evangélium és az egyház iránti hűségéről. 1937-ben a kolostort japán megszálló erők foglalták el, 1949-ben pedig a kolostort az új kínai kommunista hatóságok lebontották. Sok szerzetes letartóztattak, deportáltak vagy megöltek. Chao atya néhány rendtestvérével Kína más régióiba, majd Kanadába és az Egyesült Államokba menekült. Itt egy utahi apátságban tanulta meg a sajtkészítés technikáját. Az 1950-es években Hongkongba költözött, és 1956-ban más szerzetesekkel együtt apátságot épített Lantau szigeten, amelyet később az Örömszizanyának neveztek el Chengtingi kolostor emlékére. Az 1980-as években trappista tejgazdaságot alapított. Megpróbáltatásuk, csend, ima és munka révén Chao atya állandó tanúságtétel marad az Isten kezére való teljes ráhagyatkozásról és a közösségben megélt testvéri szeretetről. 79 évig élt szerzetesként és 77 évig papként. ő volt a világ legidősebb trappista szerzetese.
1: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
0: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
3: A Magyar Katolikus Rádió.
4: Örömhír mindenkinek.
0: 12 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, mai guzsajasunkban Mária népénekek hangzanak el.

világosítsa meg az Úr az én házam.

0: Mária népénekeket hallottak mai guzsolyasunkban.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 13 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Szolidaritását fejezte ki Kolumbia népével Leó pápa, miután az ország nyugati részét erős 7,4-es erősségű földrengés rázta meg. A vatikáni média közlése szerint az egyházfő azonnal vészhelyzeti adományt nyújtott a földrengés által sújtott kolumbiai egyházmegyéknek. A latin-amerikai országban 281 ember vesztette életét a természeti katasztrófa következtében. Közel 4000 a sérültek és 379 az eltűntek száma. Több mint 10000 lakás dőlt romba és 65000 otthon rongálódott meg. A pápa 100000 eurós összeget küldött a Caritas Colombianának. Szolidaritásra hív a Kolumbiát sújtó 7,4-es erősségű földrengés áldozataiért a katolikus Caritas, írja a Magyar Kurír. A természeti katasztrófa több mint 350 települést érintett. A helyi egyház és a Caritas Colombiana sürgősségi segélyprogramot indított, amelyhez a Magyar Katolikus Caritas is csatlakozik. A szervezet imára, együttérzésre és lehetőség szerint adományozásra kéri a magyarokat. Összesen 4000 megawattnyi szélenergia kapacitásra ír ki pályázatot a kormány 2030 végéig, mondta az MTI beszámolója szerint Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a kormány szóvivői tájékoztatón. A tárcavezető szerint hamarosan megjelenik egy kormányrendelet a pályáztatás részleteiről. Kijelölik az úgynevezett 25 könnyített térséget is, és augusztus 31-éig kiírják azt a pályázatot, amelyen 700 megawattnyi új szélerőmű telepítésére kaphatnak forrást a vállalkozások. A Duna alacsony vízállása mellett is kifogástalan a budapesti ivóvíz minősége, közölte a fővárosi vízművek pénteken a honlapján. Azt írták, a Duna tartósan alacsony vízállása számos kihívás elé állítja a víztermelést, a fogyasztási pontokon szolgáltatott ivóvíz minőségét azonban nem befolyásolja. Hozzátették ugyanakkor, hogy továbbra is kulcsfontosságú a felelős és mértékletes ivóvíz használat. Már szombattól forgalomkorlátozásokra kell számítani az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények előkészítése miatt a fővárosban. Egészen augusztus 25-éig várhatók lezárások, közölte a budapesti rendőrfőkapitánysága a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint szombaton részlegesen lezárják egyebek mellett a Műegyetem rakpartot, valamint a pesti és a budai alsó rakpart több szakaszát. Vasárnap reggel lezárják a Lánchidat, este pedig a Margit híd egy sávját is. Újabb nagy tűz ütött ki Horvátországban, a lángokat egyelőre nem sikerült megfékezni, a szárazföldről további tűzoltókat vezényeltek Dugi Otok szigetre, közölte a horvát sajtó szombatra Virradóra. A tűz péntek este keletkezett Horvátország egyik legnagyobb szigetén. A Zadar megyei tűzoltóság közölte, a lángok főként a sűrű bozótost, az aljnövényzetet és az erdőt érintik, a nehezen megközelíthető terep viszont jelentősen megnehezíti az oltást. Végül az időjárásról. Túlnyomóan felhőtlen időre számíthatunk, napközben is csak a keleti és a keleti tájakon képződhet átmenetileg kevés gomoly felhő, csapadék kizárt. A délire forduló szél főleg a délalföldön, illetve az Észak-Dunántúlon élénkül meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 32 és 35 fok között alakul, késő este 16 és 28 fok közötti értékek valószínűek. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 14 órakor jelentkezünk. 13 óra 4 perc. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, a Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Mai válogatásunkban hamarosan Szószóló című műsorunk szól, amelyben egy afrikai vértanú, boldog fiatalember életéről szóló könyvet mutatunk be. Majd ezt követően a Lélekszava egyházi kis szótárunkban Kormos Csaba, Poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. Nos, ezekkel a műsorokkal várjuk tehát Önöket a most következő közel egy órában. Ha tehetik, maradjanak velünk. További jó rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek.
1: Szószóló. Közéleti magazin műsor.
3: Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Mai műsorunkban egy afrikai vértanú, boldog fiatalember életéről szóló könyvet mutatunk be. Ha tehetik, tartsanak velünk! Aki a rosszat jóval győzte le címmel, magyar nyelven is megjelent egy afrikai vértanú, boldog fiatalember életéről szóló könyv. 26 éves korában gyilkolták meg Floribert Kouana Tsui kongói vámtisztet, mert nem engedett a megvesztegetési kísérletnek. A Senegio közösség tagja volt Floribert, aki felkarolta a gyerekeket, és az úgynevezett békeiskolában írni-olvasni tanította őket. Székely János megyés püspök, a katolikus püspöki konferencia elnöke, és Szőke Péter, a Senegio közösség magyarországi képviselője beszélnek Floribert Kouana Tsuiról. A könyvet a kiadó Újember kiadó, a Magyar Kurír főszerkesztője Kuzmány István és Tulner Zsuzsa fordító, a Magyar Kurír munkatársa ismertette. Floribert római boldoggávatásán a szertartáson hívőként jelenlévő Szűcs Adél szólt a szertartásról. A budapesti Senegio közösség tagjával, Clemens Zsuzsával a kongói mindennapokról beszélget Császi Erzsébet.

0: Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat. Egy könyvbemutatón voltunk a Kanézió Szent Péter templomban, a 9. kerületben. Egy kongói fiatalemberről adtak ki egy könyvet, őt boldoggá avatták. Mártír halált halt, mert fellépett a korrupció ellen. A könyvet magyarra fordították, a címe Aki a rosszat jóval győzte le, 26 éves korában halt meg. A könyvbemutatón Székely János szombathelyi megyés püspök mutatta be a boldoggá avatott Floribert. Arra kérjük, hogy beszéljen az életéről.
1: Nagy szeretettel, nagy örömmel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Boldog Floribert Buanacsui, egy kongói, tiszta lelkű, eszményekkel, álmokkal teli fiatalember volt. 26 évesen ölték meg. Vám tisztviselő volt, az ő feladata volt az élelmiszer szállítmányoknak az ellenőrzése. És nagyon sok olyan kereskedő volt, aki romlott árut, sőt volt olyan, hogy üvegszilánkokkal szennyezett rést hozott be az országba. Csúszópénzeket akartak igen gyakran átadni a vámtiszteknek, mindenki elfogadta. Boldog Floribert volt az első, aki védeni akarta az ott élőknek az egészségét, sőt az életét, mert igen gyakran ilyen ételeknek a fogyasztásába haltak aztán meg később. Egy olyan fiatalemberről van szó, aki kezdettől fogva, ahogy a lassanként az evangéliumot fölcseperedve olvassa és megérti, életre akarta ezt váltani. Mindig az ebében volt egy kicsi evangéliumos könyv. Olvasta, és ez szerint is próbált élni. Nagyon hamar a Szent Egidio közösségnek tagja lett, és elkezdett az úgynevezett békeiskolában tanítani. Szombatonként rengeteg gyerek jön oda, és iskolai tananyagban is korrepetálják őket, de minden más emberi értéket is próbálnak számukra átadni, illetőleg játék lehetőséget, zenetanulási lehetőséget adnak. Ezek is reménysugarai az annyi bajtól, konfliktustól szenvedő afrikai kontinensnek. Nagyon hamar elkezd utca gyerekeket segíteni. Ennivalót oszt. Van olyan gyerek, aki egy másik országból, félig meddig tévedésből oda keveredik, nincsen senkije. Ő szinte örökbe fogadja. És a nem nagy fizetéséből hónapról hónapra a taníttatását, a megélhetését ő fizeti. Az egyik aranymondása Floribertnek ez volt, hogy a pénz semmi. Nem pénzért élt, nem gyűjteni akart, örök kincseket akar gyűjteni, a szeretet országát akarta építeni. És hát ennek lett aztán vértanúja. A kereskedő csoport először meg akarta vesztegetni, de amikor ez nem sikerült, akkor betuszkolták egy autóba. Utána rettenetesen megkínozták, a fogait kitépték, vasalóval égették össze a testét, és a végén megfojtották. Megölték azt a sofőrt is, aki, amikor elhurcolták őt, látta Floribert, talán ő lehetett az utolsó ember, aki tanúja volt ennek az elrablásnak. Látta, hogy elviszik, a gyilkosok sejtették, hogy talán rájuk ismert, és néhány nappal később őt is megölték. Aki látta a holtestnek a kidobását egy ilyen dzsibből egy hotel mellett, az őr elmenekült onnan, mert féltette az életét. És azt a fényképészt is megölték, aki ott dolgozott a vámhivatalban, és ott volt Floribertnek a temetésén is. Föltételezzük, hogy a temetésen ott volt néhány a gyilkosok közül, vagy az ő köreikből, féltek attól, hogy talán őket is föl lehet ismerni a képeken, emiatt kellett a fényképésznek is meghalnia. Semmifajta eljárást Floribert meggyilkolása kapcsán a kongói állam nem indított el, sőt, a telefonon levő hívás listát is, ahonnan a könnyen lehetett volna látni, hogy kik fenyegették őt, meg kik kínáltak neki csúszópénzt, ezt sem voltak hajlandók senkinek sem kiadni.
0: Hogyan történt a boldogavatás, aki kezdeményezte?
1: Kezdettől fogva a Szent Egidio közösség látta, fölismerte az ő életszentségét, és támogatta a boldogavatás folyamatát, és végül is Ferenc pápa volt az, aki jóvá hagyta az ő boldogavatását. Az első terv az volt, hogy ott Kongóban, Goma városában, ahol ő élt, és ahol nagyon sokat segített, ott legyen a boldogavatás, egyébként így is készült a helyi egyházmegye, de sajnos viszályok, háborús helyzet okozta azt, törzsi ellentétek, hogy nem lehetett helyben megtartani, és végig is Rómában, a falakon kívüli Szent Pál bazilikában avatták őt boldoggá 2025-ben, tehát a tavalyi évben egy nagyon szép ünnep keretében, ahova hála Istennek sokan el tudtak jönni. Kongóból is ott volt például az ő édesanyja, aki nem is annyira idős még, aki az ő nevelésében, hitében nagyon fontos szerepet játszott, és ott voltak a testvérei. És egyébként 11 testvér közül ő a legidősebb.
0: Milyen példát ad nekünk magyaroknak?
1: Floribert álmodott egy igazabb Afrikáról. A kedvenc éneke ez volt, Afrika föltámadása. És úgy gondolta, hogy ebben neki is szerepe, felelőssége van. És ha kell, akár az életét is kockára teszi, odaadja. Nem csak Afrikában van igazságtalanság, korrupció, egyesek meggazdagodása másoknak az igen gyakran koldusszegény élete. Akár Magyarországra is gondolhatunk. Olyan országban élünk, ahol körülbelül 400 ezer gyerek van, aki nagy szegénységben nő föl, és alig kap esélyt arra, hogy egy minőségi oktatásban részesülve, munkahelyre eljutva egy emberhez méltóbb életet élhessen. Olyan országban élünk, ahol körülbelül 800 ezer olyan nyugdíjas van, akiknek a nyugdíja 140 ezer forint vagy annál kevesebb. Kellenének itt is olyan emberek, akik álmodnak. Egy igazabb, egy szegényekre, betegre, idősre odafigyelő országról. A kereszténységnek ez a küldetése, hogy kovász legyen, bátran merjen szót emelni a leggyöngébbek, az elnyomottak, a szenvedők érdekében.
0: Szőke Péter a beszélgetőtársunk, ő a Szent Edígió közösségnek a magyarországi felelőse. Először a közösségről kérdezzük, mit kell tudni erről?
2: Ez a közösség Rómában született 1968-ban, nem sokkal a II. Vatikáni zsinat után, és hát a zsinatnak a szellemisége nagyban meghatározta a közösségnek az életét, születését és később a karizmáját. Világiak hozták létre, gimnazista diákok alapították. Andrea Riccardi 18 évesen kezdte el a barátaival együtt olvasni a Szentírást, kezdtek imádkozni, mindenből ihletet meríteni arra, hogy a szegények barátai legyenek, úgyhogy először egy római nyomornegyedben segítettek nagyon-nagyon szegény olasz gyerekeknek, dél-olasz gyerekeknek, aztán később ugye más városokban is elterjedt, főleg diákok terjesztették ezt a szellemiséget. Ma már a világ 80 országában van körülbelül jelen, kisebb-nagyobb közösségeink formájában. A Sant'Egidio így Budapesten, Pécset, Monoron is, Győrben is van néhány barátunk, és hát Afrikában pedig számos országban a magyarországinál sokkal nagyobb létszámú közösségeink vannak. Így például Kongóban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, annak is az északkeleti Kivu nevű tartományában, ahol Floribert Buanacsúi élt, és ahol vértanúhalált halt. A közösség fiatal tagja volt, mindössze 26 évesen gyilkolták meg. In odium fidei, tehát a hit iránti gyűlöletből ölték meg, ahogy azt a boldogavatási dekrétum rögzíti, hiszen ő a korrupció mártírja, mert nemet mondott a pénz diktatúrájára, nem fogadta el a kenőpénzt, és ezért a csempészek, akik ott élet és halál urai, megölték, de ez a gesztusa nem volna érthető a hite nélkül. Tehát ő azt kérdezte, mielőtt meghalt, hogy Krisztusban élek vagy sem, Krisztusért élek vagy sem. Ha igen, akkor jobb meghalni, mint elfogadni a kenőpénzt. Úgyhogy vállalta ezt az utolsó áldozatot is, de egyébként az egész életét már korábban másoknak adta. Utca gyerekekkel foglalkozott, szegényekkel, főleg szegény gyerekekkel foglalkozott, tehát másokért élt és halt meg.
0: Önök kezdeményezték a boldogavatását. Miért szerették volna így elismertetni az életét?
2: Az élete példa a fiatalok előtt, Afrikában, Kongóban elsősorban, de azon túl mindenütt. Ferenc pápa, aki ugye Kinshasában járt 2023-ban, mondta ezt, hogy tekintsetek Floribert Buanacsúira, aki akkor még a boldogavatás előtt állt. Ő nem csak a kezét tartotta tisztán, hanem a szívét is, mert olyan életút az övé, amelyik megmutatja azt, hogy lehetséges a rosszat jóval legyőzni, lehetséges teljesen eszköztelenül, fegyvertelenül, puszta kézzel szembeszállni a gonosszal, a pénz, a hatalom bálványaival, és így nyomot hagyni a történelemben, megváltoztatni a világot. Ez egy fiatal kereszténynek az életútja és vértanúsága az övé, amely egy olyan korban, amely tényleg a materializmus diktatúrája alatt nyög, amely a háborúk borzalmaitól szenved, ugye Ferenc pápa azt mondta, hogy a harmadik világháború már zajlik csak darabokban, rendkívül releváns. Floribert az evangéliumot olvasta, hallgatta, imádkozott, és így tudta megőrizni tisztán a kezét és a szívét, és azt mondta, hogy azért születünk, hogy nagy dolgokat tegyünk, olyan kereszténységről tanúskodik tehát ő, amelyik a történelemben él, a történelemben hat, és meg akarja változtatni, és meg is változtatja a valóságot.
0: Ő tanult ember volt, említették könyvbemutatón, igen, hogy diplomát szerzett, és továbbadta a tudását, tanította az utca gyerekeket.
2: Igen, ő jogi diplomát szerzett Kinshasában, a fővárosban. Ugyan nem ezt tanította, hanem egyszerű dolgokat tanította a gyerekeknek, betűvetést. Elsősorban a béke nyelvezetét, ugye, mert ott egy ilyen etnikai villongásokkal terhelt légkörben nagyon fontos azt mondani, hogy keressük azt, ami közös bennünk, ne azt keressük, ami elválaszt. Ugye sokféle nyelv, sokféle etnikum van ott jelen. Floribert mindig azt mondta, én kongói vagyok. De közben ilyen hogy nyelv, hogy kongói nincsen. Ő maga is vegyes házasságból származott, a szülei két különböző etnikumhoz tartoztak, és nagyon könnyű ott azt mondani, hogy hát a másik etnikum az a rosszabb, az a hibás, őt teszik tönkre az a hazánkat, stb. Hát ez ugye ismerjük, nem csak Afrikában probléma, a nemzetiségek közötti villongás, a nacionalizmus. Floribert élete azt is megmutatja, hogy az evangélium erejével, a testvériségben fölül lehet emelkedni a nacionalizmuson, az etnicizmuson, tehát azon, hogy a másik nyelven beszélő embert, a másik néphez, nemzethez tartozó embert megvessük, lenézzük. Mindenki legyen testvér, ahogy a Ferenc pápa enciklikája is mondja, Fratelli Tutti.
0: A könyvről kérdezem, hogy melyik országban jelent meg, hogyan ismerik őt a világban?
2: A könyv Francesco de Palma munkája, ő egy olasz irodalmár, aki a közösség tagja, a római Szent Egidio közösség tagja, megtanult szuahéliül egyébként, és Kongóban sokszor járt, kutatta Floribert életét, kutatta az ország történetét, elég sok nyelvre fordították le, angolra, franciára biztosan, talán hollandra, németre, és hát a magyar kiadás nagyon előkelő helyen szerepel, talán a 4.-5. nyelv, amire lefordították, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk.
0: A szülő hazájában mennyire ismerik őt?
2: Egyre inkább, ahogy itt a könyvbemutatón elhangzott Székely János püspök úr szájából, ha ma valaki karakánul visszautasítja a korrupciót, akkor azt mondják rá, hogy Buona Csúi.
0: Ez magyarul mit jelent?
2: A Floribernek volt a családneve Buona Csúi, vagy hát ilyen törzsi név, leopárt főnököt jelent, ha jól emlékszem, vagy ha jól értettem. Hát ugye a bátorság, ez a nagyapja neve volt, akit szintén megöltek egyébként, de őt politikai okokból ölték meg 1964-ben, a polgárháború idején, mindenképpen a bátorságra utal.
0: Kuzmányi István a beszélgetőtársunk, ő a Magyar Kurír főszerkesztője. Az ő nevéhez fűződik ennek a könyvnek a kiadása. Hogyan is gondoltak, hogy megjelentetik a könyvet ennek a boldogalvatott fiatalembernek az életéről?
3: Ennek két oka van. Az egyik a személyes, hiszen a Sant'Egidio közösségnek a Vincenzo pálya által kiadott minden évben az adott napok evangéliumhoz adott magyarázatos könyvét is mi szoktuk kiadni, tehát amikor a Szőke Péter megkeresett bennünket, akkor már ismertük úgymond egymást. A másik pedig az, hogy a Magyar Kurírnál törekedünk arra, van egy kitekintő rovatunk, ahol azokat a híreket hozzuk, ami Libanonban, Afrikában, Ausztráliában, tehát a világegyházban történik. És nagyon szimpatikus volt, hogy egy olyan úriembert, egy olyan boldogot mutathatunk be, akinél biztosak lehetünk abban, hogy Magyarországon nem ismeri senki.
0: Még nem mondtuk el, hogy Floribert 1981-ben született, és 26 éves korában. Rövid élete alatt sok mindent tett. Mi az, amit kiemelne?
3: Nála általában mindenki ismeri, vagy leghamarabb azt olvassa el, hogy hogyan halt vértanú halált, de nagyon fontos az, hogy ez nem egy hirtelen felindulásból való döntése volt, hanem előtte az életében sokszor kiemelte, hogy számára a pénz, az anyagiak nem jelentenek semmit. És ő ezt nem csak szlogenszerűen mondta, hanem komolyan is gondolta, ahol tudott, segített a környezetében. Tehát az ő élete az egyértelműen egy irányba, méghozzá a Jóisten és az országa felé mutatott.
0: Mely országokban adták ki a könyvet?
3: Pontos választ nem tudok ráadni, de az biztos, hogy ahol a Sant'Egidio közösség jelen van, már pedig ők számtalan nagyobb nyelvterületen, mint jelen vannak, ott ez a könyv az adott nyelveken megjelent. Így büszkék vagyunk rá, hogy Magyarországon magyarul is megjelent.
0: Hol lehet hozzájutni a könyvhöz?
3: A könyvhöz az Új Ember webboltban lehet, tehát hogyha valaki nem Budapesten él, ott meg tudja rendelni, illetve ha valaki Budapesten jár, akkor a Ferenciek terén, Kárpátia udvarban található a könyvesboltunk, Új Ember könyvesbolt a neve, ott meg lehet vásárolni.
0: Beszélgető társunk Tulnár Zsuzsa, ő fordította a könyvet. A Magyar Kurír munkatársa egyébként, és a Szent Edigio közösségnek a tagja. Olaszból fordította a könyvet. Milyen volt az olasz könyv, mennyire jeleníti meg azt az életművet, amit lefordított?
4: Fantasztikus a könyv, egy nagyon megrendítő történet, és nagyon olvasmányosan írta meg Francesco de Palma. Egyébként a boldoggálvatási eljárás dokumentumaiból indult ki, úgyhogy rendkívül sok konkrét tény is van benne, de mindezt sikerült úgy leírnia, hogy nagyon magával ragadó, olvastatja magát, nagyon-nagyon megrendítő. Tehát a különböző fejezetekben, amikor Kongóról beszél, vagy amikor a fiatalságáról beszél Floribertnek, amikor a vértanúságáról beszél, mindegyik részben van valami több, van valami olyasmi, amiből így felragyog azt, hogy ennek a fiatal fiúnak ebben a rettenetesen nehéz környezetben mennyire ragyogó az életszentsége.
0: Milyen műfajú lett a könyv? Tehát életrajz, vagy dokumentum, regény, vagy regény?
4: Hát a könyv különböző fejezetekre oszlik, igazából inkább talán életrajznak mondhatom, de közben nagyon jól leírja a kongói valóságot is, és nagyon szépen leírja a Sant'Egidio közösség szellemiségét. Nagyon szépen leírja azt, ez egy fontos vezérfonal a történetben, hogy Floribertnek milyen fontos volt a Sant'Egidio közösségben a szegények és a gazdagok barátsága. Mennyire fontos volt neki, hogy a szegények világa és a gazdagok világa közel kerülhet egymáshoz, hiszen ő egy jómódú fiú volt, és elkezdett járni a szegény gyerekekhez. Nagyon fontos benne a Sant'Egidio közösség tanúságtétele is. Sokszor szó esik például azokról a találkozókról, amelyeket általában Ruandában tartottak, de nem csak ruandai fiatalok mentek oda a Sant'Egidio közösség nagy találkozóira, hanem kongói fiatalok is mentek oda, és többféle etnikumból mentek oda fiatalok, és ezek a találkozók nagyon-nagyon fontosak Floribert számára, aki azt gondolta, hogy ő kongói, tehát hogy nem volt hajlandó belemenni az etnikumoknak az összecsapásába. Azon kívül pedig hallgatta a Sant'Egidio közösség alapítójának, Andrea Riccardinak az elmélkedéseit, tanúságtételeit, aki egyszer arról beszélt az egyik húsvéton, hogy az utcagyerekek milyen fontosak, hogy látogassuk az utcagyerekeket, és akkor Floribert volt az, aki Gomában elkezdte látogatni az utcagyerekeket, akiket ott mai bobónak hívnak, és mindenki tart tőlük, fél tőlük, gonosznak tartja őket. Ő pedig a barátaival közel lépett hozzájuk, és azt mondta, hogy az élet igazságtalan, ők ugyanolyanok, mint mi. És sőt, nem csak, hogy ugyanolyanok, mint mi, hanem ha valakinek szólunk, az óriási város egyik szegletében a hír pillanatok alatt elterjed mindenütt, hogy valahol ételt osztunk, mert hogy az utcagyerekek nem önzőek, tanulhatunk tőlük.
0: Ő úgy állt az emberekhez, hogy segített nekik.
4: Igen, igazából a barátjukká vált. Megrendítette őket a sorsuk, és azt hiszem, hogy ez nagyon fontos volt számára, hogy azt gondolta, hogy nem különböznek tőlünk. És a könyvben egy szintén nagyon fontos gondolat az, hogy igazából a vértanúsághoz ilyen apró lépéseken keresztül vezetett az út. Tehát, hogy az életszentség útja az nagyon apró dolgokkal kezdődik, kis lépésekkel, azzal, hogy odalépett ahhoz az utca gyerekhez, hogy nem csak kenyeret adott neki, hanem beszélgetett vele, azzal, hogy érdeklődött a sorsa iránt.
0: Ha miért őt megölték, hogy nem fogadta el a kenőpénzt, hogy a romlott élelmiszerbe hozzák, akkor ez ott gyakorlat volt, hogy ilyen élelmiszert tettek az emberek.
4: Igen, valószínűleg az volt, és azt gondolom, hogy ez egy rettentő fontos tanúságtétel ebben a világban, ahol ez a korrupció gépezete elképesztően olajozottan működik. A piti bűnözőktől kezdve a nagy bűnszervezetekig, a politikai, a gazdasági hatalomig mindenki része ennek. Tehát ez egy olyan gépezet, ami azt gondolja, és látszólag úgy is működik, hogy semmi nem állíthatja meg. És Floribert olyan volt, mint egy bot a küllők között, hogy egy egyszerű, hétköznapi fiatal ember, és mégis meg tudta állítani egy pillanatra ezt a gépezetet. Nagyon különleges szerintem az is ebben a könyvben, hogy arra is rávilágít, hogy abban a társadalomban senki nem gondolta akkor, és soha nem gondolja senki, hogy egy ilyen eset feltűnhet. Rengeteg ilyen dolog történik. Nagyon sok embert eltesznek lábalól, mert útban van. Tehát sok minden miatt elteszik az embereket. Nagyon egyszerű, valaki valaminek a szemtanúja elteszik lábalól. És teljesen természetes, hogy mindenki azt gondolta, akik elkövették a bűnt, hogy senkinek nem fog feltűnni. És annyira csodálatos, hogy az egyház, a Sant'Egidio közösség, vagy az Úr kegyelme által Floribert egy ragyogó példa lett, hogy az ő története nem veszett el a semmibe, hanem világít előttünk, az afrikaiak, európaiak előtt, mindenki előtt, különösen a fiatalok előtt ad egy csodálatos példát, ami elképesztően fontos az afrikai fiataloknak, akik egy olyan környezetben élnek, ahol semmi nem motiválja őket, nem mutatnak fel nekik utakat, értékeket. De hát sokszor igaz ez az európai társadalmainkra is, hogy a fiataloknak nagyon nehéz célokat látni maguk előtt, és Floribert egy gyönyörű példa a fiatalok előtt.
0: Szűcs Adéla beszélgetőtársunk, ő egy fiatal hölgy, hívőként részt vett a boldoggalvatáson, tavaly júniusban Rómában. Milyen élményekkel tért haza?
5: Fantasztikus érzés volt ott lenni Floribert boldoggalvatásán. Személy szerint ez volt az első boldoggalvatási szertartás, amin részt vettem, és azért volt nagyon megható, mert akkor még én is 26 éves voltam. Annyi, mint Floribert, amikor mártír halált halt, azért számomra ez különösen megindító élmény volt, és fantasztikus érzés volt látni az afrikaiak hitét, szeretetét, és azt az örömet, ami belőlük árad, hogy végre az ő általuk szeretett Floribert személyében egy boldogot kapott a közösségük.
0: És hogyan zajlott maga a szertartás?
5: A szertartás a Floribert himnuszával kezdődött, illetve behozták a Floriberthez kötődő erekét, ami az ő zakója volt, amit a halála napján viselt. Ez nagyon megrázó élmény volt, hiszen vérfoltok látszottak rajta, teljesen szét volt szaggatva, de ugyanakkor viszont nagyon nagy tanúság volt ez az ő hitéről, és nagyon sokat énekeltek, táncoltak az afrikaiak, és maga az egész szertartás teljesen örömteli és gyönyörű volt. És ami még külön érdekes, hogy másnap voltunk a Szent Péter Bazilikában a közösségi társaimmal, és így sétálgattunk, és felismertem egy férfit, aki egy Floriberthez kapcsolódó ruhát viselt. És elkezdtünk vele beszélgetni, és kiderült, hogy a kollégája volt a vámnál. És ez számomra olyan hihetetlen élmény volt, hogy a Szent Péter Bazilikában találkoztam valakivel, aki Floribernek a munkatársa volt.
0: A könyvet azt már megnézte, vagy most találkozott vele ön is először?
5: Én már ezt elolvastam korábban angol nyelven, illetve most magyar nyelven is, és korábban írtam is pár cikket már Floribert életéről, szóval nem volt idegen számomra a téma.
0: Hová írta a cikket?
5: Írtam egyet a 777-hez, illetve a Szemlélekhez.
0: Mi a cikkeknek a lényege?
5: Mindkettőben tulajdonképpen beszerettem volna mutatni azt az utat, ami Floribertet az életszentséghez vezette, és azokat az alapokat, evangéliumi alapokat, amelyek az ő

0: És hát végül pedig a béke, ami szintén ugye Krisztus békéje volt az ő szemében, és ő ezt a békét szerette volna elhozni egész Afrikára.
1: Az előbb említette, hogy Floribert himnuszával kezdődött a boldogavatási szertartás. Ez miről szól ez a himnusz?
0: Ez két nyelven volt, egyébként szuhaéli, illetve olasz nyelven. Ez Floribernek a tetteit dicsőíti, illetve hát egyfajta felhívás a korunk fiataljai számára, hogy ők is legyenek olyanok, mint Floribert. Én nagyon szívesen hallgatom egyébként magam is ezt a himnuszt.
1: Hatással van a fiatalokra?
0: Rám abszolút, igen. Szerintem nagyon szép dal.
1: Budapesten voltunk egy könyvbemutatón Floribert Kouan Tsuinak, a kongói boldoggá avatott fiatalembernek az életéről szól ez a könyv. Az a címe, hogy aki a rosszat jóval győzte le. A magyar kiadást mutatták be a mai nap, a könyv megvásárolható az Új Ember kiadónál. Császi Erzsébetet hallották.

0: Klemens Zsuzsa beszélgetőtársunk, a budapesti Szent Edély Dzsó közösség tagja. Neki napi ismeretei vannak Kongóról, ahol Floribe élt és meghalt. Ma hogy zajlik ott az élet, és mit csinál az önök közössége az ottani emberekért?
1: A közösségünkben, Kongóban és mindenhol a világon nagyon sok fiatal van, akik nagyon jól ismerik a helyi viszonyokat, és ők mesélnek arról, hogy mindenért fizetni kell, tehát semmi sem ingyenes. Hiába lenne mondjuk az állam által, vagy az egyház által biztosított iskola, vagy egészségügyi ellátás, de ezeken a helyeken is, ahhoz, hogy a szülők beírassák például a gyerekeiket, fizetni kell, és a családok többsége ezt nem tudja a gyereke számára megtenni. Egy másik nagyon nagy probléma, amivel a fiatal barátaink Kongóban találkoztak, az, hogy fizetni kell például az anyakönyvezésért, tehát a gyerekek megszületése után egyrészt el kell utazni a fővárosba, vagy egy nagyobb városba, ami már nagyon nagy összeget jelent egy szegény vidéki család számára. Másrészt pedig hát valamiféle adót vagy költsége van ennek az anyakönyvezésnek, és emiatt nagyon sok gyerek nincs regisztrálva, tehát könnyen eltűnhetnek, így akár a bűnözés hálójába is kerülhetnek. Eladhatják őket gyerekkatonának, vagy prostitúció áldozatai lehetnek, vagy szervkereskedelem áldozatai, és ezért a közösségünk kezdeményezése, hogy ezekben a szegény térségekben felkutatni a családokat és rávenni őket, hogy kifizetik helyettük az anyakönyvezés díját, de legyen neve a gyereknek és legyen regisztrálva, mert az, aki államilag létezik az állam szempontjából, az egyfajta védettséget is jelent. Mi ezt így Európában talán nem is értjük, hogy milyen nagy jelentősége lehet ennek a dolognak ott ezekben a szegényebb térségekben.
0: Tehát mivel segítik még az ottani embereket, milyen tevékenységet folytatnak?
1: Ahogy így hallottuk a könyvbemutatóban is, Floribert történetében nagyon sok az utcagyerek, nagyon sok az árva gyerek, sok az éjc árva, és ezek a fiatalok a gyerekek számára szerveznek foglalkozásokat. Gyönyörű képeket láttam én már erről a közösségben. Van, hogy csak egy terebélyes falat gyűjtenek össze 20-30 gyereket, és írni, olvasni tanítják őket egy tábla segítségével, de van, hogy valami fedett helységet tudnak szerezni. Ez a lehetőség tulajdonképpen felkészíti a gyerekeket arra, hogy ha majd iskolába kerülnek, ha oda kerül a sor, akkor jobban megállják a helyüket. De nagyon sok gyermek számára ez az egyetlen iskola, amit elvégez. Ezen kívül az utóbbi években megerősödött az idősek elhanyagolása, a családok szétesése itt is. Addig, amíg régen ugye az öregek voltak a tudás és a bölcsesség forrásai, most már Afrikában is, országok többségében elvesztették ezt a szerepet, a társadalomban, és aki sokáig él, az terhet jelent egy szegény család, vagy egy szegény törzsi társadalom számára, és sokszor találkoznak az afrikai közösségeink avval, hogy az időseket elkezdik üldözni, rájuk fogják, hogy biztos az ördöggel cimborálnak, hogy ilyen sokáig élnek, és ezért a közösségeinknek nagyon új, de hát fontos tevékenysége, hogy az időseket megvédjék, és befogadó helyeket alakítsanak ki a számukra, vagy felépítsék a kunyhójukat, tehát, hogy ilyen egyszerű módon, de védelmet próbálnak nyújtani a számukra.
0: Akkor önök tulajdonképpen Floribert tevékenységéhez hasonlóan segítik az embereket?
1: Igen, a közösségben azt szoktuk mondani, hogy senki sem olyan szegény, hogy ne találhatna nálánál szegényebbet. Tehát a mi magyarországi közösségeink is világiakból állnak, akik a polgári foglalkozásunk mellett, vagy hát a fiatalabbak ugye az iskola mellett segítünk hajléktalanoknak, segítünk magányos időseknek, vannak szegény családok, rám menekültek most, amióta ott a háborúban ukrán menekült anyukák és gyerekek, és ővelük próbálunk rendszeresen találkozni, és egyfajta barátságot kialakítani, mert nem csak anyagi szegénységről van szó, hanem arról, hogy nagyon sokan elvesztették a családjukat, hogy háború elől menekültek, hogy magányosak, és ez az egyik legnagyobb szegénysége az időseknek sokszor, hogy nagyon magányosak.
0: És hol lehet önökhöz csatlakozni?
1: Bennünket leggyakrabban a 9. kerületben, a Gát utcában lehet megtalálni. A Gát utca 4-ben van a Canisius Szent Péter templom, és itt tartunk rendszeresen imádságokat, itt készítjük a szendvicseket a hajléktalanok számára. Hétfőn, szerdán, pénteken, vasárnap ide járunk misére, tehát vasárnap 4 órakor itt van Szent Mise. Szívesen látunk mindenkit, akit érdekel a közösség munkája, és szívesen megismerne bennünket jobban.
0: Egyéb városokban hol vannak még jelen?
1: Pécset van egy nagyobb közösségünk, Monoron és Győrben vannak néhányan a közösségünkből.
2: Egy afrikai vértanú, boldog fiatalember, Floribert Guanacsói életéről jelentette meg az olasz nyelven írt kötet magyar fordítását az Újember kiadó. Nos, erről hallották az elmúlt percekben Császi Erzsébet összeállítását. És ezzel műsorunk végéhez értünk. Köszönjük figyelmüket!
3: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
4: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! A Szent Háromsághoz való imákról Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedésének második részét hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Tisztelt rádióhallgatók! Nézzünk most példákat arra, hogy milyen imádságok vannak akkor, amikor a Szent Háromságot szólítjuk meg, és akkor, amikor a Szent Háromság különböző személyeit. Megvallom, nagyon megszerettem, talán már a család évétől kezdődően, azt az imát, amely a Szent Háromság megszólításával kezdődik, és azután ezt vasárnaponként a liturgikus közösségben szinte mindig elmondtuk, de nagyon sokszor a hétköznapok során is. És természetesen egyénileg is igyekszem minél gyakrabban imádkozni. Így hangzik. Dicsőséges Szent Háromság, minden szeretet és közösség forrása, köszönjük neked a családunkat, bocsásd meg bűneinket, amelyeket szeretteink ellen elkövettünk, támogasd testvéreinket, akik házasságukban és családi életükben hajótörést szenvedtek. Töltsd el szívünket családtagjaink iránt áldozatos tiszta szeretettel. Segíts, hogy a kölcsönös önátadásban napról napra újjászülessünk. Segítsd fiataljainkat, hogy bátran vállalják a család élet kihívásait. Áld meg mindazokat, akik a magyar családokért sokat fáradoznak. Szent család, könyörög érettünk. Amen.

A Szent Háromság személyei közül az első az egymáshoz való viszonyulások alapján az Atya, és Szent Lukács evangéliumának 11. fejezet első verse nyomán tudjuk, hogy amikor Jézus imádkozni ment, akkor az apostolok látván a teljesen átszellemült, ragyogó arcú mestert kérték, taníts minket imádkozni. És ekkor mondta el azt az imát, amely a legismertebb keresztény imádság és a legtökéletesebb. Ez a mi atyánk. A mi atyánkot tehát maga a mester, az Úr Jézus Krisztus tanította. A mi atyánkot Szent Lukács evangéliumában is megtaláljuk, és Szent Máténál is. Minden imádság mintájaként beszélünk róla, nem azért, mert mindig ugyanezeket a szavakat kell elmondanunk, hanem azért, mert a szerkezete Jézus Krisztus lelkületét mutatja meg számunkra, és arról árulkodik, hogy az Isten országa az elsősorban keresendő kincs, az üdvösség, az örök boldogság, az Isten akarata az, amit elsősorban kérnünk kell. Egyébként a hét kérés imájaként is hallottam már többször róla, hiszen hét kérés fogalmazódik meg benne. Legfontosabb azonban, hogy a mi atyánkban, annál a résznél, amikor a mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma kérés elhangzik, akkor nem pusztán és nem elsősorban földi életünk fenntartásához szükséges eszközökre irányul a kérésünk, hanem arra, hogy minél inkább a mennyei kenyérrel, az eukarisztiával éljünk. Tehát a mi atyánk imádsága az élet kenyerének kérésében teljesedik ki igazán.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
2: Kedves hallgatóink, ezzel mai válogatásunk végéhez értünk. Munkatársaim Bércesi András, Császi Erzsébet, Sinkovics Andrea, Tóri Sarolta és Tompos Péter nevében is köszöni meg tisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. További jó rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek. A viszont hallásra!
3: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: James Last és Richard Klederman felvételeit hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 14 óra. Jó napot kívánok! Híreket mondunk. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Augusztus 15-én Mária mennybevételét ünnepeljük. Jeruzsálemben az 5. században már biztosan megemlékeztek a boldogságos szűz égi születésnapjáról. A 6. század során egész keleten elterjedt az ünnep. Róma a 7. században vette át e nap megünneplését, és a jeles napot a 8. századtól Assumpció Beate Mariénak, azaz a boldogságos szűz mennybevételének nevezték. 12. Pius pápa 1950. november 1-én hirdette ki hittételként, hogy a boldogságos szűz Mária földi életpályája befejezése után testével és lelkével együtt felvétetett a mennyei dicsőségbe. Szent István király ezen a napon ajánlotta Magyarországot szűz Mária oltalmába. Szent István 1038-ban nagy boldogasszony napján hunyt el. Hazánkban több székesegyház, köztük az esztergomi bazilika ezen a napon tartja búcsúnapját, ekkor ünnepli a templom védőszentjét. Óriási Mária szobrot avattak fel a közép-lengyelországi Torun városához közeli Konotopie faluban. Egy lengyel milliárdos házaspár adományából megvalósult 55,6 méter magas emlékmű Európa legnagyobb ilyen jellegű emlékművének számít. Az irgalmas Szűz Máriát ábrázoló szobor avatásán Krzisztof Wetkowski, Wroclawek egyházmegyéjének püspöke szabadtéri szentmisét mutatott be, amelyen jelen volt Lech Walesa, volt lengyel elnök is. A regionális zarándokhelyként ismert Konotopei Mária szentély közelében álló szobor magasabb a Rio de Janeiro felett emelkedő, Brazília jelképévé vált 38,5 méter magas megváltó Krisztus szobornál, valamint a nyugat-lengyelországi Szwiebodzsinban 2010-ben készített Krisztus király emlékműnél, amely 52,5 méter magas. Legalább 58 magyar állampolgárt kellett kimenekíteni a horvátországi erdőtűz által érintett területről, közölte Orbán Anita külügyminiszter pénteken Facebook posztjában. A horvát hatóságok és a Vöröskereszt gondoskodik ellátásukról. Orbán Anita kifejtette, a konzulok egész éjjel folyamatosan fogadták a magyar állampolgárok megkereséseit és felvették a kapcsolatot a konzuli védelemre regisztrált érintettekkel is. Két család, összesen 7 magyar állampolgár csak gyalogosan tudott elmenekülni. Közölte, egy magyar állampolgár könnyebb végtagsérüléssel került a splíti kórházba, más magyar sérültről nincs tudomásuk. A helyszínen jelenleg 2, Zadárban szolgálatot teljesítő magyar rendőr is segíti a munkát. A súlyos erdőtűz csütörtök este ütött ki a dél-horvátországi Omis közelében, majd lakóházakra is átterjedt. A térségből mintegy 1000 helyi lakost és turistát menekítettek ki, 36 ember megsérült, közülük 7-en életveszélyes állapotban vannak. Szegeden a Sándorfalvi út és a Vértúi út között a vasúti forgalmat is leállították szombaton egy időre tűzeset miatt. A lángokat 6 vízsugárral határolták körbe. Ezen kívül tűzoltói beavatkozásra van szükség az Erdőszéli úton és a Bordányi úton is. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a Vértúi úton, a Merkur út közelében, a vasút mellett égő gaz, avar tüzét makói, ruzsai, hódmezővásárhelyi, kiskunmajsai hivatásos tűzoltók a Csongrád Csanád vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett oltják. Végül hazánk időjárásáról. Döntően felhőtlen napos időre számíthatunk, csak a keleti északkeleti tájakon képződhet átmenetileg kevés gomoly felhő. Csapadék kizárt. A délire forduló szél főleg a délalföldön, illetve az Észak-Dunántúlon élénkül meg. Délutánra jellemzően 32 és 35 Celsius fok közé melegszik fel a levegő. Késő este 16 és 28 fok közötti értékek valószínűek. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 15 órakor jelentkezünk.
0: 14 óra 4 perc. Szóról szóval beszédművelő perceink következnek. A szerkesztő Kovács Zsuzsanna és Kerekes Barnabás.

0: Tisztelt hallgatóink, kedves barátaink! Legutóbbi adásunkban éppen csak belekaptam a Zsoboki tábor programjába, ígéretem szerint most folytatom. Ásszal kezdődött a július 14-i program, Korzenszky Richárd atya a Behálózott ember című előadásával napjaink veszélyeire hívta fel a figyelmet. A következő előadó egyebek mellett arról elmélkedett, vajon mindegy-e, hogy mi hagyja el a szánkat, s hogyan viszonyulunk a másik emberhez. A délelőtt záró foglalkozását Kovács Péternek, a Kolozsvári Apácai Líceum magyar tanárának népszerű kreatív foglalkozása zárta. A tábori események sokszínűségét a kedd délutáni programok is igazolták. Előbb Tóth Rudolf és Tasnári Zoltán informatika tanárok a robotika világába vezették be a táborozókat, aztán Molnár Botond karnagy vezetésével nagyszerű hangszerekkel is kísért, kórussá alakult át a táborozók serege. A tábor történetének első 15 évében Bordi András gitáros éneklős estje volt a hét fénypontja. A művész úr szerepét a Zsobok Band vette át, hogy együtt énekelhessük a megzenésített verseket, népszerű dalokat. 15-e szerda a kirándulásé volt. Fiataljaink először a krasznai, aztán a zsibói református templomot nézhették meg, majd egy játékos foglalkozást is beiktatva a zsibói arborétumban sétálhattunk egy nagyot. Másfél évtizeden át megszokhattuk, hogy a szervezők táncházat rendeznek a táborozóknak, ezúttal Iloncai Kruk Tekla és Enyedi Bálint egy latin tánc a Rueda megtanításával jeleskedtek. A csütörtök reggel Ajrizer Andrea ifjúsági vezetőségi tag önismereti foglalkozásával kezdődött, ezt követően a Mindegy című keddi előadás gondolatsora folytatódott. Ránkisára bűnügyi nyelvész ismét elvarázsolta a fiatalokat, figyelmeztetve őket korunk internetes csalásaira. Az egész délután a hagyományos népszerű akadályversennyel telt el, s ha már játszottak nappal, játszottak este, éjszaka is egy úgynevezett licit játékkal. Pénteken reggel Szémann Emese Rózsa beszédtechnikai foglalkozással ébrezgette a táborozókat, aztán a tábori szókincsben csak varázsketyerének nevezett nyelvi csapatjáték következett, hogy aztán Dimény Hajnalka egyetemi oktató foglalkozása végképp elfárasztja a fiatalokat. A délutáni események intésül szolgáltak, lassan közeledik a tábor vége. A készülődés a tábori kimit tudra, majd maga a színvonalas kimit tud, az akadályverseny eredményhirdetése, a tábori napló bejegyzéseinek felolvasása, a tábor angyalka, bárányka játéka titkainak feloldása, a hét fényképeiből készült filmösszeállítás tapsvihara a tábor végét egyben minősítését is jelentették. Talán közhelyszerű, de igaz, ismét varázslatos napokat élhettünk meg Zsobokon, hála a Georgius Aranka Társaság ifjúsági tagozata vezetőinek, szervezőinek. A következő percekben Gerstner Károly tanáruré a mikrofon.
1: Kedves hallgatóim! Egyik korábbi jegyzetemben arról szóltam, hogy cifra szavunkat milyen jelentésekkel vette föl a magyar értelmező kéziszótár. Láthattuk, hogy a 10 melléknévi és főnévi jelentés közül a mai köznyelvben tulajdonképpen csak a gazdagon, gyakran feltűnően vagy cikornyásan díszített, tulajdonképpen tárgy, melléknévi jelentés fordul elő úgy, hogy nincs semmilyen stiláris kötöttség a használatában. A főnévi jelentésekről szólva felhívtam a figyelmet arra, hogy ezek között említi a szótár a zérus, vagyis nulla jelentést, közölve azt is, hogy ez a jelentés már elavult. Ehhez azt fűztem hozzá, hogy ennek ellenére ez a jelentés sarkalatos pont a cifra életrajzát tekintve. Ennek igazolására mai jegyzetemben a szó eredetét szeretném bemutatni. Az új magyar etimológiai szótárból megtudhatjuk, hogy cifra szavunk latin eredetű, a középkori latinból származó átvétel, amelynek írott formája megegyezik a magyaréval. A latin szó jelentései a következők. Zéro, vagyis nulla, számjegy, titkos jegy, aztán titkos írásjel. A latinba a sifr hangalakú arab szó került át, amelynek elsődleges jelentés az, hogy üres. Ebből jött létre a nulla jelentés, majd az általánosabb jelentésű számjegy. Kedves hallgatóim, bizonyára tudják, hogy a matematikai gondolkodás fejlődésében az arabok meghatározó szerepet töltöttek be. Nem véletlen tehát, hogy a 13. század táján a latinba is matematikai szakszóként került át a cifra, majd innen a magyar mellett más európai nyelvbe, például a németbe, a franciába, az angolba is. Természetesen a saját hangtani szabályaikhoz igazított alakban. Első magyar írásos adata egy 1518 körül összeállított leltári és összeírási jegyzékből származik. A leltár készítője egy kerek, fekete bársony fejfedőről írja, hogy nem cifra, azaz nem díszes. Ez az adat világosan mutatja, hogy itt melléknévi szófajjal van dolgunk, jól lehet a latinban a szó csupán főnévként élt. Nos, ha tovább böngészük a szótörténetet, azt láthatjuk, hogy időrendben haladva a következő magyar adat már főnévre utal. 1548-ból Nádasdy Tamás nádor családi levelezéséből értesülhetünk arról, hogy a levél írója közli: a szifrát is megküldtem kegyelmednek. A tágabb szövegkörnyezetből kiderül, hogy az említett cifra jelentése itt nem más, mint ékszer. Jelen ismereteink szerint ezt követően, mintegy 7 évtizeden át, főleg különféle jelentésű, főnévi szófajú adatokat találunk a forrásokban, ez is arra utalhat, hogy cifra szavunk egykor elsődlegesen főnévként volt használatos az írásbeliségben. Maradjunk is meg a főneveknél, lássuk, milyen jelentéseket találunk a régebbi korok magyar nyelvében. 1568-ból adatolhatjuk a pompa jelentést, amelyet 1584-ből Bornemisza Péter egyik prédikációjából vett idézettel mutatok be. Ez így hangzik: Lázár minden cifra nélkül temettetett el. Vagyis Lázárt nem pompával temették el. Az imént említett Nádasdy levelezés egyik 1569-es darabjában olvashatjuk a következőket. Továbbá küldtem az két egybejáró olasz poharacskákat, kin valami cifra is vagyon lúdmony, vagyis libatojás formán vannak. Vagyis itt a jelentés kis ovális mintájú díszítmény. 1577-ből ismerjük azt a főnévi jelentést, amely a cifra eredeti, vagyis a latinból átvett jelentése, azaz nulla, illetőleg számjegy. Ennek igen becses forrása a debreceni aritmetika néven is ismert első magyar nyelvű matematikai tankönyv. Ugyancsak a latinból származik a rejtjel, titkos írásjel jelentés is. Ennek első adata 1644-ből a Rákóczi fejedelmek levelezéséből származik, és így szól: valami szekrétumokat, vagyis titkos dolgokat akarsz írni, mindig cifrákkal írjad, vagyis titkos jelekkel. Ugyancsak ebből az évből, egy marosvásárhelyi peresügy anyagából tudhatjuk, hogy a cifra főnév feslet erkölcsű nő szajha jelentése már akkor ismert volt. Az itt szövegekbe ágyazottan bemutatott jelentések mellett már csak megemlítem, hogy a cifra egykor jelentette a zenében és a táncban a rögtönzött díszítő elemet, valamint a durva szavakat halmozó megnyilatkozást, káromkodást is, például dühében mondott egy cifrát. Úgy gondolom, mindezek jól igazolják azt, amit néhány perccel ezelőtt állítottam, tudnélik, hogy az írásbeliségben a cifra egykor elsődlegesen főnévként volt használatos. Következő jegyzetemben azt járjuk körül, hogy a köznyelben miként alakult ki és vált szinte kizárólagossá a melléknévi használat.
0: Időrendben haladva, az idei harmadik nagy táborunk az augusztus 3-a és 10-e között Széphalomban megtartott országos ifjúsági anyanyelvi tábor. Ebben a műfajban a 33. Berkeinkben csak csongrádi táborként szoktuk emlegetni, hiszen az első 14 alkalommal ott vendégeskedhettünk. A mostani 8 napról szóló beszámolócskámat ketté bontom, ma csak a program gerincét jelentő előadásokról szólok. A közös vonásuk, hogy a táborozók szerint mindegyik színvonalas volt. A felsorolásukon kívül most egyébre sajnos nem futja. A nyitónapon Nyiri Péter Sátoraljaújhely városának alpolgármestere köszöntőjével befogadta a tábort. Az első teljes napon megemlékeztünk a Beszélni nehéz és a Szóról szóval rádióműsor elindításának jubileumáról és a Kazinciról elnevezett versenysorozat kezdetének 60. évfordulójáról. Lánkisára bűnügyi nyelvész egy izgalmas kriminalisztikai eset tapasztalatairól beszélt. Sirm Anita nyelvész a szinesztéziáról tartott izgalmas, népszerű előadást. A következő délelőtt meghallgathattuk Lázár Csabának, a Magyar Katolikus Rádió bemondójának kiváló, nagyrészt versekből összeállított műsorát. Kis Gábor, a Tinta könyvkiadó igazgatója, remek közvéleménykutatást tartott a magyar nyelvről. Bata Dórián, fiatal vajdasági történelemtanár, szenvedélyesen beszélt korunk nagy kérdéseiről. Az ötödik napon Mühl Nándor vezetésével izgalmas vitaműsor alakult ki meghatározott témákról. Szabó András előadó művész középkori, kora újkori költészetünkből állított össze lenyűgözően izgalmas műsort. Szémann Emese Rózsa beszédgyakorlatokkal mulattatta az ifjúságot. A hatodik napon Matula Ágnes, a Duna Televízió szerkesztője, egykori műsoraiból válogatott, Selyánszky Nóra dramaturg a kert motívumáról beszélt lebilincselően, Keppel Gyula tanár úr sikeres képzőművészeti foglalkozásával színesítette a programot. Az utolsó teljes napon Nyiri Péter igazgató úr Kazinciról és örökségéről szólt a táborozókhoz. Bóka Gábor középiskolai tanár az Odüsszeia műfordításainak történetét, tanulságait mutatta be. Az utolsó előadást Stankovics Réka és Bálint Ádám vezetőségi tagok tartották a közbeszédnek időszerű, fontos fogalmairól. És a felsoroltak csak a délelőtti előadások, a délutánok és az esték is mozgalmasak voltak, de azokról csak két hét múlva a következő adásban szólhatok, mert most Kovács Zsuzsáé a szó.
2: Előző adásunk példája így hangzik, helyes hangoztatással.
0: 2026-ban 30 éves lesz az Évfája mozgalom. A választáshoz az Országos Erdészeti Egyesület 2013 óta minden évben ajánlást tesz három fafajra. Idén a kecskefűz kapta a legtöbb szavazatot.
2: Három egyszerű szerkezetű mondatból álló mai példánk a 2026. év fafajáról szól. Az Országos Erdészeti Egyesület 30 éve indította útjára az Évfája mozgalmat. A kezdeményezés célja három évtizede változatlan. Bemutatni erdeink sokszínűségét, kiemelni azok természeti, kulturális és gazdasági jelentőségét. Érzékeltetni, hogy milyen fontos szerepet töltenek be a fák, az erdők, a természetes élőhelyeink fenntartásában. A szakmai kezdeményezésből kiinduló mozgalom közösségi üggyé nőtte ki magát. 2012-ig egy szakmai kuratórium döntötte el, hogy melyik fa, illetve melyik fafaj legyen az év fája. Ma a versenybe bármely közösség nevezhet egy számára kedves fát, amely meghatározó szerepet játszik a közelében lakók életében. A nevezési időszakot idén március 21-én az Erdők Nemzetközi Napján indították útjára, és a Föld Napjáig, április 22-éig várták a jelöléseket, szavazni pedig július 1-éig lehetett. A legtöbb szavazatot elnyerő fa kapja az Év Fája címet. 2026-ban ez a fa a Szegvári Forrai Máté általános iskola udvarán álló legalább 150 éves kocsányos tölgy lett. Példánk első mondata az időhatározói szerepű 2026-ban számnévvel kezdődik. Mondjuk közepes hangsúllyal. A mondat a névszói igei állítmánnyal folytatódik. A 30 számnév kapjon középerős nyomatékot, tapad hozzá az éves, melléknév, kapcsoljuk a lesz, létigét és a névelőt. A példánkot folytató birtokos szerkezetből a jelzőt, az év főnevet és a jelzett szót, a fája főnevet, mondjuk egyaránt közepes hangsúllyal. A mondatot az alany szerepét betöltő mozgalom főnév zárja. újságoló szerepe csak gyenge hangsúlyt kíván. A mondat végén tartsunk egy közepes szünetet. Így gondolják a sepsiszentgyörgyi mikesesek, a nagykanizsai piarista iskola bajnok baglyok körösei és Héthelyi Krisztina Budapestről. 2013-tól online szavazással a nagy közönség dönthet a helyezésekről. Az Országos Erdészeti Egyesület és az Évfája Kuratórium minden évben három fafajra tesz ajánlást. Az idei jelöltekre 2025. november 7-e és 30-a között lehetett szavazni az Évfája tematikus honlapon. A nyitott szavazás tovább erősítette a mozgalom hatását. Az Évfája mozgalom egyszerre tudományos ismeretterjesztő és közösségépítő kezdeményezés, amely évről évre új alkalmat teremt arra, hogy közelebb kerüljünk az erdőkhöz. Példánk nyomatéktalan második mondata a névelő után a közepes hangsúlyt igénylő választáshoz határozóval kezdődik, amihez tapad a névelő. A mondat az Országos Erdészeti Egyesület intézmény névvel folytatódik. Kapjon mindhárom szó középerős nyomatékot. Példánkat az időhatározói szerepű 2013 számnév folytatja. Mondjuk közepes hangsúllyal, kapcsoljuk az óta névutót. A minden évben jelzős szószerkezetből a minősítő szerepű jelző és a jelzett szó kapjon egyaránt középerős nyomatékot. A példát folytató tárgyas szószerkezetből az ajánlást, főnevet, mondjuk közepes hangsúllyal, kapcsoljuk hozzá a tesz igét. A mondatot egy mennyiségjelzős szószerkezet zárja. A jelző, a három számnév a jelzett szóhoz, a fafajra főnévhez hasonlóan kapjon középerős nyomatékot. A mondat végén tartsunk egy közepes szünetet. Ehhez hasonlóan jelölték a lánycsóki tanárok, a tokai második Rákóczi alapító körösei és a csurgói csokonai tanulói körei. A kitüntető címért szoros volt a verseny. Az összesen beérkező 2050 szavazatból 562 választással harmadik helyezést ért el a Hamvas Éger, amely hazánkban főként a dunántúli liget erdőkben honos. Második helyen 743 szavazattal a rezgő nyár végzett. A fa leveleinek különleges mozgásáról kapta a nevét. Csekély különbséggel 745 jelöléssel a Kecskefűz lett 2026-ban az év fafaja. Ez a természetvédelmi és méhészeti szempontból is jelentős faj adja a mindannyiunk által kedvelt húsvéti barkát is. Példánk nyomatékos harmadik mondata az idén időhatározóval kezdődik. Mondjuk közepes hangsúllyal, kapcsoljuk a névelőt. A mondat alanyának, a kecskefűz főnévnek az újságoló szerepe emelterejű nyomatékot kíván, tapad az állítmány, a kapta, ige, kapcsoljuk a névelőt. Példánkat a szövegelőzményre visszautaló legtöbb szavazatot mennyiségjelzős szószerkezet zárja. A jelzőt és a jelzett szót mondjuk egyaránt gyenge hangsúllyal. Hasonlóan jelölték Hutkai Dánielné Mikó házáról, Almási Éva, Gáspár Klára és Radnóti Adél Pécsről, meg Kmettiné Balogh Zsuzsanna Vácról. Hallgassuk meg példánkat még egyszer, helyes hangoztatással.
0: 2026-ban 30 éves lesz az Évfája mozgalom. A választáshoz az Országos Erdészeti Egyesület 2013 óta minden évben ajánlást tesz három fafajra. Idén a kecskefűz kapta a legtöbb szavazatot. Legutóbbi adásunk megfejtői közül a Tintakönyvkiadó ajándékából Vasné Tóth Kornélia a Régi Magyar Diáknyelv Szótára című kötetének egy-egy példányában részesülnek ma. A Balassi Bálint Gimnázium Balassi Sok Köre Balassa Gyarmat, a Csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Általános Iskola Tanári Köre Csurgó, az Olvasókör Mikóháza, Bálint Márta Kézdivásárhely, Pozsonyi Judit Miskolc, Végső név Fazekas Aranka, Sátoraljó Újhely.
2: Új példánkat, amelynek jelölését augusztus 26-áig várjuk a Magyar Katolikus Rádió szerkesztőségébe, 1062 Budapest, Déli Báb utca 15-17, diktálom szavanként. Hadrianus, császár, síremléke, vessző. Az, angyalvár, vessző. Róma, legismertebb, műemlékei, közé, tartozik, pont. Nevét, az, 590-ben pusztító, pestis járvány idején kapta, pont. A látogatók, a múzeum fegyvergyűjteménye és az épület történetét bemutató tárlat mellett az ókori feljárót és a császárok egykori temetkező fülkéit is megtekinthetik.

0: Alessandro Scarlatti A-dur szonátáját Arturo Benedetti Michelangeli előadásában hallották.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 14 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
3: Sütő András. Gyermekkorom tükörcserepei.

Csak hazamehetnék már. Egy napon furulya szóval ismeretlen pásztorgyerek vonult el nyája mögött a hegyélen. Utána kiáltottam, majd csendest magára hagyva a nyomába eredtem, szalmakalapomat lengettem feléje. Akár a felhőknek integettem volna. Furulyás dallamának hurkában, rám se hederítve, úgy ment el, mint akit vesztőhelyre visznek. Halántékrepesztő déli forróságban, zsibongó fejemet egy kökénybokor árnyékába menekítve, szerte rajzó gondolataimat, szapora pillogatással az anyátlan mérajt próbáltam befogni hasztalan. Elszálltak a gondolataim is a furulyás pásztorgyerek után. Kiürült világban, üres kancsónak éreztem magam. Csak hazamehetnék már. Az egyetemes kérődzés nyálcsomóit szaporítva, csendes hátra sem nézett a kiáltásaimra. Szalma vackában a süketném a kutya ásítozott, és ketszentett időnként a fogaival. Mióta légyfogóvá képezte át magát, a kötelező ugatás meg sem fordult a fejében. Odavakkantottam neki, az ember igazodjék a környezetéhez. Válaszként újabb legyet fogott. Bőrét a megmérgezett kutya szavaival együtt felajánlotta a vadászoknak. Csak hazamehetnék már. A zsombékos réten béka púgatott, imádkozó sáskák zenekara szóltak a szállókon. Boldog sáskák, mikor úgy gondolják, egybegyűlnek, hangolnak, közös pengetésbe fognak. Közéjük hasaltam, velük ciripeltem. Felcsaptam azután leveli békának, s voltam kuvik, tücsök és hápogó vadruca. Környezetem satnya utánzata. Nagyapám a dinnye földön leste az érést. Magyar ember dinnyét őriz, nem beszél. Az indáit növeszti. Nem a szótlansága bosszantott már, hanem a közöny és a szolga alázat, amelyel egyetlen beszélő társul az Istent elfogadta. Hát egyedül az ő fülére bízzuk ezután a szavainkat. Értelmetlen káromkodásaimra nem dördült meg az ég. Csipkebokor sem gyulladt ki, hogy a jövőre nézve valamilyen parancsot kapjak. Ezt mond, azt ne mond, amaszt elhallgasd a világ előtt. Majd, ha fagy, uram, semmit sem hallgatok el. Ha már mindenünnen kirekesztettek bennünket. Az úr dicséretének ürügyén gímszarvasokkal népesítettük be kertjeinket, az egész apró vadas mezőséget. Valamikor bölényeink is voltak. Vízünk tenyérnyi maradt a pocsolya patakokban, de véle társalkodva tengerre szállhattunk. Isten csigaházában húztuk föl színes vitorláinkat. A harangjait is szerettem, de most hiába tapasztottam fülemet a földre, hogy hangjuk páros vágtatását halljam. A harangok nem gyalogolnak. A kökénybokor gyermekarcnyi árnyéka lefogyott a fejemről. Sós verejtékemben füstölögtem a naplencse gyújtópontjába fogottan. Már úgy éreztem, időtlen idők óta fekszem a földön, vörös hangyák között, meddő csodavárásban, és rettegve, hogy elhagyott játékaimért s az otthoni feldarabolt álomért semmit sem kapok cserébe. Magam is kérődzésre ítéltetem a letarolt szavak mezején. Hallgatásra és nyálkás bólintásra. Kölcsönbe adott fiadat, anyám, visszakérhetnéd már? Véletek otthoniakkal, faóduban is ellaknék. Meghalok itt unalmamban, öklömet harabdáltam.

dinnye illata volt az arcának. Többé nem faggatott. Fejemet simogatta. Eső lesz, mondta. Nem kellene sírással fölszaporítani. Lenyeltem a könnyem. Hazatereltük Csendest, akitől még aznap egy tovanyargaló zápor után elbúcsúztam. Hasonlóképpen Kelementől és a kutyától is. A zöld szakállú hadifogolynak pántlikát kötöttem piros kiáltásként a tobozos fejére. Ennyit elvárhatott ő is későbbi keresztapjától. A fáramászás ünnepélyes alkalmával onnan a magasból még egyszer számba vehettem az ösvényeimet. Életem reggeli óráinak fehér füst csíkjait. Tiltó táblák alá kövesedtek. A forgalomból kivont ösvények használata helyben bírságoltatik. Álmaimban gyakorta nyargalok rajtuk, nyugalmasabb éjszakákon fölöttük is, szárnyas csikóként. A föld kötelékeitől szabadultan. Zúgó fejjel ereszkedtem alá Kelemenről. Arcomat hiába fordítottam el a naptól, a szemem változatlanul káprázott. Könnyen elhittem volna, hogy tiszteletemre táncol és billegeti hegyeit a világ. A boldog gyermeknek, aki a hallgatás szájkosaras állapotából a beszéd szabadságába indul. Szomorúan nézett rám nagyapó, mint aki velem jönne a hegyen túli zsúbház metropoliszba. Egy fazék tejet, tarisznya szilvát és két sárga dinnyét kaptam szolgálati bérként. De nagyapámat vittem volna szívesebben. A hátamon is. Csak közöttünk lehessen. Jöjjön velem, nagyapó. Ketten hazaballaghatnánk a faluba. Hosszan és tűnődve nézett engem. Válasza már évtizedek óta a torkában ülhetett. A költözködés nem ingváltás, hanem sorsváltás inkább. Égő arcom láttán mosdani szalasztott a kútra. Azután megölelt, s mutatta némán az ösvényt, amelyen indulnom kell. Magyar ember, ha búcsúzik, nem beszél. Málhás állapotomban a hegyen megpihentem. Legelső teendőm a vezeklés volt. Férfiúhoz méltatlan sírásom miatt szégyenkezve követtem meg az önérzetemet. Más láb nem akadt, hogy előtte leborulhattam volna. Hallgatásaim kudarcának színhelyét, a zsombékos rétet, ösvényeimet, szederinda kígyóival a tarlót. Csendes szemében az akácokat nyárvégi kötpára kezdte belepni. Nagyapám háza lassan alámerült a kék hullámzásban. Csak Kelemen pántlikája libegett a gyenge szélben, a süllyedés helyét jelezvén. Évekkel később az öreg szalmafödeles házat lebontották. Képzeletem néha fölkeresi. Ahol meggyűrődik a föld, ott van valahol a némaság búvárharangja. Ha megállok fölötte, borzongató sejtelem küldi felém a kölcsön állapot élményét. Azzal, hogy a közös pokróc alól a másba kívánkoztam, otthoni szavaim nélkül valóban a semmibe kerültem. Annak előtte nem tudhattam, hogy a sokat vitatott fogalom mély közeli rokona a visszhangtalan állapotnak. Hazamegyek tehát, az ég alól, a szabad nyújtózkodásból, a közös kucorgásba. Visszanyert rabságom örömében az egyik dinnyét a fanyelő bicskámmal helyben meglékeltem. Cukordinnye volt. Tejbe is belehörpöltem, de két kortyolás után az elosztás jogát anyámra hagytam. A közös tányérban kanállal megvont határvonal szerint fél zsebkendőnyi terület fölött enyém a felségjog. E felségjogot gyakorolva mesélek majd öcséimnek arról, hová érdemes és hová nem érdemes kívánkozni.

0: Fekete szalag a bika szarván. Békésen ballagtam a porban egy fazék tejjel, az egészséges természet boldog tudatlanságában, az emberi létnek azon a szintjén, amikor szívünket, elménket egyetlen súly nyomja. A csodálkozás. A puszta lét pillanatonként megújuló öröme, mit nem zavart még a test gyarlósága és az elme lázongása. Álomnak és ébrenlétnek azon az elmosódott határán ballagtam, mikor az ember még olyan, akár egy vadonatúj síp, amely önmagát fújja, senkinek a parancsát és nyálát nem ismerve. Akkor meghallottam hátam mögött a bika gondozó hangját. Szaladj, hé! Megfordultam. A bikával találtam szemközt magam. Nem előttem, fölöttem fújtatott, villámlott, morgott súlyos, öklelő mozgásban. Féloldalt fordított, gyűlölt és rettegett feje csapzott volt, s ahogy a szarva megvillant, azon fekete szalag volt. Pillanatra megtorpantam, s azután a mezei apró vadak fürgeségével eredtem futásnak. Mivel semmilyen gondolatom nem támadt, és a fekete szalagon kívül semmit se láttam, minden csöp erőm a lábamat segítette. A fülem kivételével, amely egyáltalán nem volt segítségemre. Attól ugyanis, hogy a megugrott bika tompa, koporsó hangú dobaját meghallottam, lábam összeakadt, és elvágódtam. Fél méternyit csúsztam a porban a törött, kantáros fazék cserepei között. A pillanat töredéke alatt szedtem össze magam, s hagytam ott a cserepeket. Bevágódtam egy udvarra, a bika pedig megtorpant, majd irányt változtatva elballagott. Annak az udvarnak a kertjében kukorica és napraforgó alatt ülve vettem számba szakadt nadrágomat, s cafatosan felhorzsolódott vérző térdemet. A bika szarván megvillanó fekete szalagon tűnődtem. Miként került oda? De hiszen nem is volt rajta. Másodszorra, miután elestem, már nem láttam a szalagot. Egy másik szalagnak volt csupán az emléke. Temetéseken láttam az ökrök szarvára kötve. A gondolataimba fölszivárgó rémület olykor egy láthatatlan szálat csomóra kötött bennem. Valami, amihez addig semmi közöm nem volt, bár az a valami ott élt, s gyakorta mutatkozott közöttünk, közel került a homlokomhoz, az arcomba fújt. A halál jelezte, hogy nem csak másokra, reám való tekintettel is létezik. Ebben az összefüggésben eladdig nem vettem őt tudomásul. Mindig szomorkás, melegszívű tanítónénink kezében megszólalt a csengő, s mi tülekedve és egymást tapodva buktunk be az iskolaterembe. Azután, hogy kifújtuk magunkból a helytelenkedés mozdonygőzeit, a tanítónéni tekintetének pórázán csendben figyeltünk a tudományokra. Rendszerint ekkor érkezett megkésve, kifulladva, félrecsúszott kendővel s remegő csikókeblével, amely, mint egy külön személyként homályos kísértéseket plántálva, úgy szólván mindennapi verések, térdepeltetések, tenyerelések okozója volt. Erzsi két esztendővel idősebb volt leánytársainál. Fejlettebb mi voltában afféle paradicsommadár a szürke csibék között. Akkori bekovászolt állapotunkban óránként alázott meg valahányunkat, kamasz legénykéket, ugyanis a puszta látványa, de kivált kép fogós játékban az érintése, ölelése valósággal ördöggé csúfított bennünket. Fertelmes nyugtalanság ficánkolt bennünk, olyannyira, hogy a jelenlétében az emberi beszéd is értelmét veszítette. Nyerítettünk, és kosok módjára rohantunk fejjel egyik a másiknak. Vészes állapotunkra jellemző volt, hogy mikor egy napon a tanítónéni felszólított bennünket, álljon elé, akinek kinőtt már a szarva, D. Jóska, példaképünk és vezérünk Erzsi mindennapi megkergetésében kilépett a sorból, hogy ő valóban úgy érzi, miszerint dudorodik a homloka. Miért késtél megint, Erzsi? Megkerültem a csordát. Félek a bikától. Reggelente szántásokon, zabvetéseken, kukoricásokon, árkon, bokron által kilométereket szaladt a bikától való féltében. Májusi napokon a szoknyája derékig facsaró harmat volt, őszi esőben nyakig sáros. De ha késett is, sohasem hiányzott az iskolából. Ahonnan viszont tanítás végeztével D. Jóska és társai elől menekült haza a tanyára ugyanoly kétségbe esetten. De Jóska fogadást kötött, hogy Erzsi leányságának törik szakad, vérét veszi. A fogadásban több volt az utánzat, mint a valóságosan tisztázott szándék. Katonaság előtt álló bátyja menyecskékhez járt, s kalandjait galambászás közben a templom padlásán mesélgette nekünk. Úgy néztünk föl rá, mint az apostolok a Názáretire. Tanítás végeztével Zsoltárt szoktunk énekelni. Az utolsó sorokat Erzsi már az ajtó felé menet fújta. Azután tarisznyáját a hátára vetve, szoknyáját fölfogva keresztül futott az udvaron. Átal a templomkerten, mint a menekülő vad, mindenütt a bokrok védelmében. D. Jóskáék a kötelező Zsoltár vég miatt ilyen formán később vethették magukat utána. Erzsi az akkor még hatalmas uradalmi parkban bokortól bokorig, máskor embertől emberig menekült. Mi van, te leányka?
1: Azok a fiúk kergetnek!
0: Akkor az ember, ha valamelyiket elkapta a legénykék közül, megráncigálta a fülét, vagy nyakon verte, hogy röstelje magát. Ha nem akadt ember, Erzsi úgy tett, mintha mégis látna valakit. Elkezdett kiabálni. Ilyenkor az üldözők megtorpantak, és nagy kerülővel a legelőn próbálták utolérni. A szemközti hegyoldalról figyeltem néha D. Jóskáék hajtóvadászatát. Igazi kalózvezér volt Jóska. Erős, szénporos karja volt, és összenőtt szemöldöke. Erzsi levetette a cipőjét. Fácántyúk módjára menekült nesztelen, megállva, a gyöngyös nyakát forgatva, már-már készen arra, hogy fölszálljon. De nem szállt föl, hanem elesett. Bebucskázott valamely gödörbe, repült a tarisznyája. Ilyenkor, ha utolérték a fiúk, a 10 körmével védekezett. S másnap gúnykacaj közepette vettük számba D. Jóska képén a piros barázdákat.

Tűzfelelősök. A nagy felfedezések első rikkantása közismert. A gyerekből pap lesz, úr lesz, akárki meglássa. Fényesnek nem éppen, hanem inkább Bumfordinak mondható paraszti kobakom fölött is ilyenszerű lehetett szülők és nevelők összekacsintása. Ki? El vele! Meg ne ragadjon itt a sárban! Tavasszal, ősszel szépen vasalt szöges gólyalábakon, önérzet növesztő magasból dagasztottuk a mezőségi latyakot, a szülőföld szivályos húsát, amely járásunkat alakította, hozzáidomítván az észjárásunkat is. Úgy nevelve tehát, hogy okosan haladjunk, lehetőleg hasra nem vágódva. Nagyjából azon dőlhetett el a sorsom is, hogy elemi iskolai tanítóm a gólyalábaimra nézve így szólt. Ennek a gyereknek nem a lábát, hanem az eszét kellene meghosszabbítani. Apám szíve vágya szerint rábólintott volna, ha a nyakán lovagló szegénység ezúttal is oldalba nem rúgja. Segítsünk, tiszteletes úr, de hol és miből? A válasz úgy hangzott, akár a mesében. A nagyenyedi Betlen kollégiumban, ösztöndíjból. Az öröm és az újongás nem csak körülöttem, bennem is azt jósolta, hogy elmegyek úrnak, szerencsés kiszakadottnak, boldog tudósnak, talán éppen papnak, gazdagnak, amilyen a mi híres papunk is volt, fél száz holdnyi földdel, sok hasznos marhával. Másút megírtam már ennek az én első nyugati utazásomnak a történetét. Hogyan indultunk, miként érkeztünk meg nagyenyedre? Röppályámat mecénásaim úgy számították ki, hogy pontosan a kollégium boltozatos kapujába vágódtam be egy sántapedellus szigorú tekintete elé. Azt mondotta ez a tekintet. Ide nem úrnak, szolgálni jöttünk, uram. Majd felirányított engem is az internátusi szobámba, ahol miután nevemet elrebegtem, megkaptam már is a beosztásomat. Ha jól emlékszem, a folyosó tisztaságát és csendjét bízták reám, majd azután, amikor a dér a fákat megütötte, előléptettek engem is tűzfelelősnek. Mintha tanáraim is ebből a tantártból vizsgáztak, és vizsgáztattak volna szüntelen. Így ment ez. Két karunkat aprófával megrakva tartottuk magunknak az internátusi meleget. Így lettünk és maradtunk ott mind a hányan. Tűzfelelősök.

Bethlen kollégium kapujában. Nagyenyedre lószekérrel indultam, könycsordulásig szorongással telve, és báróként persze. Szegény paraszti sarjadék állapotomban el se indulhattam volna. Vagyis az történt, hogy érdekemben összefogtak a szolgálatos kezek. Apám a visszaütő vasaktól kék körmű kezével útiládát tajkolt. A tiszteletes úr kérvényeket írogatott, anyám inget vart, foldozott. Egy jó indulatú kéz, a kemény Béláné méltóságos asszonyi, megcirógatta a kobakomat, majd azután, hogy a dolognak haszna is legyen, báró kemény Anna kelengyéjéből válogatott nekem paplanlepedőt és párnahúzatokat. Koronás monogramos holmi volt, minek láttán az internátusi mosónő egészen tavaszig makacsul a hangjában egy eljövendő kisajátítás ígéretével báró úrfinak szólított engem. Akkor sem riadt, már-már tolvaj lelkiismeretű tiltakozásaimat sokalta meg, hanem az elképesztő különbséget aranycímeres párnahajam és egyéb ruházatom között. Ingemen, harisnyámon ugyanis, anyám hervadatlan ujjainak művészi kivitelezésében. Családom ősi címere is ott volt látható. Foltok, stoppolások egész csillagraja. Ezzel nyertem kegyelmet, s úsztam be a mosónő jó indulatának kék ege alá. Volt, mint gondolkoznom. Az izgalmas kaland, amidőn egy téves megszólítás, majd a nyomában elszabadult képzelet felhajtó erejével kidughattam a fejem osztályom kéményén, az illuzórikus helyzetváltozások természete szerint saját otthoni portánkra irányította szigorúbban a figyelmem. A tulajdonképpeni helyzetre, amiből egy mesésen gethes ló mozdított ki engem. A falu végén valaki azt mondta, ne menjünk sehová, mert jő, úgymond szembe velünk, tán épp a kanyaron túl a második világháború. Jenei Sándor tiszteletes uram, kinek az oldalán szilvás lepényt majszoltam, úgy vélekedett, hogy az nem baj, mivel mögöttünk az Isten. Én csak szüleimet láttam integetni az őszi porfelhőben, s vélük addig való életemnek ködbevesző szigetvilágát. Zsombékos létünk otthoniasan meleg és titkos ösvényeit, amelyeken, ha kúszva is, törzs közösségünk tagjai megtalálták egymást. A vánszorgó szekeren, fülemben a száguldás légsurrogásával más, idegen világok felé távolodtam. A messzesség iszonyúnak látszott, legalább 100 kilométernyinek. Visszafelé nézve időnek, stérnek egybemosódásával, annál iszonyúbbnak. Erre nem magamtól, hanem a tiszteletes úr szavainak útján jöttem rá. Bethlen Gábor nyitotta meg nekem az utat a kollégium felé. Ugyanis megtiltotta a főúraknak, hogy jobbágy fiak tanulását bárminő formában is megakadályozzák. Akkor tisztázódott, hogy még püspök is lehet belőlem. Annak előtte a rendiség ismert tiltása szerint nem lehettem volna. S ímé, 311 esztendő múltán ez az idő is bekövetkezett. Első követét a mi familiánk is elindította.

Sütő András gyermekkorom tükörcserepei, a hatodik rész hangzott el. Felolvasta László Zsolt, hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Bögös Herjetta, rendező Taréva, szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Georges Bizet gyermekjáték szvittjének részletét a francia nemzeti zenekar adta elő.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 15 óra. Jó napot kívánok, hallgassák meg híreinket. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Elindult a vízszint emelkedése, 5000 tonna követ várnak szombaton Paksra, ám nagy szükség lenne további kőszállító teherautókra. Ruf Bálint, Kapitány István és Ruszin Szendi Romulus miniszterek, valamint a vízügy vezetői is részt vettek a sajtótájékoztatón szombaton, amelyen Magyar Péter megismételte, 3 évtizeden nem látott méretű építkezés folyik Paksnál, miután szerdán a kormányülésen eldöntötték a fenékküszöb kialakítását a várható vízállási és meteorológiai adatok alapján. Mint mondta, eddig a szükséges kotrás, rögzítés, beforgatás zajlott, most pedig elkezdték a műtárgy építését és a bárkák süllyesztését. Már a bárkák elhelyezésének hatására is az erőműnél 1 centiméterrel nőtt a vízállás, tette hozzá. A Fidesz szerint helyes döntés volt a párt távolmaradása Pakstól, a Duna vízszintjének emelése érdekében végzett munkálatoktól. A Fidesz kommunikációs igazgatója Havasi Bertalan szombati közleményében azt írta, az esemény a miniszterelnök politikai örjöngéséről szólt, amelyet szánalmasnak nevezett. A legnagyobb ellenzéki párt ezt arra reagálva közölte, hogy Magyar Péter kormányfő a helyszínen tartott sajtótájékoztatóján sajnálatosnak és sokat mondónak nevezte, hogy sem a Fidesz, sem más parlamenti pártok vezetői nem fogadták el a meghívást az atomerőmű működését biztosító beruházás bemutatására. Tovább terjedt, szombat reggel a Franciaország délnyugati részén, a Landi fenyőerdőben 2 nappal ezelőtt kezdődött erdőtűz, amely eddig 1580 hektárt égetett fel, közölte Gilles Cavreul, a megye prefektusa. A tűz újbóli fellángolása a felégetett területek növekedését eredményezte, amely már közel 1600 hektár. Újabb kitelepítések is történtek, körülbelül 100 ember érintett, így 650-re emelkedett az evakuáltak száma. A prefektus megerősítette, hogy eddig egyetlen lakóházban sem keletkezett kár, és sérültek sincsenek. 14. Leó pápa 3 új tagot nevezett ki a pápai történettudományi bizottságba. Umberto Longo professzort, a római olasz középkori történeti intézet igazgatóját, Francesco Cesareot, a Massachusetts állambeli Worcesteri Assumption Egyetem nyugalmazott elnökét, és Anna Baranskát, a lublini II. János Pál Katolikus Egyetem bölcsészettudományi karának docensét. A pápai történettudományi bizottságot 1954-ben alapította 12. Pius pápa. A bíborosi bizottság a történettudományért testület hagyományának örököseként, amely a 13. Leó pápa az 1883. augusztus 18-ai szépen numero considerantes kezdetű apostoli levéllel hozott létre. A bizottság munkájának középpontjában az egyház levéltári öröksége, különösen a vatikáni levéltár anyaga áll. A bizottságnak 2021-től Molnár Antal történész, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének igazgatója, az ELTE Történeti Intézetének docense is tagja. Fővárosi közlekedési hírek következnek.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban rendezvény előkészületei miatt lezárták a budai alsó rakpartot a Margit híd és a Petőfi híd, a pesti alsó rakpartot pedig a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakaszon. Szintén lezárásra kell készülni a budai várban a Szent Háromság utcában, illetve a Tárnok utcában is. Mától a 16-os autóbusz nem közlekedik, a terelt útvonalon közlekedő 216-os autóbusz pedig sűrűben jár. A 16A és a 116-os autóbusz mától a Szent Háromság tér és a dísztér között közlekedik. Schilling Zsolt, BKK Info.
3: Végül hazánk időjárásáról. Döntően felhőtlen napos időre számíthatunk, csak a keleti északkeleti tájakon képződhet átmenetileg kevés gomoly felhő. Csapadék kizárt. A délire forduló szél főleg a délalföldön, illetve az Észak-Dunántúlon élénkül meg. Délutánra jellemzően 32 és 35 Celsius fok közé melegszik fel a levegő. Késő este 16 és 28 fok közötti értékek valószínűek. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 16 órakor jelentkezünk. 15 óra 5 perc. Kvaterka, Vásári Tamás utolsó lemezfelvétele. Chopin két zongoraversenye Farkas Gáborral és a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarával. Magyar Kornél összeállítása.
5: Köszöntöm hallgatóinkat! Múlt vasárnap fejeződött be a Kossuth-díjas Vásári Tamás zongoraművész karmester emlékére szerkesztett sorozat. A február 5-én bekövetkezett halála és augusztus 11-i meg nem ért 93. születésnapja között eltelt félesztendő 26 adásában igyekeztem legszebb felvételei többségét megszólaltatni. A szinte valamennyi 1970-es, 80-as években készült Deutsche Grammophon szólólemezei és az utóbbi évtizedek Hungaroton felvételei mellett sem lehetett teljes. Most, mint egy ráadásként hallhatják legutolsó produkcióját, Chopin általa is többször lemezre játszott két zongoraversenyét, a Liszt-díjas Farkas Gábor zongoraművész szólójával a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara élén. A két művész ismerettsége két évtizedre tekinthet vissza, mint hallani fogják a márciusban készült és Vásári egyik Chopin szólólemeze kapcsán már elhangzott beszélgetésből. Kapcsolatuk barátságá mélyült és jóval több lett pusztán szakmai viszonynál.
6: Nagyon sok olyan emlékem van róla, ami a mai napig élő, jellemformáló. Nagyon sok olyan dolgot tanultam tőle, ami nem csak a zenével kapcsolatos, hanem úgy az élettel kapcsolatos. Ha az ember az élet bármely területéről föltett neki egy kérdést, akkor lehetőleg őszintébben válaszolt, és valahogy volt neki egy olyan fajta mentalitása, hogy talán én egy gurunak nevezném őt. Egy ilyen igazi nagy lelki tanítónak. Az összes zongoraóránk alatt is, amikor én játszottam neki szólóban is, vagy esetleg zongoraversenyeket eljátszottam neki, vagy éppen amikor ő vezényelt zongoraversenyeket, és előtte, utána még dolgoztunk azokon a műveken, akkor is valahogy mindent az élettel, meg a spiritualitással, a lélek oldaláról közelített meg, ami számomra azért nagyon szimpatikus, és azért is volt mindig nagyon előremutató, mert hogy a zene az nem más, mint a léleknek egy megnyilvánulása. Olyan érzelmeknek a megnyilvánulása, ami mindenkiben benne van, csak esetleg mondjuk a hétköznapi életben nem ennyire élesen használjuk ezeket az érzelmeket, és a zene az gyakorlatilag szavakon túl és szavak nélkül tudja ezeket az emberekhez közelhozni, és kinyitni azokat a kapukat, amiktől aztán az ember lelke meggyógyul.
5: 2023-ban került kiadásra is készült az a Chopin zongoraverseny felvétel, az E-moll és az F-moll zongoraverseny szerepel ezen az albumon, amely a közös lemezetek és amely Vásári Tamás utolsó hanglemez felvétele. Nagyon jól idevág az előbb, amit meséltél a zene lelki mi voltáról és megnyilvánulásairól. Azt hiszem, hogy Chopin mindkét zongoraversenye pontosan ebbe a kategóriába sorolható, és azok a szóló darabjai is, amelyeket egyébként éppen most sorban mutatok be Vásári Tamás régebbi Deutsche Grammophon felvételei sorában. És csak visszautalok rá, hogy a te 2019-es Chopin albumod, amelyen empromptűk és balladák szerepelnek, ilyen értelemben is kérdezem én, összehasonlítható? Hogy vélekedsz erről? Van-e valami példaképszerű számodra azon túl, amit elmondtál Vásári Tamás zongorajátékában, és például Chopin felfogásában?
6: Abszolút, hát gyakorlatilag én azt kell, hogy mondjam, hogy a Chopin zongoraversenyeket azért szerettem volna vele fölvenni, mert hogy vele ismertem meg őket, az ő felvételét ismertem meg először, és annyira mélyen meghatott az ő Deutsche Grammophonos felvétele, hogy én azt gondoltam, hogy addig nem szeretném befejezni a földi életemet, amíg én ezeket a darabokat nem játszom el vele. És kaptam egy felkérést a Hungarotontól, és pont erről beszéltünk, hogy a Chopin lemez sikere után vegyünk föl még több Chopint, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez a két Chopin zongoraverseny, amikor megkérdeztem Tamást, hogy lenne olyan kedves, hogy lekísérné, és hogy elvállalná nekem ezt a felvételt, nagyon boldoggá tett azzal, hogy rögtön igent mondott, és azt mondta, hogy hát igazából ez a két Chopin zongora verseny neki a, hát persze sok kedvenc zongora versenye volt, mert hát ott volt például a Brahms Bédur zongora verseny, amiről rengeteget beszéltünk, különösen a lassú tételben, amikor ott mondta, hogy na ez az a pillanat, ahol esetleg meg lehet halni, és őt szerette is volna. Gyakorlatilag a Chopin zongora versenyek annyira közel álltak hozzá, hogy a lehető legmélyebb lelkiséget érzek az ő felvételeiben, és hát nem beszélve arról, hogy akkor, amikor én az E-moll zongora versenyt legelőször tanultam, az még pont 2004-ben volt, amikor az első japán turnémra készültem, és előtte elvittem hozzá. és a hatos stúdióban hallgatta meg a Chopin-émo zongoraversenyt tőlem, és hát akkor utána ő is odaült a zongorához, és elkezdett játszani. Beszélhetett volna arról, hogy pontosan hogyan frazírozza Chopin ezeket, és hogy azokat hogyan kell értelmezni, ehelyett inkább mutatott, és amikor eljátszott az émo zongoraversenynek a fő témáját, hát nekem kicsordult a könnyem. És az az érdekes egyébként, hogy miután befejezte a bevezetést, akkor azt láttam, hogy ő is nagyon megvalhatva, és mondta, hogy de nem magamtól, és nem a játékomtól, hanem a zenétől. Tehát, hogy lehet ennyire gyönyörű zenét írni. És mindig ezt mondta, hogy Chopin a legjobb szerző abban, hogy ő tud a legszebben panaszkodni. És akárhányszor az ember esetleg mondjuk bizonyos technikai részeket túl mechanikosan játszotta volna, és hogy persze az embert néha inspirálja az, hogy valamit esetleg minél gyorsabban tudjon eljátszani, és akkor mindig levette a kezemet az zongorára, és mindig azt mondta, Gabi, csak danolni. Szóval ez a legfontosabb, hogy még a lehető legkisebb értékeket sem összepödörni, hanem mindig is dalolni és énekelni a zongorán. És pont erről beszélgettünk rengeteget, hogy a hangnak a minősége, a zongorának az énekszerűsége az, hogy semmiféleképpen ne legyen perkusszív a zongora, hanem mindig is az ének hangot utánozza, hát ez az ő játékában az abszolút megvalósult.
7: Mit gondolsz, említetted korábban a köztetek lévő nagy korkülönbséget, hogy talán ezért is olyan megtisztelő számodra az ő barátsága, de ez a nagy korkülönbség vajon jelentkezik-e abban a Chopin felfogásban, hogy egyáltalán a romantikus zongora muzsika előadásban, ami az ő 30-40 éves korosztályát annyira jellemezte, hiszen azok a nagycsak gramofon felvételek, amiket most hallhat a hallgató, a 60-as évek első felében készültek igazán, főleg a Chopinnek. És a ti generációtok közötti Chopin felfogásban?
6: Az az érdekes, hogy ahogy Tamás a pulpitusra állt, meg hát előtte így, hogy már rengeteg órán volt vele, és hogy rengeteg alkalommal volt módunk együtt dolgozni, együtt színpadra lépni, úgyis, mint négykezes vagy két zongorás partner, vagy úgyis, mint esetleg, hogy én játszom a szólót és ő vezényel. Már volt egyfajta elképzelésem arról, hogy esetleg ő miket fog majd mondani. Tehát azért ennyi idő alkalmával azért az ember úgy bizonyos mesterekre ráérez, hogy akkor. De ezt ő annak idején valahogy olyan természetességgel tolmácsolta nekem már 2004-ben, hogy amikor az F-moll zongora versenyt is elvittem hozzá, már akkor eleve azzal a felfogással játszani, amit gondoltam, hogy ő majd esetleg fog nekem mondani instrukcióként. Persze mindig meglepett, mert mindig volt valami olyan új dolog, amit esetleg én nem vettem észre a kottában. Azt kell mondjam, hogy felfogásban nem álltunk nagyon messze egymástól. Az összes darab előjátszásában ő például nagyon-nagyon tisztelte a kottát. Csak valahogy ő úgy tudta transformálni a kottát, hogy nem egy ilyen Excel táblázatszerűen lehetett hallani az embernek az összes crescendo, piano, subito, piano és sforzato bejegyzéseket a kottában, hanem az mindig valamiféle jelentést hordozott. És ez az, amit a lehető legjobban el lehetett tőle tanulni, hogy minden egyes bejegyzésnek van valamiféle gesztusértéke. Tehát, hogy sforzato esetében soha nem egy kiugró hangsúly, hanem annak valamiféle lelki jelentéstartalma van. És amikor például a Chopin zongora versenyek felvételéről beszéltünk, és már előtte játszottam neki a darabokat, akkor valahol beledíszítettem egy helyen, és akkor mondta, hogy nem teljes mértékben így emlékszik vissza a kottára, és hogy miért úgy játszom. És akkor mondtam neki, hogy hát az új kiadásban így van, az Ekier féle kiadásban. Nagyon nehezen viselte, mert hát ő még ugye a Paderewskiből tanulta meg ezt a darabot. Aztán végül is mondta, hogy ez abban az esetben lesz majd igaz az én előadásomban, hogyha majd meggyőző lesz, és nem pedig ilyen oktató jelleggel mutatom, hogy az új kiadásban így van. És aztán persze aznap délután még dolgoztam rajta, visszavittem neki következő napon, és el is kezdtük a felvételt, és akkor már persze a zenekarral az ember egy kicsit másként, hát akkor ott már ugye előad, és akkor mondta, hogy na, most már megvettem. Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy visszatérve a kérdésre, felfogásban, előadás kérdésében nem volt nagyon nagy különbség. És azt érzem, hogy bármennyire is egy nagyon nagy korkülönbség volt kettőnk között, de Chopin még idősebb nálunk is, úgyhogy szerintem ez a fajta dolog, ez ilyen kortalan.
7: Chopin két zongoraversenye az 1829-30-ban írt E-moll, illetve F-moll koncert fiatal szerzője 20 esztendősen Európa zenei életének zenitjére került. Az E-moll zongoraversennyel búcsúzott szülőhazájától a Varsói Nemzeti Színház ősbemutatóján dübörgő tapsvihart aratva. Ugyancsak sikerrel fogadták 7 hét múlva Párizsban, a Salle Pleyel-ben.
5: Most az első Allegro Maestoso tételt játssza Farkas Gábor és a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara Vásári Tamás vezényletével.

A Quaterka Chopin F-moll zongora versenyével véget ért. Vásári Tamás utolsó lemezfelvételét hallották a Magyar Rádió szimfonikus zenekarával. A szólót játszotta és a Kossuth-díjas karmesterhez fűződő emlékeiről beszélt Farkas Gábor zongora művész. Magyar Kornél összeállítása hangzott el. Most Elzbieta Schmidtka Chopin lengyel dalaiból énekel Malcolm Martinu zongora kíséretével.

0: Elsbieta Schmidtka Chopin lengyel dalaiból énekelt Malcolm Martineau zongora kíséretével.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra. Híreket mondunk, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó napot kívánok! Elindult a vízszint emelkedése. 5000 tonna követ várnak szombaton Paksra, ám nagy szükség lenne további kőszállító teherautókra. Ruf Bálint, Kapitány István és Ruszin Szendi Romulus miniszterek, valamint a vízügy vezetői is részt vettek a sajtótájékoztatón szombaton, amelyen Magyar Péter megismételte, 3 évtizede nem látott méretű építkezés folyik Paksnál, miután szerdán a kormányülésen eldöntötték a fenékküszöb kialakítását a várható vízállási és meteorológiai adatok alapján. Mint mondta, eddig a szükséges kotrás, rögzítés, beforgatás zajlott, most pedig elkezdték a műtárgy építését és a bárkák süllyesztését. Már a bárkák elhelyezésének hatására is az erőműnél 1 centiméterrel nőtt a vízállás, tette hozzá. A Fidesz szerint helyes döntés volt a párt távol maradása Pakstól, a Duna vízszintjének emelése érdekében végzett munkálatoktól. A Fidesz kommunikációs igazgatója Havasi Bertalan szombati közleményében azt írta, az esemény a miniszterelnök politikai örjöngéséről szólt, amelyet szánalmasnak nevezett. A legnagyobb ellenzéki párt ezt arra reagálva közölte, hogy Magyar Péter kormányfő a helyszínen tartott sajtótájékoztatóján sajnálatosnak és sokat mondónak nevezte, hogy sem a Fidesz, sem más parlamenti pártok vezetői nem fogadták el a meghívást az atomerőmű működését biztosító beruházás bemutatására. A Mi Hazánk elnökének közlése szerint 2 hete javasolta a kormányfőnek azokat az intézkedéseket, amelyeket csak most kezdtek el megvalósítani Pakson. És így a kieső paksi áramot méregdrága importtal kellett pótolni az esti csúcsidőszakokban. Torockai László az MTI-hez szombaton eljuttatott közleményében azt írta, hogy Magyar Péter nem szakmai egyeztetést akart, csak politikai sót. A Mi Hazánk mozgalmat szombaton Pakson képviselő Tóth Máté energiajogász az ellenzéki párt Facebook oldalán azt közölte, hogy nem engedték Magyar Péter paksi sajtótájékoztatójának helyszínére. Lakóházakat és nyaralókat veszélyeztet egy nagy kiterjedésű erdőtűz a horvátországi Dugi Otokon. A lángokat egyelőre nem sikerült megfékezni, a szárazföldről további tűzoltókat vezényeltek a szigetre. Közölte a horvát sajtó szombaton. A tűz péntek este keletkezett, Horvátország egyik legnagyobb szigetén, Szavár és Brbiny térségében. A lángok főként a sűrű bozótost, az aljnövényzetet és az erdőt érintik. A térségben több egymástól távolabb fekvő lakóház és nyaraló található. A tűz azt követően lobbant fel, hogy Dalmácia több pontján is nagy erőkkel küzdöttek a lángokkal. Péntek estére a Pelje-Szácfélszigeten, Trogir térségében és Ninszki-Stanovinál pusztító tüzeket sikerült ellenőrzés alá vonni, az Omis térségében pusztító, egy halálos áldozatot követelő tűzben ugyancsak megszűntek a nyílt lángok. Végül hazánk időjárásáról. Döntően felhőtlen napos időre számíthatunk, csak a keleti északkeleti tájakon képződhet átmenetileg kevés gomoly felhő. Csapadék kizárt. A délire forduló szél főleg a Délalföldön, illetve az Észak-Dunántúlon élénkül meg. Délutánra jellemzően 32 és 35 Celsius fok közé melegszik fel a levegő. Késő este 16 és 28 fok közötti értékek valószínűek. Híreinket hallották? Köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 17 órakor jelentkezünk. 16 óra 4 perc. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia zenei testületének, az Országos Magyar Cecília Egyesületnek az Egyház zenei magazinja következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Varga László atya vagyok, a Váci Székes Egyház karnagya, az OMCE magazin szerkesztője. Mostani műsorunkban Michael Haydn Missa Hispanica című művének Kyrie és Gloria tételét hallgatjuk. Michael Haydn ezt a művét feltehetően Spanyolország számára készítette. Nincs adatunk arra vonatkozólag, hogy ott, mikor és milyen körülmények között adták elő. Az osztrák ősbemutatót 1792-ben tartották, Kremsmünsterben. 1796-ban egy salzburgi előadás következett. Amikor pedig 1805-ben Mária Terézia császárné Salzburgba látogatott, annyira megtetszett neki ez a mű, hogy saját példányt kért a partitúrából. Előadja a Debreceni Kodály Kórus és a Capella Savaria. Vezényel Németh Pál.

Mihail Haydn Missa Hispanica című művének Kyrie és Glória tétele hangzott el. Előadta a debreceni Kodály kórus és a Capella Savaria, vezényelt Németh Pál. Elköszön önöktől a szerkesztő, Varga László atya. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Graham Barber szólaltatta meg Johann Sebastian Bach 566-os jegyzékszámú Es-dur prelúdiumát.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra 30 perc. Valaki ír a kezeddel. Versösszeállításunkban Vörös Sándor verseit hallják.
2: Nyári este. Vörös Sándor verse. Árnyak sora ül a réten. Nyáj zsong be a falu végen. Zúg-dong sűrű raj a fákon, békák dalak el az árkon. Bim-bam, torony üregében érc hang pihen el az éjben. Csillag süt a szederágra, lassan jön a pásztor álma. Rezgő fű a feje alja, nyár éj ege betakarja. Bim-bam, torony üregében, érc hang pihen el az éjben.
3: Ki minek gondol, az vagyok annak. Miért gondolsz különc rokontalannak? Jelet látsz gyűlni a homlokomra? Te vagy magad, ki a jelet vonja? S vigyázz, hogy fénybe vagy árnyba játszik, mert fénye árnya te rád sugárzik. Ítélsz rólam, mint bölcsről, badarról. Rajtam látsz törvényt saját magadról. Okosnak nézel? Hát bízd magad rám. Bolondnak nézel? Csörög a sipkám. Ha lónak gondolsz, hátamra ülhetsz. Ha oroszlánnak, nem melekülhetsz. Szemem tavában magadat látod. Mint tükröd vagyok leghűbb barátod.
4: Vörös Sándor, dob és tánc. Csönd. Béke. Csönd. Béke. Fény. Csönd fénye, béke csöndje, fény békéje, csönd, fényes csönd, béke, csönd, béke, fény. Fény csöndje, csönd csöndje, fény fénye, béke, csönd, fény. Lomban kő. Csönd köve. Kövön fény csöndje. Kőben csönd, béke. Kő békéje. Béke köve lomban. Csönd, fényes béke, kő, lomban fény. Kút csöndje. Fő. Kútra hajló béke. Csönd. Kút békéje. Inda. Fű, inda, kő. Lomb hintája kúton, fény ingája kútban, csönd dajkája. Csepp. Csepp. Kút cseppje. Cseppek csengő csöndje. Csönd cseppje, fény. Kút habja, kőlombja, fény csöndje. Béke. Szél. Víz, föld, kispataki rama, fényhalmai, földkeblei, kútkaljai, kőlábai, víztüdejű szél, lomtorkú csönd, fűruhájú fény, kőarcú béke, reggel, dél, este, éj, hajnal karéja, délsziklája, alkony karéja, éjsziklája, csönd, béke, fényhímzése, habszövése, szélfonása, füstrovása, tűzírása, örökös szálak verejtéke. Só. Orsó. Koporsó.
5: Kop-kop! Harkály. Óriási csönd órája. Sok külön kis csönd ingája. Kövöngyék. Fénylő, néma bálvány. Béke veled. Szeretőd lappang virágzó ágrejtekében. Párod rejlik minden kapu hajlatában. Rend, ünnep, béke. Rendköve, ünnep lombja, csöndfüve, békekútja, száj, békés lomb csöndje. Fényes ünnep ága, lengy, ima, irama, unalom, fénye, csönd, ünnep, béke, rend, száj, ima, fény, ünnep, lengy, béke. Fény, csönd, béke. Csönd. Csönd. Béke.

0: Ja, ide néz, oda néz. Van-e hernyó, hosszú kukac, ízesebb, mint a méz? Csőrét nyitja ám, buzgón szaporán. Kis bendőbe mindenféle belefér, igazán. Galamb mondja, mit tegyek, minek nekem 7 gyerek? Veréb mondja, ez is sok, 10 gyereket eltartok. Falu végén van egy mély kút, ottan fürdik 3 szép lúd. Falu végén van egy mély tó, abban gázol 3 szép ló. Tó, vize, csupán átszál, egy kacsa, 2 kacsa oda császkál, sárban 1000 kacsa bogarászik, reszket a tó vize, ki se látszik.
1: A kő és az ember, amerikai spiritual song. Rejtőzködnöm nem lehet. Rejtőzködnöm nem lehet. Elmentem a kősziklához, hogy elrejtsem képemet. Szólt a szikla, soha el nem rejtelek, ó, szólt a szikla, soha el nem rejtelek. Rejtőzködnöm nem. Szólt a szikla, megindulok, eltiparlak, tágulj tőlem. Megindulok, eltiparlak, tágulj tőlem, szólt a szikla. Rejtőzködnöm nem lehet. Elmentem a kősziklához, ráhullattam könnyemet. Szólt a szikla, én is égek, szenvedek. Rejtőzködnöm nem lehet, szólt a szikla, én is mennybe mennék, mint te, én is égek, én is mennybe mennék, mint te, szólt a szikla. Rejtőzködnöm nem lehet.

Vörös Sándor. Pré-egzisztencia. Isten gondol, öröktől fogva téged. Elméjében léted, mint szikla áll. Mi ehhez mérve habfodornyi élted? És mit változtat rajtad a halál?

Vörös Sándor, ima. Köszöntelek a folyók zúgásával, a felhőarcú hegyekkel, a hegyforma fellegekkel, a gong alakú csillagokkal. Köszöntlek a szivárvánnyal, az éj minden tüzével, és végül az ámulatos napragyogással. Mind a tiéd. Valamennyiben itt vagy, akkor is, ha szenderegsz, és úgy is, ha leszállsz hozzánk váratlanul, s a teremtmények seregének megvilágítod újra meg újra kerek pajzsaidat. Eleven mezőn és rideg mérföldköveken heverőket, egyszerűségük örök titkában, nyíltságok rejtelmében, miket állandó itt létük miatt oly könnyen, szüntelenül feledünk.

Alma ágon, almaring az ágon, alma. Piros almaring az ágon, almaring a lombos ágon, gömbölyű alma ringa, ringa, gömbölyű piros almaring a lombos ágon. Alma kerek, piros alma, zöld lomban, barna ágon, ringva, ringva, ringatózva, inga, hinta, palinta. Piros

0: Hűvös szélben, lombos ágon, piros alma forró szélben, napsugárban, ingva árnyékában, alma ingva imbolyogva, piros. Hintál szélben, napsütésben, kukac bölcső zöld lomban, barna ágon, gömbölyű alma piros, ringatózik lomb közt pergő napsugárban, ringa hinta bölcső, inga ingadozva, alma törzsön, rózsa inda, kék lepke, fekete hangya, sárga dongó. Inga, inda, hinta palinta, alma ring az ágon, piros alma ring a lombos ágon. Fél árnyékban, félig napsütésben, ágon ring a piros alma. Mozdulatlan bölcső. Enyhe szélben, zöld lomban, mindig ring az alma. Ringatózik. Mindig ring, a ring, a ring, az alma. Alma, álma! Elme, álma, alma! Álmodj! Mozdulatlan lengedezve, hűszélben, ágyban, napsugárban! Alma! Kerek, alma! Álom ágon, ágak álma, alma gömbje pírja, ringa gömbölyű piros alma, zöld lomban, barna ágon, száll a sárga dongó erre-arra, kék lepke arra-erre, ringa bölcsön ringatózik, alma piros alma, leng az ága, reng a lombja, zöld ruhája, rakolyája, csípőszélben álma csillog, reszket kiskabátja, mindig ringa piros alma, mindig ringa piros alma, ringa piros hideg meleg szélben, árnyban, napsugárban, mindig kerek, piros álom, alma. Alma. Álma. Elmerülve, napban elvegyülve, ringva, most, ringva, mindig most, mindig, mindig most. Pirkadozva. Alma. Piros alma. Most, mindig, ingva, ingadozva, ringa, ringatózva, hinta, himbálózva, inda, Indiába, Afrikába, holdvilágba, kerek alma napsugárba, ring az ágon, alma ring az ágon, alva ring az alma, elhajózik imbolyogva, tengerekre hullámozva, zöldvitorla, tágas térség, gömbölyűség, állandóság, mindig most, mindig most, mindenség, végtelenség. Zöld vitorla, árbóc barna, piros alma ringatózik, itt egy helyben elhajózik, kék mindenség, gömbölyűség, kukac bölcső álomhűség, piros alma ringa lombos ágon, kerek piros alma, álom, piros alma, piros. Alma, piros alma. Hideg álom, meleg, langyos álom, zöld vitorla himbálózik. Kék lepke, sárga dungó, fekete hangya, piros alma. Álmodj, alma alszol. Sátor, a répa, téved, opera, flótás.
1: Ha vihar jő a magasból, ne bocsáss el, kicsi bátyám. Ha falomb közt teli hold lép, kicsi néném, te vigyázz rám. Falu végén van a házunk, a bozótból ki se látszik. De az angyal, ha leröppen, küszöbünkön vacsorázik.
2: Valaki ír a kezeddel. Vers összeállításunkban Vörös Sándor verseit hallották, Császár Angela, Rudolf Péter, Bandor Éva, Kútvölgyi Erzsébet, Latinovics Zoltán, Lázár Csaba és Dudás Dorottya előadásában. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila, a szerkesztő Gyarmati Dóra volt.

0: Elhangzott Kodály Zoltán, Johann Sebastian Bach, kromatikus fantázia, mély hegedű átirat. Előadta Bársony László.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 17 óra. Hallgassák meg híreinket! A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó napot kívánok! A nemzet biztonsága fontosabb a politikai vitáknál. A mai biztonsági helyzetben nemzeti egységre van szükség. Jelentette ki Károly Navrocki, lengyel elnök szombaton Varsóban, a lengyel hadsereg ünnepe alkalmából rendezett katonai díszszemlén. A bolsevik hadsereggel szemben 1920-ban aratott győzelem, a Varsói csata 106. évfordulóján a parádét a lengyel politikai és katonai vezetők jelenlétében tartották a Varsói óvárosban, a Visztula rakparton. A parádé másik részét a Balti-tengeri Gdynjában rendezték a haditengerészet részvételével, Donald Tusk kormányfő jelenlétében. A Varsói díszszemlén csaknem 2000 lengyel és NATO katona vett részt. A Visztulai csodának is nevezett, 1920. augusztus 12-e és 25-e között vívott ütközet sorozatban Lengyelország megvédte az első világháború végén visszanyert függetlenségét, és megakadályozta az orosz kommunista forradalom továbbterjedését nyugatra. Elindult a vízszint emelkedése, 5000 tonna követ várnak szombaton Paksra, ám nagy szükség lenne további kőszállító teherautókra. Ruf Bálint, Kapitány István és Ruszin Szendi Romulus miniszterek, valamint a vízügy vezetői is részt vettek a sajtótájékoztatón szombaton, amelyen Magyar Péter megismételte, 3 évtizede nem látott méretű építkezés folyik Paksnál, miután szerdán a kormányülésen eldöntötték a fenékküszöb kialakítását a várható vízállási és meteorológiai adatok alapján. Torockai László, a Mi Hazánk elnökének közlése szerint 2 hete javasolta a kormányfőnek azokat az intézkedéseket, amelyeket csak most kezdtek el megvalósítani Pakson. És így a kieső paksi áramot méregdrága importtal kellett pótolni az esti csúcsidőszakokban. A Mi Hazánk mozgalmat szombaton Pakson képviselő Tóth Máté energiajogász az ellenzéki párt Facebook oldalán azt közölte, hogy nem engedték Magyar Péter paksi sajtótájékoztatójának helyszínére. A Fidesz szerint helyes döntés volt a párt távolmaradása Pakstól, a Duna vízszintjének emelése érdekében végzett munkálatoktól. A Fidesz kommunikációs igazgatója Havasi Bertalan szombati közleményében azt írta, az esemény a miniszterelnök politikai öröngéséről szólt, amelyet szánalmasnak nevezett. A veszprémi várnegyed elmúlt években megújított késő barokk épületébe, a kis szemináriumba hamarosan a veszprémi főegyházmegyei könyvtár és levéltár költözik, ahol díszes kódexek, középkori oklevelek, ősnyomtatványok és felbecsülhetetlen értékű kötetek kapnak helyet. Adja hírül a Magyar Kurír. A Fellner Jakab által tervezett 1770-re elkészült épületben kap helyet a könyvtár legrégebbi múzeális állománya, kivéve azok a kötetek, amelyek az érseki palota Koller könyvtárának polcain sorakoznak. Az épületben díszes kódexeket, ősnyomtatványokat, több mint 340 antikvát, különleges 18-19. Századi kottákat őriznek majd. Az épületben helyezik el az év egyházi levéltára díjat kapott főegyházmegyei levéltár állományát, többek között 1800 középkori oklevelet. Az olvasókat és a kutatókat várhatóan október közepétől várják. Közlekedési hírek következnek. Korábban 2 baleset történt az M1-es autópályán a határ felé a 70-es kilométernél Tata közelében. A műszaki mentés idejére a külső sávot lezárták. Torlódik a forgalom. Munkavégzés miatt torlódik az M3-as autópálya határ felé vezető oldala. A 62-es és a 70-es kilométer között csak 1 sáv járható. Az M6-os autópályán az Ivándárda felé vezető oldalon a 163-as kilométernél található Bonyhád, Bátaszék, Baja csomópontban lezárták a lehajtóágat aszfaltozás miatt. A terelőutat a 173-as kilométernél lévő Pécsvárad, Somberek csomópontig jelölték ki. A Dunakanyarban újra közlekedik a Komp, Nagymaros és Visegrád között, mert a kotrási munkálatok lehetővé tették a biztonságos átkelést. A Komp a megszokott menetrend szerint közlekedik, de 3,5 tonnánál nehezebb járműveket továbbra sem szállít. A folyó középső szakaszán Adony és Lórév között az alacsony vízállás ellenére is jár a komp, napnyugtáig igény szerint viszi át a járműveket. Végül hazánk időjárásáról. Döntően felhőtlen napos időre számíthatunk, csak a keleti-észak-keleti tájakon képződhet átmenetileg kevés gomoly felhő. Csapadék kizárt. A délire forduló szél főleg a Délalföldön, illetve az Észak-Dunántúlon élénkül meg. Délutánra jellemzően 32 és 35 Celsius fok közé melegszik fel a levegő. Késő este 16 és 28 fok közötti értékek valószínűek. Híreinket hallották? Köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 18 órakor jelentkezünk. 17 óra 5 perc. Házi muzsika a Déli Báb utcában. A műsorvezető Juhász Előd.

0: Hölgyeim és uraim, ez a Házi Muzsika a Déli Báb utcában című műsorunk. Bögös Henrietta, Liszkai Károly és a magam nevében szeretettel köszöntöm Önöket. A mikrofonnál a házigazda Juhász Előd, velem szemben ifjú, nagyszerű zongoristánk Ránki Fülöp. És az ő előadásában egy részletet hallottunk Schubert D-dur zongoraszonátájának elejéből, mondhatom így. Szeretettel köszöntünk, örülök, hogy összejött ez a találkozásunk. Egyszer már beszélgettünk itt a Katrádióban, de akkor lemezek kíséretében. Most teljesen szabadon portyázhatunk. Nagyon érdekes, hogy nemrég olvastam Liszt Ferencről egy francia szerző, nem olyan régen megjelent művét, és ő azt taglalja, hogy Liszt mennyire él tovább olyanoknál, mint César Franck, nem beszélve Wagnerről, Brahmsról, olyanoknál, mint Bartók, olyanoknál, mint Lutoszlavszki, és még hosszan tudnám sorolni. Te hogy éled meg ezt a továbbélést? Különös tekintettel itt a D-dur szonátára, ami legalábbis ez az első rész, amit hallottunk, úgy tűnik, mintha hagyományos lenne, de nem az.
1: Hogy érted a továbbélést? Tehát, hogy...
0: Hát a Liszti örökségnek a továbbélését, ahol reminiszenciák vannak, ahol konkrét utalások vannak, ahol csak stiláris emlékeztető van, úgy éltem, hogy azt hiszem, hogy máig felfedezhető a hatása. Még a mai komponistáknál is. Te is hoztál egy Dukai művet, akár még abban is felfedezhetem.
1: Hát... Nagyon nehéz ezt körvonalazni, mert kicsit olyan ez, mint amikor azt mondják, hogy ha az ember levest teszik, akkor 10 évvel tovább él. Csak hát ugye senki nem tudja kipróbálni mindkét verziót, mert vagy egyiket, vagy másikat.
0: Nincs összehasonlítás.
1: Igen, tehát nagyon nehéz valójában összehasonlítani. Ugyanígy nagyon nehéz számomra megállapítani azt, hogy most vajon hol van valóban Liszt hatása, és hol van valami, ami hasonlít arra, amit esetleg Liszt vívmányának tekintünk, vagy amit tőle ismerünk esetleg először, mint zeneszerzői gondolatot, vagy kompozíciós technikát akár. Például nagyon könnyű kapcsolatokat találni Liszt kései stílusa és Bartók nem legkorábbi stílusa, de korai érett stílusa között. És messze nem biztos, hogy éppen azokat a darabokat, amiket összekötünk esetleg Liszttől ezekkel a Bartók művekkel, azokat Bartók ismerte, vagy ismerhette egyáltalán. Bizonyos művek még fel sem voltak fedezve, és nagyon sok mű egyáltalán nem volt annyira a köztudatban, és még egy Bartók számára sem hiszem, hogy a teljes, még az akkor nagy nehezen elérhető Liszt életmű is hozzáférhető lett volna.
0: Hihetetlen a Liszt életmű. Én egész egyszerűen nem tudok betelni vele. Most is olvastam olyan adatokat, nem tudtam, hogy mindent emlékezetből játszott, és azt úgy, ha igaz, amit leírtak. Ezt én is mindig fenntartással fogadom, de két példát mondok neked. Az egyik Szabolcsi Bence tanár úr, aki 5 évig tanított a Zeneakadémián. Hát ő maga volt a világcsoda. Én mai napig hálát adok, hogy hozzákerültem. Ő maga mesélte el, hogyha megnéz egy kottát, lejátsza maximum 2-szer, akkor már megvan. Nem biztos, hogy az összes kis nüansz megvan, de al fresco megvan. És a másik, amit te is tudsz, Kossuth Zoli, aki hasonlóan vélekedett. Szemben velem, aki bot csinálta, zongorista vagyok, akinek 20-szor kell eljátszani, és még mindig nem tudom fejből, de élvezem is, ez a lényeg, vagy valamit meg kell nézni. Te könnyen tanulsz?
1: Relatíve igen. Tehát ilyen ez a... lehet ezt fotografikus vagy eidetikus memóriának szokták hívni, ilyesmi adottságom nincs, de viszonylag könnyen és gyorsan tanulok. Ugyanakkor mégiscsak mindig nagyon nehéznek tűnik minden darab tanulás. És azért tűnik annak, mert nem lehet fél munkát végezni. Tehát igazából egészen addig elsősorban a szigorú és megfeszített összpontosítás dominál a darabtanulásban, amíg nem érzem azt, hogy a véremmé vált. És ez akkor is sok munkát igényelt, hogyha egyébként már azt mondhatja az ember rövid idő után. Igen, munkálat? igen, határozottan.
0: De akkor ez határozottan kemény munka.
1: Munka, itt munkára van szükség. Az nem jelenti azt, hogy nem élvezetes, tehát én ezt nagyon élvezem ezt a folyamatot, de ez igenis munka. Tehát van egy olyan, mintha lemenne az ember a kottában rejlő bányába, és akkor ott ki kellene fejteni azokat a
0: és akkor ott
1: érceket.
0: Vannak a kincsek, a kifejti.
1: Igen, és ott hát a zeneszerző számára volt egy valamilyen módon kialakuló koncepció, volt egy hangi valóság, vagy hangi valóságok összessége, mint egy harangnak a frekvencia, vagy nem egy frekvencián szól a harang, hanem egy frekvencia mező, tehát hallunk egyszerre, tehát egy darabnak is sokféle előadása lehetséges, nem mindegyiknek, de a legtöbbnek. De valahogyan az érvényes előadásoknak a vázát azt akkor a szerző megpróbálja notálni, és aki előadja azt, annak a számára ez ott van, egy adott bányaként, és akkor ott abban addig kell dolgozni, amíg az ember vissza nem jut arra a pontra, amit úgy érez, hogy rokonságban van azzal, ahol a zeneszerző lehetett, amikor papírra vetette.
0: Igen, és ami már a tanulástól való eltávolodás. Tehát akkor már úgymond kézben, fejben, szívben van.
1: Igen, egyrésztről ez igaz, másrésztről akkor is, hogyha milliószor játszotta már az ember a darabot, érdemes újra és újra visszatérni a kottához, akkor is, hogyha az ember fejből játsza, mert nagyon sokszor érhetik az ember meglepetések. Olyan meglepetés is érheti az embert, hogy valamiről, amiről úgy érezte, hogy az egy egyéni megnyilvánulás, egy egyéni olvasat a darabbal kapcsolatban, és esetleg elfelejtette, hogy pontosan a kottában hogy van, azon a részleten notálva, kiderül, hogy a kottában ott van, és akkor ennek megörülhet az ember. A másik opció pedig, hogy olyasmiket talál az ember, amik vagy elhalványultak, vagy nem vette észre, vagy nem úgy olvasta korábban.
0: Tehát újra felfedezés.
1: Szóval újra az ember, nem is azt mondom, hogy ellenőrzi a tudását, mert az azt implikálná, hogy ez egy befejezett egész a darabnak az olvasata, de hát ez folyamatosan változik, természetesen, mint hogy mi magunk is változunk. Tehát igazából ebben a változó folyamatban való jelenlétet az előadó és a darab viszonyában az, amit ezzel azt hiszem, hogy ápolni lehet, hogyha újra és újra visszatér az ember a kottához.
0: Ami nagyon jó, mert minket is frissít.
1: Igen, és a legjobb, ha megpróbáljuk úgy elolvasni a kottát, mint hogyha most lehetnek először. Uh-huh. Akkor is, ha az ember már sokszor...
0: Kvázi rácsodálkozni.
1: Igen, ez nagyon fontos. Ugyanúgy, mint ahogy előadásnál is, akkor is a fejből játssza az ember, szóval, hogy mi is meglepődjünk, és minket is megérintse ami a hallgatót.
0: Én kértem, hogy csonkítsuk meg ezt a Schubert szonátát, a D-dur szonáta második tételét, mert ennek egy ilyen ötös felépítése van, nem megyünk részletekbe, de a lényeg az, hogy ez a viszonylag lassú, elmélkedő vagy melankolikus rész váltakozik egy sokkal izgalmasabb, drámaibb részlettel. Most nem azt kérem, hogy azt a drámai részt mutass be, mert úgyis hallani fogjuk, hanem minden kommentár nélkül ezt a második tételt szólaltasd meg.

0: először is gratulálnom kell, hogy ezen a nem igazán jól felhangolt zongorán ilyen nagyszerűen meg tudtad szólaltatni. Nagyon nehéz ezen ilyen szépen játszani, úgyhogy tényleg le a kalapot. Öröm volt hallani ezt a D-dur Schubert szonátát, mert nagyon régen hallottam, most így csak részletekben nemrég, és mindig, ahogy mondtad, újraolvassuk, újra hallgatjuk, újabb csodákat fedezünk fel. Hát hány Schubert dal van ebben, amit ki lehetne fejteni, és meg lehetne komponálni? Hihetetlen. Lépünk tovább, de az azért érdekel, hogy azt írtad, hogy mindegyik általad választott darab valamiképpen a mozgáshoz, utazáshoz kötődik. Ebben például mit érzel?
1: Hát utazáshoz kötődőnek. Nem érzem, hanem ez egy tényszerűség, hogy Schubert ezt egy üdülése alatt írta, Bad Gasteinben üdült éppen, szívta be a friss levegőt, és hallatszik az egész szonátán hallatszik ez az üdeség, ami még a legelkomorulóbb pillanatait is valahogyan átjárja. Különösen sok más darabjához képest, de a többi környező zongoraszonátákhoz képest, tehát a közvetlenül ezelőttét, amit azt hiszem néhány hónappal ezelőtt írt, a három álmos szonáta közül az utolsó, hát az azért annak nagyon más a hangvétele, és az, hogy azután, úgy, hogy egyébként eszközeiben és a hangzás képeiben nagyon is közel van egymáshoz a kettő, de teljesen más az az alapérzet, amit megjelenít ez a két darab, és hát amellett, hogy az utazáshoz kapcsolódik, amellett a nyárhoz is ez a darab kapcsolódik, egy augusztusban komponált darab.
0: Meg, ha úgy tetszik, valamilyen veszély, esetleg vihar, fenyegetés, bele lehet sok mindent magyarázni.
1: Igen, igen, és hogy nyár, és fontos, hogy augusztus, mert azért késő nyár, szóval, hogy az, már azért közel van a szeptember, az is érezhető ugyanakkor.
0: Igen, szóval azt hiszem, minél többször hallgatnám, annál több kép tódulna elém, de hát ez par excellence önmagában is csoda. Lépünk tovább, Liszt, és nem véletlen, mert itt is vannak Liszthatások, vagy fordítva természetesen, az eklógát választottad, ezt a pásztoréneket a Zarándok évek sorozatból. Ritkán játsszák ezt a darabot. Miért?
1: Nem tudom. Őszintén nem tudom. Van egyébként erre ellenpélda, mert például Michelangeli, a 20. század egyik legkiemelkedőbb zongoraművésze, ő egyetlen egy Liszt szóló darabot játszott, amiből készült felvétel, és az ez a darab.
0: Hoppá.
1: Tehát az Ezdur zongora verseny és a Haláltánc mellett ez az egy Liszt-mű.
0: Ez érdekes,
1: elérhető
0: nem
1: vele.
0: Tudtam.
1: Nagyon érdekes, és nagyon is meg tudom érteni, hogy miért ezt választotta egy csodálatos miniatűr, amit nagyon sokféleképpen lehet játszani. Úgyhogy öröm az erre érzékeny előadó számára, azt hiszem. És hát ha már a Schubertnél az utazás és a nyár szóba került, hát itt a nyár ugyan konkrétan itt nincs rá utalás, de hát meg lehet sejteni a darab levegőjéből az, hogy itt legalábbis tavasz, de ezzel az Ezdur színezettel azért úgy megyünk már a nyár felé érzetben, azt hiszem. És hát az egész első kötet az Zarándok évekből, az a svájci utazásaira, az ihletésére egy gyöngyszemválogatás, ami Liszt műhelyében létrejött, úgyhogy az egy evidens.
0: Szóval belegondolni is fantasztikus, hogy ugye Liszt ezt utazásai közben írta, de hát közben koncertezett, közben társadalmi életet élt, közben esetleg könyvet írt, vagy sok-sok levelet, sok tízezer levelet számolnak tőle. Mikor? Kérem szépen.
1: Hát igen, és ami még különleges ebben, hogy a valóban utazások közben írta ennek a sorozatnak az első változatainak egy részét. De pont ezt a darabot, ezt sok évvel azután írta és illesztette be a sorozatba, és hogyha egyben meghallgatja az ember ezt a 9 tételt, akkor egyáltalán nem érzi, hogy kilógna. Sem ez, sem a vihar tétel, amit szintén később komponált. Tehát valahogy úgy tudott a saját korábbi műveihez kapcsolódni, mint hogyha az egy jelen idejű kapcsolódás lenne. kicsit eszembe jut erről a most volt szerencsém néhány hónappal ezelőtt Firenzében a Brancacci kápolnában időzni egy kicsit, és ott, ahogy a három festő, Masaccio Masolini és aztán Filippino Lippi, ahogyan Filippino Lippi a másik két mesternek a művészetéhez idomul, és hogyha éles a szeme valakinek, akkor persze lehet különbségeket látni, de mégiscsak az egész látvány az harmonikus, legalábbis az én laikus szemem számára.
0: Hát ez nem laikus szem, mert azt hiszem sokszorosan át vagyunk itatva, hála Istennek, ezekkel a fantasztikus darabokkal. Hallgassuk szerintem, mert lehetne ezer dolgot még elmondani róla, de a legtöbb a mű.

0: ha nem ismernénk a címét, akkor is hold biztosan arra szavaznánk, hogy valami természetközeli kép. Szóval annyira sugárzik. Egy mozit látok magam előtt, ha akarom.
1: Igen, igen, hát képszerű az egész. És most pont, amikor az elmúlt napokban gyakoroltam, akkor jelent meg előttem nagyon erősen Grieg. Szóval játszottam jó párszor ezt a darabot már az elmúlt években, de valahogy most lett erős ez a Grieg asszociáció. És hát ugye itt néhány éves kisgyerek volt Grieg, amikor Liszt írta ezt a darabot. Nagyon érdekes, hogy ennyire... Szóval mindenféle szerző irányába megsejtett a Liszt atmoszférákat. Aztán persze Grieg személyesen is inspirálódott Liszttől, de ugyanez elmondható Debussyről is, akit szintén
0: megelőzött. Debussy is ismerte személyesen?
1: Találkoztak Rómában, igen.
0: Ja, igen.
1: Igen.
0: A Griegről meg az a híres történet, hogy az ámol zongora versenyt lapról játszotta.
1: Igen, kéziratból. Igen,
0: igen, kéziratból, és gyorsabban kezdtem, mint ahogy való, és próbálta a Grieg magyarázni neki, hogy úgyse lehet lejátszani. Majd én sem tudom lejátszani, azért majd megmutatom. Fantasztikus történetek, meg ez a hihetetlen áradó szív. Tehát az ember, aki nem csak művész, hanem egy földre szállt tünemény tulajdonképpen, aki annyira érzékeny volt minden korabeli mozgásra, szellemi mozgásra.
1: Igen, hát és ez nem egy ráaggatott körülmény, tehát ez az ő művészetének a szerves része.
0: Abszolút.
1: Az, hogy ő ilyen volt.
0: Abszolút. És ilyenkor az ember csodálkozik, hogy volt ideje többek között Szekszárdon hónapokat eltölteni, és az nem magyarázat, hogy nagyon finom a vörösbor. Az lehet egy kis-kis sztori hozzá, de na, nem megérteni kell, hanem azt átérezni, az mindennél fontosabb. Dukai Barnabás, a nap mégis egy hajnali csillag. Nemrégen két műsort is készítettünk Barnabással, óriási élmény volt számomra, nagyon sokat tanultam tőle, tulajdonképpen most fedeztem fel, hát ismertem ezer évről, az az elmélyedés, az a minden hang fontos, és minden hang mögött ott van a szelleme, a lelke, a szíve, mindene.
1: Igen, hát róla ez ugyanúgy elmondható, azt hiszem, mint Lisztről, természetesen egy másik ember, egy másik jellem, de ugyanúgy elválaszthatatlan a zenéje.
0: Tényleg Liszt nem is került szóba a beszélgetésünkbe, de hold biztos, hogy Barna is, úgy mondjam, beleszerelmesedett.
1: Igen, készített is egyébként Lisztát dolgozást, tehát van ilyen közvetlen kapcsolata is Liszttel, és hát én közelről tudom, hogy nagyon nagyra tartja őt. Barnabást nagyon kiskorom óta ismerem. 7 éves voltam, amikor szüleim először játszották egy-két zongorás darabját, illetve rögtön 2-t, amiből az egyiket nekik komponált már.
0: Klukon Edit és Ránk Idezső
1: zongoraművészekről van szó, igen. És hát azóta rendszeresen találkozunk, és aztán 10 éves koromban tanultam is nála, nem intézményes keretek között, hanem összejöttünk 2-3 hetente, és 4-5 órás szeánszokat töltöttünk el.
0: Zongor mellett.
1: Igazából az idő kisebb részét töltöttünk hangszernél, inkább kottával elmélyedve, és elsősorban Bach fugákkal, de mindenféle más művekkel is foglalkoztunk.
0: Igen, a kezdet és a víg.
1: Igen, hát mint sokaknál.
0: Igen.
1: Csak mindenkinél máshogy, és hát most ne is térjünk ki Bachra, mert akkor egy komplett műsor elmehetne vele. De igen. És aztán oda fajult a helyzet, hogy most már jó pár darabot kifejezetten nekem is dedikált Barnabás, ami egy nagyon-nagyon nagy öröm számomra, mind,

0: Minden ilyen alkalom és nagy megtiszteltetés. Ez a darab, amit most játszani fogok, ez nem ilyen, illetve részben ilyen, mert ez az egész családom kapta ajándékul ezt a darabot. A szüleim és bátyám is, ránk is, oma is az ajánlottak között van. Azt hiszem, hogy ennél többet nem is kell elmondani a darabról. Talán még a címről annyit, hogy Barnabás költői címeket ad a darabnak, tehát az a nála a mű része a költői cím. Ugyanakkor ez a cím, ez idézet Henry David Thoreau Walden című regényének az utolsó mondata, ez a mondat. És több más idézet is szerepel egyébként a kottában, még ott az utolsó néhány sorában
1: ennek a könyvnek.
0: Ami ad valamilyen fogalmi és lelki keretet.
1: Ami azért mindig más dimenzió.
0: Igen.
1: Tehát
0: igen.
1: Nem egy konkrét.
0: Igen, hát igen, és szóval egyszerre szűkít és nyit a jelentésben, tehát hogy valamerre becsatornázza az embernek a figyelmét, de utána onnan akkor az ember ki tud tekinteni egy olyan ablakon keresztül, ami esetleg egyébként nem jutott volna oda el, hogyha nincs ott a cím.
1: Meg fantasztikus, hogy mennyire felvérteződött Barnabás az évtizedek alatt keleti filozófiákra gondolva.
0: Igen, hát amikor elemeztünk zenét, akkor is állandóan oda jutottunk ki a görögökhöz és a hindu filozófia, és hát lehetne.
1: Ez a hihetetlen tudása van.
0: Igen, és azt hiszem, hogy egy időben törekedett is erre tudatosan, tehát hogy egy átfogó képet kapjon. Tehát nehéz ezt pontosan megfogalmazni, tehát a magyar nyelvben ez a szellem és lélek kérdés, ez egy kicsit zavaros, de szellem és lélek történeti rálátása van egy globális módon, és ez azt hiszem, hogy ez az, ami a leginkább egyedivé teszi őt, azt hiszem, mint művészt. Mert hogyha ez bárki megteszi ezt a vizsgálódást és a világnak az ilyenfajta megismeretét, és egy nem egy nézőpontból belülről nézve az egészet, hanem megismerkedni a különböző teljes nézőpontokkal, és azokat a saját képére formálva, akkor óhatatlanul egy egyéni hang keletkezik mindenkiben, ami természetszerűen mindenkinél más lesz, azt hiszem.
1: Szóval egészen fantasztikus, hogy ő, hogy mondjam, teljesen evilági, de ugyanakkor teljesen független ettől a világtól.
0: Nagyon is.
1: Ugye?
0: Igen. De mindkettő nagyon igaz.
1: Ami nagyon kemény, de tényleg így van. És egy boldog ember. Kiegyensúlyozott, boldog, és hogyha kis ajtókat kinyitunk ebből a világból, akkor fantasztikusan megnyílik, és nagyszerű dolgokat tud.
0: Igen, hát azt hiszem, hogy ő a lehetőleg inkább azonos önmagával. És,
1: abszolút.
0: És ez...
1: Abszolút.
0: Ez egy fontos dolog.
1: Abszolút fontos dolog, amiben beletartozik, hogy az ember a határait is tudja. Magamról beszélek, tehát ha én azt hinném, hogy én vagyok a második Bernstein, hát akkor borzasztó lenne, mert végig szerencsétlen lennék. Az embernek pontosan kell tudni, hogy addig viszont el kell jutni. Tehát a határokat kell feszegetni, ha úgy tetszik, minden irányban. No, nem rólam szó, hanem rólad, illetve Barnabásról. A nap mégis egy hajnali csillag. Tessék.

0: nehéz megszólalni. Nem csak ebben után, a Dukai mű után a legtöbb egyébként is. Szándékosan nem mondtam, hogy introitus és himnusz, mert akkor még összekavartuk volna tulajdonképpen az élményt, mert akkor konkrétan kerestük volna. Itt meg megvan, csak kicsit távolabb.
1: Hát kirajzolja magát.
0: Abszolút kirajzolja magát. Nagyon rohan az időnk a műsorból, és én még szeretném meghallgatni, amit javasoltál, a három csíkmegyei népdalt. Ugye, azt még annak idején tudtuk, tanultuk, hogy Bartók első erdélyi gyűjtéséből hallotta egy 60 éves bácsitól, aki tilinkózott, és akkor született ennek egy tilinkós változata is, sőt a harmadik csíkmegyei dal az túlél a 8 zongradarabot.
1: 8 magyar népdal.
0: 8 magyar népdal, úgy van. Úgyhogy én azt mondanám, hogy hallgassuk meg a művet mindenféle kommentár nélkül. Hölgyeim és uraim, ez volt a Házi Muzsika a Déli Báb utcában című műsorunk. Bőgös Henrietta, Liszkai Károly és a magam nevében köszönöm a figyelmüket. Vendégünk volt Ránki Fülöp, és befejezésül megszólal a Bartók három csíkmegyei népdal.

0: Elhangzott Edvard Grieg Holberg szvittjének részlete a Flauton fuvola együttes tolmácsolásában.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 18 óra. Jó estét kívánok, híreket mondunk. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Lakóházakat és nyaralókat veszélyeztet egy nagy kiterjedésű erdőtűz a horvátországi Dugi Otokon. A lángokat egyelőre nem sikerült megfékezni, a szárazföldről további tűzoltókat vezényeltek a szigetre, közölte a horvát sajtó szombaton. A tűz péntek este keletkezett Horvátország egyik legnagyobb szigetén, Szávár és Brbiny térségében. A térségben több egymástól távolabb fekvő lakóház és nyaraló található. A tűz azt követően lobbant fel, hogy Dalmácia több pontján is nagy erőkkel küzdöttek a lángokkal. Péntek estére a Perjeszác félszigeten, Trogir térségében és Ninszki-Sztánovinál pusztító tüzeket sikerült ellenőrzés alá vonni. Az Omis térségében pusztító, egy halálos áldozatot követelő tűzben ugyancsak megszűntek a nyílt lángok. 14. Leó pápa azonnal vészhelyzeti adományt nyújtott az augusztus 10-én 7,4-es erősségű földrengés által sújtott kolumbiai egyházmegyéknek. A Latin Amerikai országban 281 ember vesztette életét a természeti katasztrófában, közel 4000 a sérültek és 379 az eltűntek száma. A szeretett szolgálat dikasztériumán keresztül küldött első vészhelyzeti pénzadományt, 100 000 eurós összeget közvetlenül a Szociális Lelki Gondozás Országos Titkárságának, a Caritas Colombiának küldték, amely az egyház központi koordinációs központjaként szolgál a segélyek gyűjtésében és elosztásában. 108 éves korában elhunyt a kínai Benedikt Chao atya, a világ legidősebb trapista szerzetese, adta hírül a Vatikáni Rádió. Benedikt Chao atya a hongkongi Lantau szigeten található Szűz Mária apátság kínai trapista szerzetese július 31-én hunyt el. Az 1918-ban a Hopei tartománybeli Chengtingben született Chao atya 1974 és 1998 között az apátság perjeleként szolgált. 1937-ben a kolostort japán megszálló erők foglalták el, majd 1949-ben az új kínai kommunista hatóságok az apátságot lebontották. Sok szerzetest letartóztattak, deportáltak vagy megöltek. Chao atya néhány rendtestvérével Kína más régióiba, majd Kanadába és az Egyesült Államokba menekült. Ott egy jutai apátságban tanulta meg a sajtkészítés technikáját. Az 1980-as években Hongkongban trapista tejgazdaságot alapított. Temetését augusztus 14-én nagyboldogasszony ünnepe vigíliáján tartották Hongkongban. Az Aquinóban működő Circolo San Tommaso di Aquino, Aquinói Szent Tamás kör kulturális egyesület 14. alkalommal hirdeti meg a Veritas et Amor nemzetközi pályázatot, melynek célja Aquinói Szent Tamás szellemi örökségének és személyiségének minél szélesebb körben történő megismertetése. A pályázaton legfeljebb 35 éves fiatalok vehetnek részt. A pályázatot két kategóriában hirdetik meg, egyik a kultúra, a Szent Tamási filozófiára összpontosító diplomamunkákat, doktori disszertációkat és monográfiákat várnak. A másik kategória a művészet, klasszikus vagy kortárs művészeti ágakban, a festészet, szobrászat, előadó művészet műfajában készült műalkotásokat várnak. A pályázatot szeptember 30-áig kell elküldeni a v&a@circolosantomasso.it e-mail címre. Az időjárásról. Felhőtlen lesz az idő, csapadék kizárt, gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 19 fok között várható, ennél alacsonyabb értékeket mérhetünk a szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken, míg a nagyobb városokban, vízpartok közelében, magasabban fekvő pontokon, szelesebb északnyugati tájakon ennél melegebb lesz a hajnal. Vasárnap 32 és 37 Celsius fok közé melegszik fel a levegő. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket! 18 óra 30 perctől hírmagazinunkkal jelentkezünk. 18 óra 4 perc. A Vidékjáró magazinnal folytatjuk adásunkat.
3: A Vidékjáró készítőinek a nevében is tisztelettel köszöntöm hallgatóinkat, Gulyás Lóránt vagyok. Mai magazinunkban két táborba is ellátogatunk, tudósítunk egy embert próbáló maratoni futóversenyről, és arról is, hogy egyre sürgetőbb megoldást találni a klímaváltozás okozta gyakori aszályra. A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem a Terra Organica Alapítvánnyal közösen a napokban egy konferenciát szervezett, amelynek központi témája a dombvidékek vízmegtartása volt. A bőszénfai szarvasfarmon megrendezett fórumon az egyik főszervező, Szalai Marietta, tájépítész mérnök így nyilatkozott.
1: Tulajdonképpen az a gondolat hívta életre ezt a szakmai napot, hogy ugye kiszáradó Magyarország, a szájhelyzet most mindenki nagyon érzi, hogy komoly a probléma, viszont a fókusz leggyakrabban az alföldi területekre irányul. Érthetően, hiszen ott a legégetőbb a probléma, viszont a dombvidéki területeken más jellegűek a problémák, ezáltal más jellegűek a megoldások is, és fontosnak tartottuk, hogy külön keretezzük a dombvidéket a síkvidéktől, és igazából ez az első ilyen szakmai nap, ahol a dombvidéki vízvisszatartással foglalkozunk. Tapasztalat ugye az, hogy vízgyűjtőkben gondolkodunk, főleg, hogyha dombvidékről beszélünk, és ugye ami a domb tetején történik, az a dombnak az alján, tehát a völgyben is érzékelhető, ezért nem mindegy, hogy a tájnak a különböző használói hogyan viselkednek, milyen döntéseket hoznak, és a legfontosabb megoldandó vagy enyhítendő probléma tulajdonképpen az a kommunikáció és a táj használói között létrehozni egy közös párbeszédet, egy közös célrendszert, hogy értsék egymást, mert ahol a probléma keletkezik, a megoldás nem mindig ugyanott található, és a vízgyűjtő alapú gondolkodás az, ami a végcél tulajdonképpen, amit megvalósítsunk. Természetesen dombvidéki klímaadaptáció, mint más klímaadaptáció megoldása is az, hogy zöldítsük a tájat, tehát vastag növénytakaró fedje lehetőleg a felszínt, tartsuk vissza a lefolyó vizet, gondoskodjunk róla, hogy legyen a víznek ideje időzni a tájba, nevezessük el ugye a völgytalpakról a csapadékot, és minden megfogott esőcsebből próbáljunk növényeket telepíteni és a talajban tározni.
3: A szakmai rendezvényt a MATE rektora nyitotta meg. Dr. Gyurica Csaba köszöntőjében arról beszélt, a 25. órában vagyunk ahhoz, hogy megoldást találjunk a tartós és egyre gyakoribb szárazságra.
4: Azért tartottam fontosnak ma itt a jelenlétet, egyrészt a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem rektoraként, nyilvánvalóan a legnagyobb olyan tudományos hazai műhely vezetőjeként, amely a vízmegtartás, az asszály megelőzés és a rendszer szintű ehhez kapcsolódó gondolkodásnak mégiscsak a zászlóshajó intézménye, másik személy szerint egyetemi tanárként is a talajhasználata, a vízgazdálkodás több mint 30 éve a szakterületem, tehát személyesen is kiemelt jelentőségűnek tartom ezt a kérdéskört, és azért örülök annak, hogy egy ilyen témakör kapcsán összetudtunk ma jönni. Annak pedig külön örülök, hogy vízmegtartás az szerepel a konferencia, a rendezvény címében, hiszen jelzi azt a paradigmaváltást, amit a hazai vízgazdálkodásban is most már időszerűen végig kell vinni, hiszen azért nagyon sokáig abban a kényszerhelyzetben voltunk, hogy 18. századtól kezdődően a víz elvezetés irányába ment a hazai vízgazdálkodás, a folyószabályozásoktól kezdve abba az irányba zajlott, és az utóbbi évek, vagy mondhatnám, kellene azt mondani, hogy évtizedekben aztán ez a szemlélet átfordult a vízmegtartás irányába, de sajnos, ha reálisak és őszinték vagyunk, akkor a legutóbbi időszakra kell visszanyúlnunk ahhoz, hogy ez egyre inkább erőteljesebb elfogadást tudjon nyerni, hogy a vizet nem elvezetni kell, hanem megtartani kell. Márpedig az utolsó kritikus időszakban vagyunk, mondhatom azt, hogy nem is a 24. órában, hanem azon túl a 25. órában, hogyha egy ilyen képzavarral élhetek, hiszen láthatjuk azt, hogy az országban vannak már olyan kritikus helyek, térségek, ahol az élet alapvető feltételei is sincsenek meg, és kockázatos egyáltalán a mindennapi élelmiszer megtermelése is. Márpedig tudjuk jól, hogy ha nincs víz, akkor nincs élet, hogyha nincs víz, akkor nincs élelmiszer termelés, tehát a jövőnk múlik azon, hogy hogyan bánunk az egyre apadó vízkészletekkel.
3: A rektor szerint a világban már számos jó gyakorlat létezik a víz megtartására, ezekből is lehet ötleteket meríteni.
4: Én emlékszem arra, hogy 2022-ben, amikor igazán nagy pofont kaptunk, megkaptuk az első történelmi pofont a 2022-es asszály során, én azt gondoltam, hogy hogy az egy olyan választóvonal lesz Magyarország számára, amely a társadalom szélesebb köreiben is átfordítja a gondolkodásmódot, és mindenki számára világossá válik az, tudatosítja azt, hogy szemléletváltásra van szükség a gazdálkodásban, az élelmiszertermelésben, a szakpolitikában, a szakpolitikai döntéshozatalban, a támogatáspolitikában. Hiszen együttesen van szükség erre, hogy át tudjunk fordulni, és egy hosszú távú vízgazdálkodási stratégiát lehessen kidolgozni. És azzal szembesültem 2022-ben, hogy mintha semmi nem történt volna, minden ment ugyanúgy tovább. Továbbra is a reaktív vízgazdálkodási stratégiát folytattuk, a proaktív helyet. Kicsit úgy csináltunk, én azt érzékeltem, mint amikor akkor kezdenek egy gátat építeni, amikor már kiáradt a folyó. Akkor kezdünk el asszály stratégiáról beszélni, akkor kezd a döntéshozatal ebbe az irányba elmenni, amikor társadalmi szinten, nem lokálisan, lokálisan nagyon sok jó példa van, és ebben a civilek élen járók, de társadalmi szinten akkor kezdünk el foglalkozni újra az asszállyal, amikor a probléma megvan. Holott mindig mondjuk, hogy az aszály elleni védelmet akkor kell kezdeni, akkor kell foglalkozni vele, amikor van víz, amikor elegendő víz áll rendelkezésre. És azért mondom azt, hogy egy olyan országban, ahol az átlag csapadék még mindig a legkedvezőtlenebb évben is a 300-350 mm-t elér, de sok év átlagában 500 mm. Ott ne beszéljünk vízhiányról, ott csak vízmegtartás hiányáról beszélhetünk. Próbáljuk elmagyarázni a Közel-Kelet számára, Izrael számára azt, hogy mi vízhiánnyal küzdünk. Egy olyan ország számára, ahol 100-150 mm csapadékkal a világ egyik legvirágzóbb mezőgazdaságát használták ki. Rendszer szintű gondolkodással, a víz megtartásával, a víz körforgásos rendszerbe való illesztésével, a szennyvizeknek az újrahasznosításával és a mezőgazdaságban való hasznosításával. Tehát rengeteg jó példa van, amelyeket nyilvánvalóan nem sematikusan, de modellszerűen át lehet és át is kell venni. Viszont a meglévő vízkészletekkel nagyon sürgősen el kell kezdenünk gazdálkodni.
3: A konferenciának otthont adó Bőszénfai Szarvasfarm igazgatója Nagy János azt mondja, ők a kezdetek óta törekednek arra, hogy a vizet a tájban tartsák. Ugyanakkor ezt országos szinten csak széles körű összefogással lehet megtenni.
5: Azt mindenki tudja, hogy az élet nem létezik víz nélkül, és hát ahogy egyre melegebbek a nyarak, és egyre drasztikusabb a hőmérséklet, egyre rövidebbek azok az időszakok, amikor megfelelő mennyiségű csapadék érkezik, vagy ha érkezik, akkor túl sok egyszerre. Tehát ezeknek az anomáliáknak a kiszűrése, vagy a hatásuknak a csökkentése az egy óriási feladat. Nagyon nehéz ezt erre igazából felkészülni, mert hiszen nem tudjuk pontosan azt, hogy mikor jön a szárazság, vagy mikor jön a nagy mennyiségű eső. Hát egy olyan változó időjárási környezetbe kell tudni alkalmazkodni, ami gyakorlatilag kiszámíthatatlan. És mi itt Bőszénfán arra törekszünk, hogy a gazdálkodásunknak az alapját, a gyepgazdálkodást, azt olyan alkalmazkodó képességet tudjuk tenni, amely biztosítani tudja majd az állatok folyamatos takarmány szükségletét. És hát van egy olyan tervünk is, illetve külföldi tapasztalatok alapján azt látjuk, hogy mindez megoldható úgy, hogy közben a talajok minősége javuljon, tehát a környezet állapota egyre jobb legyen, a biodiverzitás növekedjen ezeken a területeken. Tehát ez egy ilyen win-win szituáció, ahol jól járnak a gazdák, a gazdálkodók, és jól jár a természet is. A legnagyobb erőfeszítést az jelenti, hogy fejbe tudjunk változtatni az eddigi gyakorlatokon, az eddigi tudáson, azt kiegészítsük, és folyamatosan fejlődjünk, figyeljük és tanuljuk azt, amit a természet üzen nekünk, megtanuljunk olvasni a jelekből, mert nagyon sok esetben ezek megvannak, évtizedek óta, mindig is megvoltak, csak erre nem figyeltünk, nem fókuszáltunk, most viszont egyértelműen bebizonyosodott, hogy enélkül nem fogunk tudni alkalmazkodni ehhez a helyzethez.
3: A kezdetek óta 9 év alatt már több mint 100 000 fordultak meg az erdei vándortáborokban. Az útrakelő csoportok országszerte nagyjából egy tucat útvonal közül választhatnak. Vannak kirándulások a Bakonyba, a Börzsönybe és a Zselicbe is. Ez utóbbi túrákat a Somogyi Erdőgazdaság koordinálja, amelynek Éder Lilla a turisztikai referense.
6: 2026-ban 7. alkalommal rendezi meg, illetve segít megrendezni a Sefag ZRT az erdei vándortábor Zselici útvonalán a programot. Minden évben 21-26-27 csoport jelentkezik a vándortáborra. Ez azt jelenti, hogy különböző iskolákból, az ország különböző részeiről érkeznek felső tagozatos, illetve középiskolás gyermekek pedagógus vezetéssel. 6 éjszakát és 7 napot töltenek a Zselicben. Megnézik a Zselici Csillagparkot, a bőszínfai szarvasfarmot, kisvasutaznak Alma melléken, és mindezek mellett, a programok mellett egy nagyon-nagyon fontos és kiemelt része az, hogy mindezt gyalog teszik meg, ők túráznak minden nap, legkevesebb 7, legtöbb alkalommal 16 kilométert, ha nem tévednek el, mert akkor egy kicsit többet. Nagyon fontos dolognak tartja a Sefak ZRT azt, hogy támogassa ezt a programot, hiszen egy olyan szemléletformáló lehetőség ez a gyerekek számára, ez az egy hét, amit itt eltöltenek a Zselicben, de még akár 12 másik útvonalon az országban az erdei vándortáborosok, amivel egy kicsit közelebb kerülnek a természethez, megismerik a zselici csillagos égboltot, az itt található kultúrtörténeti emlékeket, és ezzel sokkal közelebb kerülnek a magyarországi értékekhez.
3: A pedagógusok és a diákok egyaránt azt mondják, a tábor napjai alatt jó egy kicsit kiszakadni a digitális világból, és természetközeli élményeket gyűjteni.
7: Krődulainé Varga Magdolna vagyok, Sződligeti Általános Iskola képviseletében. Azért gondolom, hogy jó ez a tábor, mert nagyon szervezett, viszonylag kevés dolgunk van vele, nagyon finomakat eszünk, és nagyon jó programokat kapunk, és nagyon jól föl vagyunk készítve, és tudjuk, hogy mire lehet számítani, és általában azt meg is kapjuk. Gyerekeknek nagyon nagy élmény kiszakadni a iskola falai közül. Nagyon jól érzük magunkat, az idővel nagyon nagy szerencsénk van, mert nem hétágra süt a nap, nagyon kellemes, erdős, de vannak mégis nagyon szép nyílt területek, szép táj nagyon. És az az érdekes, hogy a társaságnak a nagy része nem volt még itt, sőt, amikor mondtam, hogy ide jövünk, nem is hallottak róla, hogy létezik ilyen, de most már akkor ezt is megismerjük.
8: Az én nevem Bádony Benedek, én a Sződligeti Gárdony Géza általános iskolában tanultam eddig, idénben laktam el, Sződligeten élek, és én harmadjára vagyok itt egyébként az erdei vándortáborban, mert nagyon-nagyon szeretem, ez a kedvenc táborom. Eddig voltam már a Mátrában, Zemplénben és idén a Zselicben. És szerintem nagyon jót tesz ez a vándortábor, főleg a lábunknak, mert megerősödik, és kimozdít a komfortzónánkból, mert általában minden nap ilyen 15-20 kilométert szoktunk sétálni, és nagyon jó a társaság, van sok barátom itt, és az étkezés is egyébként nagyon finom. A szállások meg, én szeretem az ilyen nomád szállásokat, úgyhogy én nagyon elégedett vagyok velük.
3: A Zselic ölelésében fekvő Somogyi vármegye székhelyen pedig a Nita Dance Company nemrég zárta második nyári táborát. A modern táncokat oktató stúdió ezúttal felső tagozatos és középiskolás diákokat várt, mondta el az egyik vezető, Rostás Csilla.
9: Ez a második turnusunk most már, és volt egy gyerektáborunk, viszont most ez a junior egy kicsit nagyobbak vannak itt, főleg így a felsősök meg gimnazisták, és igazából nálunk azért elég sokféle stílus lehet tanulni, szerintem a hip-hopról ismernek minket főleg, viszont még house, vekin, afro, ilyen jellegű táncokat is csinálunk, és most például ennek a hétnek pont ez a tematikája, hogy így az 5 napban, minden napban egyet így próbáltunk belesűríteni, és akkor nem csak koreográfiát tanulunk, hanem a történetét is átnézzük így a tánc kialakulásának, picit kondizunk, tréningezünk, freestylozunk, tehát hogy így próbálunk egy olyan átfogó képet átadni a gyerekeknek, lányoknak, akik így ide jönnek ebbe a táborba, hogy tényleg megtudják, hogy ez nem csak tánc, hanem egy csomó minden van még mögötte. Most bemutatót nem tervezünk, nemrég volt a 20. gálánk, ott láthatták azt, hogy most ebben az évben igazából miket csináltunk, és mi az, amit így produkcióként összehoztunk. Itt most nagyon-nagyon arra megyünk, hogy tényleg táncosként fejlesszük a táncosainkat, és hogy ne az legyen, hogy legyen egy produktum a végén, amit meg kell mutatni, mert az nagyon lekorlátoz minket, hogy akkor beállást csinálni, gyakorolni, pontos legyen, viszont most tényleg azt szeretnénk, hogy fejlődjünk, nem baj, hogyha a végén még nem a legtökéletesebb, nem a legkifinomultabb az egész, hanem tényleg táncosként többek legyen. legyenek, úgyhogy bemutató most nem lesz, viszont videókat készítünk, azokat feltöltjük, és akkor így a közönségünk láthatja, hogy mit csinálunk így egész héten.
3: Az idén fennállásának 20. jubileumát ünneplő klub táborozóinak többsége évek óta táncol már.
10: Böröc Regiának hívnak. Én 2019 óta már itt táncolok, és sokszor tanultam már ezektől a tanároktól, de nagyon örülök neki, hogy most is 4 tanártól is tanulhatunk a héten. Nagyon tetszenek a programok, mivel hát sokat táncolunk, és a táncórák közben pedig ebéd, van utána pedig uzsonna, és örülök neki, hogy több stílust is megismerhetünk így a héten, 4 stílust, nagyon tetszik ez a tematika, hogy így minden nap egy másik stílust veszünk, úgyhogy nagyon tetszik a tábor. Számomra a hip-hop így a kedvencem, mivel azt tanuljuk a legtöbbet, és számomra az áll így a legközelebb, mivel egy laza tánc, és igen, én ezt nagyon szeretem, ez áll voltam a legközelebb. Nekem a tánc az nem csak egy hobbi, mert nagyon régóta versenyzek is a táncolással, és mindenképpen folytatni fogom még sokáig, akár az NDC-n kívül is, szóval tervezek vele még későbbiekben is.
11: Király Viktória Kamilla vagyok. Szerintem nagyon jó, a tanárok is nagyon kedvesek velünk, megpróbálnak mindent a legérthetőbben elmagyarázni. Elég régóta táncolok, és nem itt kezdtem, 1-2 éve vagyok itt, és nem mondtam, hogy átjöttem, mert nagyon szeretek itt lenni. Érdekes megismerni, hogy táncolják az egyes műfajokat, és én mondjuk a hip-hopot is nagyon szeretem, a house, de a vegginget is nagyon érdekes látni, hogy egyesek hogy táncolják.
3: Több mint 300-an álltak rajthoz az idei Deseda Ultra maratonon. A kánikulában megrendezett, valóban embert próbáló viadal utolsó óráiban a főszervező Péter Attila így fogalmazott.
12: Ez egy nagyon érdekes verseny. Idén 2 újításunk van, amelyik nagy mértékben szinte megduplázta a nevezői létszámot. Az egyik az volt, hogy este 10-kor egy éjszakai mindössze 5 kilométeres távot a Kapás utcai kellett elfutni és visszajönni, a 100-an indultak el rajta, teljesen kivilágítva az összes futó, karperecek, villogó fények és így tovább, nagyon-nagyon tetszett, illetve a 2 nap során bekapcsoltunk egy olyan lehetőséget, hiszen mondhatnám, hogy a kaposvári szabadidősportnak egy mértékegysége a Deseda tó, hogy fussunk egy desi kör, vagy viccajozzunk egy desit, ezt szoktuk mondani, itt is invitálunk mindenkit, hogy jöjjön, jelentkezzen jelképes regisztrációs díjért, és teljesítsen egy kört bármikor, bármilyen irányba, bárhogyan, futva, gyalogolva, biciklin, rollerrel, görkorcsolyával, mindegy. Természetesen a szokásos versenyszámaink is megvannak, ugye ez egy nagyon-nagyon hosszú verseny, 252 kilométer a kihívás, 11 váltó nevezett és valamennyi váltó meg tudta csinálni, vagy be tudja fejezni, most előzetes idő számolásaink alapján sikerül, és úgy tűnik, hogy az egyéni versenyben is lesz célba érkezőnk, mármint úgy, hogy teljes távot teljesítő, és az 5, a 4, a 3 és a 2 maratoni távon. Ugye a Deseda körbe 14 kilométer, ha 3 kört futsz, az pont egy maraton, az 42, és így 3 körönként megyünk szépen fölfelé kategóriánként. Körülbelül a nevezők összlétszáma mintegy 100 fővel több, mint a tavalyi, ennek nagyon örülünk. A Covid óta kicsit küszködtünk egy ilyen 200 fős létszámokkal, de most 300 fölé fogunk menni. Ennek nagyon örülünk, és nagyon sokan jöttek el, még külföldi versenyzőnk is volt, és nagyon távoli csapatok a Nyíregyházáról, Debrecenről, Egerből érkeztek. Különlegesség, ez még nagyon büszkén mondom el, hogy a zselici kerékpáros vándortábornak ide kigurult, ha jól számoltam, 30 résztvevője, és közülük 16-an mentek egy kört bicajjal.
3: A megmérettetésre egyéniben és csapatváltóban is lehetett nevezni. A futók közül sokan már évek óta visszajárnak.
13: Stanitz Bernadett. Budapestre jöttünk többségében. Mi az első rendezvény óta itt vagyunk, minden évben itt voltunk eddig, úgyhogy mi már visszajáró vendégek vagyunk. Nagyon szeretjük ezt a családias ultrafutást. Van köztünk több ultrafutó, akik most picit pihenve inkább a csapatot választották, egy 7-fős csapatot hoztunk el idén. A nagy meleg az tegnap megviselt bennünket, ezért kicsit necces is volt, hogy meg lesz a 18 körünk, most még 4 körünk van vissza, de szerencsére jött el egy gyorslábú csapattársunk, és ő frissen üdén vitte a csapatunkat, úgyhogy most jelenleg azt gondoljuk, hogy meg lesz a 18 körünk. Én 3 kört futottam, én vagyok a csapatkapitány, és egy kicsit önző módon úgy osztottam be magam, hogy a nagy meleget én elkerüljem, de ezt tudják a többiek is, hogy én melegben képtelen vagyok futni. Tegnap reggel 6-kor kezdtünk, én vittem az első kört, aztán este vittem egy következő kört, az nagyon jól sikerült, ma addigra már hűvös lett, és most reggel futottam még egyet, ez nagyon szenvedős volt, mert nagyon nagy pára volt, és nagyon, tehát 20 percek később értem be, mint ahogy terveztük, de még ez még belefér.
14: Polecsák Gábor vagyok. Nekem szerencsém volt, mert tegnap este volt egy 8 órás indulásom, az 14 kilométert futottam, ma reggel meg volt egy 8 kilométeres futásom, az meg a reggeli órákban, úgyhogy én még szerencsés voltam. 12-en indultunk a csapatban, napközben azért eléggé megviselte az embereket, de egy folyamatos váltásunk volt, tehát nem tartottunk szünetet. Most már ezt majd várjuk az utolsó befutást, kb. Egy fél óra múlva. De most nem érzem a jobbik oldalát, de egyébként az ember egy kicsit a gondolataiban el tud mélyülni, kicsit hát nehéz megfogalmazni, komfortzónából, akárhogy is nézzük, azért kiszakad az ember.
15: Surman Szilvia vagyok, Budapestről érkeztünk. A Nem sietünk sehova csapatkapitánya vagyok. Mi minden vasárnap együtt szoktunk futni, közösségi futásokat szoktam szervezni, és már több éve visszajárunk ide erre az eseményre, úgyhogy nagyon-nagyon szeretjük. A hőséggel meg úgy küzdöttünk meg, hogy félkörökre bontottuk fel nyilván a legnehezebb szakaszainkat, a legmelegebb szakaszokat, és így sikerült így átlendíteni a csapatot ezen.
0: A Vidékjáró magazint Gulyás Lóránt szerkesztette.

0: a mezzoforte felvételét hallották.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 2026. augusztus 15-e, 18 óra 30 perc van.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Harcsik Róbert, a technikai munkatárs Bújás János, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet. Köszöntjük Önöket! Főbb híreink először röviden. Augusztus 15-én Szűz Mária mennybevételét, Nagy Boldogasszony napját ünnepeljük. Székesfehérváron Szent István király országfelajánlásáról is megemlékeztek. Az Alkotmánybíróság elé kerül hétfőn Sulyog Tamás megbízatása megszüntetésének, a képviselői cikluskorlátnak és az alkotmánybírák korhatárának kérdése. Emelkedett a vízállás, miközben a Duna főágában folyamatos apadás tapasztalható, közölte a miniszterelnök Pakson. Újabb nagy tűz Horvátországban, Dugi Otok házai vannak veszélyben. Nigel Farage, a brit jobboldal vezére időközi választást nyert. Augusztus 15-én Mária mennybevételét ünnepeljük. Jeruzsálemben az 5. században már biztosan megemlékeztek a boldogságos szűz égi születésnapjáról. A 6. század során egész keleten elterjedt az ünnep. Róma a 7. században vette át, és a 8. századtól Assumptio Beate Mariénak, azaz a boldogságos szűz mennybevételének nevezték. 12. Pius pápa 1950. november 1-én hirdette ki hittételként, hogy a boldogságos szűz Mária földi életpályája befejezése után testével és lelkével együtt felvétetett a mennyei dicsőségbe. Szent István király ezen a napon ajánlotta fel Magyarországot szűz Mária oltalmába, ezért nevezzük őt Magyarország égi pártfogójának, vagyis Patrona Hungariénak. Szent István 1038-ban Nagy Boldogasszony napján hunyt el. Hazánkban több székesegyház, köztük az esztergomi bazilika, ezen a napon tartja a búcsúnapját, ekkor ünnepli a templom védőszentjét. A boldogságos Szűz Mária mennybevételének főünnepén a Szent Atya a Castel Gandolfói Villanovai Szent Tamás templomban mutatott be Szent Misét. Beszédében Szűz Mária mennybevételének misztériumából kiindulva az igazi emberi szépségről elmélkedett. Hangsúlyozta, hogy valódi szépségünk nem a múló idő jeleinek elrejtésekor, hanem a maradandó szeretet jeleinek felmutatásakor tárul fel. Idén is megemlékeztek augusztus 14-én Székesfehérváron Szent István király ország felajánlásáról. A város fogadalmi ünnepnapjának nyitányaként a püspöki palotából körmenetben vitték a magyar szent család erekjéit a Szent István király székesegyházba. Majd a püspöki misét követően az ünnepség a nemzeti emlékhelyen Szent István és fia Szent Imre sírjánál folytatódott. Körmenetben vitték a püspöki palotából Szent István Hermáját, Boldog Gizella és Szent Imre herceg ránk maradt relikviáit a belváros szívén keresztül az egyházmegye főtemplomához. Spányi Antal megyés püspök azt kérte, Szent István örökségét tegyük jelen valóvá, imádkozzunk minden magyarért, imádkozzunk egész Magyarországért, kérve Mária oltalmát és Isten áldását. Óriási Mária szobrot avattak fel a közép-lengyelországi Torun városához közeli Konotopie faluban. Az egy lengyel milliárdos házaspár adományából megvalósult 55,6 méter magas alkotás Európa legnagyobb Mária szobra. Az irgalmas Szűz Máriát ábrázoló szobor avatásán Krzysztof Witkowski, Wroclawek egyházmegyéjének püspöke szabadtéri szentmisét mutatott be, amelyen jelen volt Lech Walesa, volt lengyel elnök is. A zarándokhelyként ismert Konotopiei Mária szentélyi közelében álló szobor magasabb a Rio de Janeiro felett emelkedő 38,5 méter magas megváltó Krisztus szobornál, valamint a nyugat-lengyelországi Świebodzsinban 2010-ben készített Krisztus király emlékműnél, amely 52,5 méter magas. A több ezer tonna fehér betonból öntött szobor tervét Adam Jakub Matejkowski szobrászművész készítette. A spanyolországi Albánchez de Magina város szocialista képviselői függetlenítették a város több száz éves ünnepségét védőszentjük napjától. A város lakói szerint ez keresztény hitük elleni támadás. Az andalúziai Albánchez de Magina május 3-a és 6-a között tisztelek patrónusa Paulai Szent Ferenc előtt. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
3: A hagyományos ünnepségeket, amelyek május elejé menetrendje az évszázadok során változatlan maradta, ezen a héten a spanyol szocialista munkáspárt helyi tanácsosainak abszolút többsége módosította. 2027-től kezdődően a történelmileg megtartott május 4-i ünnepet április 30-ára hozták előre, így elválasztva a városi programokat Paulai Szent Ferenc napjától. A spanyol jobb-közép néppárt szerdán elítélte, hogy a spanyol szocialista munkáspárt intézkedésével gyakorlatilag megszüntették Paulai Szent Ferenc ünnepét. A néppárt szerint a változtatásról nem konzultáltak a város ellenzéki képviselőivel, sőt, még a szerzetes renddel sem. Hangsúlyozták, hogy sem a párt helyi tagjai, sem a város lakosai nem értenek egyet a változtatással. A spanyol El Imperial újság arról számol be, hogy a helyi lakosok tüntettek a szocialista tanácsosok legutóbbi intézkedései ellen. Az újság szerint a városban nemrégiben megalakult egy körülbelül 350 tagú polgári csoport azzal a kifejezett céllal, hogy fenntartsák városuk hagyományait. A csoport elítélte, hogy a szocialista tanácsosok egyoldalúan változtattak az ünnepségeket menetén az elmúlt évben folytatott számos megbeszélés ellenére. Egy másik helyi polgári csoport média információk szerint indítványt készít elő az ünnep megváltoztatásának hatályon kívül helyezésére.
0: A köztársasági elnöki megbízatás megszűnésével, a képviselői cikluskorláttal és az alkotmánybírói korhatárral kapcsolatos utólagos normakontroll indítványok az augusztus 17-i teljes ülésen szerepelnek ismét az Alkotmánybíróság előtt. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
3: Hiába szerepeltek a napirenden, az Alkotmánybíróság augusztus 13-ai ülésén az alaptörvény módosítását támadó fideszes indítványok, a testület nem döntött valamennyi kérdésben. Az Alkotmánybíróság csütörtöki ülésén az ellenzéki pártok utólagos normakontroll indítványai ügyében meghozta első döntését. A testület hatáskör hiányában visszautasította a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokra vonatkozó alaptörvény módosítást támadó indítványt. A testület szerint az indítványban felvetett kifogások valójában a módosítás tartalmára vonatkoznak, amelynek felülvizsgálatára nincs hatásköre. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az Alkotmánybíróság alkotmányosnak találta a rendelkezést. Az indítványozók a kekvákat érintő 2026. évi 18. törvény egyes rendelkezéseit is kifogásolják. Erről azonban a mostani végzés nem döntött. Az Alkotmánybíróság ezt a kérdést elkülönítette és külön eljárásban vizsgálja majd. Vagyis az alapítványokat érintő jogszabályi változások alkotmányosságának ügye ezzel még nem zárult le.
0: Ruf Bálint, Kapitány István és Ruszin Szendi Romulus miniszterek, valamint a vízügy vezetői is részt vettek a sajtótájékoztatón szombaton, amelyen Magyar Péter Pakson megismételte, 3 évtizeden nem látott méretű építkezés folyik Paksnál, miután szerdán a kormányülésen eldöntötték a fenékküszöb kialakítását a várható vízállási és meteorológiai adatok alapján. Udvar

0: Sem a Fidesz, sem más parlamenti párt vezetője nem fogadta el meghívását az atomerőmű működését biztosító beruházás bemutatására. A Mi Hazánk elnökének közlése szerint két hete javasolta a kormányfőnek azokat az intézkedéseket, amelyeket csak most kezdtek el megvalósítani Pakson, és így a kieső paksi áramot méregdrága importtal kellett pótolni az esti csúcs időszakokban. Torockai László az MTI-hez szombaton eljuttatott közleményében azt írta, Magyar Péter nem szakmai egyeztetést akart, csak politikai sót. A Mi Hazánk mozgalmat szombaton Pakson képviselő Tóth Máté energiajogász az ellenzéki párt Facebook oldalán azt közölte, hogy nem engedték Magyar Péter paksi sajtótájékoztatójának helyszínére. A Mi Hazánk korábbi államfőjelöltje szerint a szakmai egyeztetés helyett média hack és politikai látvány esemény zajlott, miközben a kormány hetekkel később kezdte alkalmazni azokat a válságkezelési megoldásokat, amelyeket pártja korábban javasolt. Tóth Máté állítása szerint a késlekedés akár 42 milliárd forintos többletköltséget is okozhatott az országnak. Szintén kifogásolta, hogy javaslatuk ellenére nem valódi szakértői egyeztetés zajlik, hanem politikai kommunikáció. Élesen támadta Kapitány István gazdasági minisztert és Bart István helyettes államtitkárt is, utóbbit korábbi paks ellenes lobby tevékenységgel vádolva. Az energiajogász a kormányzati működést szervezetlennek nevezte, és azt állította, hogy szakmai háttéranyagokat is visszatartanak. Tóth Máté azt mondta, hogy a látványos helyszíni bejelentkezések és a politikai kommunikáció nem helyettesíthetik a szakmai válságkezelést és a kormányzást.
1: Újabb súlyos orosz támadás érte Ukrajnát. Egy 3 hónapos csecsemő meghalt, 11-en megsebesültek, miközben az ukrán erők Oroszország területén egy rakéta és űripari központot, valamint egy katonai repülőteret is támadtak. Nyíri Kata jelenti.
2: 152 drónt és különböző típusú csapásmérőeszközt indított Oroszország Ukrajna ellen szombatra virradóan. Az ukrán légierő szerint több helyszínen is becsapódás történt. A legsúlyosabb támadás Dnipropetrovszk megyében, Marhanecben történt. Egy orosz drón egy többszintes lakóépületet talált el. Egy 3 hónapos kisfiú meghalt, 11 ember pedig megsebesült, köztük 2 gyermek. A fronton az elmúlt napban 233 harci összecsapást regisztráltak. A legsúlyosabb harcok a Konstantyinivka irányban zajlottak, ahol 34 orosz támadást jelentettek. Közben az ukrán erők Oroszország területén is jelentős célpontokat támadtak. A vezérkar szerint a szombatra virradó éjszaka csapás érte a Szamarai Progress rakéta és űrközpontot, valamint a Nyizsnyi Novgorodi területen található Szavaszlajka katonai repülőteret. Mindkét helyszínen tűz ütött ki. A Progress a Soyuz hordozó rakéták egyik fontos gyártója. Szavaszlajka pedig többek között MiG-31K elfogadó vadászoknak, a Kinzsár rakéták hordozóinak ad otthont. Az ukrán gazdaság számára is fontos fejlemény érkezett Oroszország fekete-tengeri olajexportjáról. A Novorosszkban működő Szescseriz olajterminál a dróntámadás után felfüggesztette a nyersolaj berakodását. A terminál naponta mintegy 700 ezer hordó kőolajat kezel, így a kiesés az orosz exportot is érzékenyen érintheti.
1: A nemzet biztonsága fontosabb a politikai vitáknál. A mai biztonsági helyzetben nemzeti egységre van szükség. Jelentette ki Karol Navrocki lengyel elnök szombaton Varsóban a lengyel hadsereg ünnepe alkalmából rendezett katonai díszszemlén. A bolsevik hadsereggel szemben 1920-ban aratott győzelem a Varsói csata 106. évfordulóján a parádét a lengyel politikai és katonai vezetők jelenlétében tartották a varsói óvárosban, a Visztula rakparton. A parádi másik részét a Balti-tengeri Gdynjában rendezték a haditengerészet részvételével, Donald Tusk kormányfő jelenlétében. A varsói díszszemlén csaknem 2000 lengyel és NATO katona vett részt. A Visztulai csodának is nevezett, 1920. augusztus 12-e és 25-e között vívott ütközet sorozatban Lengyelország megvédte az első világháború végén visszanyert függetlenségét és megakadályozta az orosz kommunista forradalom tovább terjedését nyugatra. A román parlamentben azt vizsgálják, közbiztonsági és nemzetbiztonsági okból betiltható lenne-e a TikTok Romániában. Különös tekintettel az álhírek hatásaira, következményeire. Gáspár Sándor tudósít.
3: Immár a TikTokra is rátámadnak. Romániában Raluca Turcan liberális politikus vetette föl, hogy közbiztonsági és nemzetbiztonsági megfontolásból be kellene tiltani a TikTokot az országban,

0: hiszen egy gyermekrabló mentőautóról szóló TikTok álhír néhány nap alatt kézzelfogható erőszakká változott. Récekeresztúron, Kolozs megyében helyiek támadása miatt a jármű vezetője is megsérült. Az ügyben 7 embert előzetes letartóztatásba helyeztek. A támadók vallomásának hitelt adnak a nyomozók, miszerint azért támadtak, mert elhitték, ami a TikTokon terjedt, vagyis hogy mentőautókkal gyermekeket rabolnak el. A politikus úgy véli, a román hatóságoknak a TikTok betiltásának lehetőségét is meg kellene vizsgálniuk, nem csak a konkrét esetet. A jelenséget már nem kizárólag a véleménynyilvánítás szabadsága vagy az egyéni felelősség szempontjából kell értékelni, hanem közbiztonsági ügyként is. A romániai működésével kapcsolatos vita egyébként nem előzmények nélküli. Az Európai Bizottság 2024. decemberében indított hivatalos eljárást annak vizsgálatára, hogy a TikTok megfelelően kezelte-e a romániai választási folyamat tisztaságát veszélyeztető rendszer szintű kockázatokat. A récekeresztúri esetet követően a Romániai Országos Audiovizuális Tanács a hét elején 90 olyan TikTok bejegyzéssel kapcsolatban kért intézkedést a platformtól, amelyekben gyermekeket elrabló fekete mentőautóról szóló történetet terjesztettek. A TikTok már másnap tájékoztatott arról, hogy eltávolította a kifogásolt bejegyzéseket. A teljes körű tiltás legismertebb példája India, ahol a kormány 2020-ban az ország szuverenitására, állambiztonságára és közrendjére hivatkozva tiltotta be. A TikTok ugyan kínai fejlesztésű, de nem érhető el a belföldi felhasználók számára. Ehelyett egy sajátos, a kínai szabályozási környezethez igazított alkalmazást működtetnek. Amerikában van amerikai tulajdonos is, de ott is vita van a betiltásáért.
1: A szavazatok 63%-át besöpörve nyerte meg a pénteki összesítés szerint az időközi választást Nigel Farage, a brit szuverenista jobboldali párt, a Reform UK vezére, jelentette a BBC. A délkelet-angliai Clacton választókörzetében tartott megméretésen John Harvey volt fő ellenfele. A szuverenista Reform UK a közelmúltig az Egyesült Királyság legnépszerűbb pártja volt, részben a tömeges bevándorlással, az egymást követő konzervatív, majd munkáspárti kormányok politikájával és a britek uniós kilépése a Brexit egyes utóhatásaival kapcsolatos elégedetlenség miatt. Lakóházakat és nyaralókat veszélyeztet egy nagy kiterjedésű erdőtűz a horvátországi Dugi Otokon. A lángokat egyelőre nem sikerült megfékezni. A szárazföldről további tűzoltókat vezényeltek a szigetre, közölte a horvát sajtó szombaton. A tűz péntek este keletkezett Horvátország egyik legnagyobb szigetén, Szávár és Brdiny térségében. A lángok főként a sűrű bozótost, az ajnövényzetet és az erdőt érintik. A térségben több egymástól távolabb fekvő lakóház és nyaraló található. A tűz azt követően lobbant fel, hogy Dalmácia több pontján is nagy erőkkel küzdöttek a lángokkal. Péntek este a Pelješac félszigeten, Trogir térségében és Ninszki-Stanovinál pusztító tüzeket sikerült ellenőrzés alá vonni. Az Omis térségében pusztító, egy halálos áldozatot követelő tűzben ugyancsak megszűntek a nyílt lángok. Legalább 58 magyar állampolgárt kellett kimenekíteni a horvátországi erdőtűz által érintett területről, közölte Orbán Anita külügyminiszter pénteken Facebook posztjában. A horvát hatóságok és a Vöröskereszt gondoskodik ellátásukról. Egy magyar állampolgár könnyebb végtagsérüléssel került a spliti kórházba, a helyszínen jelenleg 2 zadarban szolgálatot teljesítő magyar rendőr is segíti a munkát. Tovább terjedt szombat reggel a Franciaország délnyugati részén a Landi fenyőerdőben 2 nappal ezelőtt kezdődött erdőtűz, amely eddig 1580 hektárt égetett fel. Újabb kitelepítések is történtek, körülbelül 100 ember érintett, így 650-re emelkedett az evakuáltak száma. Sérültek egyelőre nincsenek. Erdőtűz pusztít Belgiumban, eddig 1600 hektárnyi természetvédelmi terület égett le. 14. Leó pápa azonnal vészhelyzeti adományt nyújtott az augusztus 10-én 7,4-es erősségű földrengés által sújtott kolumbiai egyházmegyéknek. A latin-amerikai országban 281 ember vesztette életét a természeti katasztrófában. A 100 000 eurós összeget közvetlenül a Caritas Kolumbiánának küldték, amely az egyház központi koordinációs központjaként szolgál a segélyek gyűjtésében és elosztásában.
2: Kárpát-medencei sajtófigyelő. A geopolitikától és nemzetpolitikától a gasztronómián, kultúrán és egészséges életmódon át egészen a mesterséges intelligenciáig. Számos témával várja az érdeklődőket Magyarország kolozsvári főkonzulátusa, a már hétvégén eseményeket kínáló, több mint egy héten át tartó kolozsvári magyar napokon. A Krónika a kolozsvári magyar napok egyik kiemelt helyszínének, a főtér 23 szám alatti konzulátusi udvarnak a programjairól Grezsa Csaba főkonzullal beszélgetett. A főkonzul szerint fontos szempont, hogy magyarországi és erdélyi előadók egyaránt megszólaljanak, illetve nyissanak a románság felé is. Az udvar a rendezvény egyik sokszínű programhelyszínévé vált az elmúlt években, ahol azok is megtalálják a maguknak való eseményeket, akiket a könnyű zene érdekel, míg mások szívesen hallgatnak gazdasági témájú beszélgetéseket, megint másokat a gasztronómia, a borkóstolók, a kulturális vagy a történelmi témák vonzanak, emelte ki a konzul. Az idei kínálat új témája az egészséges életmód, illetve a testi-lelki egészség kérdésköre lesz az augusztus 16-a és 23-a közötti rendezvényen. Jogellenesnek minősítette és visszavonta a bíróság azt az engedélyt, amely alapján őserdőt vágtak ki a kárpátaljai Rónahavas közelében egy út építéséhez, írja a Kárpáti Igazszó. A döntés megakadályozhatja, hogy a már letarolt területen további építési munkák kezdődjenek. A közigazgatási bíróság részben helyt adott az ungvári járási ügyészség keresetének, és megsemmisítette a 2025. februárjában kiadott fakitermelési engedélyt. Az érintett, mint egy félhektáros területen a Rónahavas közelében szélerőműpark építését tervezik. A területet korábban hivatalosan őserdőnek minősítették, ahol a fakitermelést törvény tiltja. Ennek ellenére 2025 tavaszán 114 frissen kivágott, akár 200 éves bükkfa tuskóját találták meg a helyszínen. Az ügyben környezetvédelmi büntető eljárás is indult. A Kárpát-medencei sajtófigyelőt Ungvári Judittól hallották.
1: Hazánk időjárásáról. Vasárnap többnyire derült napos idő várható, késő délutántól az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet, estétől a határ közelében néhol előfordulhat zápor, zivatar. A déli szél megélénkül. Délutánra 33 és 37 Celsius fok közé melegszik fel a levegő. Végül főbb híreink még egyszer röviden. Augusztus 15-én Szűz Mária mennybevételét, Nagy Boldogasszony napját ünnepeljük. Székesfehérváron Szent István király ország felajánlásáról is megemlékeztek. Az Alkotmánybíróság elé kerül hétfőn Súlyog Tamás megbízatása megszüntetésének, a képviselői cikluskorlátnak és az alkotmánybírak korhatárának kérdése. Emelkedett a vízállás, miközben a Duna fő ágában folyamatos apadás tapasztalható, közölte a miniszterelnök Pakson. Újabb nagy tűz Horvátországban Dugi Otok házai vannak veszélyben. Nigel Farage, a brit jobboldal vezére időközi választást nyert. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a technikai munkatárs Bójás János, a bemondó Harcsik Róbert volt. Köszönjük figyelmüket!
3: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
1: Multidéző. Szikora Józsefet hallják.
4: 2026. augusztus 15-e szombat van, Mária mennybevételének ünnepe. Mi, magyarok, Szent István királyunk felajánlása révén hazánk égi patronáját, azaz Nagy Boldogasszonyt ünnepeljük augusztus 15-én. Isten éltesse névnapjuk alkalmából Mária Assunta és Tarzícius nevű hallgatóinkat. Szűz Mária mennybevételének dogmáját, amit egyházunk mindig is vallott, s amely szerint Jézus anyja a földi létből testben és lélekben egyenesen a mennyei boldogságba jutott, 1950-ben hirdette ki 12. Pius pápa. Magyarországon Szent István király avatta ünneppé augusztus 15-ét, Nagy Boldogasszony napját. Szűz Máriának boldogasszonyként való elnevezése egyedülálló magyar nyelvi remeklés, amely az ősi magyar hitvilágból is táplálkozhatott. Államalapító királyunk erre a napra hívta össze Fehérvárra a királyi tanácsot, és tartott törvénykezést. Élete végéhez közeledve ezen a napon ajánlotta fel az országot Szűz Máriának, majd 1038-ban ő maga is augusztus 15-én halt meg. A páratlan felajánlás nyomán a közjogban is érvényesült a magyar történelem folyamán a Regnum Marianum eszme, amely szerint Magyarország Mária országa. A hagyomány szerint 1015-ben alapított a Szent István király a mai budavári nagyboldogasszony templom a Mátyás templom elődjét, a Mária templomot. Az első fennmaradt írásos dokumentum a templom létezéséről 1247-re datálható. A sok viszontagságot átért templomot Ferenc József 1873-ban kelt határozata alapján reprezentatív koronázó főtemplommá építették át Sulek Frigyes vezetésével. Ekkor alakították ki az épület mai, az eredeti gótikus formákat visszaállító képét. Az újjászületett épületet 130 éve, 1896. augusztus 15-én nagyboldogasszony ünnepén szentelte fel Vaszary Kolos hercegprímás. 1771. augusztus 15-én született Sir Walter Scott, skót költő és író, a romantikus történeti regény legnagyobb mestere. Pályája kezdetén a skót népköltészet hatását mutató romantikus elbeszélő költeményeket írt. Az 1814-től írt történeti regényei új műfajt teremtettek. Hatásuk igen jelentős volt a 19. század regényirodalmára. Walter Scott regényei máig népszerűek. Szinte mindegyiket megfilmesítették, sokat színpadra vittek, és opera is készült belőlük. Walter Scott a Lammermoor-i Nász című regényéből Donizetti írt operát Lammermoor-i Lucia címmel. 1856. augusztus 15-én született Bókai Árpád, belgyógyász, farmakológus, egyetemi tanár, akadémikus. A budapesti belklinikán és Kolozsvárot dolgozott. Egyik alapítója és szerkesztője volt a Magyar Orvosi Archívum című folyóiratnak. 1966. augusztus 15-én halt meg Ján Kipura, lengyel származású amerikai operaénekes. Olasz operák tenor szerepeinek előadójaként, valamint operett szerepeivel vált világszerte népszerűvé. Ján Kipura felesége a magyar származású Eggert Márta volt. 1971-ben e napon halt meg Lukács Pál, magyar születésű Oscar és Golden Globe díjas amerikai színész, filmszínész, az egyetlen Oscar díjas magyar színész. 5 éve távozott e világból Lovas Ilona, Kossuth és Ferenczi Noémi díjas textil és képzőművész, érdemes művész. Tevékenységének középpontjában az életelemek és az ember kapcsolatrendszerének tönkretétele elleni tiltakozás állt. Ugyancsak 2021. augusztus 15-én halt meg Gerd Müller, világ- és Európa-bajnok aranylabdás német labdarúgó. 1608. augusztus 15-én Báthori Gábor Acnamét kapott a török szultántól. Muszlim felfogás szerint a birodalomnak behódoló vazallus államok az iszlám világ részévé váltak. A szultáni udvar és a vazallusok viszonyát szerződés, azaz Acnamé szabályozta. 1865. augusztus 15-én mutatták be Pesten Liszt Ferenc Szent Erzsébet legendája című oratóriumát. 1886. augusztus 15-én nyitották meg a Török világ Magyarországon című kiállítást Budavár visszavételének 200. évfordulója alkalmából. 1985. augusztus 15-én 5-ös erősségű földrengés rázta meg Magyarországot.
1: A mai múltidézőt Szikora József készítette.

Fogolyán Kristóf, valamint a Concerto Angelico és a Herman László Kamara zenekar felvételét hallották. Kedves hallgatóink! Az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra van.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen! Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyunk között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Az első tizedet imádkozzuk hazánkért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: A második tizedet imádkozzuk családjaink egységéért, hogy a családtagok tudjanak egymástól bocsánatot kérni, és egymásnak szívből megbocsátani. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
4: A harmadik tizedet ajánljuk fel betegeink gyógyulásáért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent Szűz a világra szültél.
1: asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: A negyedik tizedet imádkozzuk a keresztények egységéért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Az örvendetes rózsafüzér 5. tizedét imádkozzuk papjainkért, valamint újabb papi és szerzetesi hivatásokért, hogy Isten hívő népének mindig legyenek buzgó lelki pásztorai. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Úristen, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, ami Urunk által. Amen.
1: Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hőimáid gyermekidnek, nem te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anyánk vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Dicsértessék Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük, örömhír mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 30 perc. Híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet. Jó estét kívánok! Megkezdődött a bárkák irányított süllyesztése, és a Szivattyú telepnél már egy centit emelkedett a vízállás, miközben a Duna főágában folyamatos apadás tapasztalható. Közölte a miniszterelnök szombat délelőtt Pakson az atomerőmű hidegvizes csatornája mellett tartott sajtótájékoztatón. A Duna vízszintjének emelését célzó paksi beruházás megkezdéséről szerdán döntött a kabinet, a beérkezett tervek, a várható vízállási adatok és az ismert meteorológiai előrejelzések alapján, ismertette a kormányfő. A Fidesz szerint helyes döntés volt a párt távol maradása a Pakstól, a Duna vízszintjének emelése érdekében végzett munkálatoktól. A Fidesz kommunikációs igazgatója Havasi Bertalan szombati közleményében azt írta, az esemény a miniszterelnök politikai örjöngéséről szólt, amelyet szánalmasnak nevezett. Torockai László a Mi Hazánk elnökének közlése szerint két hete javasolta a kormányfőnek azokat az intézkedéseket, amelyeket csak most kezdtek el megvalósítani Pakson. A Mi Hazánk mozgalmat szombaton Pakson képviselő Tóth Máté energiajogász az ellenzéki párt Facebook oldalán azt közölte, hogy nem engedték Magyar Péter paksi sajtótájékoztatójának helyszínére. Tóth Máté szerint, ha az egyik most alkalmazott intézkedést két héttel korábban bevezetik, az ország akár 42 milliárd forintos többletköltséget is elkerülhetett volna, ennyibe került ugyanis számítása szerint a kieső termelés pótlására vásárolt áram. Évvégéig felfüggeszti a kormány az Otthon Start programhoz kapcsolódó kiemelt beruházások státuszát, miközben több korábban kiemelt fejlesztés esetében végleg visszavonják ezt a minősítést. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a kiemelt beruházások rendszerének átalakítását jelentette be a kormány pénteki tájékoztatóján. A közlekedési és beruházási miniszter kiemelte a szélenergia kapacitás bővítését. Az eljáró ügyészség pénteken visszaszállította a Fidesz szervereit a szolgáltató telephelyére, úgymond megőrzésre. Azonban a Fidesz nem helyezheti újra üzembe az informatikai rendszerét, közölte a párt kommunikációs igazgatója az MTI-vel pénteken. Havasi Bertalan közlése szerint ezzel a lépéssel az eljáró ügyészi szerv nyíltan szembe megy a legfőbb ügyészség minapi határozatával, amely törvénytelennek nevezte a lefoglalást, többek között amiatt, hogy a szervergazda számára aránytalan hátránnyal jár a teljes adatpark lefoglalása, mivel nem folytathatja bűncselekményhez egyébként semmiben sem köthető tevékenységét. A Fidesz követeli, hogy azonnal minden korlátozás nélkül állítsák vissza szerverei működését. Havasi Bertalan kiemelte, büntetőjogi lépéseket fontol a Fidesz a felháborító hatalmi visszaélés miatt. Márton Richárd ezüstérmet nyert 200 méteres pillangóúszásban szombaton a párizsi Európa-bajnokságon. A 26 éves magyar versenyző 1.54.06 perces egyéni csúccsal csapott célba, míg a szám másik magyarja Kós Hubert ugyancsak élete legjobbjával 1.54.89-el hatodikként zárt. A számot az olimpiai bajnok francia Léon Marchand nyerte 1.51.72 perccel. Az időjárásról. Felhőtlen lesz az idő, csapadék kizárt, gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 19 fok között várható, ennél alacsonyabb értékeket mérhetünk a szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken, míg a nagyobb városokban, vízpartok közelében, magasabban fekvő pontokon, szelesebb északnyugati tájakon ennél melegebb lesz a hajnal. Vasárnap 32 és 37 Celsius fok közé melegszik fel a levegő. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket! Varázsdoboz. Mesés irodalom.

Csuka Edit, kiskutya a nagyvilágban. 20. rész. Füstös nehezen viselte el a láncot. Sokat sírt, panaszkodott miatta. Az étel is soványabb volt a megszokottnál, de ha éhes volt, megette. A gazda a maga módján szerette, de ha útjában volt, vagy nem fogadott azonnal szót, hamar oda csapott az ostorral. Lacit szerette legjobban, mert emlékeztette Józsikára. Gazdit és asszonykát azonban senki sem helyettesítette ebben az új otthonban. És hiányzott a kert, és a kert lakói, a sok madár és mindenféle állat, melyeket már olyan jól ismert és szeretett. Éjszakánként felfelvonított, siránkozott az elvesztett otthon után. Errefelé más madarat nem látott, csak verebet és fecskét. Az udvar elég sivár gazdasági udvar volt, sehol egy darabka zöld fű, amiben olyan jó ízűen lehetett hemperegni. Ez a sivár udvar volt az egész világa, mert a lánc nem engedte tovább. A nyitott kapun kilátott az utcára, de csak egy kis darabkájára, és néha egy-egy járókelőt figyelhetett meg. A gazda és a gazdasszony keveset volt otthon, a földeken dolgoztak, a gyerekek pedig 2 nap óta eltűntek. Biztosan elutaztak valahová. Róla néha teljesen megfeledkeztek. A vízes edénye üres, ételt se hagytak más, csak egy kis kenyeret, amit még reggel megevett. Estig nem is látja őket. Sivárság és unalom vette körül, és majd megőrült ebben a csöndben és az egyedül létben. Ezért sokszor egészen ok nélkül vadul ugatni kezdett, olyan vadul, hogy az már vonításnak is beillett, de senki sem figyelt rá, mert a szomszédok sem voltak otthon. Most hát teljesült a vágya. Eljött hazúról, hogy lásson, tapasztaljon. Lát is, tapasztal is, de nincs benne köszönet. Senki sincs itt. A disznókat még hajnalban kihajtották a kondával. A libák is elmentek valahová, biztosan valamilyen vízre. Csak néhány tyúk kapirgálott hátul, ahova ő már nem tud elmenni a lánc miatt. Na meg egy átkozott macska van itt, amely még gonoszabb, mint amilyen cini volt. Ide ül, egészen közel az orra elé, de nem lehet elérni a lánc miatt. Szemét félig behunja, és negédes pofával úgy tesz, mintha szúnyókálna. Legszívesebben belé harapna. De a lánc nem engedi, s ezt tudja a nyavajás, csak azért ül ide, hogy keservesebbé tegye a rabságát. Na megállj, csak egyszer sikerüljön ezt a láncot lerázni, csak egyetlen egyszer, s mindent kamatostól visszakapsz. Füstösben gyűlt, gyülekezett a harag és a gyűlölet minden és mindenki iránt. Hová tűnt a jókedvű pajkos kiskutya, amely annyit bolondozott és mindenből játékot űzött? Olyan gyűlölködő és keserület, hogy gazdi nem is ismerne rá. Gazdi és asszonyka, hová lettek? Miért nem keresik meg? Miért nem jönnek érte? Bánatában vonítva felüvöltött. Cice, cice! Hát neked mi bajod, te kutya? Szólalt meg egy ezüstös hangocska. Miért sírsz olyan bánatosan? Füstösnek nagyot dobbant a szíve, kerekre tágult szemmel nézett a hang irányába. Milyen régen volt, amikor utoljára hallotta ezt a kedves hangocskát. Cinege, cinege, hogy kerülsz ide? Hol vagy? Nem látlak? Mutasd magad, hadd gyönyörködjen benned. Sírt, zokogott Füstös, és kutatva tekingetett mindenfelé. Itt vagyok a kerítésnél, a futóbab szárán. Nem mehetek közelebb, mert a macska még elkapna. De talán így is érted a szavamat, nem? Értem, értem. Ismersz engem? Hazúról jöttél? Engem keresel? Azt hiszem, téged kereslek. Te vagy Füstös, aki eltűnt hazúról? Én! Kiáltotta Füstös olyan harsányan, hogy a macska az orra elől ész nélkül menekült fel a padlás lépcsőre. Hát, ha te vagy, akkor örülök, hogy én találtalak meg. A nagy kertben lakó cinege kománk eltűnésed után összetrombitált bennünket, rokonait, és elmondta, hogy eltűntél. Nyom nélkül eltűntél. Megbízott bennünket, hogy kutassunk fel téged, és a távolabb lakó rokonságot is küldjük keresésre.

Most még jobban fáj nekem, hogy nem tudok mozdulni a lánc miatt, és azt sem tudom, milyen messzire vagyok hazúról. Zsákba kötve hoztak ide, és útközben majd elpusztultam a tűzőnapon. Ezért azt sem tudom, hogy mennyi ideig jöttek ide velem kocsival. Szegény füstös, mennyit szenvedtél? De ne búsulj, megviszem a hírt a nagykert lakóinak, és valamit ki kell találnunk, hogy megszabadítsunk téged. Elég messze vagy hazóról, de egy éjszaka alatt meg tudnád járni, ha elszakíthatnád a láncodat. Hiszen ez a baj, hogy nem tudom elszakítani, kiáltott fel kétségbe esetten füstös. És azt nem próbáltad? Kérdezte a cinege, hogy a nyakörvből kibújjál? Nem fogytál le mostanában? Én nem tudom megállapítani, mert személyesen nem ismertelek. Hogy kibújjak a nyakörvből? Gondolkodott el füstös. Megpróbálhatom. Lehet, hogy lefogytam, hiszen nem kapok mást enni, csak reggel és este kenyeret. A gazdáik maguknak sem főznek, s nekem nem fognak szalonnát meg sonkát adni. Még a bürkét is a macska eszi meg. Mindjárt meg is próbálom, ki tudom-e húzni a nyakam. Most ne! Most ne! Te! Figyelmeztette a cinege. Még utóbb valaki meglátja, és akkor újra elfognak. Várj vele egy kicsit. Arra is gondolnunk kell, hogy valaki eléd jöjjön, és hazavezessen, mert nem találod meg az utat. Most azonnal elröpülök, és továbbadom a hírt. Micsoda öröm lesz a nagy kertben? Aranyos cinegém, csak annyit mondj meg, melyik irányba kell mennem, aztán csak hazavergődöm. Igazad van, nem fogom most megpróbálni, hogy kibújjak a nyakörvből, mert valaki megláthatja és beárul a gazdának, hanem majd éjszaka. Nos, mutasd meg, melyik irányban lakunk, merre menjek? Jól van, megmutatom. Figyelj ide, merre repülök. Ha azt az irányt be tudod tartani, meglátod, egy éjszaka alatt hazaérhetsz. Várj még, ne menj el! Olyan boldog vagyok, hogy reményt öntöttél belém. Csak azt mondd még meg, asszonyka és gazdi nem haragusznak rám. Tulajdonképpen én vagyok az oka, hogy ide jutottam, mert el akartam menni a kis patakhoz fürödni. Mit csinál gazdi és asszonyka? Mesélj róluk! Sokat nem mondhatok róluk, mert én sem ismerem őket. Nekem a nagy kertben lakó cinege adta az utasítást, hogy keresselek meg. De annyit mondhatok, hogy a sintérnél már jártak, de nem voltál ott, és nem tudtak rólad. Aranyos cinegém, mondd meg az én barátomnak, a te rokonodnak, hogy mindenkit tisztelek, és köszönöm, hogy gondoltak rám. Ha te nem jössz, bánatomban elpusztulok. Most hát mutasd meg, merre kell mennem, hogy hazaérjek. Figyelj hát jól! Ha reggelre nem érkezel meg, újból fölkereslek, és valami más találunk majd ki. A viszontlátásra! Cici-ci! A cinege felröppent a babszárok közül, és elrepült. Füstös figyelmesen nézte, merre megy, és mikor eltűnt a szeme elől, fölkelt, és idegesen sétált ide-oda. Szívét elöntötte a szeretet és hála barátai iránt, és újjongó jóket fogta el. A gyűlölködés és keserűség kiröppent belőle, és újból pajkos és mindenre vállalkozó kutya lett, mint amilyen azelőtt is volt.

ólom lábon járt az idő, pedig Füstös alig várta, hogy este legyen. Nem volt sem vize, sem étele, de most egyáltalában nem törődött vele. Talán, ha tele fazék étel áll előtte, akkor sem ette volna meg, hogy minél soványabb legyen. Vajon ki tudja-e húzni fejét a nyakörvből? E körül forogtak a gondolatai, mert hiszen ettől függött szabadulása. Szerette volna megpróbálni, de az az átkozott macska még mindig ott ült a padlás lépcsőn, és félig lehuny szemhéja mögül állandóan leskelődött. Még utóbb valamiképpen elárulná a gazdának, hogy Füstös mire készül. Leheveredett a földre, és félig elfordult a macskától. Úgy tett, mintha csupán vakaróznék, de közben körmeivel fölfelé tologatta a nyakörvet. Mindig följebb, mindig följebb. Érezte, hogy egészen könnyen csúszik, és már a fél fejét átcsúsztatta rajta. Átlesett a macskára. Az kerekre tágult szemmel figyelte minden mozdulatát.

Gyorsan visszacsúsztatta a nyakörvet eredeti helyére, és mintha semmi sem történt volna, abba hagyta a vakarózást. Szívét diadalmas öröm töltötte el. Egészen könnyen le tudja húzni a nyakörvet, hogy ez előbb nem jutott az eszébe. Milyen okosak ezek a csöpmadarak. Mivel az időt megállítani nem lehet, lassan-lassan késő délután lett, és megélénkült az utca. Először a libák tértek haza nagy gágogással, és szép sorjában bevonultak az udvarra. A gazdasszony már itthon volt, és kukoricát szórt eléjük, amit hangos hápogással felkapkodtak. Most meg a konda érkezett. Ostorpattogás és iszonyú porfelhő jelezte jöttüket. Éles sivalkodással igyekezett mindegyik otthona felé, és a gazdáik négy süldője is befordult a kapun. A moslék már a vájukba öntve várt rájuk. Berohantak az ólba, és éhesen habzsolni kezdtek. Legutoljára a gulya érkezett haza. Méltóság teljesen lépkedtek a tehenek, egyik-másik mellett kis borja fickándozott, elelbődültek, és a nagy porban gázolva, hol az egyik, hol a másik fordult be egy-egy kapun, meleg tejszagot hozva magával. Gazdáék két tehene is most lépett be az udvarra, és az istáló felé tartott. Már várta őket a jászolba készített abrak és a rácson a lucerna. Füstös tudta, hogy nem sokára közeledik a fejés. Még soha nem látta, hogyan történik ez, csak a meleg tejszagot érezte, amikor a gazdasszony bevitte a tejet a konyhába. Neki nem adtak belőle, csak a macskának. Milyen régen volt az, amikor annyi tejet kapott a szép fehér tányérjára, hogy Sűn barátját is megkínálhatta vele? Szomorúság és öröm hullámzott benne. Felfelugrott helyéről, de aztán újból lefeküdt, és közönösen nézett maga elé. Vigyáznia kell, nehogy meglássák rajta az izgalmat, és kitalálják, mit forgat a fejében. Ha Laci és a kislány nem utazott volna el, nem lenne ilyen zavartalan az öröme, mert csupán őket sajnálja, más senkit és semmit. A gazdasszony és a gazda már minden állatot ellátott, a lovakat is, melyek hazahozták őket a mezőről, de neki még mindig nem adtak vizet, pedig egész nap szomjazott. A kutyának nincs nagy becsülete náluk, az csak éppen azért van, hogy valami ugasson is. De hogy a kutyának is vannak különböző vágyai és szükségletei, az nem érdekli őket. Lassan-lassan alkonyodott. A konyhában valami gyors vacsorát készített a gazdasszony kettőjüknek. Füstösnek csak a szagok jutnak, mert úgy is tudja, hogy csak pár darab kenyeret kap, más semmit. Nem kényeztetik finom falatokkal. Nincs Józsika és Kati, akik még a süteményüket is megosztották vele. Leszállt az este. A házban kigyulladt a fény. Füstös megkapta a kenyérdarabokat, meg a vizet, s a gazdasszony most odabent tesz-vesz, mosogat, rakosgat. Füstös egyre idegesebb lesz. Alig tudja kivárni az időt, hogy minden elcsendesedjen, pedig lassan ez is elkövetkezik. Gazdáiknál és a szomszédoknál is sorra kihuny a fény, és aludni térnek, hogy hajnalban újra kezdjék a mezei munkát. Na most, gondolta Füstös szívdobogva, olyan messzire megy, amennyire a lánc engedi, és mikor megfeszül és húzza a nyakörvét, hátrafelé lépegetve próbál kibújni belőle. Az egyik füle már átcsúszott, a másik még nem. Most nagyot ránt a fejével, és hangos csörömpöléssel lehúr róla a nyakörv a lánccal együtt. Ijedten fülel. Vajon nem hallotta el meg a gazda? De semmi sem mozdul, csak a kutyák ugatnak távolról. Végre szabadon mozoghat. Most csak minél előbb ki innen. A kaput becsukták éjszakára, nem lehet kimenni rajta, de hátulról a szomszédék felé lyukas a kerítés. Óvatosan végig sompolyog a kerítés mellett, és átleselkedik a szomszédba. Egyik helyen mély gödröt kapart valamilyen állat, talán tyúk. A kerítés alatt kényelmesen át lehet bújni. De kérdés, nem támadja el meg a szomszéd kutyája. Az nagy zajjal járna, és észrevennék, hogy szökni akar. Újból visszatért, és az utca felé szeretett volna kimenni, hogy el ne tévessze az irányt, amit a cinege mutatott. De ezen az oldalon sehol sem talált résre, ahol kifért volna. Reszketett az izgalomtól és a türelmetlenségtől. Ide-oda járkált, szivatolt, keresett, kutatott, hol lehetne kijutni. Sehol semmi nyílás vagy rés. Végül leült, és figyelmesen nézte a kerítést. Léckerítés volt, de díszbabbal futtatták be. Nem volt túl magas, hát ha át tudja ugrani. Gondolkodott.
mérlegelt. Hirtelen fölpattant, nekifutamodott, és nagy lendülettel szinte felkúszott a kerítésre, a másik oldalon leugrott. Olyan jól sikerült az ugrás, hogy maga is csodálkozott rajta. Csak az egyik hátsó lába akadt bele a babszárba, és egy jó darabot kiszakított belőle. De ezzel nem törődött. Fontos, hogy már az utcán volt. Most, ha fel is ébred a gazda, nem futhat utána. Csak kifelé a házak közül. Végig rohant az utcán olyan sebesen, mintha üldöznék. Amerre elvágtatott a kutyák mindenütt veszettül megugatták. Csak ki innen, minél gyorsabban. Nem sokára elmaradtak a házak, s szántóföldek között vitt el az út. Holdfény nem világított, csak csillagfény derengett, de amellett mindent nagyon jól lehetett látni. A poros kocsi úton baktatott, de egészen a szélére húzódva, nehogy valamilyen elkésett járműről észrevegyék. Kerülni akart embert, állatot egyaránt. Mióta a tolvajjal ilyen csúnyán megjárta, bizalmatlan lett, és mindenkiben ellenséget látott. Az út egyik oldalán learatott és felszántott föld terült el, a másik oldalon pedig kukoricás. A kukoricás oldalán haladt, hogy szükség esetén, ha netán megtámadja valami, belevethesse magát a magas szárak közé.

Csuka Edit, Kiskutya a nagyvilágban. A 20. részt hallották. Elmondta Nagy Kálózi Eszter. A műsort Horváth János, Liszkai Károly, Dévény Mária és E. Román Kata készítette.

Réges-régen élt egyszer egy fiú, aki nagyon szeretett volna a társaival játszani. Ám azok kigúnyolták, mert ügyetlen volt. Minél inkább szeretett volna nekik megfelelni, annál többet gúnyolták. Szomorúságában, amikor bántották, kint a határban, az erdő szélén, egy szép Mária szobor mögé bújt a többiek elől. Ott mindig megvigasztalódott. Hálából virágkoszorút font, és azzal díszítette a szűzanya szobrát. Télen még a hó és a jég alól is kikapart valami zöldet, amivel kedveskedhetett Máriának. Természetes dolog volt, hogy később kolostorba vonult. Jámbor buzgósággal élt együtt a többi szerzetessel. Amint egy napon éppen imádkozott, feltűnt neki a kolostor kertjében lévő Madonna szobor. Ekkor rémülten az jutott eszébe, hogy már hosszú ideje nem vitt virágot az ő régi Mária szobrának. Nagyon vágyakozott a hajdani erdők és mezők után, és a szobor után is. Már azon gondolkodott, hogy megszökik. Mikor egy öreg barát észrevette a szomorúságát, félrevonta egy sarokba, és kikérdezte bánata felől. Végül azt tanácsolta neki, hogy a kötelező zsolozsmákon kívül minden nap mondjon el egy teljes rózsafűzért. Akkor teljesíti régi fogadalmát, mert olyan koszorút von a szűzanyának, ami sohasem hervad el, és ezt a szent szűz jobban szereti minden rózsa vagy lilium koszorúnál. Az ifjú szerzetes így is tett. Éveken keresztül mondta a rózsafűzér imádságot. Történt pedig egyszer nyáron, hogy előjárója parancsára a szerzetesnek messzire kellett utaznia. Mikor egy erdőn ment keresztül, újból megfogta a szívét a természet szépsége, a fák formái, a vadvirágok színei és a madarak éneke. Arra gondolt, hogy a természet a legszebb templom. Leugrott a lováról, bement az árnyékos erdőbe, és elimádkozta a rózsafűzért. Két úton álló lopakodott utána, akik el akarták lopni a lovát. Mikor közelebb értek hozzá, és meglesték, mit művel, egyszerre csak megpillantották a boldogságos szüzet angyalai kíséretében. Csillagos és virágos bársony volt a ruhája, szépségétől káprázott a szemük. Olyan gyönyörűséges látvány volt, hogy nem is tudták levenni róla a tekintetüket. A Mária kíséretében lévő angyal odalépett a baráthoz. Egy aranykarikát tartott a kezében, olyat, mint amire a koszorúkat szokták rákötni. Ahányszor a barát elmondott egy üdvözlégy Máriát, az ima azonnal rózsává változott az ajkán. Az angyal elvette az egyiket a másik után, és ráfonta egy ezüstdróttal az aranykarikára. Mire a barát az egész rózsafűzért elmondta, teljes lett a koszorú. Ekkor azt az angyal a szűzanya fejére tette. A rablók látták mindezt, de hamar eltűnt szemük elől a mennyei jelenés. A barát is befejezte az imádkozást, és folytatni akarta az útját. Ekkor az úton állók ott termettek, és követelték tőle a köpenyét, a ruháját és a lovát. Ráförmettek, hogy azonnal mondja meg, ki volt az az asszony, akinek a fejére tették azt a rózsakoszorút az angyalok. A barát állította, hogy nem érti őket, és nem is látott semmiféle asszonyt meg angyalt. De amikor a rablók elmondták, hogy 50 rózsából kötött koszorút láttak egy szépséges asszony fején, a barát rájött, hogy ez csak is a szűzanya lehetett. Látjátok? Én nem is láttam őt, csak ti, mondta a barát. Ez azért történhetett, hogy magatokba szálljatok, jó útra térjetek, és abba hagyjátok ezt a förtelmes mesterséget. Ekkor a rablók elszégyelték magukat. Magukba szálltak, és elkullogtak. A barát meg folytathatta az útját szép mezőkön és erdőkön keresztül.

0: Titkos értelmű rózsa, Mária legenda. Átdolgozta Sinkó Veronika. Felolvasta Szemerédi Bernadett. Hangmérnök Liszkai Károly, zenei szerkesztő Elek Judit Sára. Rendezte Sáros Pataki Zsuzsanna.
1: Kis kezemet összetéve szépen, hozzád szólok, jó Isten az égben. Imádkozom szívemből te hozzád, hallgasd meg jó gyermeket fohászát. Este van már, kis ágyamba térek, tőled csendes nyugodalmat kérek. Jó éjszakát apámnak, anyámnak, jó éjszakát az egész világnak. Amen.
0: A varázsdobozt hallották. Szerkesztette Varga Andrea.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.
2: A Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra. Híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet. Jó estét kívánok! Megkezdődött a bárkák irányított süllyesztése, és a szivattyú telepnél már egy centit emelkedett a vízállás, miközben a Duna főágában folyamatos apadás tapasztalható. Közölte a miniszterelnök szombat délelőtt Pakson az atomerőmű hidegvizes csatornája mellett tartott sajtótájékoztatón. A Duna vízszintjének emelését célzó paksi beruházás megkezdéséről szerdán döntött a kabinet, a beérkezett tervek, a várható vízállási adatok és az ismert meteorológiai előrejelzések alapján, ismertette a kormányfő. A Fidesz szerint helyes döntés volt a párt távol maradása a Pakstól, a Duna vízszintjének emelése érdekében végzett munkálatoktól. A Fidesz kommunikációs igazgatója Havasi Bertalan szombati közleményében azt írta, az esemény a miniszterelnök politikai őrjöngéséről szólt, amelyet szánalmasnak nevezett. Torockai László, a Mi Hazánk elnökének közlése szerint két hete javasolta a kormányfőnek azokat az intézkedéseket, amelyeket csak most kezdtek el megvalósítani Pakson. A Mi Hazánk mozgalmat szombaton Pakson képviselő Tóth Máté energiajogász az ellenzéki párt Facebook oldalán azt közölte, hogy nem engedték Magyar Péter paksi sajtótájékoztatójának helyszínére. Tóth Máté szerint, ha az egyik most alkalmazott intézkedést két héttel korábban bevezetik, az ország akár 42 milliárd forintos többletköltséget is elkerülhetett volna, ennyibe került ugyanis számítása szerint a kieső termelés pótlására vásárolt áram. Évvégéig felfüggeszti a kormány az Otthon Start programhoz kapcsolódó kiemelt beruházások státuszát, miközben több korábban kiemelt fejlesztés esetében végleg visszavonják ezt a minősítést. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a kiemelt beruházások rendszerének átalakítását jelentette be a kormány pénteki tájékoztatóján. A közlekedési és beruházási miniszter kiemelte a szélenergia kapacitás bővítését. Az eljáró ügyészség pénteken visszaszállította a Fidesz szervereit a szolgáltató telephelyére, úgymond megőrzésre. Azonban a Fidesz nem helyezheti újra üzembe az informatikai rendszerét, közölte a párt kommunikációs igazgatója az MTI-vel pénteken. Havasi Bertalan közlése szerint ezzel a lépéssel az eljáró ügyészi szerv nyíltan szembe megy a legfőbb ügyészség minapi határozatával, amely törvénytelennek nevezte a lefoglalást, többek között amiatt, hogy a szervergazda számára aránytalan hátránnyal jár a teljes adatpark lefoglalása, mivel nem folytathatja bűncselekményhez egyébként semmiben sem köthető tevékenységét. A Fidesz követeli, hogy azonnal, minden korlátozás nélkül állítsák vissza szerverei működését. Havasi Bertalan kiemelte, büntetőjogi lépéseket fontol a Fidesz a felháborító hatalmi visszaélés miatt. Márton Richárd ezüstérmet nyert 200 méteres pillangóúszásban szombaton a Párizsi Európa-bajnokságon. A 26 éves magyar versenyző 1.54.06 perces egyéni csúccsal csapott célba, míg a szám másik magyarja, Kós Hubert, ugyancsak élete legjobbjával 1.54.89-el hatodikként zárt. A számot az olimpiai bajnok francia Léon Marchand nyerte 1.51.72 perccel. Az időjárásról. Felhőtlen lesz az idő, csapadék kizárt, gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 19 fok között várható, ennél alacsonyabb értékeket mérhetünk a szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken, míg a nagyobb városokban, vízpartok közelében, magasabban fekvő pontokon, szelesebb északnyugati tájakon ennél melegebb lesz a hajnal. Vasárnap 32 és 37 Celsius fok közé melegszik fel a levegő. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! Húsz óra négy perc. A héten történt.
5: Kedves hallgatóink! Közéleti összeállításunk 32. évfolyamának 33. számát hallják. A mikrofonnál
6: Nagy György András
5: és a szerkesztő Pécsi Krisztina.

0: Ízelítő adásunk tartalmából.
1: Babaringató program.
2: Azért most már az ország hallott arról, hogy van egy olyan helyzet Magyarországon, hogy sok kisbaba marad szülő nélkül kórházakban, akiket nem engednek haza, valamilyen okból kifolyólag, tehát nem biztonságos az otthonlétük.
0: Új energiatervezet.
1: Szoros kapu, keskeny út.
0: Tandemkerékpár túra látássérülteknek.
1: Nyitott porta.

0: Babaringató programot indított a Bács-Kiskun vármegyei Oktatókórház és az SOS Gyermekfalvak. A program céljáról Szilvási Lénát, az SOS Gyermekfalvak szakmai vezetőjét kérdezzük.
1: Azért most már az ország hallott arról, hogy van egy olyan helyzet Magyarországon, hogy sok kisbaba marad szülő nélkül kórházakban, akiket nem engednek haza valamilyen okból kifolyólag, tehát nem biztonságos az otthonlétük, és ugyanakkor nem tudják hova elhelyezni őket. Tehát nincs nevelőszülő, aki befogadná őket, és nincs elegendő örökbefogadó szülő sem. Tehát a csecsemők a kórházban várnak, majd már több éve van ez a helyzet, és gyakorlatilag ott van egy-egy kórházi osztályban egy, kettő, három, négy, öt, akár 10 csecsemő is, akinek nem ott lenne a helye. És ott vannak átlagban 3 hónapot, amíg várják azt, hogy elkerüljenek onnan.
2: A híradások szerint gyermeket örökbefogadó szülők éveket várnak arra, hogy egy-egy babát hazavihessenek.
1: Igen, most megfordult a tendencia, tehát hogy lecsökkent az utóbbi években az örökbefogadni vágyok száma, tehát most több olyan gyerek van, aki örökbefogadható lenne, de nincs elegendő örökbefogadó szülő, tehát itt van egy érdekes tendencia, hogy ez megfordult. Volt egy jogszabály, ami megkönnyítette az örökbeadást, és rövidebb várakozási idő után örökbe lehetett fogadni gyereket, de ezek a gyerekek ki is mentek, meg mennek fokozatosan, de hagyom, tehát az örökbefogadó szülők száma is csökkent, és még mindig azért létezik előítélet is a roma származású gyerekekkel kapcsolatban, meg azért ezek között, a gyerekek között vannak betegséggel élő gyerekek, és őket nem szívesen fogadják örökbe, vagy hogyha megtudják, hogy mennyire nehéz volt a terhesség időszaka, vagy súlyosan mentálisan sérült a szülő, tehát hogyha tudnak olyan információt, ami komoly kockázatot jelent a gyerek egészséges fejlődése szempontjából, akkor nem feltétlenül vállalják az örökbefogadást. Tehát sok tényezős a dolog.
2: Miért fordul az elő, hogy évek óta országos nevelőszülő hiánnyal küzdünk?
1: A nevelőszülő hivatás nem egy könnyű hivatás. Egyébként Magyarországon viszonylag sok a nevelőszülő szomszédos országokhoz képest, tehát nem lehet azt mondani, hogy kevés, és azért, tehát hogy mondjam, tehát ez egy nehéz hivatás, tehát nem mindenki alkalmas nevelőszülőnek. Ezt nem lehet végtelen rugalmassággal bővíteni a nevelőszülők számát. Egy gyerekvédelmi rendszernek viszont, hogy is mondjam, tehát hogy a nevelőszülőkön kívül jó minőségű lakásotthonokra és gyerekintézményekre is szükség van. Magyarországon ezt az utóbbi területet teljes mértékben elhanyagolták, és nagyon nehéz sorsú gyerekek is maradnak nevelőszülőknél, ami viszont nehezíti az ő helyzetüket. Hogy mondjam, tehát itt a gyerekvédelmi rendszer fejlesztésében van egy olyan nagyon komoly probléma, és szerintem a nevelőszülőség azért is nehéz, mert nem feltétlenül kap meg a nevelőszülő minden segítséget ahhoz, hogy mondjuk egy problémás gyereket neveléséhez megfelelő segítséget kapjon. Értek itt az iskolákra, tehát állandóan szembesülünk azzal, hogy az iskolák nem felkészültek arra, hogy egy eltérő fejlődésű, egy lassabban fejlődő vagy fejlődésében vagy gyereket jól tudjanak integrálni az iskolába, az osztályba, hogy jól tudjanak vele bánni, hogy fel tudják zárkóztatni ezt a gyereket. Tehát, hogy a nevelőszülők nem csak azzal szembesülnek, ami így szűken a családjuk számára jelent terhet, hanem azzal is, hogy a külső szolgáltatások sem eléggé segítőkészek abban, hogy együtt fölneveljenek egy-egy nehezebb gyereket.
2: A Babaringató programban az önkéntesek milyen feladatot látnak el, milyen feladatot láthatnak el?
1: Nagyon fontos volt végigbeszélni a kórházzal, tehát, hogy ugye ők nem egészségügyi személyzet, tehát nem egészségügyi feladatokat látnak el, hanem gondozási feladatokat látnak el, de azon belül is elsősorban a szabadidős foglalkozásokat, tehát ölben tartják a csecsemőt, sétálnak vele, beszélgetnek vele, dúdolnak neki, rendszeresen járnak egy-egy csecsemőhöz. Alapvetően ugye az, hogy ne egy kiságyban legyen egy 5 hetes csecsemő, hanem ölbe legyen egy darabig, és legyen egy ilyen bőrkontaktusa, meg emberi érintése, és egy női kézben ölben legyen, ez is nagyon fontos. Tehát, hogy ki legyen emelve a kiságyból, hogy mozgassák, ringassák, tulajdonképpen ezt csinálják az önkéntesek.
2: Ki lehet önkéntes?
1: A mi programunkban az önkénteseket úgy választottuk, hogy képzettek legyenek, tehát hogy eleve olyanokat választottunk, akik vagy nevelőszüleink is, és mellette vállalják, vagy pedig nevelőszülőnek jelentkeztek, elvégezték a képzést, átmentek a szűréseken, de éppen az életük úgy alakult, hogy nem tudják vállalni a nevelőszülői hivatást, de ki elvégezték az összes képzést, ami szükséges volt. Tehát ezek felkészült emberek arra, hogy gyerekekkel, nehéz sorsú gyerekekkel foglalkozzanak, és ugyanígy a munkatársaink közül is páran jelentkeztek. Tehát, hogy ez a három kör, nevelőszülők, nevelőszűrésen átestek, és a munkatársaink, tehát ez egy ilyen gyerekvédelmi szakember kör tulajdonképpen, és akkor pluszban még a kórháztól, meg tőlünk kaptak egy felkészítő képzést, és folyamatos szupervíziós támogatást kapnak emellett.
2: Összefoglalva, a program hosszú távú célja, hogy a kórházi tartózkodás ideje alatt is teljes testi, vagy legalábbis minél teljesebb testi és lelki támogatást
1: igen, minél
2: több, kapjanak
1: a csecsemők. Tudunk arra, mert a csecsemőknek nem kellene kórházban lenni, és ez messze nem ideális helyzet, hogy kicsit enyhítsünk ennek a helyzetnek a nehézségén, igen.
2: Jelenleg hány csecsemőt ápolnak a kórházban?
1: Nem lehet fixen megmondani, mert ez egy mozgó szám. Tehát, hogy van, hogy 15 csecsemő van, hogy 3 csecsemő van az osztályon, akiket így kell megsegíteni, tehát akik mellett nincs ott az édesanyja. De ez nagyon változó szám, tehát ezt nem lehet megmondani. Azt tudjuk, hogy országosan ez 350 csecsemő.
2: Szilvási Lénát, az SOS Gyermekfalvak szakmai vezetőjét hallották.

0: a kormány energiatervezetéről Szarka László Csaba geofizikus professzorral beszélgetünk.
1: Abból az alkalomból, hogy a kormány társadalmi vitára bocsátotta az energetikai törvénytervezetét abból a célból, hogy felkészülhessenek az Európai Uniós pénzeknek a fogadására, mi nem az aktuális kérdésekkel foglalkoztunk, hanem úgy gondoltuk, hogy a professzorok Batthyány körének az a hivatása, hogy az alapkérdésekre hívjuk fel a figyelmet. Akkor még nem volt ez a paksi energiakrízis sem, amikor mi beadtuk ezt a rövid összefoglalást, hát erről próbálok pár dolgot elmesélni.
2: A törvény elfogadása mit jelent akár hazánk szempontjából, akár az Európai Unió gazdaságpolitikájának szempontjából?
1: Hát itt úgy látjuk, hogy az Európai Uniónak a gazdaságpolitika az maga a tragédia. Főleg az energia és a klímapolitika miatt egyre mélyebbre ássa magát az Európai Unió. Túlságosan bíznak azokban a zöld energiákban, a napenergiában és a szélenergiában, amelyek egyrészt változékony és időszakos áramforrások. Változékony, mert az intenzitásuk változik, és időszakos, mert hát kimaradások is vannak közötte, ez különösen a szélre igaz. És erre alapozni az Európai Uniónak az ipar működését egyszerűen lehetetlen. Tehát egy dezindustrializációnak vagyunk tanulni, egy ipartalanodásnak, és hogyha mi ráállunk erre az útra, Magyarország, akkor Magyarország is visszaesik. Hát látjuk most már a paksi krízis kapcsán, hogy egyes vállalatokat is arra fognak késztetni, hogy fogják vissza a termelésüket, ennek viszont óriási jelentősége van.
2: Mit ajánl megfontolásra a Batthyány kör?
1: Megfontolásra ajánljuk, hogy gondolják végig azt, hogy melyek a legmegbízhatóbb energiaforrások a hatékonyság szempontjából, hogy egy adott helyen mennyit lehet előállítani, vagy egy adott energiabefektetéssel mekkora energiát lehet visszakapni, és ebben magasan az atomenergia az első. A második a vízenergia, ott körülbelül 50-szeres a nyereség, hát azért ilyen jó ez a hatékonyság, mert hát viszonylag egyszerű nagy területű, de egyszerű gátak építésére van szükség, és utána pedig jönnek nem sokkal lemaradva, jön a szénenergia, és jönnek a szénhidrogének, a kőolaj, és a földgáz. És azt kell tudni, hogy a világ energia ellátásának, most 2025-ös adatok szerint a primer energia ellátásnak a 86%-át a szén és a szénhidrogének adták. Az atomenergia sokkal nagyobb lehetne a jelenlegi néhány százalékos részesedésnél. A vízenergiának hát természetesen korlátai vannak, most ezt Magyarországon, Közép-Európában ezt különösen lehet látni, de azért nem szabad azt elfelejteni, hogy ott, ahol a természeti viszonyok kedvezőek, ott óriási vízerőművek vannak, és a világ legnagyobb 10 erőműve közül 8 vízerőmű. Egy atomerőmű a 10. helyen, és valahol néhányadik helyen pedig egy naperőmű, természetesen kínai szerepel a sorrendben. Tehát mindegyiknek megvannak a lehetőségei, és az energia mixel így kellene gazdálkodni, és nem kellene a hangsúlyt annyira a változékony és időszakos energiákra fordítani, mert ott meg kell oldani rögtön a tárolásnak a kérdését, ami pedig nincs megoldva. Tehát sem elméletileg, sem gyakorlatilag, következésképpen gyakorlatilag sem.
2: Hogyan, miként látják a hazai fosszilis energiaforrások helyzetét, jövőjét?
1: A többséggel ellentétben úgy látjuk, hogy Magyarországnak lennének lehetőségei fosszilis energia felhasználására, de most azért kell harcolni, hogy az egyetlen lignit erőmű, a mátrai, az ne zárjon be. Tehát milyen jó lenne, hogyha lenne...
2: Ennek reális lehetősége van, hogy bezár a mátrai?
1: Hát erről van szó, most erről folyik a vita, nem tudom a kimenetelét, de hát attól tartunk, hogy a törvény módosítás után Magyarország nagyobb nagyobb arányban fog ezekre a változékony és időszakos energiaforrásokra alapozni, és el fogja dobni azt, ami sokkal hatékonyabb, tehát többek között a lignitet is. De és akkor még nem is beszéltünk a széntelepekről, több száz évre való szénvagyon van Magyarország földje alatt, de a mai európai környezetben erről sajnos nem illik beszélni. A világ többi része természetesen nem követi az Európai Uniót. Az Európai Unió azt hiszi, hogy ők játsszák a vezető szerepet a világban, közben ők azok, akik lemaradnak a világhoz képest, Kínához, Indiához, Egyesült Államokhoz és a többi ázsiai országhoz képest.
2: Viszont arról szólnunk kell, hogy milyen fontos szerepe van napjainkban a változó éghajlatnak.
1: Éghajlat mindig változik, és hát vannak perzisztens, több évtizedes egyirányúnak látszó időszakok, de soha nem szabad arról megfeledkezni, hogy a végtelenségig nem lehet ezt lineárisan vagy exponenciálisan extrapolálni. Ezek a trendek egyszer mindig meg fognak fordulni. Ezt számos adat, sőt minden adatsor tulajdonképpen ezt bizonyítja, de a széndioxid üvegházhatáson alapuló hipotézis, amit 1985-ben döntötték el, hogy ezt konszenzus formájában egy adott konferencián, és azóta azt terjesztik, hogy ez az oka mindennek. Ennek érdekében a legnagyobb ellenség a szénenergia és a szénhidrogén energia, a kőolaj és a földgáz energia lett, tehát pontosan, ami a hatékonysággal szembe megy. Értem én ennek a motivációit, hogy nem lehet elhasználni a jövő nemzedékek elől a föld természeti kincseit, de itt, hogy mi mennyi, ezt nagyon rosszul értjük szerintem, tehát a föld sokkal gazdagabb annál, mint gondoljuk, az ember hatását pedig hát sokkal nagyobbnak gondoljuk, mint ami az valójában, amit a globális éghajlatra is kifejt. Tehát itt van egy óriási ellentét a mainstream, tehát a fősodorvonalú nézetek, meg a mi nézeteink között. Megjegyzem, hogy a professzorok Battyányi körébe is elég számosan a mainstream nézetet mondják. Tehát itt nincs egy egyhangú állásfoglalás, nincs konszenzus, hanem néhányan energia munkacsoportban, főleg fizikusok, földtudományi emberek, műszakiak, így hasonlóan gondolkodunk, és hát ezeket a gondolatokat foglaltuk össze, és hát ebbe kevéssé van figyelembe véve azok az úgynevezett jószándékú környezetvédői meggondolások, amelyek persze bennünk is vannak, de a mi környezeti meggondolásunk az humanista jellegű, tehát úgy gondoljuk, hogy az ember is része a természetnek, tehát az embertől kell megvédeni. Mi egy mértékletességet hirdetünk a felhasználásban, és nem azt a megvalósíthatatlan ideát akarjuk mégis ráerőltetni az emberiségre, amit hát úgy látunk, hogy az Európai Unió képvisel. Tehát innen származik a mi ellentétünk az ő nézetükkel.
2: Szarka László Csaba geofizikus professzorral beszélgettünk.

0: Szoros kapu, keskeny út címmel jelent meg Fábry György könyve, a bölcsész társadalomkutatóval, a Magyarországi Evangélikus Egyház kerületi felügyelőjével beszélgetünk.
1: Két magyarázat van ennek a címnek, mind a kettő egyformán fontos volt. Az egyik az a tartalomról szól, tehát valóban megtalálni azt az utat, amin a ma kereszténységének, az európai kereszténységnek, a világ kereszténységéről is beszélhetnék. Járnia kell, bizony az a keskeny út lesz, és szoros lesz az a kapu, tudnélik. A széles úton mindig nagyon sok a csábítás. Például, ami a legegyszerűbb csábítása, a nagyon egyszerű válaszok. Hogy a világ dolgára nagyon egyszerű válaszok lennének, amit rögtön meg tudjuk mondani kézenfekvően, kezünkbe veszünk egy ilyen világ megmagyarázó könyvecskét, és az a világról 10 mondatban is mindent megtudunk. Vagy a másik ilyen nagy irány az, hogy különböző az egyházak számára, különösképpen a keresztény egyházak számára, a nyugati világban nagyon sok olyan út kínálkozik, amit jól esik járni, de baj lesz belőle. Csak ilyenekre gondolok, mint például hát az egész politikai kereszténység kérdésköre. Tehát az a kérdéskör, hogy hogyan viszonyulunk a mindenkori hatalomhoz bárhol is. Jóba lenni vele az mindig jó, akkor rengeteg pénz lesz, fogalmazunk nagyon egyszerűen. De vajon ez a helyes út? Valójában nem véletlenül, Jézusunk nem véletlenül mondja azt, hogy ti menjetek be a szoros kapun, tehát hogy a nehezebb utat kell járni. Ne, van ennek egy szubjektív vagy egyéni személyes oka is, nekem ez a konfirmációs igén volt. Tehát amikor 13 éves koromban, közel 50 évvel ezelőtt kimondani is, szóval akkor, amikor én konfirmáltam a Csömöri Evangélikus Templomban, akkor az én konfirmáló lelkészem Solymár Péter bácsi ezt az igét adta nekem, és valahogy úgy alakult, hogy ez az ige mindig jellemző volt arra, amit én csináltam az életben. Tehát ennyiben egy ilyen személyes önvallomás is, hogy tetszik.
2: A szoros kapu az mindig nyitva áll a belépni akaró emberek előtt?
1: Annyiban nyitva áll a szoros kapu mindig, hogy a teremtő az mindig vár minket. Kinyitja azt az ajtót. De mi megtaláljuk-e, és felismerjük-e, hogy az a kapu, az a mi kapunk, na ez nem biztos. Néha, amikor zárt kaput látunk, akkor azt hiszük, hogy az valaki más zárta be, de nem. Akkor mi zártuk bele magunkat. Mi zártuk bele magunkat a különböző, hát botorságaikba, nem is bűnt mondanék, botorságot. A botorságaikba bezárjuk magunkat, amikor egyrészt kisítőek vagyunk az egyik oldalon, másrészt hübrisztel vagyunk tele a másik oldalon. És akkor bizony belütközhetünk kapukba, de az nem az igazi kapu.
2: Ön szerint a keskeny úton is el lehet térni mondjuk rossz irányba?
1: Biztosan, persze, tehát semmiképpen nem szabad azt gondolni, és látom időnként a nemzetközileg, tehát a külföldi, meg a magyarországi egyes keresztény közösségekben, személyiségekben, hogy ők a dacból, hogy mi mindennel szembe vagyunk, erényt magasztalnak föl, hogy akkor biztos igazunk van. Attól, hogy mindennel szembe állunk, még nem biztos, hogy igazunk van. A kisebbségben lenni, a beszorítottnak lenni sem garancia arra, hogy nekünk van igazunk.
2: Mi van abban az esetben keskeny úton haladóknak, illetve van-e lehetőségük arra, vagy úgy dönteni, hogy visszafordul, irányt változtat, pontosan azért, mert nem akar tovább haladni azzal az úton?
1: Hogy legyen arra képességünk és készségünk, hogy átgondoljuk, hogy jó úton megyünk-e, ez egészen biztosan fontos. Mert hát hosszú utat teszünk meg most, hogyha kereszténységről beszélek, ez a 2000 év, hát mennyi tévútja volt az egyháznak, és nekünk a mi kis rövidke életünkben mennyi tévútunk van, persze sok. Kell, hogy legyen annyi erő, tehát 2 vagy 3 éve volt az evangélikus egyháznak az éves, mindig van egy éves ige, és az a megkülönböztetés képességén alapult. Tehát ez is ugye bibliai hely, hogy legyen képességünk a megkülönböztetésre. Legyen képességünk arra, hogy amíg eljutottunk valahova, lehet, hogy rossz irányba mentünk. Ezt felül kell tudnunk vizsgálni. Az egy más kérdés, hogyha azért állunk meg, mert esetleg nem bírjuk, nincs hozzá erőnk. Na ezért vagyunk együtt. Azért vagyunk együtt, hogy megint csak egy másik biblia helyet idézzek, hogy elhordozzuk egymás terheit. Tehát ez nagy segítséget tud adni.
2: A könyv tartalmára rátérve, a Magyarországi Evangélikus Egyházra vonatkoztatva mit vizsgál?
1: Ez a könyv, ez 15 év kutatásait foglalja össze, mégpedig egy monografikus formában, tehát nem külön-külön tanulmányokat szerkesztettem egybe, hanem egy egységként dolgoztam fel ennek a 15 évnek a kutatásait, annak a fókuszában valóban a Magyarországi Evangélikus Egyház van, de óhatatlanul ez a teljes magyarországi vallásos egyházi közösségekre is kiterjed, hiszen csak annak a vonatkozásában lehet ezt vizsgálni.
2: Igen, a katolikus egyházról is szó van, a református egyházról is.
1: Hát igazándiból persze nekünk fontosak, időnként talán túlságosan is fontosak ezek a felkezeti különbségek a mi kis perspektívánkból, de hát hogy ezt egy egész, nem is kell nagyon magasra emelni magunkat, eddig a Bibliáig elmennünk, és láthatjuk, hogy ezek a különbségek valójában, ezek a mi perszi létezésünknek a különbségei. Tehát itt azok a kutatások, amelyeket én feldolgoztam, azok között vannak célzottan az evangélikus egyházra vonatkozó kutatások. A legrégebbi talán a 2010-11-ben végzett, kifejezetten a Magyarországi Evangélikus Gyülekezetek körében végzett empirikus felmérés, de a többi az már inkább ilyen országos, sőt több nemzetközi kutatást is feldolgoztam benne, amely általában valláshoz, az egyházhoz való viszonyt vizsgálja, illetve általános társadalmi értékekhez való viszonyt, és a legfrissebb kutatás benne az megint csak az evangélikus egyházhoz megy vissza, nevezetesen az evangélikus egyház által fenntartott középiskolás diákjai körében végezett kutatás. Ez az a kör, 6-8 empirikus kutatás van, nagy mintás empirikus kutatás van benne, tehát ez egy nagyon széles tapasztalati bázison nyugszik.
2: Fábri Györggyel, a Szoros kapu és Keskeny út című könyv szerzőjével beszélgettünk.

0: 15. alkalommal indul útnak a Balatont megkerülő tandemkerékpár túra, amelyen közel 70 látó és látássérült kerékpáros közösen teljesíti a távot. Dr. Tálos Marianna, a Mozdulj közhasznú egyesület elnöke nyilatkozik.
1: 15. tandem túra az egy különleges jubileum, és a jubileum köré szervezzük a programokat. Lesz itt születésnapozás Balatonlellén, az első ültetett fa környékén, amikor is a biciklikkel megérkező csapat az ottani Lions Club képviselőivel, a polgármester hivatal segítségével és tiszteletével üdvözli a 15. jubileumi tandem túrát, majd a bicikli túra mellett másnap rögtön egy jótékony barátunk jó voltából vitorlázni viszik a csapatot, ezen kívül pedig természetesen a napi megtett távok mellett idő reméljük és lehetőség is lesz arra, hogy a Balaton hűsvízében is megmártozzunk az északi parton. Történeteket mesélnek nekünk az Annabál történetéről, megtisztel minket Purgár Réka, aki az Annabál történetéről is írt egy könyvet, és eljön hozzánk, és beszélget arról az élményről, ami őt várta az Annabál alkalmával, és ezzel is egy picit a résztvevőket beleviszi annak a hangulatába, ami egy hagyományt jelent Balatonfüreden. Lesz flashmob, Balatonfüreden tandemezni hívjuk az ott sétáló közönséget, civil közönséget, hogy egy picit ők is kipróbálhassák a tandemezésnek az élményeit, és nem maradhat el esténként az a sok-sok színes játék, amivel egyrészt visszatérhetünk abba a korszakba, amikor talán mindenki megtanult biciklizni, és olyan játékokat viszünk bele az esti programokba, amivel visszatérhetünk abba a vidám gyermekkorunkba, amikor még vándortáboroztunk.
2: Minden év, minden túrájának megvan a maga különleges üzenete. Az idei mit rejt magában?
1: Egyrészt a hagyományőrzést, hiszen ahogy említettem, tandem túra is hordozza magában azt a hagyományt, hogy amit elkezdünk egy közösségben, az egy összetartó erővé válik. És talán ennek a legfontosabb társadalmi üzenete az esélyegyenlőség megteremtésén kívül, hogy azok a kis közösségek, akik együtt gondolkodnak, együtt érzik jól magukat, vagy akármilyen üzenetet visznek a többi ember számára, az nagyon-nagyon fontos, és ezeket a közösségeket a mai social media világában sem szabad elfelejteni, hiszen a közös sportolás, egy közös ügy, egy közös kapcsolódás nagyon-nagyon fontos ahhoz, hogy a társadalmat összekapcsolja.
2: Mi alapján választották ki, hogy ki a látó kerékpáros, illetve ki a látássérült, aki hátul ül?
1: Nyilván a segítőket úgy választjuk ki, hogy egyrészt alaptudás a biztonságos kerékpározás, hiszen ha belegondol, akár a hallgató is elképzelheti, hogy a segítőn, aki 220 kilométeren keresztül viszi a látássérült a társunkat, mekkora felelősség hárul rá. Tehát nem csak sportos testalkat, bicikli tudás, de egy felelősségvállalás is az ő része. És természetesen, ha valaki már látott tandem biciklit, az is fontos, hogy körülbelül a tandem segítő és az utasa egy súlycsoportban vagy egy magasságban legyenek, hiszen ez is nagyon-nagyon fontos. A másik pedig nagyon érdekes, hiszen a csapat tagjai között vannak házaspárok, ahol vagy a férj, vagy a feleség lesz a segítő attól függően, hogy melyik tag látás sérült. Ezek már összeszokott csapatok, nyilván őket nem szedjük szét. És az újaknál pedig abszolút alapkérdés az, amit az előzőekben elmondtam. Családi kapcsolódáson kívül az elmúlt 15 évben vannak olyan párok is, akik már nagyon megszokták őket egymást, és barátságok is alakultak ki közöttük, ami azt jelenti, hogy a hétköznapokban is elmennek barátként bringázni, természetesen az ő kapcsolódásuk, az ő párosuk is adott.
2: Tehát az esemény többek között az összetartozás, a bizalom és az esélyegyenlőség ünnepe is.
1: Így van, és arra is törekszünk az útunk során, hogy civil szervezetekkel, polgármesteri hivatalok képviselőivel találkozzunk, hogy őket is egy picit belevigyük a bicikli túra hangulatába. Nagyon-nagyon készülünk, hiszen a 15. alkalommal aprócska emlékajándékokat is viszünk a minket fogadó civil szervezetek vagy polgármesteri hivatalok képviselőinek emlékfelültetés is lesz 2010-ben az idén Keszthelyen és Balatonszemesen a polgármesteri hivatal jóvoltából, úgyhogy ezekre az eseményekre teljes szívvel készülünk az idén is.
2: A túra részleteit dr. Tálos Marianna, a Mozdulj Közhasznú Egyesület elnöke ismertette.

0: Madárvédelem Albániában. Dr. Lángné dr. Petruska Szidóniával, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatójával Posgai Nóra beszélget.
1: Képzeljenek el, kedves hallgatóink, egy gyönyörű, idilli, szinte érintetlen, mocsaras, nádas tengerparti öblöt és egy védett tengeri szigetet, ahol madárfajok százai, egyéb védett állat és növényfajok sokasága él háborítatlanul. A terület világszinten kincs, mindenféle nemzetközi egyezmény védi. És akkor ebbe egyszer csak berobban egy gazdag amerikai üzletember a remek tervével, hogy márpedig ő ide és pont ide szállodákat, luxus üdülőket fog építeni. Hogy hol történik mindez? Albániában. Az eset 2026. május végén soha nem látott civil tiltakozási hullámot indított be, és a madárvédelemből egy-kettőre hatalmas korrupció és kormányellenes megmozdulás lett.
2: Bár személyesen Albániának ezen a részén még nem jártam, de nagyon meggyőző felvételeket láttam többek között a tüntetéseknek is köszönhetően. Hogyha ezt így most térkép nélkül el szeretnénk helyezni, akkor azt mondom, hogy az olasz csizmának a sarkához legközelebbi része ez Albániának, a Vjosa folyó torkolatvidéke, illetve Albánia egyetlen jelentős szigete a Szezen-sziget. Talán a partmenti fejlesztések nagyobb figyelmet kaptak a médiában, hiszen innen indult meg a tüntetés sorozat. Nem csak Albánia szerte, de számos világvárosban is támogatást kaptak az albán diaszpórának köszönhetően.
1: Az öbölről még azt érdemes elmondani, hogy több egymásra épülő nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt áll. Ramszári egyezmény is védi, ugye ez a madaras egyezmény, nemrég a Madárvárta műsorunkban július 31-én erről volt szó. És ott van a kérdéses öbölnek a másik északi részén az az Orikumi mocsár, az a lagúna, ahol nagyon jelentős magyar madár kutatás, Fülemüle, Sitke expedíció dolgozik Németh Ákos vezetésével. Tehát ez egy nagyon szép, értékes terület, és úgy látszik az albánok is tudják.
2: Egyrészt a vizes élőhelyek tudjuk, hogy nagyon sok, nem csak madárfaj, hanem számos másik élőlény számára is egy rendkívül változatos élőhelyet kínálnak. Másrészt az elzártság, érintetlenség az egy olyan adottság, ami mindig kedvez az ökológiai sokféleségnek. És itt egy kicsit érinteném ezt a másik területet, a Szezen-szigetet, ami érdekes módon az elzártság az katonai okoknak köszönhető, azonban mégis hozzájárult ahhoz, hogy itt egy védettebb környezet álljon rendelkezésre az élő lényeknek. És hát ez az, amit most ezek a befektetések veszélyeztetnek.
1: Egyébként érdekes, hogy katonai terület Magyarországon is van olyan lőtér, ami például kiemelt fajgazdagságot, növény, rovargazdagságot mutat, hiszen pont ezért, mert hogy oda nem lehet bemenni, azért a természet is jól jár. Na most visszatérve a Szezen-szigetre, hogy közel van Olaszországhoz, azt mondta, ott ugye olasz katonai kapcsolat is van.
2: Hát ez egy szorosban fekszik, tehát itt van a legközelebbi átjárás Albánia és Olaszország között, ami ugye például az emberkereskedelemnek, kábítószerkereskedelemnek is egy nagyon kedvező útvonal. Tehát mind a kettő országnak érdeke az, hogy ezt felügyelni tudják, és itt nagyon komoly együttműködés is van Albánia és Olaszország között. Ez az otrantói szoros, amiről beszélünk, és ez egyébként a Jón-tenger és az Adriai-tenger találkozásánál fekszik. Tulajdonképpen innen lehet a bejárást felügyelni az Olaszország és a Balkán közötti területre, tehát katonai stratégiai szempontból mindenképpen egy nagyon jelentős terület. 1997-ben úgy tudom, hogy olasz katonai egységet is telepítettek erre a szigetre. Nem tudom, hogy ez még mindig ott állomásozik-e, de az biztos, hogy a tengeri együttműködés az Olaszország, Albánia, illetve egyéb államok között is fennmaradt a mai napig, és egy nagyon-nagyon fontos stratégiai kérdés.
1: Amikor Giorgia Meloni lett a miniszterelnök Olaszországban, akkor hallottunk arról a tervéről, nem tudom, megvalósult-e azóta, hogy az Olaszországban lévő illegálisan vagy nem kívánatosan ott tartózkodó migránsoknak egy részét Albániába telepítik.
2: Katonai rendészeti együttműködés keretében állapodtak meg ebben. Megépült kettő ilyen létesítmény, de közben jogi akadályok merültek fel az ezek alkalmazhatóságával kapcsolatban, úgyhogy ez egy nagyon jó kérdés, hogy ez az egyébként nagyon sok pénzből megvalósult létesítmény együttes, ennek mi lesz a sorsa.
1: Na hát oda kell szállodát meg üdülőt építeni akkor.
2: Ez egy nagyon jó ötlet, és remélem, hogy az albán illetékesek is hallgatják.
1: Na ez zárójel volt, zárójel bezárva. Visszatérve erre a konkrét problémára, tehát adott egy gyönyörű természetvédelmi terület, nemzetközileg is nagyon fontos fajgazdagsággal, élőhelyvédelem, stb. Tehát ez nem az a sötét-zöld környezetvédelem, hanem itt valós értékekről, valós védelemről van szó. És akkor jött egy amerikai üzletember, és akart építeni valamit. Pontosan mi épülne ott, vagy elkezdődött-e már a beruházás? És ki ez az amerikai üzletember? Hogy kerül ő oda?
2: Jó, akkor kezdjük ezzel. Ez az amerikai üzletember, ez Donald Trumpnak a veje. Van egy legenda, hogy hogyan merült fel ennek az építkezésnek az ötlete, nevezetesen az, hogy egy barátjuk jachtjával hajóztak Albánia parti vizein, amikor meglátták ezt a csodás

0: is a része, amihez az Európai Unió részéről a hozzájárulás a Natura 2000-es hálózat, csak az EU-n kívül ezt máshogy hívják, ahol ugye a lényeg az lenne, hogy bármiféle fejlesztés csak az élőhelyek védelmét megvalósítva fenntartható módon lehet megvalósítani.
1: Tehát lehetne fejleszteni, csak szépen.
0: Igen, ennek a fajta védettségnek ez a lényege, hogy nem tilt minden emberi beavatkozást, de nagyon megfontoltan kell ezt megvalósítani. Itt egy 15 kilométeres partszakaszon építenének 10 000 fő befogadására alkalmas luxus ingatlant. Én azt gondolom, hogy ez nem az.
2: Dr. Lágné, Dr. Petruska Szidóniával, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatójával Pozsgai Nóra beszélgetett.

0: A jogsegélyben a nagykorúak cselekvő képességének teljes és részleges korlátozásáról van szó. Szalai Kornél Géza jogásszal beszélgetünk. Kérdéseiket, észrevételeiket várjuk minden nap a 255 33 76-os telefonszámon, illetve a szalaikg@gmail.com címen. A műsorból hallanak egy részletet.
1: A cselekvő képesség korlátozásának egyik lehetséges csoportosítása az, hogy a cselekvő képesség részleges vagy teljes korlátozása az életkor alapján, vagy a bíróság ítélete alapján áll fenn. A kiskorúaknál, vagyis az életkor alapján történő korlátozásnál, ahogy azt a korábbi adásainkban láttuk, elsődlegesen a kiskorú törvényes képviselője, szülője, vagy gyámja dönt a kiskorút érintő lényeges kérdésekben. A nagykorú személyek esetében a cselekvőképességet a bíróság a gondnokság alá helyezési perben meghozott ítélettel korlátozhatja. Ebben az esetben elsődlegesen a részlegesen vagy teljesen korlátozott nagykorú gondnoka dönt az ilyen személyt érintő lényeges kérdésekben. A nagykorú személyek cselekvőképességének korlátozása érzékeny, vitákat kiváltó kérdés. A gondnokság jogintézménye ugyanis úgy kíván védelmet nyújtani az érintettek számára, hogy az önrendelkezési joguk súlyos korlátozása mellett az életüket érintő érdemi döntéseket más személyre bízza. Abban a világban, ahol az emberi jogok és benne a személyhez fűződő jogok szerepe felértékelődik, meglehetősen nehéz arról beszélni, hogy egyes személyeknek belátási képességük időszakonként visszatérő vagy tartós, nagymértékű csökkenése miatt helyettük ügyeik vitelében esetlegesen gondnok jár el.
2: Hogyan fejlődött történetileg a nagykorú személyek cselekvőképessége? Milyen szabályozás volt először?
1: A nagykorúak cselekvőképességének a korlátozására sok esetben valamilyen fogyatékosság miatt kerül sor. Ezek a polgári forradalmakat megelőző időkben sok esetben a mozgásszervi és érzékszervi fogyatékosságokra is kiterjedhettek. Jól lehet hagyományosan az intellektuális és pszichológiai fogyatékosság volt az érintett. Az ókori római jogban a cselekvőképességet kizárta az elmebetegség, valamint egyes egyéb testi fogyatékosságok, így például a látás és különösen a beszédfogyatékos helyzet kizárták a teljes cselekvőképesség érvényesülését szolgáló egyes, szigorú formasságokhoz kötött jogügyletek megkötését. A kései, posztklasszikus római jogban azonban már megjelentek a fogyatékos élethelyzet komplex értelmezésének kezdeményei, ugyanis az elmebeteg, ha a világos pillanataiban lucidum intervallum észszerű döntések meghozatalára volt képes, akkor őt Diokleciánus és Justinian

0: Trajanus császárok rendeletei alapján teljesen cselekvőképesnek kellett tekinteni. Azaz e rendeletek alapján a személy csak akkor minősült fogyatékosnak, ha a társadalmi életben való megfelelő és hatékony fellépésre nem volt képes. A modern jogrendszerek kialakulásával egyrészt általánossá vált az, hogy minden embert függetlenül fogyatékosságától megillet a jogképesség. A kontinentális magánjogokban a római jogtudomány dogmatikai eredményeire hagyatkozva egyértelműen elkülönítették egymástól a jogképességet és a cselekvőképességet. A cselekvőképesség korlátozását és kizárását a polgári korszak magánjogi kódexei három alapon tették lehetővé. Egyrészt a személy életkora, másrészt akaratnyilvánításra képtelen állapota, ilyen például a részegség, harmadrészt elmebetegsége, illetve vele született szellemi fogyatkozása okán. A cselekvőképességre vonatkozó hazai szabályozás az értelmi fogyatékossággal élő személyek emberi jogainak minél szélesebb körben történő biztosítása érdekében jelentős változásokon ment át az ezredforduló időszakában. Az Európa Tanács vonatkozó ajánlása a nagykorú személyek gondnokság alá helyezésével összefüggésben három fontos alapelvet kell a bíróságoknak szem előtt tartani. Ezek egyrészt a szükségesség, másrészt az arányosság, és végül harmadrészt a fokozatosság elvét. Az adott személy cselekvőképessége csak annyiban korlátozható, amennyiben az elérni kívánt céllal, tehát az érintett jogvédelmével arányban áll. Cselekvőképesség korlátozásánál nagyon fontos az orvostudomány állása, ugyanis korábban, főleg a római jognál ez még nagyon csekély mértékű volt, és nagyon szubjektív benyomásokon alapult az, hogy egy adott személynek milyen az elme működése, vagy milyen az a külső más személy számára történő akarat megnyilatkozásának a képessége. És ezért volt az, hogy akkoriban leginkább a beszédképességhez kötötték, hiszen nem volt olyan tudományos módszerük még, hogy a beszédképességben rejlő problémákat el tudják választani az elmeműködés problémáitól, vagy pedig csupán a beszéd szervrendszerünknek a hibájából adódik. Ugyanakkor még egy lényeges dolog, hogy ekkoriban még az írásképesség, tehát egyfajta más módon történő akaratunk külvilág felé történő megnyilvánításának a módja, az írás, mivel kevesebben tudtak, jóval kevesebben tudtak írni, ezért nem vették ezt még figyelembe, illetőleg ilyen precízen nem történt meg az elhatárolás.
1: Szalai Kornél Géza jogásszal beszélgettünk.

0: Indul a Nyitott Porta Napok 2026. Tószegi Faggyas Katalin, a NAK vidékfejlesztési igazgatója nyilatkozik.
1: Idén augusztus 22 és október 4 között az ország 19 térségében 5 hétvégén keresztül nyitnak ki a vidéki családi gazdaságok, manufaktúrák, kistermelők portái. A Herman Otto non-profit Kft.-ben működő kaphálózat vidék és térség támogató egységének szervezésében valósul meg, amihez csatlakozott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is partnerként, és emellett számos szakmai partnerszervezet vesz részt a lebonyolításban és a népszerűsítésben, úgy mint a Kisléptéki Egyesület, a Pannonhelyi Termék Nonprofit Kft., a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség, az Agrármarketing Centrum, az Aktív Magyarország és a Stílusos Vidéki Értelmiség Egyesület. A Nyitott Porta Napok egy programsorozat, amelynek keretében lehetősége nyílik az ide látogatóknak egy kicsit betekinteni a vidéki mindennapokba. Igazából azon túl, hogy az agroturizmus szeretnénk ezzel a programsorozattal népszerűsíteni, az a cél, hogy egyrészt az agráriumot egy kicsit vonzóvá tegyük mind a városi lakosság számára, de bárkinek, aki ide látogat, és egy kicsit meg tudják ismerni, hogy hogy telik egy kistermelőnek a mindennapja, egy sajtkészítőnek a mindennapja, hogyan készül el az a helyi termék, hogyan jut el az asztalukra ezek a helyi termékek, és számos olyan programot lehet kipróbálni ezeken a hétvégéken, amik kapcsolódnak ezekhez a helyi gazdaságokhoz, akár egy farmlátogatás, kertlátogatás, megnézhetjük, hogy milyen termékeket állítanak elő ezekben a gazdaságokban, és ahol állatok vannak, ott állatsimogató is fog működni, részt lehet venni az állatetetésben, de nagyon sok gasztronómiai élmény is várja az ide látogatókat, és kézműves programokon is részt tudnak majd venni.
0: Tehát az állatsimogatók, vagy például a pónilovaglás, ezek a programok a gyermekeket is várják?
1: Igen, abszolút ez a programsorozat, ez kimondottan a családokat célozza meg, attól függetlenül persze bárki, aki érdeklődik, el tud látogatni egy-egy ilyen gazdaságba, de ami nagyon fontos, hogy egy családnak egy egész napra szóló élményt is tud biztosítani, mert mindenhol készülnek a gyerekeknek szóló programokkal is, kézműves foglalkozásokkal, nagyon sok helyen lesznek állatok, nyuszik, cicák, ugye mindazok az állatok, akik úgy általában egy ilyen kis vidéki portán megtalálhatóak. De ahol nincsenek állatok, ott is külön készülnek kis gyereksarokkal, olyan játékokkal, amiben egy picit a gyerekek is jobban meg tudják ismerni a mezőgazdasági létet, az élelmiszer előállítást.
0: A Nyitott Porták láthatóságát egy új, országosan a NAK által szerkesztett portakatalógus is támogatja. Mi ez?
1: Ugye ez a Nyitott Porta programsorozat tavaly indult. Amit fontos elmondani, hogy ez nem kimondottan a kamarának a programja volt, mi, mint szakmai közreműködő kapcsolódtunk be. A Herman Otto non-profit Kft.-ben működő kaphálózat vidék és térség támogató egysége szervezésében valósult meg, mi szakmai partnerek vagyunk, és a kommunikációs támogatást vállalt magunkra. Tehát kommunikációs támogatást biztosítunk a programhoz. Így amellett, hogy hirdetjük a programot, kisfilmeket készítünk, amivel lehet népszerűsíteni ezeket a portákat, és egy picit jobban elképzelhetővé tesszük ezeket a programokat. És emellett készítettünk egy katalógust, együttműködve a Herman Otto Intézettel, és ebben a katalógusban a tavaly kinyitott portáknak a kis bemutatkozója érhető el. Ez online formában elérhető mind a NAK, mind a Herman Otto Intézet honlapján. És itt az elérhetőségeket is lehet látni, és az, hogy milyen programokat, illetve milyen tevékenysége van az adott gazdaságnak. De most már ezeket az információkat egy honlapon is elérhető a látogatók számára. Ez a nyitottportanapok.hu honlap, ahol az egész programsorozatban résztvevő porták elérhetősége, programkínálata és az egész programnak az időpontjai megtalálhatóak majd benne.
0: Tehát összefoglalva, a kezdeményezés hozzájárul a helyi gazdaságok megerősítéséhez, a vidéki közösségek összekapcsolásához, illetve a termelői életpálya vonzóbbá tételéhez.
1: Igen, így van. Tehát amellett az agroturizmust szeretnénk népszerűsíteni, ez a termelőknek egy nagyon fontos kitörési pont lehet, egy új fajta értékesítési lehetőség, ha mondhatom így, hiszen amellett, hogy megismerik az ő tevékenységüket, minden egyes ilyen látogatás alkalmával értékesíteni is tudják a termékeiket, tehát egy kiszámítható piaci lehetőséget is tud biztosítani számukra, és ugye az a tapasztalat így a korábbi programok kapcsán is, hogy aki ellátogat egy ilyen portára, egy nyitott portára, és megkóstolja az ott előállított termékeket, ő biztosan vásárolni is fog ezekből a termékekből, fel lehet tölteni otthon a kamrapolcokat, haza lehet vinni nagyon finom lekvárokat, savanyúságokat, kolbászt, sajtot, tehát mindaz, amiben egy háztartásra szükség lehet, mindenféle finomságot.
0: Tószegi Faggyas Katalinnal, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vidékfejlesztési igazgatójával beszélgettünk.
2: A héten történt véget ért.
0: Várjuk Önöket a jövő héten is, ugyanekkor, ugyanitt, a Magyar Katolikus Rádió hullámhosszán. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik Pécsi Krisztina
2: és Nagy György András.

0: Zolbert szaxofonozott.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Hallgassák meg híreinket! A mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsévet. Köszöntjük Önöket! Augusztus 15-én Mária mennybevételét ünnepeljük. Jeruzsálemben az 5. században már biztosan megemlékeztek a boldogságos szűz égi születésnapjáról. Róma a 7. századtól ünnepli a napot. 12. Pius pápa 1950. november 1-én hirdette ki hittételként, hogy a boldogságos szűz Mária testével és lelkével együtt felvétetett a mennyei dicsőségbe. Szent István király ezen a napon ajánlotta Magyarországot szűz Mária oltalmába. Első államalapító szent királyunk, hazánk fővédőszentje 1038-ban Nagyboldogasszony napján hunyt el. A boldogságos szűz Mária mennybevételének főünnepén a Szent Atya a Castel Gandolfói villanovai Szent Tamás templomban mutatott be szent misét. Augusztus 14-én Székesfehérváron Szent István király országfelajánlására emlékezve a város fogadalmi ünnepnapjának nyitányaként a püspöki palotából körmenetben vitték a magyar szent család erekéit a Szent István király székesegyházba. A köztársasági elnöki megbízatás megszűnésével, a képviselői cikluskorláttal és az alkotmánybírói korhatárral kapcsolatos utólagos normakontroll indítványok az augusztus 17-i hétfői teljes ülésen szerepelnek ismét az alkotmánybíróság előtt. Az alkotmánybíróság csütörtöki ülésén az ellenzéki pártok utólagos normakontroll indítványai ügyében hatáskör hiányában visszautasította a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokra a KEKVÁK-ra vonatkozó alaptörvénymódosítást támadó indítványt. Megkezdődött a bárkák irányított süllyesztése, és a Szivattyú telepnél már egy centit emelkedett a vízállás, miközben a Duna fő ágában folyamatos apadás tapasztalható. Közölte Magyar Péter miniszterelnök szombat délelőtt Pakson, az atomerőmű hidegvizes csatornája mellett tartott sajtótájékoztatón. A Duna vízszintjének emelését célzó paksi beruházás megkezdéséről szerdán döntött a kabinet. A Fidesz szerint helyes döntés volt a párt távol maradása Pakstól. A Fidesz kommunikációs igazgatója Havasi Bertalan szombati közleményében azt írta, az esemény a miniszterelnök politikai öröngéséről szólt, amelyet szánalmasnak nevezett. Torockai László, a Mi Hazánk elnöke közlése szerint 2 hete javasolta a kormányfőnek azokat az intézkedéseket, amelyeket csak most kezdtek el megvalósítani Pakson. A Mi Hazánk mozgalmat szombaton Pakson képviselő Tóth Máté energiajogász az ellenzéki párt Facebook oldalán azt közölte, hogy nem engedték Magyar Péter paksi sajtótájékoztatójának helyszínére. Tóth Máté szerint amennyiben az egyik most alkalmazott intézkedést 2 héttel korábban bevezetik, az ország akár 42 milliárd forintos többletköltséget is elkerülhetett volna. Lakóházakat és nyaralókat veszélyeztet egy nagy kiterjedésű erdőtűz a horvátországi Dugi Otokon, közölte a horvát sajtó szombaton. Péntek estére a Peljesac-félszigeten, Trogir térségében és Ninszki-Stanovinál, valamint Omis térségében pusztító tüzeket sikerült ellenőrzés alá vonni. Legalább 58 magyar állampolgárt kellett kimenekíteni a horvátországi erdőtűz által érintett területről. Egy magyar állampolgár könnyebb végtagsérüléssel került a spliti kórházba. Hazánk időjárásáról. Vasárnap többnyire derült napos idő várható. Késő délutántól az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet, estétől a határ közelében néhol előfordulhat zápor, zivatar. A déli szél megélénkül. Délutánra 33 és 37 Celsius fok közé melegszik fel a levegő. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Lukács könyvéből. Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. De hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendül köszöntésed szava, örvendezve felújongott méhemben a magzat. Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Mária megszólalt: magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben, mert tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, lám ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék. Nagy dolgokat művelt velem a hatalmas, szentséges az ő neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra, akik félik őt. Nagyszerű dolgot tett karja ereje, széjjel szórta mind a gőgös szívűeket, lesöpörte trónjukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az alázatosakat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat elküldte üres kézzel. Felkarolta gyermekét, Izraelt, megemlékezve irgalmasságáról, amint atyáinknak megígérte, Ábrahámnak és utódainak mindörökre. Mária ott maradt még körülbelül 3 hónapig. Azután visszatért az otthonába. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Lukács evangéliumának első fejezetéből a 39-től az 56. versig tartó részletet Varga László atya olvasta fel. 21 óra 7 perc. Most a Vatikáni Rádió magyar adása következik.
1: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Vértes Ajai László. Nagy boldogasszony ünnepnapi adásunk témái. Leó pápa homíliája Nagy boldogasszony ünnepén. A szűzanya az örökké valóság kicsinyített mása, a Szent Atya úrangyala imája, amit a fiú mindenkinek megígért, már megtette anyjával. Leó pápa videó üzenete a szerzetes nő konferenciájához. Nézzetek szembe a közön globalizációjával. Leó pápa nagy boldogasszony ünnepén. A szűzanya az örökké valóság kicsinyített mása. A boldogságos Szűz Mária mennybevételének főünnepén augusztus 15-én szombaton délelőtt 10 órakor 14. Leó pápa a Castel Gandolfói pápai rezidencia közelében álló Villanovai Szent Tomás plébánia templomba mutatott be szentmisét. Homíliájában a Szentírás szavait és az egyházi hagyomány szavait értelmezte, Mária alázatos szolgáló leányként megmutatja nekünk azt a kicsiny dimenziót, amelyben mi is találkozhatunk az Úrral. Nagy örömmel ünneplem idén is veletek nagy boldogasszony ünnepét. Kezdte beszéljét a Szent Atya, jelezve, hogy már tavaly is Castel Gandolfóban a spanyol águstorrendi Villanovai Szent Tomás plébánia templomban ünnepelte a Ferragosztót, ahogy az olasz köznyelv nevezi az ünnepet. Az egyház tanító hivatala azt tanítja nekünk, hogy Mária, miután befejezte földi életét, testével és lelkével felvétetett a mennyei dicsőségbe. Szólt 12. Pius pápa Munificentimus Deus kezdeti apostoli konstitúciója, amelyet 1950. november 1-én tett közzé, és hirdette meg benne Szűz Mária mennybevételének dogmáját. A szűzanyának ebben a misztériumában megmutatkozik számunkra a kegyelem teljességének beteljesedése, amelyet Isten a szepültelen fogantatásában adott neki. Ezért számos műalkotás ábrázolja őt földi élete végén, mint egy gyönyörű fiatal nőt, aki fizikailag felemelkedik a földről a menny felé. Ezt az ábrázolást a Szentmisének a Jelenések könyvéből vett első olvasmánya ihlette, az égen nagy jel tűnt fel, egy asszony öltözete a nap, lába alatt a hold, fején 12 csillagból korona, jelezve, hogy Mária szívében találkozik az ég és a föld, az idő és az örökké valóság.
2: Il tempo.
1: Ez a kép látszólag ellentétben áll azzal, amit az évek múlása tesz velünk. Az életkorral testünk már nem oly mozgékony, hanem mind nehezebbé válik, bőrünk sem lesz frissebbé, hanem az öregedés jeleit mutatja, hajunk sem nyer színt és fényt, hanem őszül, majd fehér lesz. Mi a közös bennünk az oltárképeinken ábrázolt csodálatos fiatal nővel? Tette fel a kérdés Leó pápa. Hogy ezt a titkot megértsük, össze kell vetnünk a két említett szimbólumot. Isten anyjának romolhatatlan testét és szeplőtelen szívét. A lélek tisztasága az, ami Máriában akárcsak bennünk, Isten kegyelméből megvilágítja és átalakítja az egész embert, elvezetve őt a mennyek dicsőségébe. Mária testben és lélekben való megdicsőülése arra tanít minket, hogy igazi szépségünk nem abban rejlik, hogy elrejtőznek az idő múlásának jelei, hanem abban, hogy testünkbe is bevésődve feltárják a soha véget nem érő szeretet jeleit. Utalta pápa Szent Pál apostol szeretet himnuszára, amely szerint A szeretet nem szűnik meg soha. Így arra hív minket, hogy gondoljuk újra a világ által ránk erőltetett számos, túlnyomó rész hedonista és fogyasztói esztétikai normát. Ezek a normák azzal a kockázattal járnak, hogy erős feltételek közé zárnak minket, és értékes energiát pazarolunk arra, ami igazában nem számít, és nem is tart örökké. A mindennapokban találkozhatunk olyan emberekkel, akik az arcukon viselik az öregedés és a szenvedés jeleit, mégis képesek nyugalmat, jó indulatot és békét sugározni maguk körül. Vannak ellenben olyanok, akik talán külsőleg vonzóak, de belül kemények és hidegek. Valójában könnyű megérteni, hol rejlik az igazi szépség, és hol van még szükség a megtérésre, a megbocsátásra és gyógyulásra, állapította meg a Szent Atya. Ha valóban fel akarjuk fedezni és ápolni szeretnénk az isteni szépséget, amely körülvesz minket, és amire teremtettünk, és azt terjeszteni is akarjuk magunk körül, akkor meg kell tanulnunk olvasni egy gyermek gyengéd arcában épp úgy, mint egy idős ember ráncaiban, egy fiatal élénységében épp úgy, mint egy felnőtt nyugalmában, az ünneplés díszeiben épp úgy, mint a ruhákban és a munkaeszközökben. Figyelnünk kell azokra az egyedi szeretett történetekre, amelyeket ezek a valóságok elmesélnek nekünk, felismerve bennük a mennyország apró jeleit.
2: L'amore, l'ornamento più bello dell'uomo.
1: A szeretet az ember legszebb ékessége. A szeretet, amely átalakít, nemesít és felemel minket, amely könnyűvé, szabaddá és Istenhez közelévé tesz minket, még az élet hullámvölgyei között is. Szent VI. Pál pápa a Szűz Mária mennybevételének misztériumáról emlékedve azt mondta, hogy jelentésének megértéséhez a földi nyelvben használt kifejezéseket felsőbbrendűvé és abszolúttá kell tennünk, hogy az örökkévalót kicsinyített formában képzeljük el. A végtelennek és a végesnek az Isten anyjában való találkozásáról Ferenc pápa pedig ezt írta, Mária az, aki egy istállót otthonná tud változtatni Jézus számára, néhány szegényes pólyával és egy hegyméretű gyengétséggel. A csoda, amelyet Mária, a názareti lány ártatlan szívében megtapasztalt, és amely a mennyei dicsőségbe vezette őt, a végletek találkozása, amint azt ő maga is tanúsítja a Magnificat himnusz ihletet szavaiban, amelyeket az evangéliumban hallottunk. Ebben az énekben hitének alázatos kifejezéseink keresztül a mennyek anyja egyszerűen szól nagyszerű misztériumokról nekünk, Istenről, aki benne emberré válik, hogy megmentse az emberiséget, az örökkévalóról, aki időben nyilvánul meg benne, hogy számunkra is újra megnyissa az örökkévalóságba vezető utat, miközben egyúttal alázatos szolgáló leány állapotában megmutatja nekünk azt a kicsiny dimenziót, amelyben, ahogy Szent VI. Pál pápa mondta, mi is találkozhatunk az Úrral. A ma ünnepelt misztérium fenségét tehát nem kell valahol távol keresnünk. Bárhol találkozhatunk vele, ahol igazi szeretet van, egy apa és egy anya szemében, akik fáradtan, de boldogan térnek az a napi munkájuk után, a nagyapák és nagymamák arcán, akik az öregséggel járó bajok ellenére váratlan energiával töltenek el minket, miközben unokáikra vigyáznak, vagy a fiatalok elkötelezettségében, akik arra törekszenek, hogy tisztán és becsületesen nőjenek fel, sőt, hajlandóak szembe menni azzal, amit mindenki másként tesz. Végül pedig oly sok férfi és nő munkájában, akik naponta hittel és odaadással hozzájárulnak ahhoz, hogy a mennyország egy darabkáját a földre hozzák, és egy darab földet a mennybe vigyenek. Nagy boldogasszony gyönyörű arca egyedülállóan szép, minden lehetséges ábrázolás felülmúl, mégis ismerős számunkra, mert valamiképp a körülöttünk lévő emberek arca még a mostani pillanatban is, a testvéreké, akikkel hitben megosztja életük mindennapi felajánlását. Ezért a jelenések könyvének asszonyában a hívők közössége önmagát látja, és a II. Vatikán zsinat Máriát az egyház képének és kezdetének.
2: L'immagine e l'inizio della Chiesa.
1: A biztos remény és a vigasztalás jelének nevezi. Szent emberségében, Isten kegyelméből a miénk is jelen van. Mi is ott vagyunk, arra hivatottak, hogy ugyanazt az élet teljességet éljük, mint ő, és osztozzunk ugyanazon dicsőségben. Szent Ágoston, Krisztus feltámadásáról szólva, arra hívta korának keresztényeit, hogy tegyék azt életük iránytűjévé és viszonyítási pontjává. Azt mondta, Krisztus feltámadt, hogy soha többé ne halljon meg. Változtass irányt, kövesd a világosságot, kezdj el felemelkedni ugyanarról a helyről, ahonnan feltámadt. Tegyük magunkévá meghívását, kérte a pápa. Kövessük a feltámadt világosságát, szükség esetén irányt változtatva. Tegyük ezt különösen ma úgy, hogy Máriára tekintünk, akit Isten testben és lélekben dicsőséggel koronázott meg, és akit anyaként, vezetőként, utitásként
2: Compagna di viaggio.
1: És védelmezőként adott nekünk a mennyországba vezető úton. Zárta homíliáját Leó pápa a Castel Gandolfo-i pápai rezidencia közelében álló Villanovai Szent Tamás plébánia templomban bemutatott szentmisén. A Szent Atya úrangyala imája, amit a fiú mindenkinek ígért, már megtette anyjával. Leó pápa délelőtti szentmisét követően a Castel Gandolfo-i apostoli palota lodzsáján imádkozta el az előtte álló győzelem téren összegyűlt hívekkel együtt a déli Angelus imádságot, és beszédében a titok ikonográfiai ábrázolásainak jelentőségéről szólt. Szűz Mária mennybevételének főünnepe nagy jelentőségi a katolikus teológia és a népi vallásosság számára is, a nagyboldogasszony tiszteltére szentelt templomokban pedig mélyen átélt ünnep. A titok átelmélkedését segíti két ikonográfiai modell,
2: ai due modelli iconografici,
1: amelyekkel a művészek az évszázadok során ábrázolták Mária mennybevételét. Az első, a régebbi, és csaknem egy évezrede, az egyetlen modell témája az Isten anyjának elszenderülése. Mária ravatalon fekszik, a halálba szunnyadva, körülötte ott állnak az apostolok imádságban. Középütt áll a föltámadott Jézus, karjaiban tartva Mária lelkét, mint egy újszülöttet. Azért jött, hogy magával vigye őt Isten dicsőségébe, a mennybe, ahogy szimbolikusan mondjuk. Az Úr valóban beteljesítette anyjának azt, amit minden barátjának ígért, amikor elmegyek az Atyához, és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket. Ez az első modell kiemeli a központi igazságot, a meghalt és feltámadt Krisztus vezet minket mindnyájunk céljához, az örök élethez. Erről emlékedtek a hívők generációi, miközben a nagyboldogasszony ikonja jelölt imádkoztak, és amelyet Rómában a Santa Maria Maggiore Basilica apszisának hatalmas mozaikján is megcsodálhatunk. A későbbi nyugaton kifejlődött újabb ikonográfia eljött a mennyben, fénybe burkolva, gyakran angyalok és szentek között ábrázolja a teljes alakot öltött Szűz Máriát. Itt középen a Madonna megdicsőült teste látható összhangban azzal, amit a jelenések könyvében olvasunk, és nagy jel tűnt fel az égen egy asszony, aki a napba volt öltözve, lába alatt a hold, fején pedig 12 csillagból álló korona.
2: Una corona di 12 stelle.
1: Az apostolok pedig alulról emelik tekintetüket a menny felé fordulva. Ez a második modell azt az igazságot emeli ki, hogy Mária testtel és lélekkel, azaz személyének integritásával lett felvéve a mennybe. Az asszony, aki a földön testet és vért adott a megtestesült igének, és követte őt a tökéletes egyesülésig a szeretet áldozatában, örökkel hozzávonzódott a dicsőségbe. Így ez az ikonográfia is lehetővé teszi számunkra, hogy végső sorsunkat szemléljük. Az élet teljessége, amelyet ma örömmel csodálunk Máriában, az idők végén ránk is vár. Amikor, ahogy Szent Pál tanítja, a feltámadt Krisztus átalakítja gyarló testünket, és hasonlóvá teszi saját megdicsőlt testéhez, a romlandót a romolhatatlanságba, a halandót pedig halhatatlanságba öltöztetve. Így aztán a megváltó szeretete által átalakított testünkkel örökké élni fogunk egy soha véget nem érő ünneplésben. Dicsérjük az Urat!
2: Lodiamo il Signore! Che ha fatto grandi cose nella sua e nostra Santissima Madre.
1: Aki nagy dolgokat tett az ő anyjában, a mi szentséges anyánkban. Zárta az úrangyala ima előtt mondott beszédét Leó pápa.
3: Leó pápa a szerzetes nőknek: nézzetek szembe a közöny globalizációjával. Az Egyesült Államokbeli Női Szerzetes Rendek vezetőinek konferenciájához intézett videó üzenetében Leó pápa kiemelte a különböző közösségek, karizmák és történeteik szépségét, amelyek együttműködve láthatóvá teszik az egyház küldetését és misztériumát a világunkban. Az Egyesült Államokbeli Női Szerzetes Rendek vezetőinek konferenciája megalapításának 70. évfordulója alkalmából 14. Leó pápa videó üzenetet küldött a 2026-os éves közgyűlés résztvevőinek. A pápa hangsúlyozta: fontos emlékeznünk arra, hogy elő kell mozdítani az egységet az intézményeken belül és közöttük, az egymástól különböző közösségek, történeteik és küldetésük között. Minden keresztény arra hivatott, hogy Krisztus szeretet közösségének építője legyen, amely egy szinodális egyházban alakul, amelyben mindenki a saját karizmája és szolgálata szerint működik együtt ugyanabban a küldetésben, mutatott rá 14. Leó. A Szentlélek által a történelem során a közösségeknek adott sokféle karizma lehetővé tette a megszentelt életet élők számára, hogy láthatóvá tegyék az egyház küldetését és misztériumát a világunkban. A pápa itt háláját fejezte ki a különböző intézmények hozzájárulásáért az evangelizáció, a nevelés és a szegények gondozása területén. A közgyűlés témájáról elmélkedve, sok karizma, egy lélek, egy elhívás, Leó pápa arra buzdította a jelenlévőket, hogy tartsák szem előtt közösségük karizmáját. Az egyháznak szüksége van rátok és az általatok képviselt megszentelt élet és szolgálat minden sokszínűségére és gazdagságára, mert életerőtökkel és a Jézusra összpontosító élet tanúságtételével hozzájárulhattok a világ felébresztéséhez, mutatott rá 14. Leó. Ha ezt teszik, képesek lesznek szembenézni a közöny és a tehetetlenség globalizációjával, Krisztus szeretetének és irgalmának orvosságával. A szerzetesi hivatások ápolása elengedhetetlen és alapvető fontosságú a megszentelt élet virágzásához. Leó pápa kiemelte, hogy az egyre inkább szekularizálódó világban is sokan személyesen megtapasztaltuk Krisztus elhívását, hogy kövessük őt a szegénység, a tisztaság és az engedelmesség fogadalmának letétele révén. Még ma is egyre növekvő éhség él Isten iránt, hangsúlyozta a Szentatya. Sok fiatal fedezi fel újra a hitét, miután esetleg eltávolodott tőle. Ezért olyan fontos a kommunikáció a szerzetesnők és a fiatalok között. Leó pápa buzdította a közgyűlést: keressetek módokat arra, hogy bevezessétek a fiatalokat az életmódotokba, és segítsétek őket meghallani az Úr hangját, aki a szívünk mélyén szól hozzánk. A pápa sürgette a csoportot: buzdítsák a fiatalokat, hogy bátran válaszoljanak Istennek azért, hogy megtapasztalhassák azt az örömöt, amely az elhívásának követéséből fakad. Videó üzenetének végén 14. Leó eredményes tanácskozást kívánt a közgyűlés résztvevőinek, és imáiról biztosította mindannyiukat. Munkájukat Szűz Mária oltalmába ajánlotta, hogy járjon közben mindannyiótokért és az általatok képviselt közösségekért. Az Egyesült Államokbeli Női Szerzetes Rendek vezetőinek konferenciáját 1956-ban alapították. A szervezetet 12. Pius pápa kérésére hozták létre, hogy az amerikai szerzetesnők könnyebben tudjanak egymással kommunikálni és együttműködni. A II. Vatikáni zsinat után, az 1960-as évek végén, az egyházi reformok után a nővérek elhagyták a hagyományos apácaruhát. Jelenleg nagyon erősen kiállnak a szegények, a bevándorlók és a környezetvédelem mellett.
1: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, nagy boldogasszony napi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus.
0: A Vatikáni Rádió magyar adását hallották.

0: Elhangzott Georg Philipp Telemann E-moll koncertójának negyedik tétele. Előadta Németh Pál és a Capella Savaria. Vezényelt Gáspár Kornélia.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
3: Sütő András, gyermekkorom tükörcserepei.

Csak hazamehetnék már. Egy napon furulya szóval ismeretlen pásztorgyerek vonult el nyája mögött a hegyélen. Utána kiáltottam, majd csendest magára hagyva a nyomába eredtem, szalmakalapomat lengettem feléje. Akár a felhőknek integettem volna. Furulyás dallamának hurkában, rám se hederítve, úgy ment el, mint akit vesztőhelyre visznek. Halántékrepesztő déli forróságban, zsibongó fejemet egy kökénybokor árnyékába menekítve, szerte rajzó gondolataimat, szapora pillogatással az anyátlan mérajt próbáltam befogni hasztalan. Elszálltak a gondolataim is a furulyás pásztorgyerek után. Kiürült világban, üres kancsónak éreztem magam. Csak haza mehetnék már. Az egyetemes kérődzés nyálcsomóit szaporítva, csendes hátra sem nézett a kiáltásaimra. Szalma vackában a süketném a kutya ásítozott, és ketszentett időnként a fogaival. Mióta légyfogóvá képezte át magát, a kötelező ugatás meg sem fordult a fejében. Oda vakkantottam neki, az ember igazodjék a környezetéhez. Válaszként újabb legyet fogott. Bőrét a megmérgezett kutya szavaival együtt felajánlotta a vadászoknak. Csak hazamehetnék már. A zsombékos réten béka púgatott, imádkozó sáskák zenekara szóltak a szállókon. Boldog sáskák, mikor úgy gondolják, egybegyűlnek, hangolnak, közös pengetésbe fognak. Közéjük hasaltam, velük ciripeltem. Felcsaptam azután leveli békának, s voltam kuvik, tücsök és hápogó vadruca. Környezetem satnya utánzata. Nagyapám a dinnye földön leste az érést. Magyar ember dinnyét őriz, nem beszél. Az indáit növeszti. Nem a szótlansága bosszantott már, hanem a közöny és a szolga alázat, amelyel egyetlen beszélő társul az Istent elfogadta. Hát egyedül az ő fülére bízzuk ezután a szavainkat. Értelmetlen káromkodásaimra nem dördült meg az ég. Csipkebokor sem gyulladt ki, hogy a jövőre nézve valamilyen parancsot kapjak. Ezt mond, azt ne mond, amaszt elhallgasd a világ előtt. Majd, ha fagy, uram, semmit sem hallgatok el. Ha már mindenünnen kirekesztettek bennünket. Az Úr dicséretének ürügyén gímszarvasokkal népesítettük be kertjeinket, az egész apró vadas mezőséget. Valamikor bölényeink is voltak. Vízünk tenyérnyi maradt a pocsolya patakokban, de véle társalkodva tengerre szállhattunk. Isten csigaházában húztuk föl színes vitorláinkat. A harangjait is szerettem, de most hiába tapasztottam fülemet a földre, hogy hangjuk páros vágtatását halljam. A harangok nem gyalogolnak. A kökénybokor gyermekarcnyi árnyéka lefogyott a fejemről. Sós verejtékemben füstölögtem a naplencse gyújtópontjába fogottan. Már úgy éreztem, időtlen idők óta fekszem a földön, vörös hangyák között, meddő csodavárásban, és rettegve, hogy elhagyott játékaimért s az otthoni feldarabolt álomért semmit sem kapok cserébe. Magam is kérődzésre ítéltetem a letarolt szavak mezején. Hallgatásra és nyálkás bólintásra. Kölcsönbe adott fiadat, anyám, visszakérhetnéd már? Véletek otthoniakkal, faóduban is ellaknék. Meghalok itt unalmamban, öklömet harabdáltam. Hűvös kéz tapadt a homlokomra. Mi bajod, kisfiam? Nagyapám szavára, szégyelvén az elesettségemet, összecsombolyodtam. Ne lássa a sírástól megcsúfolt arcomat. Csak nem akarsz itt sündisznóvá lenni? Fordított egyik oldalamról a másikra. Az önérzetemnél fogva állíthatott csak talpra, mert azt mondta. Gyermeket kértem kölcsönbe, nem gyávaságot. Nem vagyok gyáva, bömböltem egyúttal föl is háborodva. Akkor ide sírj. A szemembe sírjál. A szemek közé sírtam bátran. Dinnye illata volt az arcának. Többé nem faggatott. Fejemet simogatta. Eső lesz, mondta. Nem kellene sírással fölszaporítani. Lenyeltem a könnyem.
Hazatereltük Csendest, akitől még aznap egy tovanyargaló zápor után elbúcsúztam. Hasonlóképpen Kelementől és a kutyától is. A zöld szakállú hadifogolynak pántlikát kötöttem piros kiáltásként a tobozos fejére. Ennyit elvárhatott ő is későbbi keresztapjától. A fáramászás ünnepélyes alkalmával onnan a magasból még egyszer számba vehettem az ösvényeimet. Életem reggeli óráinak fehér füst csíkjait. Tiltó táblák alá kövesedtek. A forgalomból kivont ösvények használata helyben bírságoltatik. Álmaimban gyakorta nyargalok rajtuk, nyugalmasabb éjszakákon fölöttük is, szárnyas csikóként. A föld kötelékeitől szabadultan. Zúgó fejjel ereszkedtem alá Kelemenről. Arcomat hiába fordítottam el a naptól, a szemem változatlanul káprázott. Könnyen elhittem volna, hogy tiszteletemre táncol és billegeti hegyeit a világ. A boldog gyermeknek, aki a hallgatás szájkosaras állapotából a beszéd szabadságába indul. Szomorúan nézett rám nagyapó, mint aki velem jönne a hegyen túli zsúbház metropoliszba. Egy fazék tejet, tariznya szilvát és két sárga dinnyét kaptam szolgálati bérként. De nagyapámat vittem volna szívesebben. A hátamon is. Csak közöttünk lehessen. Jöjjön velem, nagyapó! Ketten hazaballaghatnánk a faluba. Hosszan és tűnődve nézett engem. Válasza már évtizedek óta a torkában ülhetett. A költözködés nem ingváltás, hanem sorsváltás inkább. Égő arcom láttán mosdani szalasztott a kútra. Azután megölelt, s mutatta némán az ösvényt, amelyen indulnom kell. Magyar ember, ha búcsúzik, nem beszél. Málhás állapotomban a hegyen megpihentem. Legelső teendőm a vezeklés volt. Férfiúhoz méltatlan sírásom miatt szégyenkezve követtem meg az önérzetemet. Más láb nem akadt, hogy előtte leborulhattam volna. Hallgatásaim kudarcának színhelyét, a zsombékos rétet, ösvényeimet, szederinda kígyóival a tarlót. Csendes szemében az akácokat nyárvégi kötpára kezdte belepni. Nagyapám háza lassan alámerült a kék hullámzásban. Csak Kelemen pántlikája libegett a gyenge szélben, a süllyedés helyét jelezvén. Évekkel később az öreg szalmafödeles házat lebontották. Képzeletem néha fölkeresi. Ahol meggyűrődik a föld, ott van valahol a némaság búvárharangja. Ha megállok fölötte, borzongató sejtelem küldi felém a kölcsön állapot élményét. Azzal, hogy a közös pokróc alól a másba kívánkoztam, otthoni szavaim nélkül valóban a semmibe kerültem. Annak előtte nem tudhattam, hogy a sokat vitatott fogalom mély közeli rokona a visszhangtalan állapotnak. Hazamegyek tehát, az ég alól, a szabad nyújtózkodásból, a közös kucorgásba. Visszanyert rabságom örömében az egyik dinnyét a fanyelő bicskámmal helyben meglékeltem. Cukordinnye volt. Tejbe is belehörpöltem, de két kortyolás után az elosztás jogát anyámra hagytam. A közös tányérban kanállal megvont határvonal szerint fél zsebkendőnyi terület fölött enyém a felségjog. E felségjogot gyakorolva mesélek majd öcséimnek arról, hová érdemes és hová nem érdemes kívánkozni.

Fekete szalag a bika szarván. Békésen ballagtam a porban egy fazék tejjel. Az egészséges természet boldog tudatlan

A bikával találtam szemközt magam. Nem előttem, fölöttem fújtatott, villámlott, morgott súlyos, öklelő mozgásban. Féloldalt fordított, gyűlölt és rettegett feje csapzott volt, és ahogy a szarva megvillant, azon fekete szalag volt. Pillanatra megtorpantam, és azután a mezei apró vadak fürgeségével eredtem futásnak. Mivel semmilyen gondolatom nem támadt, és a fekete szalagon kívül semmit se láttam, minden csöp erőm a lábamat segítette. A fülem kivételével, amely egyáltalán nem volt segítségemre. Attól ugyanis, hogy a megugrott bika tompa, koporsó hangú dobaját meghallottam, lábam összeakadt, és elvágódtam. Fél méternyit csúsztam a porban a törött, kantáros fazék cserepei között. A pillanat töredéke alatt szedtem össze magam, s hagytam ott a cserepeket. Bevágódtam egy udvarra, a bika pedig megtorpant, majd irányt változtatva elballagott. Annak az udvarnak a kertjében kukorica és napraforgó alatt ülve vettem számba szakadt nadrágomat, s cafatosan felhorzsolódott vérző térdemet. A bika szarván megvillanó fekete szalagon tűnődtem. Miként került oda? De hiszen nem is volt rajta. Másodszorra, miután elestem, már nem láttam a szalagot. Egy másik szalagnak volt csupán az emléke. Temetéseken láttam az ökrök szarvára kötve. A gondolataimba felszivárgó rémület olykor egy láthatatlan szálat csomóra kötött bennem. Valami, amihez addig semmi közöm nem volt, bár az a valami ott élt és gyakorta mutatkozott közöttünk, közel került a homlokomhoz, az arcomba fújt. A halál jelezte, hogy nem csak másokra, reám való tekintettel is létezik. Ebben az összefüggésben eladdig nem vettem őt tudomásul. Mindig szomorkás, melegszívű tanítónénink kezében megszólalt a csengő, s mi tülekedve és egymást tapodva buktunk be az iskolaterembe. Azután, hogy kifújtuk magunkból a helytelenkedés mozdonygőzeit, a tanítónéni tekintetének pórázán csendben figyeltünk a tudományokra. Rendszerint ekkor érkezett megkésve, kifulladva, félrecsúszott kendővel s remegő csikókeblével, amely, mint egy külön személyként homályos kísértéseket plántálva, úgy szólván mindennapi verések, térdepeltetések, tenyerelések okozója volt. Erzsi két esztendővel idősebb volt leánytársainál. Fejlettebb mi voltában afféle paradicsommadár a szürke csibék között. Akkori bekovászolt állapotunkban óránként alázott meg valahányunkat, kamasz legénykéket, ugyanis a puszta látványa, de kivált kép fogós játékban az érintése, ölelése valósággal ördöggé csúfított bennünket. Fertelmes nyugtalanság ficánkolt bennünk, olyannyira, hogy a jelenlétében az emberi beszéd is értelmét veszítette. Nyerítettünk, és kosok módjára rohantunk fejjel egyik a másiknak. Vészes állapotunkra jellemző volt, hogy mikor egy napon a tanítónéni felszólított bennünket, álljon elé, akinek kinőtt már a szarva, D. Jóska, példaképünk és vezérünk Erzsi mindennapi megkergetésében, kilépett a sorból, hogy ő valóban úgy érzi, miszerint dudorodik a homloka. Miért késtél megint, Erzsi? Megkerültem a csordát. Félek a bikától. Reggelente szántásokon, zabvetéseken, kukoricásokon, árkon, bokron által kilométereket szaladt a bikától való féltében. Májusi napokon a szoknyája derékig facsaró harmat volt, őszi esőben nyakig sáros, de ha késett is, sohasem hiányzott az iskolából. Ahonnan viszont tanítás végeztével D. Jóska és társai elől menekült haza a tanyára ugyanoly kétségbe esetten. De Jóska fogadást kötött, hogy Erzsi leányságának törik szakad, vérét veszi. A fogadásban több volt az utánzat, mint a valóságosan tisztázott szándék. Katonaság előtt álló bátyja menyecskékhez járt, s kalandjait galambászás közben a templom padlásán mesélgette nekünk. Úgy néztünk föl rá, mint az apostolok a Názáretire. Tanítás végeztével Zsoltárt szoktunk énekelni. Az utolsó sorokat Erzsi már az ajtó felé menet fújta. Azután tarisznyáját a hátára vetve, szoknyáját fölfogva keresztül futott az udvaron, átal a templomkerten, mint a menekülő vad, mindenütt a bokrok végén.

0: védelmében. D. Jóskáék a kötelező zsoltárvég miatt ilyen formán később vethették magukat utána. Erzsi az akkor még hatalmas uradalmi parkban bokortól bokorig, máskor embertől emberig menekült. Mi van te, leányka?
1: Azok a fiúk kergetnek!
0: Akkor az ember, ha valamelyiket elkapta a legénykék közül, megráncigálta a fülét, vagy nyakon verte, hogy röstelje magát. Ha nem akadt ember, Erzsi úgy tett, mintha mégis látna valakit. Elkezdett kiabálni. Ilyenkor az üldözők megtorpantak, és nagy kerülővel a legelőn próbálták utolérni. A szemközti hegyoldalról figyeltem néha D. Jóskáék hajtóvadászatát. Igazi kalózvezér volt Jóska. Erős, szénporos karja volt, és összenőtt szemöldöke. Erzsi levetette a cipőjét. Fácántyúk módjára menekült nesztelen, megállva, a gyöngyös nyakát forgatva, már-már készen arra, hogy fölszálljon. De nem szállt föl, hanem elesett. Bebucskázott valamely gödörbe, repült a talisznyája. Ilyenkor, ha utolérték a fiúk, a 10 körmével védekezett. S másnap gúnykacaj közepette vettük számba D. Jóska képén a piros barázdákat.

Tűzfelelősök. A nagy felfedezések első rikkantása közismert. A gyerekből pap lesz, úr lesz, akárki meglássa. Fényesnek nem éppen, hanem inkább Bumfordinak mondható paraszti kobakom fölött is ilyenszerű lehetett szülők és nevelők összekacsintása. Ki? El vele! Meg ne ragadjon itt a sárban! Tavasszal, ősszel szépen vasalt szöges gólyalábakon, önérzet növesztő magasból dagasztottuk a mezőségi latyakot, a szülőföld szivályos húsát, amely járásunkat alakította, hozzáidomítván az észjárásunkat is. Úgy nevelve tehát, hogy okosan haladjunk, lehetőleg hasra nem vágódva. Nagyjából azon dőlhetett el a sorsom is, hogy elemi iskolai tanítóm a gólyalábaimra nézve így szólt. Ennek a gyereknek nem a lábát, hanem az eszét kellene meghosszabbítani. Apám szíve vágya szerint rábólintott volna, ha a nyakán lovagló szegénység ezúttal is oldalba nem rúgja. Segítsünk, tiszteletes úr, de hol és miből? A válasz úgy hangzott, akár a mesében. A nagyenyedi Betlen kollégiumban, ösztöndíjból. Az öröm és az újongás nem csak körülöttem, bennem is azt jósolta, hogy elmegyek úrnak, szerencsés kiszakadottnak, boldog tudósnak, talán éppen papnak, gazdagnak, amilyen a mi híres papunk is volt, fél száz holdnyi földdel, sok hasznos marhával. Másút megírtam már ennek az én első nyugati utazásomnak a történetét. Hogyan indultunk, miként érkeztünk meg Nagyenyedre? Röppályámat mecénásaim úgy számították ki, hogy pontosan a kollégium boltozatos kapujába vágódtam be egy sántapedellus szigorú tekintete elé. Azt mondotta ez a tekintet. Ide nem úrnak, szolgálni jöttünk, uram. Majd felirányított engem is az internátusi szobámba, ahol miután nevemet elrebegtem, megkaptam már is a beosztásomat. Ha jól emlékszem, a folyosó tisztaságát és csendjét bízták reám, majd azután, amikor a dér a fákat megütötte, előléptettek engem is tűzfelelősnek. Mintha tanáraim is ebből a tantártból vizsgáztak, és vizsgáztattak volna szüntelen. Így ment ez. Két karunkat aprófával megrakva tartottuk magunknak az internátusi meleget. Így lettünk és maradtunk ott mind a hányan. Tűzfelelősök.

Bethlen kollégium kapujában. Nagyenyedre lószekérrel indultam, könycsordulásig szorongással telve, és báróként persze. Szegény paraszti sarjadék állapotomban el se indulhattam volna. Vagyis az történt, hogy érdekemben összefogtak a szolgálatos kezek. Apám a visszaütő vasaktól kék körmű kezével útiládát tajkolt. A tiszteletes úr kérvényeket írogatott, anyám inget vart, foldozott. Egy jó indulatú kéz, a kemény Béláné méltóságos asszonyi, megcirógatta a kobakomat, majd azután, hogy a dolognak haszna is legyen, báró kemény Anna kelengyéjéből válogatott nekem paplanlepedőt és párnahúzatokat. Koronás monogramos holmi volt, minek láttán az internátusi mosónő egészen tavaszig makacsul a hangjában egy eljövendő kisajátítás ígéretével báró úrfinak szólított engem. Akkor sem riadt, már-már tolvaj lelkiismeretű tiltakozásaimat sokalta meg, hanem az elképesztő különbséget aranycímeres párnahajam és egyéb ruházatom között. Ingemen, harisnyámon ugyanis, anyám hervadatlan ujjainak művészi kivitelezésében. Családom ősi címere is ott volt látható. Foltok, stoppolások egész csillagraja. Ezzel nyertem kegyelmet, s úsztam be a mosónő jó indulatának kék ege alá. Volt, mint gondolkoznom. Az izgalmas kaland, amidőn egy téves megszólítás, majd a nyomában elszabadult képzelet felhajtó erejével kidughattam a fejem osztályom kéményén, az illuzórikus helyzetváltozások természete szerint saját otthoni portánkra irányította szigorúbban a figyelmem. A tulajdonképpeni helyzetre, amiből egy mesésen gethes ló mozdított ki engem. A falu végén valaki azt mondta, ne menjünk sehová, mert jő, úgymond szembe velünk, tán épp a kanyaron túl a második világháború. Jenei Sándor tiszteletes uram, kinek az oldalán szilvás lepényt majszoltam, úgy vélekedett, hogy az nem baj, mivel mögöttünk az Isten. Én csak szüleimet láttam integetni az őszi porfelhőben, s vélük addig való életemnek ködbevesző szigetvilágát. Zsombékos létünk otthoniasan meleg és titkos ösvényeit, amelyeken, ha kúszva is, törzs közösségünk tagjai megtalálták egymást. A vánszorgó szekeren, fülemben a száguldás légsurrogásával más, idegen világok felé távolodtam. A messzesség iszonyúnak látszott, legalább 100 kilométernyinek. Visszafelé nézve időnek, stérnek egybemosódásával, annál iszonyúbbnak. Erre nem magamtól, hanem a tiszteletes úr szavainak útján jöttem rá. Bethlen Gábor nyitotta meg nekem az utat a kollégium felé. Ugyanis megtiltotta a főúraknak, hogy jobbágy fiak tanulását bárminő formában is megakadályozzák. Akkor tisztázódott, hogy még püspök is lehet belőlem. Annak előtte a rendiség ismert tiltása szerint nem lehettem volna. S ímé, 311 esztendő múltán ez az idő is bekövetkezett. Első követét a mi familiánk is elindította.

Sütő András, gyermekkorom tükörcserepei. A hatodik rész hangzott el. Felolvasta László Zsolt. Hangmérnök Horváth János. Zenei szerkesztő Bögös Henrietta. Rendező Tar Éva. Szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: George Bizet Opus 22-es gyermekjáték szvittjének részletét hallották. Előadta a francia nemzeti zenekar. Vezényelt Seiji Ozawa.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 22 óra. Hallgassák meg híreinket! A mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet. Köszöntjük Önöket! Augusztus 15-én Mária mennybevételét ünnepeljük. Jeruzsálemben az 5. században már biztosan megemlékeztek a boldogságos szűz égi születésnapjáról. Róma a 7. századtól ünnepli a napot. 12. Pius pápa 1950. november 1-én hirdette ki hittételként, hogy a boldogságos szűz Mária testével és lelkével együtt felvétetett a mennyei dicsőségbe. Szent István király ezen a napon ajánlotta Magyarországot Szűz Mária oltalmába. Első államalapító szent királyunk, hazánk fővédőszentje 1038-ban Nagy Boldogasszony napján hunyt el. A boldogságos Szűz Mária mennybevételének főünnepén a Szent Atya a Castel Gandolfói villanovai Szent Tamás templomban mutatott be szent misét. Augusztus 14-én Székesfehérváron Szent István király ország felajánlására emlékezve a város fogadalmi ünnepnapjának nyitányaként a püspöki palotából körmenetben vitték a magyar szent család erekjéit a Szent István király székesegyházba. A köztársasági elnöki megbízatás megszűnésével, a képviselői cikluskorláttal és az alkotmánybírói korhatárral kapcsolatos utólagos normakontroll indítványok az augusztus 17-i hétfői teljes ülésen szerepelnek ismét az Alkotmánybíróság előtt. Az Alkotmánybíróság csütörtöki ülésén az ellenzéki pártok utólagos normakontroll indítványai ügyében hatáskör hiányában visszautasította a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokra, a KEKVÁK-ra vonatkozó alaptörvénymódosítást támadó indítványt. Megkezdődött a bárkák irányított süllyesztése, és a Szivattyú telepnél már egy centit emelkedett a vízállás, miközben a Duna fő ágában folyamatos apadás tapasztalható. Közölte Magyar Péter miniszterelnök szombat délelőtt Pakson, az atomerőmű hidegvizes csatornája mellett tartott sajtótájékoztatón. A Duna vízszintjének emelését célzó paksi beruházás megkezdéséről szerdán döntött a kabinet. A Fidesz szerint helyes döntés volt a párt távolmaradása Pakstól. A Fidesz kommunikációs igazgatója Havasi Bertalan szombati közleményében azt írta, az esemény a miniszterelnök politikai öröngéséről szólt, amelyet szánalmasnak nevezett. Torockai László, a Mi Hazánk elnöke közlése szerint két hete javasolta a kormányfőnek azokat az intézkedéseket, amelyeket csak most kezdtek el megvalósítani Pakson. A Mi Hazánk mozgalmat szombaton Pakson képviselő Tóth Máté energiajogász az ellenzéki párt Facebook oldalán azt közölte, hogy nem engedték Magyar Péter paksi sajtótájékoztatójának helyszínére. Tóth Máté szerint amennyiben az egyik most alkalmazott intézkedést két héttel korábban bevezetik, az ország akár 42 milliárd forintos többletköltséget is elkerülhetett volna. Lakóházakat és nyaralókat veszélyeztet egy nagy kiterjedésű erdőtűz a horvátországi Dugi Otokon, közölte a horvát sajtó szombaton. Péntek estére a Peljesác félszigeten, Trogir térségében és Ninszki Stanovinál, valamint Omis térségében pusztító tüzeket sikerült ellenőrzés alá vonni. Legalább 58 magyar állampolgárt kellett kimenekíteni a horvátországi erdőtűz által érintett területről. Egy magyar állampolgár könnyebb végtagsérüléssel került a spliti kórházba. Hazánk időjárásáról. Vasárnap többnyire derült napos idő várható. Késő délutántól az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet, estétől a határ közelében néhol előfordulhat zápor, zivatar. A déli szél megélénkül. Délutánra 33 és 37 Celsius fok közé melegszik fel a levegő. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket. 22 óra 4 perc. Házi muzsika a Déli Báb utcában. A műsorvezető Juhász Előd.

0: Hölgyeim és uraim, ez a Házi Muzsika a Déli Báb utcában című műsorunk. Bögös Henrietta, Liszkai Károly és a magam nevében szeretettel köszöntöm Önöket. A mikrofonnál a házigazda Juhász Előd, velem szemben ifjú, nagyszerű zongoristánk Ránki Fülöp. És az ő előadásában egy részletet hallottunk Schubert D-dur zongraszonátájának elejéből. Mondhatom így. Szeretettel köszöntünk, örülök, hogy összejött ez a találkozásunk. Egyszer már beszélgettünk itt a Katrádióban, de akkor lemezek kíséretében. Most teljesen szabadon portyázhatunk. Nagyon érdekes, hogy nemrég olvastam Liszt Ferencről egy francia szerző, nem olyan régen megjelent művét, és ő azt taglalja, hogy Liszt mennyire él tovább olyanoknál, mint César Franck, nem beszélve Wagnerről, Brahmsról, olyanoknál, mint Bartók, olyanoknál, mint Lutoszlavszki, és még hosszan tudnám sorolni. Te hogy éled meg ezt a továbbélést? Különös tekintettel itt a D-dur szonátára, ami legalábbis ez az első rész, amit hallottunk, úgy tűnik, mintha hagyományos lenne, de nem az.
1: Hogy érted a továbbélést? Tehát, hogy...
0: Hát a liszti örökségnek a továbbélését, ahol reminiszenciák vannak, ahol konkrét utalások vannak, ahol csak stiláris emlékeztető van, úgy éltem, hogy azt hiszem, hogy máig felfedezhető a hatása. Még a mai komponistáknál is. Te is hoztál egy dukai művet, akár még abban is felfedezhetem.
1: Hát... Nagyon nehéz ezt körvonalazni, mert kicsit olyan ez, mint amikor azt mondják, hogy ha az ember levest teszik, akkor 10 évvel tovább él. Csak hát ugye senki nem tudja kipróbálni mindkét verziót, mert vagy egyiket, vagy másikat.
0: Nincs összehasonlítás.
1: Igen, tehát nagyon nehéz valójában összehasonlítani. Ugyanígy nagyon nehéz számomra megállapítani azt, hogy most vajon hol van valóban Liszt hatása, és hol van valami, ami hasonlít arra, amit esetleg Liszt vívmányának tekintünk, vagy amit tőle ismerünk, esetleg először, mint zeneszerzői gondolatot, vagy kompozíciós technikát akár. Például nagyon könnyű kapcsolatokat találni Liszt kései stílusa és Bartók nem legkorábbi stílusa, de korai érett stílusa között. És messze nem biztos, hogy éppen azokat a darabokat, amiket összekötünk esetleg Liszttől ezekkel a Bartók művekkel, azokat Bartók ismerte, vagy ismerhette egyáltalán. Bizonyos művek még fel sem voltak fedezve, és nagyon sok mű egyáltalán nem volt annyira a köztudatban, és még egy Bartók számára sem hiszem, hogy a teljes, még az akkor nagy nehezen elérhető Liszt életmű is hozzáférhető lett volna.
0: Hihetetlen a Liszt életmű. Én egész egyszerűen nem tudok betelni vele. Most is olvastam olyan adatokat, nem tudtam, hogy mindent emlékezetből játszott, és azt úgy, ha igaz, amit leírtak. Ezt én is mindig fenntartással fogadom, de két példát mondok neked. Az egyik Szabolcsi Bence tanár úr, aki 5 évig tanított a Zeneakadémián. Hát ő maga volt a világcsoda. Én mai napig hálát adok, hogy hozzá kerültem. Ő maga mesélte el, hogyha megnéz egy kottát, lejátsza maximum 2-szer, akkor már megvan. Nem biztos, hogy az összes kis nüansz megvan, de al fresco megvan. És a másik, amit te is tudsz, Kossuth Zoli, aki hasonlóan vélekedett. Szemben velem, aki bot csinálta, zongorista vagyok, akinek 20-szor kell eljátszani, és még mindig nem tudom fejből, de élvezem is, ez a lényeg, vagy valamit meg kell nézni. Te könnyen tanulsz?
1: Relatíve igen. Tehát ilyen ez a... lehet ezt fotografikus vagy eidetikus memóriának szokták hívni, ilyesmi adottságom nincs, de viszonylag könnyen és gyorsan tanulok. Ugyanakkor mégiscsak mindig nagyon nehéznek tűnik minden darab tanulás. És azért tűnik annak, mert nem lehet fél munkát végezni. Tehát igazából egészen addig elsősorban a szigorú és megfeszített összpontosítás dominál a darabtanulásban, amíg nem érzem azt, hogy a véremmé vált. És ez akkor is sok munkát igényelt, hogyha egyébként már azt mondhatja az ember rövid idő után. Igen, munkálat? igen, határozottan.
0: De akkor ez határozottan kemény munka.
1: Munka, itt munkára van szükség. Az nem jelenti azt, hogy nem élvezetes. Tehát én ezt nagyon élvezem ezt a folyamatot, de ez igenis munka. Tehát van egy olyan, mint hogyha lemenne az ember a kottában rejlő bányába, és akkor ott ki kellene fejteni azokat a érceket.
0: És akkor ott
1: érceket.
0: Vannak a kincsek, a kifejti.
1: Igen. A zeneszerző számára volt egy valamilyen módon kialakuló koncepció, volt egy hangi valóság, vagy hangi valóságok összessége, mint egy harangnak a frekvencia, vagy nem egy frekvencián szól a harang, hanem egy frekvencia mező, hallunk egyszerre. Tehát egy darabnak is sokféle előadása lehetséges, nem mindegyiknek, de a legtöbbnek. De valahogyan az érvényes előadásoknak a vázát azt akkor a szerző megpróbálja notálni, és aki előadja azt, az annak a számára ez ott van, egy adott bányaként, és akkor ott abban addig kell dolgozni, amíg az ember vissza nem jut arra a pontra, amit úgy érez, hogy rokonságban van azzal, ahol a zeneszerző lehetett, amikor papírra vetette.
0: Igen, és ami már a tanulástól való eltávolodás. Tehát akkor már úgymond kézben, fejben, szívben van.
1: Igen, egyrésztről ez igaz, másrésztről akkor is, hogyha milliószor játszottam már az ember a darabot, érdemes újra és újra visszatérni a kottához, akkor is, hogyha az ember fejből játsza, mert nagyon sokszor érhetik az embert meglepetések. Olyan meglepetés is érheti az embert, hogy valamiről, amiről úgy érezte, hogy az egy egyéni megnyilvánulás, egy egyéni olvasat a darabbal kapcsolatban, és esetleg elfelejtette, hogy pontosan a kottában hogy van azon a részleten notálva, kiderül, hogy a kottában ott van, és akkor ennek megörülhet az ember. A másik opció pedig, hogy olyasmiket talál az ember, amik vagy elhalványultak, vagy nem vette észre, vagy nem úgy olvasta korábban.
0: Tehát újra felfedezés.
1: Szóval újra az ember, nem is azt mondom, hogy ellenőrzi a tudását, mert az azt implikálná, hogy ez egy befejezett egész a darabnak az olvasata, de hát ez folyamatosan változik, természetesen, mint hogy mi magunk is változunk. Tehát igazából ebben a változó folyamatban való jelenlétet az előadó és a darab viszonyában az, amit ezzel azt hiszem, hogy ápolni lehet, hogyha újra és újra visszatér az ember a kottához.
0: Ami nagyon jó, mert minket is frissít.
1: Igen, és a legjobb, ha megpróbáljuk úgy elolvasni a kottát, mint hogyha most lennek először. Uh-huh. Akkor is, ha az ember már sokszor...
0: Kvázi rácsodálkozni.
1: Igen, ez nagyon fontos. Ugyanúgy, mint ahogy előadásnál is, akkor is a fejből játssza az ember, szóval, hogy mi is meglepődjünk, és minket is megérintse az, ami a hallgatót.
0: Én kértem, hogy csonkítsuk meg ezt a Schubert szonátát, a D-dur szonáta második tételét, mert ennek egy ilyen ötös felépítése van, nem megyünk részletekbe, de lényeg az, hogy ez a viszonylag lassú, elmélkedő vagy melankolikus rész váltakozik egy sokkal izgalmasabb, drámaibb részlettel. Most nem azt kérem, hogy azt a drámai részt mutass be, mert úgyis hallani fogjuk, hanem minden kommentár nélkül ezt a második tételt szólaltasd meg.

0: először is gratulálnom kell, hogy ezen a nem igazán jól felhangolt zongorán ilyen nagyszerűen meg tudtad szólaltatni. Nagyon nehéz ezen ilyen szépen játszani, úgyhogy tényleg le a kalapot. Öröm volt hallani ezt a D-dur Schubert szonátát, mert nagyon régen hallottam, most így csak részletekben nemrég, és mindig, ahogy mondtad, újraolvassuk, újra hallgatjuk, újabb csodákat fedezünk fel. Hát hány Schubert dal van ebben, amit ki lehetne fejteni, és meg lehetne komponálni? Hihetetlen. Lépünk tovább, de az azért érdekel, hogy azt írtad, hogy mindegyik általad választott darab valamiképpen a mozgáshoz, utazáshoz kötődik. Ebben például mit érzel?
1: Hát utazáshoz kötődőnek. Nem érzem, hanem ez egy tényszerűség, hogy Schubert ezt egy üdülése alatt írta. Bad Gasteinben üdült éppen, szívta be a friss levegőt, és hallatszik az egész szonátán hallatszik ez az üdeség, ami még a legelkomorulóbb pillanatait is valahogyan átjárja. Különösen sok más darabjához képest, de a többi környező zongoraszonátákhoz képest, tehát a közvetlenül ezelőttét, amit azt hiszem néhány hónappal ezelőtt írt, a három álmalszonáta közül az utolsó, hát az azért annak nagyon más a hangvétele, és az, hogy azután, úgyhogy egyébként eszközeiben és a hangzás képeiben nagyon is közel van egymáshoz a kettő, de teljesen más az az alapérzet, amit megjelenít ez a két darab, és hát amellett, hogy az utazáshoz kapcsolódik, amellett a nyárhoz is ez a darab kapcsolódik, egy augusztusban komponált darab.
0: Meg, ha úgy tetszik, valamilyen veszély, esetleg vihar, fenyegetés, bele lehet sok mindent magyarázni.
1: Igen, igen, és hogy nyár is fontos, hogy augusztus, mert azért késő nyár, szóval, hogy már azért közel van a szeptember, az is érezhető ugyanakkor.
0: Igen, szóval azt hiszem, minél többször hallgatnám, annál több kép tódulna elém, de hát ez par excellence önmagában is csoda. Lépünk tovább, Liszt, és nem véletlen, mert itt is vannak lisztatások, vagy fordítva természetesen, az eklógát választottad, ezt a pásztoréneket a zarándok évek sorozatból. Ritkán játsszák ezt a darabot. Miért?
1: Nem tudom. Őszintén nem tudom. Van egyébként erre ellenpélda, mert például Michelangeli, a 20. század egyik legkiemelkedőbb zongoraművésze, ő egyetlen egy Liszt szóló darabot játszott, amiből készült felvétel, és az ez a darab.
0: Hoppá.
1: Tehát az Ez-dur zongora verseny és a Haláltánc mellett ez az egy Liszt-mű
0: elérhető
1: vele.
0: Tudtam.
1: Nagyon érdekes, és nagyon is meg tudom érteni, hogy miért ezt választotta egy csodálatos miniatűr, amit nagyon sokféleképpen lehet játszani. Úgyhogy öröm az erre érzékeny előadó számára, azt hiszem. És hát ha már a Schubertnél az utazás és a nyár szóba került, hát itt a nyár ugyan konkrétan itt nincs rá utalás, de hát meg lehet sejteni a darab levegőjéből az, hogy itt legalábbis tavasz, de ezzel az Ez-dur színezettel azért úgy megyünk már a nyár felé érzetben, azt hiszem. És hát az egész első kötet az Alándok évekből, az a svájci utazásaira, annak az ihletésére egy gyöngyszemválogatás, ami Liszt műhelyében létrejött, úgyhogy az egy evidens.
0: Szóval belegondolni is fantasztikus, hogy ugye Liszt ezt utazásai közben írta, de hát közben koncertezett, közben társadalmi életet élt, közben esetleg könyvet írt, vagy sok-sok levelet, sok tízezer levelet számolnak tőle. Mikor? Kérem szépen.
1: Hát igen, és ami még különleges ebben, hogy valóban utazások közben írta ennek a sorozatnak az első változatainak egy részét. De pont ezt a darabot, ezt sok évvel azután írta és illesztette be a sorozatba, és hogyha egyben meghallgatja az ember ezt a 9 tételt, akkor egyáltalán nem érzi, hogy kilógna. Sem ez, sem a vihar tétel, amit szintén később komponált. Tehát valahogy úgy tudott a saját korábbi műveihez kapcsolódni, mint hogyha ez egy jelen idejű kapcsolódás lenne. kicsit eszembe jut erről a most volt szerencsém néhány hónappal ezelőtt Firenzében a Brancacci kápolnában időzni egy kicsit, és ott, ahogy a három festő, Masaccio Masolini és aztán Filippino Lippi, ahogyan Filippino Lippi a másik két mesternek a művészetéhez idomul, és hogyha éles a szeme valakinek, akkor persze lehet különbségeket látni, de mégiscsak az egész látvány az harmonikus, legalábbis az én laikus szemem számára.
0: Hát ez nem laikus szem, mert azt hiszem sokszorosan át vagyunk itatva, hála Istennek, ezekkel a fantasztikus darabokkal. Hallgassuk szerintem, mert lehetne ezer dolgot még elmondani róla, de a legtöbb a mű.

0: ha nem ismernénk a címét, akkor is hold biztosan arra szavaznánk, hogy valami természetközeli kép. Szóval annyira sugárzik. Egy mozit látok magam előtt, ha akarom.
1: Igen, igen, hát képszerű az egész. És most pont, amikor az elmúlt napokban gyakoroltam, akkor jelent meg előttem nagyon erősen Grieg. Szóval játszottam jó párszor ezt a darabot már az elmúlt években, de valahogy most lett erős ez a Grieg asszociáció. És hát ugye itt néhány éves kisgyerek volt Grieg, amikor Liszt írta ezt a darabot. Nagyon érdekes, hogy ennyire... Szóval mindenféle szerző irányába megsejtett a Liszt atmoszférákat. Aztán persze Grieg személyesen is inspirálódott Liszttől, de ugyanez elmondható Debussyről is, akit szintén
0: megelőzött. Debussy is személyesen?
1: Találkoztak Rómában, igen.
0: Ja, igen.
1: Igen.
0: A Griegről meg az a híres történet, hogy az ámol zongora versenyt lapról játszotta.
1: Igen, kéziratból, igen.
0: Igen, kéziratból, és gyorsabban kezdtem, mint ahogy való, és próbálta a Grieg magyarázni neki, hogy úgyse lehet lejátszani. Majd én sem tudom lejátszani, azért majd megmutatom. Fantasztikus történetek, meg ez a hihetetlen áradó szív. Tehát az ember, aki nem csak művész, hanem egy földre szállt tünemény tulajdonképpen, aki annyira érzékeny volt minden korabeli mozgásra, szellemi mozgásra.
1: Igen, hát és ez nem egy ráaggatott körülmény, tehát ez az ő művészetének a szerves része.
0: Abszolút.
1: Az, hogy ő ilyen volt.
0: Abszolút. És ilyenkor az ember csodálkozik, hogy volt ideje, többek között Szekszárdon hónapokat eltölteni, és az nem magyarázat, hogy nagyon finom a vörösbor, az lehet egy kis-kis sztori hozzá, de na, nem megérteni kell, hanem azt átérezni, az mindennél fontosabb. Dukai Barnabás, a nap mégis egy hajnali csillag. Nemrégen két műsort is készítettünk Barnabással, óriási élmény volt számomra, nagyon sokat tanultam tőle, tulajdonképpen most fedeztem fel, hát ismertem 1000 évről, szóval az az elmélyedés, az a minden hang fontos, és minden hang mögött ott van a szelleme, a lelke, a szíve, mindene.
1: Igen, hát róla ez ugyanúgy elmondható, azt hiszem, mint Lisztről. Természetesen egy másik ember, egy másik jellem, de ugyanúgy elválaszthatatlan a zenéje.
0: Tényleg Liszt nem is került szóba a beszélgetésünkbe, de hold biztos, hogy Barna is, úgy mondjam, beleszerelmesedett.
1: Igen, készített is egyébként Lisztát dolgozást, tehát van ilyen közvetlen kapcsolata is Liszttel, és hát én közelről tudom, hogy nagyon nagyra tartja őt. Barnabást nagyon kiskorom óta ismerem. 7 éves voltam, amikor szüleim először játszották egy 2 zongorás darabját, illetve rögtön 2-t, amiből az egyiket nekik komponált már.
0: Klukon Edit és Ránk Idezső
1: zongoraművészekről van szó, igen. És hát azóta rendszeresen találkozunk, és aztán 10 éves koromban tanultam is nála, nem intézményes keretek között, hanem összejöttünk 2-3 hetente, és 4-5 órás szeánszokat töltöttünk el.
0: Zongor mellett.
1: Igazából az idő kisebb részét töltöttünk hangszernél, inkább kottával elmélyedve, és

0: lesz a darabot. Szüleim és bátyám is, ránk is, oma is az ajánlottak között van. Azt hiszem, hogy ennél többet nem is kell elmondani a darabról. Talán még a címről annyit, hogy Barnabás költői címeket ad a darabnak, tehát az a nála a mű része a költői cím. Ugyanakkor ez a cím, ez idézett Henry David Thoreau Walden című regényének az utolsó mondata, ez a mondat. És több más idézet is szerepel egyébként a kottában, még ott az utolsó néhány sorában
1: ennek a könyvnek.
0: Ami ad egy, igen, ad valamilyen fogalmi és lelki keretet.
1: Ami azért mindig más dimenzió.
0: Igen.
1: Tehát
0: igen.
1: Nem egy konkrét.
0: Igen, hát igen, és szóval egyszerre szűkít és nyit a jelentésben, tehát hogy valamerre becsatornázza az embernek a figyelmét, de utána onnan akkor az ember ki tud tekinteni egy olyan ablakon keresztül, ami esetleg egyébként nem jutott volna oda el, hogyha nincs ott a cím.
1: Meg fantasztikus, hogy mennyire felvérteződött Barnabás az évtizedek alatt keleti filozófiákra gondolok.
0: Igen, hát amikor elemeztünk zenét, akkor is állandóan oda jutottunk ki a görögökhöz és a hindu filozófia, és hát lehetne.
1: Szóval hihetetlen tudása van.
0: Igen, és azt hiszem, hogy egy időben törekedett is erre tudatosan, tehát hogy egy átfogó képet kapjon. Tehát nehéz ezt pontosan megfogalmazni, tehát a magyar nyelvben ez a szellem és lélek kérdés, ez egy kicsit zavaros, de szellem és lélek történeti rálátása van egy globális módon, és ez azt hiszem, hogy ez az, ami a leginkább egyedivé teszi őt, azt hiszem, mint művészt. Mert hogyha ez bárki megteszi ezt a vizsgálódást és a világnak az ilyenfajta megismeretét, és egy nem egy nézőpontból belülről nézve az egészet, hanem megismerkedni a különböző teljes nézőpontokkal, és azokat a saját képére formálva, akkor óhatatlanul egy egyéni hang keletkezik mindenkiben, ami természetszerűen mindenkinél más lesz, azt hiszem.
1: Szóval egészen fantasztikus, hogy ő, hogy mondjam, teljesen evilági, de ugyanakkor teljesen független ettől a világtól.
0: Nagyon is.
1: Ugye?
0: Igen, igen. Igen, de
1: ezt így kimondani nagyon kemény, de tényleg így van. És egy boldog ember, kiegyensúlyozott, boldog, és hogyha kis ajtókat kinyitunk ebből a világból, akkor fantasztikusan megnyílik, és nagyszerű dolgokat tud.
0: Igen, hát azt hiszem, hogy ő a lehetőleg inkább azonos önmagával.
1: Abszolút.
0: És ez...
1: Abszolút.
0: Ez egy fontos dolog.
1: Abszolút fontos dolog, amiben beletartozik, hogy az ember a határait is tudja. Magamról beszélek, tehát ha én azt hinném, hogy én vagyok a második Bernstein, hát akkor borzasztó lenne, mert végig szerencsétlen lennék. Az embernek pontosan kell tudni, hogy addig viszont el kell jutni. Tehát a határokat kell feszegetni, ha úgy tetszik, minden irányban. No, nem rólam szó, hanem rólad, illetve Barnabásról. A nap mégis egy hajnali csillag. Tessék.

0: nehéz megszólalni. Nem csak ebben után, a Dukai mű után, a legtöbb egyébként is. Szándékosan nem mondtam, hogy introitus és himnusz, mert akkor még összekavartuk volna tulajdonképpen az élményt, mert akkor konkrétan kerestük volna. Itt meg megvan, csak kicsit távolabb.
1: Hát kirajzolja magát.
0: Abszolút kirajzolja magát. Nagyon rohan az időnk a műsorból, és én még szeretném meghallgatni, amit javasoltál, a három csíkmegyei népdalt. Ugye azt még annak idején tudtuk, tanultuk, hogy Bartók első erdélyi gyűjtéséből hallotta egy 60 éves bácsitól, aki tilinkúzott, és akkor született ennek egy tilinkós változata is, sőt a harmadik csíkmegyei dal az túlél a 8 zongradarabot.
1: 8 magyar népdal.
0: 8 magyar népdal, úgy van. Úgyhogy én azt mondanám, hogy hallgassuk meg a művet mindenféle kommentár nélkül. Hölgyeim és uraim, ez volt a Házi Muzsika a Déli Báb utcában című műsorunk. Bögös Herriett, a Liszkai Károly és a magam nevében köszönöm a figyelmüket. Vendégünk volt Ránki Fülöp, és befejezésül megszólal a Bartók három csíkmegyei népdal.

0: Elhangzott Wolfgang Amadeus Mozart D-dur Hafner szimfóniájának negyedik tétele. A berlini filharmonikusok játszottak, vezényelt Karl Böhm.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Huszonhárom óra. A Vidékjáró magazinnal folytatjuk adásunkat.
3: A Vidékjáró készítőinek a nevében is tisztelettel köszöntöm hallgatóinkat, Gulyás Lóránt vagyok. Mai magazinunkban két táborba is ellátogatunk, tudósítunk egy embert próbáló maratoni futóversenyről, és arról is, hogy egyre sürgetőbb megoldást találni a klímaváltozás okozta gyakori aszályra. A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem a Terra Organica Alapítványa közösen a napokban egy konferenciát szervezett, amelynek központi témája a dombvidékek vízmegtartása volt. A bőszénfai szarvasfarmon megrendezett fórumon az egyik főszervező Szalai Marietta tájépítészmérnök így nyilatkozott.
4: Tulajdonképpen az a gondolat hívta életre ezt a szakmai napot, hogy ugye kiszáradó Magyarország, a szájhelyzet most mindenki nagyon érzi, hogy komoly a probléma, viszont a fókusz leggyakrabban az alföldi területekre irányul. Érthetően, hiszen ott a legégetőbb a probléma, viszont a dombvidéki területeken más jellegűek a problémák, ezáltal más jellegűek a megoldások is, és fontosnak tartottuk, hogy külön keretezzük a dombvidéket a síkvidéktől, és igazából ez az első ilyen szakmai nap, ahol a dombvidéki vízvisszatartással foglalkozunk. Tapasztalat ugye az, hogy vízgyűjtőkben gondolkodunk, főleg, hogyha dombvidékről beszélünk, és ugye ami a domb tetején történik, az a dombnak az alján, tehát a völgyben is érzékelhető, ezért nem mindegy, hogy a tájnak a különböző használói hogyan viselkednek, milyen döntéseket hoznak, és a legfontosabb megoldandó vagy enyhítendő probléma tulajdonképpen az a kommunikáció és a táj használói között létrehozni egy közös párbeszédet, egy közös célrendszert, hogy értsék egymást, mert ahol a probléma keletkezik, a megoldás nem mindig ugyanott található, és a vízgyűjtő alapú gondolkodás az, ami a végcél tulajdonképpen, amit megvalósítsunk. Természetesen dombvidéki klímaadaptáció, mint más klímaadaptáció megoldása is az, hogy zöldítsük a tájat, tehát vastag növénytakaró fedje lehetőleg a felszínt, tartsuk vissza a lefolyó vizet, gondoskodjunk róla, hogy legyen a víznek ideje időzni a tájba, nevezessük el ugye a völgytalpakról a csapadékot, és minden megfogott esőcsebből próbáljunk növényeket telepíteni és a talajban tározni.
3: A szakmai rendezvényt a MATE rektora nyitotta meg. Dr. Gyurica Csaba köszöntőjében arról beszélt, a 25. órában vagyunk ahhoz, hogy megoldást találjunk a tartós és egyre gyakoribb szárazságra.
5: Azért tartottam fontosnak ma itt a jelenlétet, egyrészt a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem rektoraként, nyilvánvalóan a legnagyobb olyan tudományos hazai műhely vezetőjeként, amely a vízmegtartás, az asszály megelőzés és a rendszer szintű ehhez kapcsolódó gondolkodásnak mégiscsak a zászlóshajó intézménye. Másrészt személy szerint egyetemi tanárként is a talajhasználat, a vízgazdálkodás több mint 30 éve a szakterületem, tehát személyesen is kiemelt jelentőségűnek tartom ezt a kérdéskört, és azért örülök annak, hogy egy ilyen témakör kapcsán összetudtunk ma jönni. Annak pedig külön örülök, hogy vízmegtartás az szerepel a konferencia rendezvény címében, hiszen jelzi azt a paradigmaváltást, amit a hazai vízgazdálkodásban is most már időszerűen végig kell vinni, hiszen azért nagyon sokáig abban a kényszerhelyzetben voltunk, hogy 18. századtól kezdődően a víz elvezetés irányába ment a hazai vízgazdálkodás, a folyószabályozásoktól kezdve abba az irányba zajlott, és az utóbbi évek, vagy mondhatnám, kellene azt mondani, hogy évtizedekben aztán ez a szemlélet átfordult a vízmegtartás irányába, de sajnos, ha reálisak és őszinték vagyunk, akkor a legutóbbi időszakra kell visszanyúlnunk ahhoz, hogy ez egyre inkább erőteljesebb elfogadást tudjon nyerni, hogy a vizet nem elvezetni kell, hanem megtartani kell. Márpedig az utolsó kritikus időszakban vagyunk, mondhatom azt, hogy nem is a 24. órában, hanem azon túl a 25. órában, hogyha egy ilyen képzavarral élhetek, hiszen láthatjuk azt, hogy az országban vannak már olyan kritikus helyek, térségek, ahol az élet alapvető feltétele is sincsenek meg, és kockázatos egyáltalán a mindennapi élelmiszer megtermelése is. Márpedig tudjuk jól, hogy ha nincs víz, akkor nincs élet, hogyha nincs víz, akkor nincs élelmiszer, termelés, tehát a jövőnk múlik azon, hogy hogyan bánunk az egyre apadó vízkészletekkel.
3: A rektor szerint a világban már számos jó gyakorlat létezik a víz megtartására, ezekből is lehet ötleteket meríteni.
5: Én emlékszem arra, hogy 2022-ben, amikor igazán nagy pofont kaptunk, megkaptuk az első történelmi pofont a 2022-es asszály során, én azt gondoltam, hogy az egy olyan választóvonal lesz Magyarország számára, amely a társadalom szélesebb köreiben is átfordítja a gondolkodásmódot, és mindenki számára világossá válik az, tudatosítja azt, hogy szemléletváltásra van szükség a gazdálkodásban, az élelmiszertermelésben, a szakpolitikában, a szakpolitikai döntéshozatalban, a támogatáspolitikában, hiszen együttesen van szükség erre, hogy át tudjunk fordulni, és egy hosszú távú vízgazdálkodási stratégiát lehessen kidolgozni. És azzal szembesültem 2022-ben, hogy mintha semmi nem történt volna, minden ment ugyanúgy tovább. Továbbra is a reaktív vízgazdálkodási stratégiát folytattuk, a proaktív helyet. Kicsit úgy csináltunk, én azt érzékeltem, mint amikor akkor kezdenek egy gátat építeni, amikor már kiáradt a folyó. Akkor kezdünk el asszály stratégiáról beszélni, akkor kezd a döntéshozatal ebbe az irányba elmenni, amikor társadalmi szinten, nem lokálisan nagyon sok jó példa van, és ebben a civilek élen járók, de társadalmi szinten akkor kezdünk el foglalkozni újra az asszállyal, amikor a probléma megvan. Holott mindig mondjuk, hogy az asszály elleni védelmet akkor kell kezdeni, akkor kell foglalkozni vele, amikor van víz, amikor elegendő víz áll rendelkezésre. És azért mondom azt, hogy egy olyan országban, ahol az átlag csapadék még mindig a legkedvezőtlenebb évben is a 300-350 mm-t elér, de sok év átlagában 500 mm. Ott ne beszéljünk vízhiányról, ott csak vízmegtartás hiányáról beszélhetünk. Próbáljuk elmagyarázni a Közel-Kelet számára, Izrael számára azt, hogy mi vízhiánnyal küzdködünk. Egy olyan ország számára, ahol 100-150 mm csapadékkal a világ egyik legvirágzóbb mezőgazdaságát használták ki. Rendszer szintű gondolkodással, a víz megtartásával, a víz körforgásos rendszerbe való illesztésével, a szennyvizeknek az újrahasznosításával és a mezőgazdaságban való hasznosításával. Tehát rengeteg jó példa van, amelyeket nyilvánvalóan nem sematikusan, de modellszerűen át lehet és át is kell venni. Viszont a meglévő vízkészletekkel nagyon sürgősen el kell kezdenünk gazdálkodni.
3: A konferenciának otthont adó Bőszénfai Szarvasfarm igazgatója Nagy János azt mondja, ők a kezdetek óta törekednek arra, hogy a vizet a tájban tartsák. Ugyanakkor ezt országos szinten csak széles körű összefogással lehet megtenni.
6: Azt mindenki tudja, hogy az élet nem létezik víz nélkül, és hát ahogy egyre melegebbek a nyarak, és egyre drasztikusabb a hőmérséklet, egyre rövidebbek azok az időszakok, amikor megfelelő mennyiségű csapadék érkezik, vagy ha érkezik, akkor túl sok egyszerre. Tehát ezeknek az anomáliáknak a kiszűrése, vagy a hatásuknak a csökkentése az egy óriási feladat. Nagyon nehéz ezt erre igazából felkészülni, mert hiszen nem tudjuk pontosan azt, hogy mikor jön a szárazság, vagy mikor jön a nagy mennyiségű eső. Tehát egy olyan változó időjárási környezetbe kell tudni alkalmazkodni, ami gyakorlatilag kiszámíthatatlan. És mi itt Bőszénfán arra törekszünk, hogy a gazdálkodásunknak az alapját, egyéb gazdálkodást, azt olyan alkalmazkodó képességet tudjuk tenni, amely biztosítani tudja majd az állatok folyamatos takarmány szükségletét. És hát van egy olyan tervünk is, illetve külföldi tapasztalatok alapján azt látjuk, hogy mindez megoldható úgy, hogy közben a talajok minősége javuljon, tehát a környezet állapota egyre jobb legyen, a biodiverzitás növekedjen ezeken a területeken. Tehát ez egy ilyen win-win szituáció, ahol jól járnak a gazdák, a gazdálkodók, és jól jár a természet is. A legnagyobb erőfeszítést az jelenti, hogy fejbe tudjunk változtatni az eddigi gyakorlatokon, az eddigi tudáson, azt kiegészítsük, és folyamatosan fejlődjünk, figyeljük és tanuljuk azt, amit a természet üzen nekünk. Megtanuljunk olvasni a jelekből, mert nagyon sok esetben ezek megvannak, évtizedek óta mindig is megvoltak, csak erre nem figyeltünk, nem fókuszáltunk. Most viszont egyértelműen bebizonyosodott, hogy enélkül nem fogunk tudni alkalmazkodni ehhez a helyzethez.
3: A kezdetek óta 9 év alatt már több mint 100 000-en fordultak meg az erdei vándortáborokban. Az útrakelő csoportok országszerte nagyjából 1 tucat útvonal közül választhatnak. Vannak kirándulások a Bakonyba, a Börzsönybe és a Zselicbe is. Ez utóbbi túrákat a Somogyi Erdőgazdaság koordinálja, amelynek Éder Lilla a turisztikai referense.
7: 2026-ban 7. alkalommal rendezi meg, illetve segít megrendezni a Sefag ZRT az erdei vándortábor zselici útvonalán a programot. Minden évben 21, 26, 27 csoport jelentkezik a vándortáborra. Ez azt jelenti, hogy különböző iskolákból, az ország különböző részeiről érkeznek felső tagozatos, illetve középiskolás gyermekek pedagógus vezetéssel. 6 éjszakát és 7 napot töltenek a Zselicben. Megnézik a zselici csillagparkot, a bőszínfai szarvasfarmot, kisvasutaznak alma melléken, és mindezek mellett, a programok mellett egy nagyon-nagyon fontos és kiemelt része az, hogy mindezt gyalog teszik meg, ők túráznak minden nap, legkevesebb 7, legtöbb alkalommal 16 kilométert, ha nem tévednek el, mert akkor egy kicsit többet. Nagyon fontos dolognak tartja a Sefag ZRT azt, hogy támogassa ezt a programot, hiszen egy olyan szemléletformáló lehetőség ez a gyerekek számára, ez az 1 hét, amit itt eltöltenek a Zselicben, de még akár 12 másik útvonalon az országban az erdei vándortáborosok, amivel egy kicsit közelebb kerülnek a természethez, megismerik a zselici csillagos égboltot, az itt található kultúrtörténeti emlékeket, és ezzel sokkal közelebb kerülnek a magyarországi értékekhez.
3: A pedagógusok és a diákok egyaránt azt mondják, a tábor napjai alatt jó egy kicsit kiszakadni a digitális világból és természetközeli élményeket gyűjteni.
8: Krődulainé Varga Magdolna vagyok, Sződligeti Általános Iskola képviseletében. Azért gondolom, hogy jó ez a tábor, mert nagyon szervezett, viszonylag kevés dolgunk van vele, nagyon finomakat eszünk és nagyon jó programokat kapunk. És nagyon jól föl vagyunk készítve, és tudjuk, hogy mire lehet számítani, és általában azt meg is kapjuk. Gyerekeknek nagyon nagy élmény kiszakadni a iskola falai közül. Nagyon jól érzük magunkat, az idővel nagyon nagy szerencsénk van, mert nem 7 ágra süt a nap, nagyon kellemes, erdős, de vannak mégis nagyon szép nyílt területek, szép táj nagyon. És az az érdekes, hogy a társaságnak a nagy része nem volt még itt, sőt, amikor mondtam, hogy ide jövünk, nem is hallottak róla, hogy létezik ilyen, de most már akkor ezt is megismerjük.
9: Az én nevem Bádony Benedek, én a Sződligeti Gárdony Géza általános iskolában tanultam eddig, idénben laktam el, Sződligeten élek, és én 3. vagyok itt egyébként az erdei vándortáborban, mert nagyon-nagyon szeretem, ez a kedvenc táborom. Eddig voltam már a Mátrában, Zemplénben és idén a Zselicben. És szerintem nagyon jót tesz ez a vándortábor, főleg a lábunknak, mert megerősödik, és kimozdít a komfortzónánkból, mert általában minden nap ilyen 15-20 kilométert szoktunk sétálni, és nagyon jó a társaság, van sok barátom itt, és az étkezés is egyébként nagyon finom. A szállások meg, én szeretem az ilyen nomád szállásokat, úgyhogy én nagyon elégedett vagyok velük.
3: A Zselic ölelésében fekvő Somogyi vármegyeszékhelyen pedig a Nita Dance Company nemrég zárta a 2. nyári táborát. A modern táncokat oktató stúdió ezúttal felső tagozatos és középiskolás diákokat várt, mondta el az egyik vezető, Rostás Csilla.
10: Ez a 2. turnusunk most már, és volt egy gyerektáborunk, viszont most ez a junior egy kicsit nagyobbak vannak itt, főleg így a felsősök meg gimnazisták, és igazából nálunk azért elég sokféle stílus lehet tanulni, szerintem a hip-hopról ismernek minket főleg, viszont még house, vekin, afro, ilyen jellegű táncokat is csinálunk, és most például ennek a hétnek pont ez a tematikája, hogy így az 5 napban minden napban egyet így próbáltunk belesűríteni, és akkor nem csak koreográfiát tanulunk, hanem a történetét is átnézzük így a tánc kialakulásának, picit kondizunk, tréningezünk, freestylozunk, tehát hogy így próbálunk egy olyan átfogó képet átadni a gyerekeknek, lányoknak, akik így ide jönnek ebbe a táborba, hogy tényleg megtudják, hogy ez nem csak tánc, hanem egy csomó minden van még mögötte. Most bemutatót nem tervezünk, nemrég volt a 20. gálánk, ott láthatták azt, hogy most ebben az évben igazából miket csináltunk, és mi az, amit így produkcióként összehoztunk. Itt most nagyon-nagyon arra megyünk, hogy tényleg táncosként fejlesszük a táncosainkat, és hogy ne az legyen, hogy legyen egy produktum a végén, amit meg kell mutatni, mert az nagyon lekorlátoz minket, hogy akkor beállást csinálni, gyakorolni, pontos legyen, viszont most tényleg azt szeretnénk, hogy fejlődjünk, nem baj, hogyha a végén még nem a legtökéletesebb, nem a legkifinomultabb az egész, hanem tényleg táncosként többek legyenek, úgyhogy bemutató most nem lesz, viszont videókat készítünk, azokat feltöltjük, és akkor így a közönségünk láthatja, hogy mit csinálunk így egész héten.
3: Az idén fennállásának 20. jubileumát ünneplő klub táborozóinak többsége évek óta táncol már.
11: Böröc Regiának hívnak. Én 2019 óta már itt táncolok, és sokszor tanultam már ezektől a tanároktól, de nagyon örülök neki, hogy most is 4 tanártól is tanulhatunk a héten. Nagyon tetszenek a programok, mivel hát sokat táncolunk, és a táncórák közben pedig ebéd van, utána pedig uzsonna, és örülök neki, hogy több stílust is megismerhetünk így a héten, 4 stílust, nagyon tetszik az a tematika, hogy így minden nap egy másik stílust veszünk, úgyhogy nagyon tetszik a tábor. Számomra a hip-hop így a kedvencem, mivel azt tanuljuk a legtöbbet, és számomra az áll így a legközelebb, mivel egy laza tánc, és igen, én ezt nagyon szeretem, ez áll voltam a legközelebb. Nekem a tánc az nem csak egy hobbi, mert nagyon régóta versenyzek is a táncolással, és mindenképpen folytatni fogom még sokáig, akár az NDC-n kívül is, szóval tervezek vele még későbbiekben is.
12: Király Viktória Kamilla vagyok. Szerintem nagyon jó, a tanárok is nagyon kedvesek velünk, megpróbálnak mindent a legérthetőbben elmagyarázni. Elég régóta táncolok, és nem itt kezdtem. 1-2 éve vagyok itt, és nem mondtam, hogy átjöttem, mert nagyon szeretek itt lenni. Érdekes megismerni, hogy táncolják az egyes műfajokat, és én mondjuk a hip-hopot is nagyon szeretem, a house, de a vekinget is nagyon érdekes látni, hogy egyesek hogy táncolják.
3: Több mint 300-an álltak rajthoz az idei Deseda Ultra maratonon. A kánikulában megrendezett, valóban embert próbáló viadal utolsó óráiban a főszervező Péter Attila így fogalmazott.
13: Ez egy nagyon érdekes verseny. Idén 2 újításunk van, amelyik nagy mértékben szinte megduplázta a nevezői létszámot. Az egyik az volt, hogy este 10-kor egy éjszakai mindössze 5 kilométeres távot a Kapás utcai kellett elfutni és visszajönni, 100-an indultak el rajta, teljesen kivilágítva az összes futó, karperecek, villogó fények és így tovább, nagyon-nagyon tetszett, illetve a 2 nap során bekapcsoltunk egy olyan lehetőséget, hiszen mondhatnám, hogy a kaposvári szabadidősportnak egy mértékegysége a desedató, hogy fussunk egy desi kör, vagy viccajozzunk egy desit, szoktuk mondani, itt is invitálunk mindenkit, hogy jöjjön, jelentkezzen jelképes regisztrációs díjért, és teljesítsen egy kört bármikor, bármilyen irányba, bárhogyan, futva, gyalogolva, biciklin, rollerrel, görkorcsolyával, mindegy. Természetesen a szokásos versenyszámaink is megvannak, ugye ez egy nagyon-nagyon hosszú verseny, 252 kilométer a kihívás, 11 váltó nevezett és valamennyi váltó meg tudta csinálni, vagy be tudja fejezni, most előzetes időszámolásaink alapján sikerül, és úgy tűnik, hogy az egyéni versenyben is lesz célba érkezünk, mármint úgy, hogy teljes távot teljesítő, és az 5, a 4, a 3 és a 2 maratoni távon. Ugye a Deseda körbe 14 kilométer, ha 3 kört futsz, az pont egy maraton, az 42, és így 3 körönként megyünk szépen fölfelé kategóriánként. Körülbelül a nevezők összlétszáma mintegy 100 fővel több, mint a tavalyi, ennek nagyon örülünk. A Covid óta kicsit küszködtünk egy ilyen 200 fős létszámokkal, de most 300 fölé fogunk menni. Ennek nagyon örülünk, és nagyon sokan jöttek el, még külföldi versenyzőnk is volt, és nagyon távoli csapatok a Nyíregyházáról, Debrecenről, Egerből érkeztek. Különlegesség, ez még nagyon büszkén mondom el, hogy a Zselici kerékpáros vándortábornak ide kigurult, ha jól számoltam, 30 résztvevője, és közülük 16-an mentek egy kört bicajjal.
3: A megmérettetésre egyéniben és csapatváltóban is lehetett nevezni. A futók közül sokan már évek óta visszajárnak.
14: Stanitz Bernadett. Budapestről jöttünk többségében. Mi az első rendezvény óta itt vagyunk, minden évben itt voltunk eddig, úgyhogy mi már visszajáró vendégek vagyunk. Nagyon szeretjük ezt a családias ultrafutást. Van köztünk több ultrafutó, akik most picit pihenve inkább a csapatot választották, egy hétfős csapatot hoztunk el idén. A nagy meleg az tegnap megviselt bennünket, ezért kicsit necces is volt, hogy meg lesz a 18 körünk, most még 4 körünk van vissza, de szerencsére jött éjjel egy gyorslábú csapattársunk, és ő frissen üdén vitte a csapatunkat, úgyhogy most jelenleg azt gondoljuk, hogy meg lesz a 18 körünk. Én 3 kört futottam, én vagyok a csapatkapitány, és egy kicsit önző módon úgy osztottam be magam, hogy a nagy meleget én elkerüljem, de ezt tudják a többiek is, hogy én melegben képtelen vagyok futni. Tegnap reggel 6-kor kezdtünk, én vittem az első kört, aztán este vittem egy következő kört, az nagyon jól sikerült, ma addigra már hűvös lett, és most reggel futottam még egyet, ez nagyon szenvedős volt, mert nagyon nagy pára volt, és nagyon, tehát 20 percek később értem be, mint ahogy terveztük, de még ez még belefér.
15: Polecsák Gábor vagyok. Nekem szerencsém volt, mert tegnap este volt egy 8 órás indulásom, az 14 kilométert futottam, ma reggel meg volt egy 8 kilométeres futásom, az meg a reggeli órákban, úgyhogy én még szerencsés voltam. 12-en indultunk a csapatban, napközben azért eléggé megviselte az embereket, de egy folyamatos váltásunk volt, tehát nem tartottunk szünetet. Most már ezt majd várjuk az utolsó befutást, kb. Egy fél óra múlva. De most nem érzem a jobbik oldalát, de egyébként az ember egy kicsit a gondolataiban el tud mélyülni, kicsit hát nehéz megfogalmazni, komfortzónából, akárhogy is nézzük, azért kiszakad az ember.
16: Surman Szilvia vagyok, Budapestről érkeztünk. A Nem Sietünk Sehova csapatkapitánya vagyok. Mi minden vasárnap együtt szoktunk futni, közösségi futásokat szoktam szervezni, és már több éve visszajárunk ide erre az eseményre, úgyhogy nagyon-nagyon szeretjük. A Hőséggel meg úgy küzdöttünk meg, hogy félkörökre bontottuk fel nyilván a legnehezebb szakaszainkat, a legmelegebb szakaszokat, és így sikerült így átmendíteni a csapatot ezen.
0: A Vidékjáró magazint Gulyás Lóránt szerkesztette.

0: Arturo Sandoval felvételeit hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. Hangoló. Kedves hallgatóink, 1930. augusztus 15-én fejezte be Igor Stravinsky Zsoltár szimfóniájának a komponálását. Hallgassák meg a művet a New Yorki Filharmonikusok előadásában Leonard Bernstein vezényletével.

Igor Stravinsky Zsoltár szimfóniáját hallották a New Yorki filharmonikusok előadásában Leonard Bernstein vezényletével. A következő percekben Dobozi Borbála csembalózik.

Dobozi Borbála játszotta Bach fiszmol fúgáját. Elhangzott a hangoló. Kedves hallgatóink, ezzel mai adásunk véget ért. Köszöni egész napi figyelmüket a hangtechnikus Csák Éva és Bójás János, a hírszerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a zenei szerkesztő Peresztegi Attila, valamint a bemondó Ungvári Judit és Harcsik Róbert. A pihenni térőknek nyugodalmas jó éjszakát kívánunk, köszönjük, hogy a Magyar Katolikus Rádiót hallgatják. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Éjfél van!

Kedves hallgatóink, 2026. augusztus 16-a vasárnap van. Kellemes éjszakai rádiózást kíván a hangtechnikus Bójás János nevében is a bemondó Harcsik Róbert. Éjfél múlt 3 perccel.

Elhangzott Joseph Haydn opusz 20 numero 4-es D-dur vonós 4-esének harmadik tétele az Akkord Kvartett előadásában. 0 óra 5 perc. Anselm Grün és Linda Jaros Éld, ami vagy, a nő útja önmagához című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

Debora példája megmutatja, hogy hogyan kezelheti a nő a férfi félelmét. Debora észleli, hogy a férfi fél, de nem kezdi el még ő is gyengíteni. A férfi vállalhatja előtte a félelmét, nem válik nevetségessé. Hozzáállása bizalmat teremt. Azonban azt is érzi, hogy a férfi nem ragadhat le a félelménél, hanem tennie kell, hogy megváltozzon a helyzet, különben mások fognak cselekedni helyette, hatalmukba kerítve őt. Debora felnyitja a férfi szemét a veszélyre, ami cselekvésre indítja. Kihívást ad a férfinak, hogy emelkedjen felül a félelmein. Segíti, hogy a férfi újra tudjon bízni a saját erejében, hogy végre férfiként viselkedjen. Debora tudja, hogy a férfinak az a rendeltetése, hogy férfi legyen. Amikor apám 60 évesen nehéz helyzetbe került a cégével, édesanyám volt az, aki szembeszállt a tehetetlenséggel és lemondással. Talpra állította apámat, rávezetvén arra, hogy átgondoltan, de lépnie kell. Bátorította, hogy ne adja fel. Önnön erejéhez vezette el, amelynek segítségével aztán apám meg tudott küzdeni a helyzettel. Természetes, hogy a férfi nem tud mindig teljes erővel küzdeni, cselekedni. Ugyanúgy ismeri a félelmet és a lemondást, mint a nő, hisz ezek az érzések mélyen emberiek. A férfinak is szüksége van támaszra, akiben kapaszkodhat, aki újra és újra rámutat saját erejére. A nő néha azt tapasztalja, hogy férje gyenge a főnökével szemben, vagy az anyjával, apjával való viszonyában. Érzi, hogy férje visszafogja férfi új erejét, és hagyja, hogy a másik mutatkozzon erősebbnek. Amennyiben a férfi azt élte meg kisfiú korában, hogy szülei szeretett megvonással vagy becsmérlően reagáltak az ő erejének megnyilvánulására, akkor egy korai tapasztalat felnőtt korában is megakadályozhatja abban, hogy vállalja a konfrontációt. A főnökével szemben talán attól fél, hogy elveszti a munkahelyét. A szüleivel kapcsolatban pedig attól, hogy elveszíti szeretetüket. Ilyenkor a nő, más szemszögből látva a helyzetet, beszélhet vele arról, hogy valóban reális-e a félelme, vagy csak korábbi tapasztalatából fakad, amelyen reakciót váltja ki belőle. Rávilágíthat arra, hogy az, ha nem cselekszik, mit jelent önmaga, a családja vagy mások számára. Ez az új nézőpont megmutathatja a férfinak, hogy milyen negatív következményei lehetnek gyengeségének, és arra indíthatja, hogy a sarkára álljon és változtasson a helyzeten. Debora a bíró, találó kép a nőre, hiszen egy édesanyának állandóan bírónak kell lennie a családban. Ha összevesznek a gyerekek, neki kell igazságot tennie. Egyiküknek sem fogja a pártját, mindenkit meghallgat, hogy kiderüljön, mi történt. Ha azt látja, hogy valamelyiküket igazságtalanság érte, bátorítja. A gyengébb oldalára áll, hogy igazságot szerezzen neki. Ennek az anyai bíráskodásnak semmi köze sincs ahhoz a szofisztikához, amely napjainkban sajnos gyakran jellemzi a jogvilágát. A nő megérzi, hogy mi az igazság, hogy mi lenne igazságos. E bírói képesség nem csak az édesanyák sajátja, a gyerekekkel való foglalkozásból adódóan, hanem a nő természetéből fakad. Vitás helyzetekben megérzik, hogy mi a helyes. Segít az igazságérzékük, de nem az fontos számukra, hogy kinek van igaza, ki veszít vagy nyer, sokkal inkább azt szeretnék, hogy igazságosan mindenki azt kapja, ami megilleti, amire szüksége van. Ám ilyen helyzetekben néha elvakítják őket a férfiak érvei. Bízva a bírói képességükben, ki kell mondaniuk a megérzésüket. Ez olyan megoldáshoz vezet, amely mindenkinek javára van. Két embert, két felet érintő kérdésben a bírónő mindig harmadik személy. Nem ítélkezik, nem mondja, hogy ez téves, az pedig helyes, hanem felismeri, hogy az adott helyzetben melyik fél akar több jogot érvényesíteni a maga számára. Aki többet követel magának, az a másik fölé helyezi magát. Nem tiszteli, nem adja meg neki ugyanazt a jogot az életre, mint önmagának. És ez megszólítja a bennünk lévő bírónőt. Amikor egy kerekasztal beszélgetésnél vagy baráti körben valaki kifejti a véleményét egy témával kapcsolatban, és egy másik személy nem ért egyet vele, közbevág, mondván ez nem igaz, a bírónő közbelép. Nem hallgat, mint sokan mások. Nem engedi, hogy valaki elvegye a másik ember abbéli jogát, hogy saját véleménye lehessen. A bírónő nem ítélkezik, hanem enged szóhoz jutni, mert alaphozzáállása, hogy tiszteli a másikat, a másik embernek az élethez való jogát.
Érzi, hogy ki a gyengébbik fél, és támogatja, hogy egyensúly helyzet jöjjön létre. A nők sokszor úgy élik meg, hogy jogtalanul járnak el velük szemben, hogy nem tudják érvényesíteni az igényeiket. A Lukács evangélium 18. fejezetében Jézus is egy ilyen nőt mutat be az özvegyről és az istentelen bíróról szóló példabeszédében. Az özvegy bíróhoz fordul, hogy az igazságot szolgáltasson neki ellenfelével szemben. A bírónak azonban eszeágában sincs kiállni az özvegy mellett. Az asszony magára marad, támasz nélkül, kiszolgáltatott helyzetben, ám annyira makacs, hogy újra és újra elmegy a bíróhoz. A hatalmas bíró végül elkezd félni tőle, mondván a végén még neki megy és megveri őt az asszony, ezért inkább enged és igazságot szolgáltat neki. Jézus az imádkozó ember képeként mutatja be a bátor özvegyet. Az imában azt tapasztaljuk, hogy van jogunk élni. Isten az, aki a jogfosztott nők számára is igazságot szolgáltat. Az imában tapasztalja meg elidegeníthetetlen méltóságát a nő, és azt a belső teret, ahol joga van az élethez, ahol senki sem sebezheti meg. Még ha kívülről nézve úgy tűnik is, hogy nincs semmi esélye, az imádságban olyan erőre tesz szert, amelynek segítségével e felülemelkedik önmagán. Nem engedi, hogy legyőzzék. Érzi magában azt a teret, ahol Isten lakozik benne. Ott érinthetetlen és sérthetetlen. A nőknek jó érzékük van ahhoz, hogy hogyan lehet igazságot szolgáltatni a gyengébbeknek. A gyereknevelés során megtanulták. Vezetői pozícióban pedig egy cég vagy egy egész közösség javára tudják fordítani ezt a képességet. A nők észreveszik a társadalom peremére szorulókat. Az érvényben lévő jogrendszer és az uralkodó normák által háttérbe szorított embereket. Ezért oly fontos, hogy napjainkban a nők a politikában is kamatoztassák el sajátos adottságukat. Hogy miként Debóra jó bírónővé legyenek. Akkor őket is illeti a dicséret, amely a Bibliában Debórának szól, aki felkelt a szegények érdekében, és ezért Izrael anyjaként éneklik nevét.

0: Johann Sebastian Bach 1069-es jegyzékszámú D-dur zenekari szvittjének első tételét hallották az olasz filharmonikus zenekar előadásában. Vezényelt Alessandro Arrigoni.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 0 óra 30 perc. Szóról szóval beszédművelő perceink következnek. A két szerkesztő Kovács Zsuzsanna és Kerekes Barnabás.

0: Tisztelt hallgatóink, kedves barátaink! Legutóbbi adásunkban éppen csak belekaptam a Zsoboki tábor programjába, ígéretem szerint most folytatom. Ásszal kezdődött a július 14-i program, Korzenszky Richárd atya a Behálózott ember című előadásával napjaink veszélyeire hívta fel a figyelmet. A következő előadó egyebek mellett arról elmélkedett, vajon mindegy-e, hogy mi hagyja el a szánkat, s hogyan viszonyulunk a másik emberhez. A délelőtt záró foglalkozását Kovács Péternek, a kolozsvári Apáczai Líceum magyar tanárának népszerű kreatív foglalkozása zárta. A tábori események sokszínűségét a kedd délutáni programok is igazolták. Előbb Tóth Rudolf és Tasnádi Zoltán informatika tanárok a robotika világába vezették be a táborozókat, aztán Molnár Botond karnagy vezetésével nagyszerű hangszerekkel is kísért, kórussá alakult át a táborozók serege. A tábor történetének első 15 évében Bordi András gitáros éneklős estje volt a hét fénypontja. A művész úr szerepét a Zsobok Band vette át, hogy együtt énekelhessük a megzenésített verseket, népszerű dalokat. 15-e szerda a kirándulásé volt. Fiataljaink először a krasznai, aztán a zsibói református templomot nézhették meg, majd egy játékos foglalkozást is beiktatva a zsibói arborétumban sétálhattunk egy nagyot. Másfél évtizeden át megszokhattuk, hogy a szervezők táncházat rendeznek a táborozóknak, ezúttal Iloncai Kruk Tekla és Enyedi Bálint egy latin tánc a Rueda megtanításával jeleskedtek. A csütörtök reggel Ajrizer Andrea ifjúsági vezetőségi tag önismereti foglalkozásával kezdődött, ezt követően a Mindegy című keddi előadás gondolatsora folytatódott. Ránk is ára bűnügyi nyelvész ismét elvarázsolta a fiatalokat, figyelmeztetve őket korunk internetes csalásaira. Az egész délután a hagyományos népszerű akadályversennyel telt el, s ha már játszottak nappal, játszottak este, éjszaka is egy úgynevezett licit játékkal. Pénteken reggel Szémann Emese Rózsa beszédtechnikai foglalkozással ébrezgette a táborozókat, aztán a tábori szókincsben csak varázsketyerének nevezett nyelvi csapatjáték következett, hogy aztán Dimény Hajnalka egyetemi oktató foglalkozása végképp elfárasztja a fiatalokat. A délutáni események intésül szolgáltak, lassan közeledik a tábor vége. A készülődés a tábori kimittudra, majd maga a színvonalas kimittud, az akadályverseny eredményhirdetése, a tábori napló bejegyzéseinek felolvasása, a tábor angyalka, bárányka játéka titkainak feloldása, a hét fényképeiből készült filmösszeállítás tapsvihara a tábor végét egyben minősítését is jelentették. Talán közhelyszerű, de igaz, ismét varázslatos napokat élhettünk meg Zsobokon, hála a Georgius Aranka Társaság ifjúsági tagozata vezetőinek, szervezőinek. A következő percekben Gerstner Károly tanár úré a mikrofon.
1: Kedves hallgatóim! Egyik korábbi jegyzetemben arról szóltam, hogy cifra szavunkat milyen jelentésekkel vette föl a magyar értelmező kéziszótár. Láthattuk, hogy a 10 melléknévi és főnévi jelentés közül a mai köznyelvben tulajdonképpen csak a gazdagon, gyakran feltűnően vagy cikornyásan díszített, tulajdonképpen tárgy, melléknévi jelentés fordul elő úgy, hogy nincs semmilyen stiláris kötöttség a használatában. A főnévi jelentésekről szólva felhívtam a figyelmet arra, hogy ezek között említi a szótár a zérus, vagyis nulla jelentést, közölve azt is, hogy ez a jelentés már elavult. Ehhez azt fűztem hozzá, hogy ennek ellenére ez a jelentés sarkalatos pont a cifra életrajzát tekintve. Ennek igazolására mai jegyzetemben a szó eredetét szeretném bemutatni. Az új magyar etimológiai szótárból megtudhatjuk, hogy cifra szavunk latin eredetű, a középkori latinból származó átvétel, amelynek írott formája megegyezik a magyaréval. A latin szó jelentései a következők. Zero, vagyis nulla, számjegy, titkos jegy, aztán titkos írásjel. A latinba a sifr hangalakú arab szó került át, amelynek elsődleges jelentése az, hogy üres. Ebből jött létre a nulla jelentés, majd az általánosabb jelentésű számjegy. Kedves hallgatóim, bizonyára tudják, hogy a matematikai gondolkodás fejlődésében az arabok meghatározó szerepet töltöttek be. Nem véletlen tehát, hogy a 13. század táján a latinba is matematikai szakszóként került át a cifra, majd innen a magyar mellett más európai nyelvbe, például a németbe, a franciába, az angolba is. Természetesen a saját hangtani szabályaikhoz igazított alakban. Első magyar írásos adata egy 1518 körül összeállított leltári és összeírási jegyzékből származik. A leltár készítője egy kerek, fekete bársony fejfedőről írja, hogy nem cifra, azaz nem díszes. Ez az adat világosan mutatja, hogy itt melléknévi szófajjal van dolgunk, jól lehet a latinban a szó csupán főnévként élt. Nos, ha tovább böngészük a szótörténetet, azt láthatjuk, hogy időrendben haladva a következő magyar adat már főnévre utal. 1548-ból Nádasdy Tamás nádor családi levelezéséből értesülhetünk arról, hogy a levél írója közli: a szifrát is megküldtem kegyelmednek. A tágabb szövegkörnyezetből kiderül, hogy az említett cifra jelentése itt nem más, mint ékszer. Jelen ismereteink szerint ezt követően, mintegy 7 évtizeden át, főleg különféle jelentésű, főnévi szófajú adatokat találunk a forrásokban, ez is arra utalhat, hogy cifra szavunk egykor elsődlegesen főnévként volt használatos az írásbeliségben. Maradjunk is meg a főneveknél, lássuk, milyen jelentéseket találunk a régebbi korok magyar nyelvében. 1568-ból adatolhatjuk a pompa jelentést, amelyet 1584-ből Bornemisza Péter egyik prédikációjából vett idézettel mutatok be. Ez így hangzik: Lázár minden cifra nélkül temettetett el. Vagyis Lázárt nem pompával temették el. Az imént említett Nádasdy levelezés egyik 1569-es darabjában olvashatjuk a következőket. Továbbá küldtem az két egybejáró olasz poharacskákat, kin valami cifra is vagyon lúdmony, vagyis libatojás formán vannak. Vagyis itt a jelentés kis ovális mintájú díszítmény. 1577-ből ismerjük azt a főnévi jelentést, amely a cifra eredeti, vagyis a latinból átvett jelentése, azaz nulla, illetőleg számjegy. Ennek igen becses forrása a debreceni aritmetika néven is ismert első magyar nyelvű matematikai tankönyv. Ugyancsak a latinból származik a rejtjel, titkos írásjel jelentés is. Ennek első adata 1644-ből a Rákóczi fejedelmek levelezéséből származik, és így szól: valami szekrétumokat, vagyis titkos dolgokat akarsz írni, mindig cifrákkal írjad, vagyis titkos jelekkel. Ugyancsak ebből az évből, egy marosvásárhelyi peresügy anyagából tudhatjuk, hogy a cifra főnév feslet erkölcsű nő szajha jelentése már akkor ismert volt. Az itt szövegekbe ágyazottan bemutatott jelentések mellett már csak megemlítem, hogy a cifra egykor jelentette a zenében és a táncban a rögtönzött díszítő elemet, valamint a durva szavakat halmozó megnyilatkozást, káromkodást is, például dühében mondott egy cifrát. Úgy gondolom, mindezek jól igazolják azt, amit néhány perccel ezelőtt állítottam, tudnélik, hogy az írásbeliségben a cifra egykor elsődlegesen főnévként volt használatos. Következő jegyzetemben azt járjuk körül, hogy a köznyelben miként alakult ki és vált szinte kizárólagossá a melléknévi használat.
0: Időrendben haladva, az idei harmadik nagy táborunk az augusztus 3-a és 10-e között Széphalomban megtartott országos ifjúsági anyanyelvi tábor. Ebben a műfajban a 33. Berkeinkben csak csongrádi táborként szoktuk emlegetni, hiszen az első 14 alkalommal ott vendégeskedhettünk. A mostani 8 napról szóló beszámolócskámat ketté bontom, ma csak a program gerincét jelentő előadásokról szólok. A közös vonásuk, hogy a táborozók szerint mindegyik színvonalas volt. A felsorolásukon kívül most egyébre sajnos nem futja. A nyitónapon Nyíri Péter Sátoraljaújhely városának alpolgármestere köszöntőjével befogadta a tábort. Az első teljes napon megemlékeztünk a Beszélni nehéz és a Szóról szóval rádióműsor elindításának jubileumáról és a Kazinciról elnevezett versenysorozat kezdetének 60. évfordulójáról. Lánkisára bűnügyi nyelvész egy izgalmas kriminalisztikai eset tapasztalatairól beszélt. Sirm Anita nyelvész a szinesztéziáról tartott izgalmas, népszerű előadást. A következő délelőtt meghallgathattuk Lázár Csabának, a Magyar Katolikus Rádió bemondójának kiváló, nagyrészt versekből összeállított műsorát. Kis Gábor, a Tinta könyvkiadó igazgatója, remek közvéleménykutatást tartott a magyar nyelvről. Bata Dórián, fiatal vajdasági történelemtanár, szenvedélyesen beszélt korunk nagy kérdéseiről. Az ötödik napon Mühl Nándor vezetésével izgalmas vitaműsor alakult ki meghatározott témákról. Szabó András előadó művész középkori, kora újkori költészetünkből állított össze lenyűgözően izgalmas műsort. Széman Emese Rózsa beszédgyakorlatokkal mulattatta az ifjúságot. A hatodik napon Matula Ágnes, a Duna Televízió szerkesztője, egykori műsoraiból válogatott, Selyánszky Nóra dramaturg a kert motívumáról beszélt lebilincselően, Keppel Gyula tanár úr sikeres képzőművészeti foglalkozásával színesítette a programot. Az utolsó teljes napon Nyíri Péter igazgató úr Kazinciról és örökségéről szólt a táborozókhoz. Bóka Gábor középiskolai tanár az Odüsszeia műfordításainak történetét, tanulságait mutatta be. Az utolsó előadást Stankovics Réka és Bálint Ádám vezetőségi tagok tartották,

egyszerű szerkezetű mondatból álló mai példánk a 2026. év fafajáról szól. Az Országos Erdészeti Egyesület 30 éve indította útjára az évfája mozgalmat. A kezdeményezés célja 3 évtizede változatlan: bemutatni erdeink sokszínűségét, kiemelni azok természeti, kulturális és gazdasági jelentőségét, érzékeltetni, hogy milyen fontos szerepet töltenek be a fák, az erdők a természetes élőhelyeink fenntartásában. A szakmai kezdeményezésből kiinduló mozgalom közösségi üggyé nőtte ki magát. 2012-ig egy szakmai kuratórium döntötte el, hogy melyik fa, illetve melyik fafaj legyen az év fája. Ma a versenybe bármely közösség nevezhet egy számára kedves fát, amely meghatározó szerepet játszik a közelében lakók életében. A nevezési időszakot idén március 21-én az Erdők Nemzetközi Napján indították útjára, és a Föld Napjáig, április 22-éig várták a jelöléseket, szavazni pedig július 1-éig lehetett. A legtöbb szavazatot elnyerő fa kapja az év fája címet. 2026-ban ez a fa a Szegvári Forrai Máté általános iskola udvarán álló legalább 150 éves kocsányos tölgy lett. Példánk első mondata az időhatározói szerepű 2026-ban számnévvel kezdődik. Mondjuk közepes hangsúllyal. A mondat a névszói igei állítmánnyal folytatódik. A 30 számnév kapjon középerős nyomatékot, tapad hozzá az éves, melléknév, kapcsoljuk a lesz, létigét és a névelőt. A példánkat folytató birtokos szerkezetből a jelzőt, az év főnevet és a jelzett szót, a fája főnevet, mondjuk egyaránt közepes hangsúllyal. A mondatot az alany szerepét betöltő mozgalom főnév zárja. Újságoló szerepe csak gyenge hangsúlyt kíván. A mondat végén tartsunk egy közepes szünetet. Így gondolják a sepsiszentgyörgyi mikesesek, a nagykanizsai piarista iskola bajnok baglyok körösei és Héthelyi Krisztina Budapestről. 2013-tól online szavazással a nagy közönség dönthet a helyezésekről. Az Országos Erdészeti Egyesület és az év fája kuratórium minden évben 3 fafajra tesz ajánlást. Az idei jelöltekre 2025. november 7-e és 30-a között lehetett szavazni az év fája tematikus honlapon. A nyitott szavazás tovább erősítette a mozgalom hatását. Az év fája mozgalom egyszerre tudományos ismeretterjesztő és közösségépítő kezdeményezés, amely évről évre új alkalmat teremt arra, hogy közelebb kerüljünk az erdőkhöz. Példánk nyomatéktalan második mondata a névelő után a közepes hangsúlyt igénylő választáshoz határozóval kezdődik, amihez tapad a névelő. A mondat az Országos Erdészeti Egyesület intézmény névvel folytatódik. Kapjon mindhárom szó középerős nyomatékot. Példánkat az időhatározói szerepű 2013 számnév folytatja. Mondjuk közepes hangsúllyal, kapcsoljuk az óta névutót. A minden évben jelzős szószerkezetből a minősítő szerepű jelző és a jelzett szó kapjon egyaránt középerős nyomatékot. A példát folytató tárgyas szószerkezetből az ajánlást, főnevet, mondjuk közepes hangsúllyal, kapcsoljuk hozzá a tesz igét. A mondatot egy mennyiségjelzős szószerkezet zárja. A jelző, a 3 számnév a jelzett szóhoz, a fafajra főnévhez hasonlóan kapjon középerős nyomatékot. A mondat végén tartsunk egy közepes szünetet. Ehhez hasonlóan jelölték a lánycsóki tanárok, a tokai második Rákóczi alapító körösei és a csurgói csokonai tanulói körei. A kitüntető címért szoros volt a verseny. Az összesen beérkező 2050 szavazatból 562 választással 3. helyezést ért el a Hamvas Éger, amely hazánkban főként a Dunántúli ligeterdő.

0: őkben honos. Második helyen 743 szavazattal a rezgő nyár végzett. A fa leveleinek különleges mozgásáról kapta a nevét. Csekély különbséggel 745 jelöléssel a kecskefűz lett 2026-ban az év fafaja. Ez a természetvédelmi és méhészeti szempontból is jelentős faj adja a mindannyiunk által kedvelt húsvéti barkát is. Példánk nyomatékos harmadik mondata az idén időhatározóval kezdődik. Mondjuk közepes hangsúllyal, kapcsoljuk a névelőt. A mondat alanyának, a kecskefűz főnévnek az újságoló szerepe emelterejű nyomatékot kíván, tapad az állítmány, a kapta, ige, kapcsoljuk a névelőt. Példánkat a szövegelőzményre visszautaló legtöbb szavazatot mennyiségjelzős szószerkezet zárja. A jelzőt és a jelzett szót mondjuk egyaránt gyenge hangsúllyal. Hasonlóan jelölték Hutkai Dánielné Mikó házáról, Almási Éva, Gáspár Klára és Radnóti Adél Pécsről, meg Kmettiné Balogh Zsuzsanna Vácról. Hallgassuk meg példánkat még egyszer, helyes hangoztatással.
1: 2026-ban 30 éves lesz az év fája mozgalom. A választáshoz az Országos Erdészeti Egyesület 2013 óta minden évben ajánlást tesz három fafajra. Idén a kecskefűz kapta a legtöbb szavazatot. Legutóbbi adásunk megfejtői közül a Tintakönyvkiadó ajándékából Vasné Tóth Kornélia a Régi Magyar Diáknyelv Szótára című kötetének egy-egy példányában részesülnek ma. A Balassi Bálint Gimnázium Balassi Sok Köre Balassagyarmat, a Csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Általános Iskola Tanári Köre Csurgó, az Olvasókör Mikóháza, Bálint Márta Kézdivásárhely, Pozsonyi Judit Miskolc, végső név Fazekas Aranka, Sátoraljaújhely.
0: Új példánkat, amelynek jelölését augusztus 26-áig várjuk a Magyar Katolikus Rádió szerkesztőségébe, 1062 Budapest, Déli Báb utca 15-17, diktálom szavanként. Hadrianus, császár, síremléke, vessző, az, angyalvár, vessző. Róma, legismertebb, műemlékei, közé, tartozik, pont. Nevét, az, 590-ben, pusztító, pestis járvány, idején, kapta, pont. A, látogatók, a, múzeum, fegyvergyűjteménye, és az, épület, történetét, bemutató, tárlat, mellett, az, ókori, feljárót, és a, császárok, egykori, temetkező fülkéit is megtekinthetik.

Szóról szóval beszédművelő perceinket hallották. Szerkesztette Kovács Zsuzsanna és Kerekes Barnabás.

0: Schubert kvartett játszotta, Wolfgang Amadeus Mozart 590-es köhül jegyzékszámú F-dur kvartettjének második tételét.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Egy óra. Következik a kép a tükörben.
3: Pannonia Szentvegyén vagyunk, Pannonhalmán, Szent Márton hegyén, így is lehet mondani. A Pannonhalmi Bencés Gimnázium egyik hűstermében, ebben a szörnyű kánikulában vendéglátónk Barca István igazgatóhelyettes úr. Így mondtam, hogy Pannonhalmi Bencés Gimnázium, mert amikor én jártam ide, ez volt a neve. Igazgató helyettes úr, mi a neve most a Pannonhalmi Gimnáziumnak?
4: Hát ugyanez, ez a rövidített neve valójában, így szoktuk hívni magunk között, de hivatalosan Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Szakkollégium.
3: Szakkollégium, ez mit jelent?
4: Ez egy jogi terminus technicus, nem olyan régen került bele a törvénybe, hogy van egy ilyen titulusú intézmény is. Azt hiszem, hogy nem sok van az iskola a hazánkban még, de valójában azt jelenti a szakkollégium működésünk, hogy ugyanazt csináljuk, amit már több mint 80 éve, hogy különböző speciális szolgáltatásaink vannak, szakkörök nagy számban, de hogy speciális kollégiumi ellátást biztosítunk itt a fiúknak.
3: Hát ez így volt már akkor is, amikor én érettségiztem, meg hát amikor te, hogyha feltételezem, hogy te is ugyanilyen körülmények között jártál Pannonhalmára.
4: Igen, bár mi is más iskolában jártunk ketten, meg hát nyilván a maiak is más iskolában járnak, mint mi annak idején, mert hogy évről évre megújul, évtizedről évtizedre, kicsit más azért az iskola, miközben az alapok azok nyilván ugyanazok.
3: Figyeli-e a saját korát a Pannonhalmi Bencés Gimnázium, mert hogyha a 996-ot tekintjük a Szent Márton Bonostora alapítási évének, és elfogadjuk azt, hogy akkor már volt itt szerzetesi iskola, akkor 1030 éves lenne ez az intézmény.
4: És mit kérdezel pontosan?
3: Hát az a kérdés, hogy figyeli-e a saját korát a Pannonhalmi Bencés Gimnázium?
4: Igyekszünk napra készek lenni, és friss tudást adni a fiúknak. Mi is próbálunk mindenféle továbbképzéseken részt venni. Erasmus kurzusra járnak a tanáraink. Szóval napi friss információkkal és mesterséges intelligenciával dúsított oktatást szeretnénk adni nekik.
3: Arra irányult a kérdésem, hogy hány éve van ez? Tehát ugye a 30-as években jött létre ez az intézmény, amelyben most beszélgetünk, már a 20. század 30-as éveinek második felében.
4: Hát 39-ben indult el a mostani gimnáziumunk, és az az épület, ahol most beszélgetünk, az még akkor nem is állt, mert akkor elérték meg a főmonostor különböző termében folyt az oktatás, hogy 42-43 óta vagyunk ebben az épületben. Azóta folyik az oktatás Pannonhalmán.
3: És ugye azért sok különlegessége van az említetteken kívül, például a mai világban, a mai magyar világban is egészen ritka, hogy szombaton is például tanítás van.
4: Igen, hatnapos munkahéten dolgozunk, továbbra is tanítunk hétvégén, szombaton, mert valahogy az a filozófiánk, hogy nem úgy működünk, mint egy hagyományos kollégium, hogy pénteken délután mindenki hazamegy, és akkor vasárnap este visszatér, hanem igyekszünk hosszabb időt együtt tölteni a diákjainkkal, az osztály közösséget erősítik így, és ennek megfelelően hétvégén is tudunk programokat biztosítani nekik, meg mindenféle délutáni programokkal kínáljuk meg őket.
3: Ennek a, talán nem is tudom, hogy milyen szót mondjak, nehézségeivel is összefügg az, hogy a hatosztályos gimnázium kivezetődik, ha jól hallottam.
4: Igen, az idei év az már egy átmeneti év volt, idén már nem volt hetedikes osztályunk, csak nyolcadikos, és szeptembertől feláll az a régi kétszer négy év folyamos gimnázium, ahova mi is jártunk annak idején. Ez összefügg azzal, hogy nyilván nehezebben engedik el a fiatalabbakat ma már a szülők ilyen kollégiumi környezetbe. Ugye alapításkor ne felejtsük, hogy még 8 év folyamos gimnázium volt, tehát 10 éves gyerekeket küldtek ide Pannonhalmára. aztán utána a államosítás 48-55 követően akkor 4 évfolyamos lett a gimnázium, és 93-tól 6 évfolyamos is lett, és most akkor 2026-tól megint 4 évfolyamos gimnázium leszünk. Úgy látjuk, hogy ez az a közösség, ez az a korosztály, amely elsősorban megtalálja egy ilyen kollégiumi környezetben a helyét, és mi meg tudjuk őket szólítani, a szülők bizalommal engedik el őket egy ilyen helyzetbe, úgyhogy ez is szerepet játszott abban, hogy átálltunk erre a 4 évfolyamos képzésre.
3: Mi minden emlékezetes volt a mögöttünk levő tanévben?
4: Nagyon sok minden történt idén, kezdve azzal, hogy szeptember 1-én volt Antal atya 80 éves, aki hát hűséges tanára szolgálja ennek az iskolának. Tipikusan olyan iskolai polgár, aki szeptember 1-én született meg, amikor egy rendes tanéven indul. Ezzel kezdtük az évet, és tényleg nem fejeztük be a 12-binek az érettségével. Nagyon sok eredmény, jó eredmény született, hogyha most így az oktatással kezdem, akkor 13 OKTV döntős eredményünk volt, 11 diák részéről. Mi nagyon elégedettek vagyunk ez az eredménnyel, mert kisiskolának számítunk, és ahhoz képest ez egy nagyon magas szám, hogy 13-an is bejutottak a legrangosabb versenyek döntőibe. Aztán mi történt még? A sportban is jeleskedtek a diákjaink. Rengeteg diákolimpiai aranyérmet és különböző érmeket hoztak el vívásból, mezei futásban, kosárlabdázóink bronzérmet nyertek el idén. Zenében is rengeteg kimagasló eredmény született. Most egyik diákunk például a konziba fogja folytatni a zongora tanulmányait. Úgyhogy számos kiránduláson vettek részt. Volt, aki Lengyelországba kirándult, volt, aki Olaszországban, Velencébe jutott el, ilyen közösségépítő kirándulások keretében, úgyhogy számtalan élmény érte a diákjainkat ebben az évben is.
3: És a jövő évi tervek közül lehet-e már elmondani valamit a következő tanév tervei közül?
4: Hát azt éppen most farigcsáltuk, hogy hogy is legyen ez a tanév. Annyi biztos, hogy egy érdekes, új struktúra alakul ki akkor megint, mert most akkor 2x4 évfolyam lesz, ahogy már mondtam, és most próbálunk egy olyan tanévet kialakítani, ahol viszonylag hasonló az év, mint eddig volt, ugyanúgy majd hosszabb időt töltenek együtt a diákok a gimnáziumban, a kollégiumban, de próbáljuk most a prefektusok, itt tanító kollégák szempontjait is figyelembe venni, hogy ne legyenek olyan nagyon-nagyon hosszú időszakok, amikor munkaterhel növelik az ő életüket, úgyhogy egy kicsit más lesz a struktúra, 3-4 hetente lesz hazajárás, és különben pedig szokásos ritmusban fogjuk élni az életünket.
3: Úgy érzem néha, hogy szinte divat arról beszélni, hogy ne terheljük túl a gyereket. Ez tényleg lehet, hogy divat, vagy valóság?
4: Hát nagyon sok órát kell a fiúknak a padban tölteniük. Én azt gondolom, hogy itt Pannonhalmán, amiatt, hogy 6 napos munkahétben gondolkodunk, és abban dolgozunk, amiatt nekik nem kell mondjuk napi 8 órában az iskolapadban ülniük, hanem tényleg csak 6 órát kell együtt töltenünk, és ahogy a mi időnkben is 2 óráig tart az iskola, és az a ritmus, hogy utána tudnak 2 órát pihenni, kötelező séta van, ugyanúgy délután 3 óra a stúdium, mint eddig. Tehát ez a fajta ilyen többletterhelés így nem jelentkezik a mi időnkhöz képest. A prefektusoknál kell azt gondolom, hogy figyelni, mert a tanári többletterhelés annyiban jelentkezik, hogy valahogy más a világ már, mások vagyunk mi, még a bencések is mások, mint a mi időnkben voltak. Ma már elképzelhetetlen az, ami a mi bencés osztályfőnökeink részéről még akkor elképzelhető volt, hogy egy héten 168 órát töltöttek velünk. Ma, hogyha ezt kimondom, akkor tényleg elképzelhetetlennek tűnik, hogy ezt hogyan bírták ezt a munkaterhet. Ez ma már nem vállalható, sem bencéseket nem akarunk ezzel terhelni, és a civilek, akik pedig ugyanezt a prefektusi munkát látják el, ők pedig 2-3-an tudják egy osztály mellett eltölteni felelősen az ő idejüket. Úgyhogy van valami alap abban, hogy nagyok a munkaterhek, ezért figyelnünk kell a beosztásokkal.
3: A zenéről is esett szó. Ez viszonylag, hát már nem új, de korábban évtizedekig Pannonhalma nem dicsekedett azzal, hogy zenei képzést is ad a gyerekeknek, most pedig igen.
4: Mi most már dicsekszünk valóban, tehát mi büszkék vagyunk arra, hogy most ebből a 260 valahány diákból 180-an tanulnak valamilyen hangszeren. Ez egy nagyon nagy szám, ez azt jelenti, hogy mondjuk ez a 3/5 része, 60%-a egy osztálynak tanul valamilyen hangszeren. Szóval ez nagyon, nagyon nagy eredmény, és ami még újdonság, rengeteg hangszert lehet tanulni, majdnem, most nem akarok itt hasonlítani, de talán 10 fajta hangszert lehet tanulni. Van big bandünk, van egy olyan zenei műhely, amely kifejezetten az improvizációra alapoz, az improvizációs műhely, és van egy olyan, azáltal, hogy most megint vannak, van jó pár éve diákbá Pannonhalmán, elértük azt, hát nem törekedtünk rá, de kitermelte maga a rendszer, hogy minden évben van egy zenekar, amely a végzősökből áll össze, és ők zenélnek, ők muzsikálnak talpalávalót a diákbálon. Innen a Csőtörés nevű zenekar játszotta, és aztán utána a győri gimnáziumba is meghívták őket, és ott is a bálban ők muzsikáltak. Úgyhogy büszkék vagyunk rájuk.
3: Van egy barátom, aki ugyan hát nem bencés volt, hanem piarista diák volt, de ez bocsánatos bűn, vízépítő mérnök lett, és van egy szabadalma, ami arra szolgál, hogy megállapítsák, hogy hol van a csőtörés. Meghívnátok őt Pannonhalmára?
4: Hogy megállapítsa, hogy hol van a csőtörés? Hát a csőtörés az itt van, és a zenekart észre fogja venni, hogy itt játszik, és hát hogyha ő meg tudja állapítani, hogy a csőtörés zenekar játszik, akkor persze, hojrá.
3: Fuvarista egyébként. Most kimondtuk ezt a szót, hogy dicsekvés. A közelmúltban egy oktatás politikussal volt szerencsém pár szót beszélgetni, és nagyon határozottan azt mondta, hogy a katolikus iskola az nem elitképző. De azért lehetünk mégis büszkék az eredményeinkre.
4: Hát ez egy ilyen dupla fenekű kérdés azért, mert hogy nagyon büszkék vagyunk természetesen a mi eredményeinkre. Elitképzőnek nem akarunk annyira elitképzők lenni. Igyekszünk azokat a gyerekeket minden téren elérni, akik jelentkeznek hozzánk, és akiket felelősen fel is vettünk. Nagyon széles az olló, ahogy az egész országban, szerintem minden iskolában az. Azt hiszem, hogy szélesebb, mint a mi időnkben volt annak idején, és valakit ebben kell segíteni, korepetáljuk, felzárkóztatjuk valakit pedig abban, hogy a tehetségét mind jobban kibontakoztassuk, és az a legszebb, hogy valaki valamiben tehetséges, de másban pedig felzárkózásra szorul, és nekünk az egészet, egész spektrumot el kell tudnunk érni. Ez nagy kihívás tanárként különben, és azért annyiban viszont örülök, hogy ez a feladatunk, hogy azt látom, hogy nagyon nagy hozzáadott értékkel tudjuk támogatni a mi diákjainkat, és akik mondjuk nem olyan nagyon magas eredménnyel kerülnek be a gimnáziumba, aztán mégis magas eredménnyel kerülnek ki innen. Úgyhogy ilyen értelemben nem vagyunk elitképzők, de hogy nagyot tudunk lendíteni az itteni gyerekeknek a sorsán.
3: Ez lesz a záró kérdés, amit most fölteszek. A zenéről jutott eszembe a liturgia, arról pedig a vallásosság, vagy nem is tudom, a hitbeli növekedés. Ezzel hogy áll Pannonhalma?
4: Ugye ez az egyik pillére az itteni képzésnek, hogy a személyes hitet növeljük a gyerekekben. Ez nehezen mérhető, hogy ezzel hogy állunk, mert hogy hát azt nem tudjuk megmérni, kinek mekkora a hit, erre nincsen ilyen mérőműszerünk, bizonytványban nem szerepel. De meg emlékezetes számomra, hogy többen is beszámoltak az idei végzős osztályból a Karácsonyi Várok közös éneklésen, hogy spontán módon osztályokban kialakultak ilyen 8-10 fős körök, ahol összejöttek esténként az esti ima mellett, után még imádkoztak, és ezzel is növelték az ő személyes hitüket. Azt hiszem, hogy ez egy nagy eredmény, mert hogy nyilván nekünk rengeteg olyan felületünk van, ahol megpróbáljuk megszólítani a gyerekeket a vasárnapi liturgia mellett, az esti imák mellett, a csendes órákon keresztül, de mégiscsak ez az alulra jövő belső igény az, ami azt mutatja, hogy van erre táptalaj ma Pannonhalmán.
3: Köszönöm szépen Barca István tanár úrnak, igazgatóhelyettes úrnak, a Pannonhalmi Bencés Gimnázium egyik igazgatóhelyettesének.
4: Én is köszönöm szépen.
0: Elhangzott a Kép a tükörben.

0: Bartók Béla Táncszvét zongorára című művét Kocsis Zoltán szólaltatta meg.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 1 óra 30 perc. Kárpáti apró rovatunkban Nyíri Kata összeállítását hallják.
3: Példás összefogás valósult meg Tisza Keresztúrban, ahová a KMK szakciójának köszönhetően 12 mezőgecsei mesterember érkezett segíteni a kármentésben. A Mester András önkormányzati titkár által meghirdetett kezdeményezéshez a helyi református gyülekezetek tagjai is csatlakoztak. A szakemberekből álló csapat egyetlen nap alatt 3 megdongálódott lakóház tetőszerkezetét javította ki, professzionálisan megelőzve a további beázásokat. A helyreállítási munkák a kistérség többi településén is gőzerő folytatódnak. A szervezők továbbra is várják a segítőkezeket. Tiszakeresztúrban a napok óta tartó kármentés során a helyi munkaerőtartalékok szinte teljesen kimerültek. A KMKS felhívására mezőgecséből érkezett szakképzett segítség. Egy tucatnyi mesterember fogott össze, hogy szerkezetkészre javítsa a megrongálódott lakóházak tetejét. Mester András, mezőgecsei önkormányzat előjárója, a KMKS titkára.
4: Nem mindig az 100, 200 vagy 500 grivnya a legnagyobb segítség, hanem az, hogyha jövünk és megcsinálunk, ami a tőlünk telik, mivel nincsenek itthon a férfiaknak a nagy része, ezért mesterember nincs, tehát ha pénz van, még akkor sem tudják a családok kijavítani a tetőket. Meghirdettük a településen belül mezőgecsében, hogy aki tud jönni egy-két napra segíteni, itt most Keresztúrban vagyunk, akkor jelentkezzenek. 15 Tehát vagyunk itt ma, két turnusban, 2 csapatra osztottunk, illetve csütörtökön jön még egy csapat 5 fővel, és 3-4-5 házat, hogyha ki tudunk javítani, akkor már úgy gondolom, hogy a közösségnek egy nagy segítség. Jó lenne, hogyha minden település Kárpátalján a 3-4 fővel eljönne, és egy házat tudja kijavítani, akkor már megoldódna a probléma.
3: A gyors beavatkozásnak köszönhetően egyetlen nap alatt 3 portán sikerült szakszerűen helyreállítani a tetőt. A károsultak elmondása szerint szakemberek nélkül tehetetlenek lettek volna a közelgő esőzésekkel szemben. Szoboszlai Katalin, Tisza Keresztúr.
5: Nekem nagyon jót, és én nagyon örülök neki, hogy tetszenek segíteni. Nekem van még egy fiam, az 31 éves, hát ő nem jövett haza emiatt a katonaság miatt, már majdnem 5 éve, hogy kint van. Gyulladt a háború is, úgyhogy nekem csak a nyány segít.
3: A mezőgecsei összefogáshoz a helyi református és evangélikus református gyülekezet tagjai is csatlakoztak, akik a fizikai segítségnyújtás mellett anyagi támogatással is hozzájárultak a munkálatokhoz. Kopasz Gyula, a mezőgecsei evangélikus református gyülekezet lelkésze.
6: Napi igeként a Tituszhoz írott levelet olvastuk, tehát a múlt héten, és a Tituszhoz írott levélben többször is előfordul az, hogy igyekezzünk ott segíteni, ahol sürgő segítségre van szükség. Vasárnap is ez volt az Isten tisztelten az alapigénk, hogy igyekezzünk ott segíteni, ahol sürgő segítségre van szükség, és úgy felbuzdultak a férfiak, akik tudtak jönni, akik itthon vannak, hogy mi is szeretnénk jönni és segíteni, és jöttünk fizikai segítségnyújtással is, meg jöttünk anyagi segítségnyújtással is.
3: Petrás Kujlona, viharkáros volt.
7: Nagyon szépen megköszönöm, hogy az idejüket ide szánták, mert nem találtunk szakembert. A cserépdarabok, mint az üvegszilánkok úgy repkedtek szanaszét, hogy úgy tombolt a vihar. És a terményeink is oda learadtunk nagy nehezen, és az is beázott volna, hogyha nem kerül vissza a tető a helyére.
3: A KMKS járási szervezetének elnöke hangsúlyozta, a segítségnyújtás nem áll meg Tisza Keresztúron. A szakemberek jelenlétére a kistérség több településén is égető szükség van. Dobsa István, a KMKS nagyszőlősi járási középszintű szervezetének elnöke.
8: Kárpátalját mindig jellemezte az összefogás, egymás felé való fordulás. Felhívással fordulok most azon személyek felé, mesteremberek felé, akik tudnak segíteni, el tudnak látogatni ezekre a helyszínekre, hiszen még nagyon sok ház fedetlen. Én azt remélem, hogy ha Tisza Keresztúron rendezni tudjuk a sorainkat, akkor mi is tudunk segíteni más településeken, hiszen azt hiszem, hogy most talán ez a kulcs. Míg nem válik újra esőssé az idő, addig a lehető legtöbb családi házon segíteni kell, hogy azok ne ázzanak be.
3: A mezőgecsei önkéntesek példája jól mutatja, hogy a közösség összefogás és a gyors cselekvés a legnehezebb időkben is képes reményt nyújtani a bajba jutott jutott családoknak. A csapat a napokban ismét visszatér majd, hogy minél több helyen tudjanak majd segíteni, nem csak Tisza-Keresztúron, de Karácsfalván és Tiszaújhelyen is. A KMKS pedig a továbbiakban is folytatja azt a gyűjtést, amivel a rászorulókat kívánja a későbbiekben támogatni.

0: Folytatódott a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség szervezésében zajló 24. Kárpátaljai Nyári Kölcsei Pedagógus Akadémia a 2. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A 4 napos szakmai fórum második felében a résztvevő tanárok és szakemberek az anyanyelvi oktatás jogi lehetőségei, a nyelvi akadálymentesítés és a vizuális nevelés mellett az élmény és a mozgásalapú pedagógiai módszertanokat is górcső alá vették. A képzésen Balatoni Katalin előadásában kiemelt szerepet kapott az Így tedd rá program, amely a népi játékok és a ritmus segítségével kínál korszerű fejlesztési lehetőségeket a gyermekek számára. A Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség által szervezett rendezvény célja, hogy a vidékünkön dolgozó pedagógusok felkészülten és korszerű módszertani tudással várhassák a következő tanévet. Orosz Ildikó a KMPSZ elnöke.
1: Alapjában véve az akadémia már majdnem 30 éves, sőt 30 éves, hiszen akkor, amikor a Pál Lajos családdal közösen a Pedagógus Szövetség elindította a Tiszapéterfalvai Népzenei Néptánc tábort, ahová Lajosék hozták a szakembereket Magyarországról, mi pedig a gyermektáboroztatással foglalkoztunk, és a mi diákjaink voltak a nevelők, akkor már mindig volt egy csoport, ahova a pedagógusok jöhettek. Tehát ők már 5 éven keresztül tanulták a néptáncokat, népdalokat, ezek óvónénik, tanítónénik, vagy énekzene tanárok voltak. Tehát mondhatnám úgy is, hogy már akkor elkezdődött ez a nyári pedagógus akadémia, de 5 év múlva gondoltuk azt, hogy ezt ki kell bővíteni, és akkor választottuk a Kölcsei nevet, és innét kezdve már nem csak énekzene, néptánc, az is része maradt, hanem magyar nyelv, irodalom, szakmai alapon működtek az egészek. Hogy egyszer láttuk, hogy ez a szakmai alap ez egy kicsit utánozza az államilag előírt dolgokat, és a népeket már nem lehet rendesen lekötni vele, és szabad akadémiává nyilvánítottuk, ami azt jelenti, mindenki számára biztosítunk egy nagyon széles sávban lehetőséget, szemergéljenek a tudományterületekben, és ezzel bővítjük a látókörüket, és nem szakbarbárok lesznek a pedagógusok.
0: Az akadémia során kiemelt figyelmet fordítottak az anyanyelvi oktatás jogi kereteire és a nyelvi akadálymentesítésre a kisebbségi oktatásban. Csernicskó István, a 2. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem rektora.
2: Először is fontosnak tartom azt, hogy ezeket a rendezvényeken részt vegyünk, hiszen az egyetemnek és a Pedagógus Szövetségnek szoros kapcsolata van az intézmény alapítása óta, az egyik alapítónk a Pedagógus Szövetség. Másrészt mi is pedagógusokat, vagy részben pedagógusokat is képzünk. Itt tehát a visszacsatolás, a közvetlen kapcsolat mindkét fél számára hasznos. Amiről ma szó lesz ebben az előadásban, az az, hogy milyen jogi teret nyitnak különböző államok, különböző nemzetközi egyezmények és szervezetek a kisebbségek anyanyelvi oktatása számára. Arról az tehát szó, egy összehasonlító, integrált nyelvpolitikai modell keretében, hogy megvizsgáljuk azt, hogy milyen lehetőségei vannak az anyanyelvű oktatásnak ebben a régióban, milyen lehetőségei voltak a múltban, és milyenek lehetnek a jövőben, és a mi felelősségünkről is szó esik majd, tehát arról a felelősségünkről, hogy a jogainkkal hogyan tudunk, vagy éppen nem tudunk élni. Hogy mi a mi feladatunk, pedagógusoké, intézményvezetőké, oktatásszervezőké.
0: A szakmai programban az elméleti kérdések mellett nagy hangsúlyt kaptak az élmény alapú, mozgással egybekötött fejlesztő módszerek is, amelyek közvetlenül beépíthetők a mindennapi oktatási gyakorlatba. Balatoni Katalin, az Így tedd rá program alapítója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanszékvezetője.
3: Szerettem volna egy olyan képet adni a hallgatóságnak, a pedagógusoknak, hogy hogyan tudják alkalmazni a magyar kultúrát. Azt látom évről évre ide visszatérve, hogy fantasztikus az a munka, amit a hagyományőrzésben folytatnak, és abban szeretnék segítséget adni, hogy a hagyományőrzésen túl tudatos pedagógiai eszközként hogyan tudják a magyar kultúra elemeit, gondolok itt mondókákra, dalokra, játékokra vagy táncokra alkalmazni, mind az óvodában, mind pedig az iskolai mindennapokban. Az elméleti előadásnak a gyakorlatát szeretnék megmutatni. Egyrésztről új tartalmakat mutatni, hogy újakat tanítani, mert ezek új eszközök, ezzel mindig színesíteni lehet a mindennapi munkát. Másrésztről pedig pont ezt a pedagógiai tudatosságot szeretnénk még megmutatni, és együtt egy kicsit elkezdeni kibontogatni, hogy utánunk is ez működőképes legyen a mindennapjaikban. Pedagógusként egyébként is példát mutatunk, példát adunk, és azzal, hogy együtt tudunk tanulni, együtt tudunk fejlődni, együtt tudjuk bővíteni a tudásunkat, vagy mélyebbre menni az ismereteinkbe, az a jövő generációjának egy hatalmas löketet tud abba adni, hogy lássák azt, hogy igen, ez nem ér véget egyszer csak az, hogy tanulni kell, hogy minél jobban bővíteni kell a tudásunkat, és az, hogy azonnal tudjuk látni majd az eredményeket, és tényleg itt generációk együtt tudnak gondolkodni, és a magyar kultúra által élményeket szerezni, azt gondolom, hogy ez maradandó élmény lesz.
0: A továbbképzés keretében a vizuális nevelés és a művészetek közösségépítő személyiségfejlesztő szerepét is áttekintették a résztvevők, amiben Kulin Ágnes, a Révész Imre Társaság elnöke adott hasznos tippeket.
4: Az előadáson kapcsán több ilyen témát is érintettünk. Az egyik első az volt, hogy az iskola környezetben milyen szemléltető módszereket, eszközöket használhatunk, hogy közelebb hozzuk magát a műélvezetet, a műértést és a műértelmezést. A továbbiakban pedig inkább a gyakorlati tevékenységekről volt szó. Volt ugye pedagógusi szempontból is egy ilyen rész, ami a diagram, a táblázat, az infográfábra és plakát készítési folyamatok fontosságáról szólt, és hogy abba, hogy a kézzel a készített skiccelésnek a folyamatát, az ötletelésnek a folyamatát hogyan veszi át most ugye az AI és a generatív képalkotási folyamat, és hogy ezzel milyen fejlesztési tevékenységek, lépések azok, amelyek nem alakulnak ki úgymond a diákoknál, miért fontos kézzel terveznünk mondjuk egy táblázatot, egy diagramot, erre próbáltam felhívni a figyelmet. Későbbiekben pedig magát a gyerekeknek szóló képi információ, az illusztrációkról beszéltünk, és a megfelelő gyermekkönyv választásra, a gyermekkönyv illusztráció minőségének, esztétikai tartalmi minőségének a miértjéről, mi adhat nekünk segítséget abban, hogy szülőként, tanárként, rokonként a számunkra kedves és fontos gyerekeknek megfelelő illusztrációs anyagokat, tartalmakat válaszunk. Maga az illusztrációs tevékenység miért fontos a gyermekek számára, és hogy a kreatív alkotó tevékenységben hogyan segíthet, vagy hogyan gátolhatja ezt a folyamatot végül is a mesterséges intelligencia, mivel a mesterséges intelligencia nagyon gyorsan sikerélményt ad a gyerekeknek, és erre nagyon vevő, főleg a mostani generáció. Nem fognak bele saját illusztráció vagy képi elem tervezésében, mert úgy érzik, hogy nem jól rajzolnak, hanem helyette megelégeznek, sőt büszkék arra, hogyha egy prompt beírásával egy programon generálnak egy illusztrációt, falsul úgy érzik, hogy az az ő alkotásuk is inkább arra büszkék, amelyet egy, hát ugye végül is ezek a programok összemondták.

0: Valami régi, valami új, valami örök. Ennek a mottónak a jegyében szervezte meg hagyományos Krisz hetét a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet a Nagyberegi Református Líceumban. A többnapos találkozó arra irányította a figyelmet, hogy a gyorsan változó világban is vannak maradandó értékek és örök igazságok, amelyek ma is biztos támpontot jelenthetnek a fiatalok számára. A kezdeményezés évről évre lehetőséget teremt arra, hogy a jelenlévők elmélyüljenek hitükben, új ismerettségeket kössenek és olyan közösség részesei legyenek, ahol őszintén beszélhetnek az őket foglalkoztató kérdésekről. Kardos Ágnes, a Krisz hét vezető lelkipásztora.
1: Egy Krisz hetet mindig azzal a céllal szervezünk meg, hogy a Krisztusról szóló örömhírt vigyük a fiataloknak. Nyilván elsősorban megtérésre hívjuk a fiatalokat, de az elmúlt évek tapasztalatai alapján nagyon sok megtért is jön a Krisz hétre, úgyhogy ezt a hetet is úgy építettük fel, hogy azok a fiatalok is, akiknek már átadott élete van, meg tudjanak erősödni az ő hitükben. Nagyon sokszor azt érezzük, hogy egy ilyen Krisz hét az tényleg olyan feltöltődést ad, hogy szinte hónapokig ebből élnek a fiatalok, és szinte várják már a ránk következő évben. És így olyan kérdésekre próbálunk választ adni, amit talán otthon nem jönnek rá maguktól, nem kapnak rá vezetést, ami új modernkori kihívás lehet a fiataloknak, így ezeket is most idén figyelembe vettük.
0: A Krisz hétre minden évben visszatérő, valamint új résztvevők egyaránt érkeznek. Idén Kárpátalja számos településéről több mint 100 fiatal kapcsolódott be a programba. Van, akit a lelki feltöltődés lehetősége vonz, másokat a barátságok, vagy az a támogató közeg, ahol őszintén megoszthatják a gondolataikat és tapasztalataikat. Cibla Tibor, Mezőkecse.
2: Elsősorban a lelki feltöltődés, ami miatt jöttem, a társaság, jöttek a barátaim is, ezt meg is kaptam, a lelki feltöltődést, és időt tölthettem a barátaimmal. Megszerezhettem újakat. Úgymond a jelmondat, vagy ami köré épül, valami régi, valami új, valami örök. Ez ugye az emberről is szólhat, hogy megváltozunk, régi és új életről van szó, illetve hogy mi az örök élet, amit az úrtól kapunk. Szerintem fontos, mert a közösségben jobban meg lehet élni a hitéletet, és erősítjük így egymás hitét is, van alkalmunk bizonyságtevésre, épülésre, szóval szerintem ezek fontosak. Szerintem a Krisz munkássága nagyon hasznos, mivel összehozza a fiatalokat, és a kárpátai fiatalságnak ezt a lelki közösségét egyben tartja.
0: Bíró Adrien Eszter, Dercen.
3: Tavaly voltam először Krisz héten, és olyan érzéseket tapasztaltam, amit addig soha. Itt tapasztaltam meg először azt a közösséget, ahol igazán úgymond kinyilváníthatom a hitemet, hogy én mit érzek Isten iránt, és hogy ezt teljesen megélhetem, mert nem kell szégyelnem, nem kell azt éreznem, hogy kirekesztett vagyok azért, mert megtért vagyok. Dicsőítések, az előadások mind-mind segítettek abban, hogy emélyítessem a hitemet, hogy olyan fiatalokat ismerhessek meg, akikről ugyanúgy beszélhetek, és megoszthatok olyan témákat, amelyek engem érdekelnek, viszont más baráti köreimmel nem oszthattam ezt meg azelőtt.
0: A szervezők idén is arra törekedtek, hogy a rendezvény tartalmas és sokszínű legyen. A táborozók előadásokon és kiscsoportos foglalkozásokon gondolkodhattak együtt a felvetett témákról, a programot pedig közös dicsőítések, játékok és szabadidős tevékenységek egészítették ki. Nagy István, a Krisz alelnöke.
4: Az idei Krisz hét az előzőekhez hasonlóan már nagyjából van mindig egy alapkoncepció, meg egy program, ami gyakorlatilag csak át kell venni a következő hetekre. Az idei hét is úgy épült fel, hogy reggel ájítattal indítunk, aztán pedig van egy délelőtti előadás. Az előadás után közvetlenül egy kis csoportos beszélgetés, amik úgy vannak felosztva, hogy korcsoportok szerint, tehát a legfiatalabbaktól egészen a legidősebbekig, és körülbelül ilyen 10-15 fős csoportokat kell elképzelni. A délután folyamán pedig ebéd után van szabadidő. A szabadidőt is igyekeztünk úgy kitölteni, hogy különböző programokon vehessenek részt. Itt volt a héten vizes nap, jazz dance, különböző sportokat kipróbálhattak, focisztak, röplabdáztak, ezek többnyire ilyen vetélkedők voltak.

0: Ahol versenyezhettek, pingpongoztak, szkanderverseny volt, csocsó, de lehetett a egész héten végig kézműveskedni is, délután pedig 6 órakor vacsorával folytattuk, 6 óra után pedig 3-4 héttől indult az evangelizáció után pedig általában a programok között mindig volt egy ilyen 20 perc, hogy kifújhassák magukat, aztán pedig evangelizáció után mindig volt valami esti program. Kedden imaséta volt, hétfőn jazz dance, de mindegyik estére jutott valami program, tegnap például ilyen csoportos bemutató volt, igen. Itt volt színdarab, videót készítettek, tehát teljesen rájuk volt bízva az ő kreativitásukra. Szerdán pedig Chris Faktor, ahogy mi nevezzük, ahol bemutathatták a különleges tehetségeiket. Ez is rendkívül nagy siker szokott lenni. Ma pedig így utolsó estére még egy evangelizációnk van, aztán pedig egy tábortűz lesz, ahol akit indít az Isten szent lelke, az tehet bizonyságot is a hitére. Tehát összességében a kötelező és kötötte programok azok az áhítat, a délelőtti előadás és az evangelizáció volt.
1: A Krisz hét ezúttal is segítette a fiatalokat abban, hogy a különféle alkalmak mellett olyan lelki útravalót kapjanak, amely a hétköznapokban is iránt mutathat számukra.

Nyíri Kata összeállítását hallották. Kárpáti apró rovatunkkal legközelebb egy hét múlva, szombaton 9:30-kor jelentkezünk.

0: A Serafin trió játszotta Ludwig van Beethoven opusz 70 numero 1-es D-dur zongora triójának harmadik tételét.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Két óra. Kvaterka, Vásári Tamás utolsó lemezfelvétele. Chopin két zongoraversenye Farkas Gáborral és a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarával. Magyar Kornél összeállítása.
3: Köszöntöm hallgatóinkat! Múlt vasárnap fejeződött be a Kossuth-díjas Vásári Tamás zongoraművész karmester emlékére szerkesztett sorozat. A február 5-én bekövetkezett halála és augusztus 11-i meg nem ért 93. születésnapja között eltelt félesztendő 26 adásában igyekeztem legszebb felvételei többségét megszólaltatni. A szinte valamennyi 1970-es, 80-as években készült Deutsche Grammophon szólólemezei és az utóbbi évtizedek Hungaroton felvételei mellett sem lehetett teljes. Most, mint egy ráadásként hallhatják legutolsó produkcióját, Chopin általa is többször lemezre játszott két zongoraversenyét, a Liszt-díjas Farkas Gábor zongoraművész szólójával a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara élén. A két művész ismerettsége két évtizedre tekinthet vissza, mint hallani fogják a márciusban készült és Vásári egyik Chopin szólólemeze kapcsán már elhangzott beszélgetésből. Kapcsolatuk barátságá mélyült, és jóval több lett pusztán szakmai viszonynál.
4: Nagyon sok olyan emlékem van róla, ami a mai napig élő, jellemformáló. Nagyon sok olyan dolgot tanultam tőle, ami nem csak a zenével kapcsolatos, hanem úgy az élettel kapcsolatos. Ha az ember az élet bármely területéről föltett neki egy kérdést, akkor lehetőleg őszintébben válaszolt, és valahogy volt neki egy olyan fajta mentalitása, hogy talán én egy gurunak nevezném őt. Egy ilyen igazi nagy lelki tanítónak. Az összes zongoraóránk alatt is, amikor én játszottam neki szólóban is, vagy esetleg zongoraversenyeket eljátszottam neki, vagy éppen amikor ő vezényelt zongoraversenyeket, és előtte, utána még dolgoztunk azokon a műveken, akkor is valahogy mindent az élettel, meg a spiritualitással, a lélek oldaláról közelített meg, ami számomra azért nagyon szimpatikus, és azért is volt mindig nagyon előremutató, mert hogy a zene az nem más, mint a léleknek egy megnyilvánulása. Olyan érzelmeknek a megnyilvánulása, ami mindenkiben benne van, csak esetleg mondjuk a hétköznapi életben nem ennyire élesen használjuk ezeket az érzelmeket, és a zene az gyakorlatilag szavakon túl és szavak nélkül tudja ezeket az emberekhez közelhozni, és kinyitni azokat a kapukat, amiktől aztán az ember lelke meggyógyul.
3: 2023-ban került kiadásra és készült az a Chopin zongoraverseny felvétel, az E-moll és az F-moll zongoraverseny szerepel ezen az albumon, amely a közös lemezetek és amely Vásári Tamás utolsó hanglemez felvétele. Nagyon jól idevág az előbb, amit meséltél a zene lelki mivoltáról és megnyilvánulásairól. Azt hiszem, hogy Chopin mindkét zongoraversenye pontosan ebbe a kategóriába sorolható, és azok a szóló darabjai is, amelyeket egyébként éppen most sorban mutatok be Vásári Tamás régebbi Deutsche Grammophon felvételei sorában. És csak visszautalok rá, hogy a te 2019-es Chopin albumod, amelyen empromptűk és balladák szerepelnek, ilyen értelemben is kérdezem én, összehasonlítható? Hogy vélekedsz erről? Van-e valami példaképszerű számodra azon túl, amit elmondtál Vásári Tamás zongorajátékában, és például Chopin felfogásában?
4: Abszolút. Hát gyakorlatilag én azt kell, hogy mondjam, hogy a Chopin zongoraversenyeket azért szerettem volna vele fölvenni, mert hogy vele ismertem meg őket, az ő felvételét ismertem meg először. És annyira mélyen meghatott az ő Deutsche Grammophonos felvétele, hogy én azt gondoltam, hogy addig nem szeretném befejezni a földi életemet, amíg én ezeket a darabokat nem játszom el vele. És kaptam egy felkérést a Hungarotontól, és pont erről beszéltünk, hogy a Chopin lemez sikere után vegyünk föl még több Chopint, és